A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. Takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok, szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, hogy most eljöhettem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is, sziasztok!

0: fordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kaczmarski és Hot Jazz Club a Rádió Café.
1: Vidám abban!
0: Starsky és Hot Jazz Club.
2: Nem jó. Ez egy szakműsor.
0: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
3: Vidám abban!
0: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
3: Magyarul!
0: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
1: Nem jó!
3: Tegyünk alá zenét!
4: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

a zene nevelő és fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak és folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb a

Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: Mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, magazinműsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, PC-k, trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Ma van az SZIA bevallás utolsó napja. Elhunyt Scherer Péter, színművész. Napos időnk lesz ma, csak néhol eshet. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Lengyelországba utazott Magyar Péter, ez a miniszterelnök első hivatalos külföldi útja. Krakkóban arról beszélt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülnek a megérdemelt helyükre. Ma már Varsóban tárgyal a kormányfő. Mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Károly Navrocki államfővel is. Jelkép értékűnek nevezte a látogatást a Reuters hírügynökség, amely Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Az utazás előtt a külügyminiszter bejelentette, hogy leváltja a varsói nagykövetet. Orbán Anita szerint ugyanis a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Átadják a kegyelmi ügy Sándor palotában őrzött iratait a kormánynak, ha erre hivatalos kérés érkezik, közölte a köztársasági elnök hivatala. Az igazságügyi minisztériumban keletkezett másik dossziét már tegnap nyilvánosságra hozta a kormány. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta, hogy kegyelmet kapjon K. Endre, a bicskei pedofil igazgató segítője. Ugyanakkor a kegyelmet végül mégis ellenjegyezte. Magyar Péter nem zárta ki, hogy volt feleségét félrevezették. Közölte, parlamenti bizottság is vizsgálja az ügyet, ahol minden szereplőtől magyarázatot várnak majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre. Elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósvai Gábor a minisztériumi állomásgyűlésen egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbséget kell élveznie a politikával szemben. A legfontosabb célok között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését és az eszközpark modernizálását. Ma éjfélig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról, hívta fel a figyelmet a NAV. Az adóhivatal szerint több százezren még nem nyújtották be a nyilatkozatot, pedig a határidő után érkező felajánlások már érvénytelenek. Elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. karakteres alakításai és színházi rendezéseivel a kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe, de játszotta Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovakkeresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Ma túlnyomóan napos időnk lesz, kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, és a szél is megerősödhet. A reggeli 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik, reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Film.
3: A világ legfontosabb filmes seregszemléiről, köztük Cannes-ból, Velencéből, Locarnóból és a Berlinale-ról érkező alkotásokkal várja a közönséget a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. Az idei nemzetközi versenyprogramot 5 tematikus blokkba rendezve mutatják be május 28-a és június 3-a között Budapesten. Több mint 5000 nevezés érkezett, ezekből állt össze az 5 versenyblokk, amelyek animációkat, társadalmi drámákat, kísérleti filmeket, fekete komédiákat és szerzői alkotásokat vonultatnak fel. Az alkotások érzékenyen reagálnak a kortárs társadalmi és személyes konfliktusokra, miközben formailag is rendkívül változatosak. A kézzel festett animációtól az egysnittes drámán át a szürreális filmkísérletekig sokféle megközelítés jelenik meg. A nemzetközi versenyprogramot idén Dragomán György író, Fekete Giorgio zenész, Grillus Dorka színművész és Indigo, azaz Halász Emese énekes dalszerző válogatta. Az 5. blokkot pedig a fesztivál csapata állította össze. A Friss Hús Budapesti Nemzetközi Rövidfilmfesztivál idén is szakmai programokkal, workshopokkal és közönségtalálkozókkal egészül ki. A versenyprogramok győzteseit június 3-án hirdetik ki.
0: Sziget Fesztivál.
3: 6 órán át Bródy János dalai fognak szólni a nagyszínpadról az idei Sziget Fesztivál -1. napján augusztus 9-én. A 80 éves alkotóhoz köthető dalokból mintegy 150 hazai előadó zenekar fog játszani élőben. Gerendai Károly, a Sziget alapítója elmondta, hogy bár Bródy János korábban bejelentette, hogy az idén április 11-én a Sportarénában tartott fellépése után hasonló nagyszabású koncertet már nem akar adni, egy egyszeri, különleges alkalom segítségével beszeretnék mutatni, hogy kinek mit jelent Bródy János, illetve az ő dalai. A szakma, a Praja nagyja ott lesz a rendezvényen, a program során felcsendülnek a legnagyobb slágerek az Illéstől és a Fonográftól kezdve, az István a király dalain át, egészen Bródy szóló karrierjének szerzeményeiig, valamint azok a számok is, amelyeket másoknak írt. A koncertfolyam rendezője Novák Péter, zenei producere Závodi Gábor. A fellépők között lesz mások mellett Szörényi Levente, Kont Zsuzsa, Halász Judit, Tolcsvai László, Presser Gábor, Charlie, Lovasi András, Betonhofi, Jude Law és Azaria is. Bródy János elmondta, hogy ő maga a koncert utolsó 45 percében lesz a színpadon, ahol számos vendég fogja kiegészíteni. A végén a fináléban közösen a nap valamennyi fellépőjével, köztük a Szuperár gyerekkórussal közösen fogják elénekelni a Mindannyian mások vagyunk című dalt. A Bródy dalok napján színpadra lép még a Bagosi Brothers Company, a Blaha Louisiana, a Carson Coma, Csemer Bogi, a Csík zenekar, Deák Bél Gyula, Döbrösi Laura, Feke Pál, Földes László Hobó, Fullajtár Andrea, Gerendás Péter, Gubik Petra, Gypsy, Jamal, Hernádi Judit, a Hiperkarma, Hrutka Róbert, az Ivan and the Parasol, Járai Márk, Kis Tibi, Lábas Viki, Müller Péter, Sziámi, az Örkény színészei, Paja Bea, Péter Bence, Péterfi Bori, Radnai Csilla, Szena, Tarján Zsófi, Törőcsik Franciska és a Well Hello is. A Bródy dalok napjából egy várhatóan egyórás film is készül, amelyet az RTL Klubon láthat majd a közönség.
0: Fesztivál.
3: Kovács Kati, Mudzsaid Zoltán és a Group & Swing zenekar, valamint Pál István Szalonna is fellép a Várkert Festen, amely a zenei programok mellett vezetett sétákkal, gyerekprogramokkal és népzenei produkciókkal nyitja meg a Várkert Bazár nyári szezonját, mégpedig június 6-án és 7-én jazz koncerttel, naplementés DJ-szettekkel, táncházzal, gyerekprogramokkal és kertmozival várja a közönséget a Várkert Bazár fesztiválja, mondta Sikota Krisztina, a várkapitányság vezérigazgató helyettese. Kiemelte, hogy harmadik alkalommal rendezik meg a Várkert Festet, amelyre idén is változatos családi programokkal, többek közt az Eszterlánc együttes zenés, bábos koncertjével, a Csupa Csoda Vándor játszótérrel és múzeum pedagógiai foglalkozásokkal is készülnek.
0: Esemény.
3: Június 7-én tartja Liszt Piknik elnevezésű szabadtéri nyitnapját a Zeneakadémia. Az eseményen többek között neves művészek és növendékek koncertjei, továbbá gyermekfoglalkozások várják az érdeklődőket a felsőoktatási intézmény épülete előtt a Liszt Ferenc téren. Az ingyenes nyílt napon a zenei műsorszámok között lesz Kárpát-medencei vonós népzene, fúvós, ütős, jazz és énekes növendékek fellépése is. A sokszínű, több korszak muzsikáját bemutató műsorban Monteverdi, Purcell és Mozart népszerű művei is elhangzanak. A neves fellépők között lesz Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektora, valamint Balázs János zongoraművész, Mondok Ivett énekművész, Karasszon Eszter csellóművész és Simon Izabella kamaraformációja. A gyermekeket a Liszt Kukacok Akadémiája és foglalkozások is várják. A szabadtéri események műsorvezetője Magyar Bálint színész lesz.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Az egykori Pannónia területén elhelyezkedő Balatonnál Galerius több forrás szerint biztosan megfordult. Az ő nevéhez fűződnek a tó körüli, első szabályozási munkák, valamint római lelőhelyek a mai napig fellelhetők a Balaton környékén, például Fenékpusztán. A Balaton ismert formája is a rómaiakhoz köthető. Írásos források bizonyítják, hogy Galerius császár uralkodása idején a 3. század végén annyira megemelkedett a Balaton vízszintje, hogy elárasztotta a parti földeket és a villákat. Ezért a császár csatornát ásatott, hogy legyen útja eltávozni a vízfeleslegnek. Ez volt a mai Sió csatorna előzménye. Érdekesség, hogy a római korban a Balaton vízszintje jóval alacsonyabb volt, mint most. De a víz által borított terület kiterjedtebb és szélesebb volt. Víz alatt állt a Kis-Balaton, a Tapolcai medence, valamint a Fonyódtól délre eső Nagyberek is. Így, ha elképzeljük a korabeli térképet, akkor azon a partvonal öblei, hajlatai nem egyeznek meg a maival. Sokkal több erdő borította a környéket, valamint a települések sem ott helyezkedtek el, ahol ma. A villagazdaságokról felmaradt lelőhelyek egy része ma már a Balaton medrébe esik, mert a vízállás magasabb lett. A szőlőművelés a római kortól fogva ismert a Balatonnál. A déli fekvésű hegyoldalak, a tó közelsége és a Balaton mikroklímája mind-mind kedvezett a szőlőművelésnek. A déli part sokáig elmaradt a Balaton felvidék borvidékei mögött, a Balaton lelle feletti hátságon és a Fonyódi hegyen az uradalmi birtokon voltak nagyobb szőlőskertek. Az Aquincumot az észak-itáliai Aquilerával összekötő hadiút a térségben két párhuzamos nyomvonalon haladt. Az egyik a mai Veszprém-Kapolcs-Tapolca vonalon, a másik pedig a Balaton északi partján. Ez utóbbi a Badacsony oldalában húzódott, majd északnak fordult, ahol kikerülte a mocsaras, vizes Tapolcai medencét. A nyomvonalakat a római villák szegélyezték, napjainkban annak megtalált lelőhelye is jelölik. Ez az út a Balaton nyugati végénél a Fenékpuszta katonai táboron haladt át. A mai badacsonyi római út tehát valóban római alapokkal rendelkezik. Igaz, maga a burkolat már újabb, tehát nem az eredeti utat látjuk. Bár a Balaton jelentése mocsaras, sáros tó, ennek ellenére a ránk maradt írásos források alapján kijelenthető, minden korban kihasználták és felhasználták a Balaton áldásos hatását.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Gyere le a partra!
0: Sportcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
5: Jó napot kívánok kedves hallgatóknak és a kedves nézőknek, ez a Partcafé, a Balaton hangja. A második évfolyamunk 20. műsorát készítjük Marsall Szilvi kolléganőmmel, Pritzinger Péter igazoltan távol.
6: Én pedig nagy szeretettel köszöntelek ismét, és örülök, hogy itt lehetek veled szembe, és hogy most ketten fogunk egy nagyon kedves fiatalembert faggatni az életútjáról, múltjáról, és aztán a jövőjéről is.
5: Mert hogy a vezérfonal az a prémium közösségi bormárka a Balatonnál, hogy ez mit jelent, ezt fogjuk dekódolni, de csak a műsor második felében, mert szeretnénk megismerni mai vendégünket, Szik Mátyást, szomelié bajnok, háromszoros szomelió bajnok, bor és ital szakértő, diplomás mentálhigiénés segítő szakember és családtudományi mester szakember. Hát szép vegyítés ez a különféle hivatásoknak. Köszönjük szépen, Mátyás, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
7: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
5: No, hát akkor dekódoljuk. Mi volt előbb, a bor vagy a mentálhigiénéje?
7: Hát az a helyzet, hogy általában küzdök azzal, ami a gyereknevelés mellett, illetve a második legnagyobb kihívása, hogy röviden válaszoljak embereknek kérdésekre, dolgokról, vagy beszéljek. Megpróbálom ezt most is, hát ha sikerül, vagy megkísérlem. Az az igazság, hogy kicsit lyuk vagy a tojás effektus. Én az első diplomámat tekintve történészként végeztem a Pázmányon, valamikor a Pun-háborúk idején. Ez azért alakult így, mert emlékeim szerint 2 vagy 3 ponttal lemaradtam a pszichológia szakról. És akkor jó sok év eltelt, és közben azért hát az önismereti utazásomon azért egy-két dolgot realizáltam, például, hogy hát sokkal érzékenyebb a szaglásom meg az ízlelésem, mint a környezetemben élőké. És azt tudtam, hát ez a nulladik pillanattól egyértelmű volt számomra, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, és olyan egyenesnek tűnt az út, hogy hát emberekkel foglalkozni, ahol kell szagolni, meg ízlelni, az a szomeli irányba visz. Úgyhogy így aztán következett egy bő 10 év vendéglátás, vagy ha tetszik, akkor csúcs vendéglátásban eltöltött év.
5: Uh-huh. És onnan jött ez, hogy vissza a régi új szerelemhez?
7: Hát egyrészt igen, másrészt ez sosem tűnt el, tehát hogy én közben végig foglalkoztam pszichológiával, csak eltelt 10 év, mire újra felvételiztem a pszichológia szakra, és akkor már felvettek mindenféle módosítások, meg pontszámítások, megváltozás, meg egyéb okán, és akkor, de hát ugye nem maradt el az, hogy én nagyon szeretek emberekkel dolgozni, csak egy másik aspektusból is azt gondoltam, hogy érdemes ezzel törődni, illetve hát bejátszik az is, hogy időközben nekem családom lett, és lett egy feleségem, meg 2 gyerekem, akkor még csak 1 volt, és akkor hát az én feleségem az egy viszonylag egyszerű választási helyzet elé állított, úgy nagyjából a gyermekünk második életévében jelesül, hogy vagy felmondok a vendéglátásba, vagy elválunk. És akkor ezen gondolkoztam egy 16 másodpercig, és akkor felmondtam, de azért ez hozzátartozik, hogy én akkor menedzseri pozícióba jöttem el egy nagyon magas minőségű szállodának a menedzseri pozíciójából, ahol rengeteget dolgoztam. Szóval munkaórában nagyon-nagyon sokat töltöttem ott, és amikor hazajöttem 1:30-kor, akkor a feleségem a kezembe nyomta a kislányunkat, akivel én ösvényt jártam a szőnyegbe, hogy elaludjon, és gyakorlatilag olyan 5 körül lefeküdtem, majd 9-kor keltem, és mentem vissza a szállodába. Tehát azért ennek volt persze más motivációja, és nem nagyon akarták elfogadni egyébként a felmondásomat.
5: És mit csinál egy családtudományi mesterszakember, ha már így mutattunk már?
7: Hát a mesterszakember az menő hangzik, ez csak azt akarja, hogy ez egy Semmelweisen szerzett mesterdiploma, tehát ezért mesterszakember, talán kicsit fancyabb a név, mint ami van. A családtudományi szakember alapvetően családi rendszerekkel foglalkozik. Ez ugye nem tájidegen, mert hogy én ma is zömmel családokkal, meg hát családi borászatokkal foglalkozom, és támogatom őket, mint tanácsadó. Ez a kvázi a fő csapás irány. Itt ugye egyetlen egy alaptétel van, amit érdemes elfogadni, hogy a család az egy rendszer, és a család rendszerének a tagjainak az összege mindig több, mint a rendszer egésze. Uh-huh. Innen nézve viszont nem az van, hogy van egy gyerek, tessék nézni, elromlott, tessék megjavítani, vagy egy felnőtt, vagy egy párkapcsolat, hanem rendszer szintű gondolkodást igényel a dolog. Én meg azt hiszem, hogy talán ezért.
6: Uh-huh. És kimondottan most családi pincészetekkel foglalkozó, pontosan ezért, mert hogy ötvözöd a mindenfajta tudás, megszerzett tudás?
7: Igen, nekem a PhD kutatási témám is ez volt, tehát alapvetően a családi rendszereknek a működése és annak a márkaépítésre gyakorolt hatása, a családi brand hogyan hat egyébként a márka megítélésre, és nyilván ennek a háttere az az, hogy a családi vállalkozásokban a családok egymáshoz viszonya az, hogyan hat egyébként egy márkaépítésre.
6: De egyébként azt gondolom, hogy a borászatok nagy többsége családi vállalkozás, nem? Tehát generációról generációra öröklődik, vagy ez nem ez a jellemző? Vagy?
7: Ez erősen eltér Magyarországon, mint ahogy szinte minden eltér Magyarországon. A bor bor világában attól, amit egyébként megszokhattunk külföldön. Külföldön sokkal jellemzőbb a befektetői borászat alapítás készítés, ami egy nettó tulajdonképpen profitorientált vállalkozás. Magyarországon sokkal nagyobb hagyománya van az apró birtok szerkezeteknek és az ebből összeálló családi vállalkozásoknak és brandépítésnek, igen.
5: Nagyon belemelegedtünk a beszélgetésbe, az alapkérdést azonban most is feltennénk némi kanyar után. Van-e balatoni kötődés, és hogyha igen, akkor ez milyen jellegű? Ott élsz-e, oda köt-e a munkát, stb. Stb.
7: Szerencsére a munkám alapvetően nem köt sehova. Egyébként egy Budapest környéki településen élek az agglomerációban, de van balatoni kötődésem, nem is kevés, ugyanis én gyakorlatilag az egész gyerekkoromat a Balatonon töltöttem, praktikusan Zamárdiban, tehát a déli parton. Aztán a szüleim sok évre rá elköltöztek az északi partra, Vonyarcvashegyre, úgyhogy ők a mai napig ott élnek, úgyhogy mondhatjuk, hogy van abszolút balatoni kötődésem. Nem tagadom, hogy némi elfogultsága vagyok a Balaton iránt.
5: A balatoni borok iránt is van elfogultságod?
7: Hát nézd, szerintem a kettő kicsit kéz a kézben jár. Azt gondolom, hogy Magyarország alapvetően alkalmas arra, hogy kiváló fehérrozé és vörös borokat termőszőlőknek adjon otthont, és ebből következően a 22 magyar borvidékből gyakorlatilag 22, de 20 mindenképpen alkalmas arra, hogy nagyon magas minőségű borok készüljenek. Viszont olyan adottságokkal, amik szerintem az igazán magas minőséghez szükségeltetnek, voltak éppen a Balaton némiképp helyzeti előnnyel indul.
5: A családi borászatokra visszatérve, hogy látod az ő helyzetüket abból a szempontból, hogy a mezőgazdaságban is, de általában azt szokták mondani, hogy az egész magyar gazdaságban most van a generáció váltás évtizede. Ez jellemző a borászatokra is? Vagy ott is ugyanaz a probléma, mint oly sok magyar vállalkozásnál, hogy apuka, nagypapa felépítettek valamit, amit már a fiatalok nem biztos, hogy át akarnak venni, és ez egy akkora problémát jelent, hogy mi legyen mondjuk adott esetben egy borászattal, amit nagyon nehéz megoldani.
7: Hát ez is egy elég összetett választigénylő kérdés. Én ezt úgy látom, hogy van egy alapvető kiindulási pont, jelesül az, hogy mivel foglalkozik egy családi vállalkozás. Mert az, hogy mondjuk alumínium paneleket gyárt, vagy épületgépészeti eszközöket, az egy vonatkozás, meg az, hogy valaki mezőgazdasággal foglalkozik, ez egy másik. Tehát praktikusan a termelő ágazatban a mezőgazdaság alapvetően egy sokkal, bocsánat, hogy így fogalmazok, de egy fizikai munka igényesebb valami. Az, hogy ma azt látjuk, hogy nem annyira trendi fizikai munkát végezni, kiváltképp az értelmiségi fiatalok, vagy a magukat az értelmiséghez soroló fiatalok körében, ez mondjuk nagyjából tény. Ugyanakkor meg hát egy családi vállalkozás az nem csak a munkáról szól, hanem teljesen egyértelműen egy olyan vízióról, aminek a középpontjában az áll, hogy a brand, ami sokszor egyébként így van, a családnevet viseli például a címkéjén, az túlmutasson nem csak egy, hanem kettő, három, sok X generáción. A generációváltás problémája egyébként abszolút jelen van, én tényszerűen ezzel is foglalkozom egyébként a partnereimnél, hogy ez hogyan lehet a legzökkenőmentesebben keresztül vinni, hiszen ha mindenki akarja, hogy legyen generációváltás, akkor is tök máshogy gondolkodnak. Tehát ma egy 70 éves paterfamiliasnak egészen más az elképzelése például a kommunikációs csatornák megfelelő alkalmazásáról, összevetve például egy akárcsak 40-50-es, ha tetszik, akkor váltó generációval, és a sarkukban ott lieg a most 18-20 éves, aki már bennül a kertészeti egyetemen, tehát elhivatott, de totálisan máshogy gondolkodik például marketing kommunikáció szempontból.
6: Bocsánat, még egy kicsit boncolgatnám ezt, mert ez egy nagyon érdekes téma, hogy a családi vállalkozások, tehát a borászatok tekintetében mi a motiváció? Azt a hagyományt, az örökséget továbbvinni, vagy pedig piaci alapokra helyezni, vagy a hangsúlyok hogy tolódnak el?
7: Tudom, hogy sokat mondom, hogy összetett. De összetett, mint ahogy van egy lélektani vonatkozása is. Itt egyrészt arról van szó, hogy sui generis születésünktől fogva arra vagyunk kódolva, hogy nyomot hagyjunk a világban. Ennek az egyik lehetséges útja az, hogy összegrafitizzük a falat, és azt hiszük, hogy ezzel nyomot hagyunk, ami is van, amíg le nem festik, meg el nem visz a rendőrség. A másik az, hogy alkotunk, létrehozunk, és ez a létrehozás, ez az alkotás belső késztetése vágya, ez nagyon szépen tud manifesztálódni például egy családi brand felépítésben. Tehát nagyon sok olyan családi vállalkozás működik, ami világosan láthatóan nyögvenyelős üzleti és piaci szempontból, tehát tökéletesen alkalmatlan közgazdaságtani, vagy akár csak makroökonomiai szempontból a túlélésre, mégis fenntartják, mert túlmutat egész egyszerűen a profit realizáláson. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek profitorientált vállalkozások következésképpen egy ponton ki kell számolni egy négyzetrácsos papíron, hogy mennyibe kerül egy első címke, meg egy hátsó címke, és hogyha ez nem optimális, és termelés szempontjából kevésbé működik, akkor egy idő után, hát, ha nem más iparágból finanszírozzák, akkor gyakorlatilag beláll a földbe.
5: Hogy látod, vegyük a borpiacnak a két szegmensét, a termelőket és a fogyasztókat egy kicsit górcső alá. Jó bornak nem kell a cégér, mondják a magyar bor meg jó bor, gondoljuk mi. Hogy áll a magyar bormarketing, azon belül is mondjuk a balatoni borok marketingje, ha már a Partkaféban beszélgetünk?
7: Egy picit segíts, hogy a kérdés első fel az, hogy hangzott?
5: Hát, hogy áll a magyar bornak a marketing, a helyén kezeli-e akár a szakma, akár a belföldi fogyasztó, akár a külföldi fogyasztó, vagy itt van bőven tennivaló, mert hallok olyan véleményeket is, amikor azt mondják, hogy a magyar bor az csak nálunk világhírű. Biztos te is
7: meg a Dunántúlon is.
5: Igen.
7: Szóval ez nem igaz. Igen, csak én mégis visszaugranék egy picit oda azzal, amivel kezdted, hogy vegyük a fogyasztót meg a termelőt. Uh-huh. Csak elengedhetetlen, hogy rávilágítsunk, most már védjegyemmé válik az összetett. Elengedhetetlen, hogy rávilágítsunk, hogy itt azért vannak közben még szereplők, például kereskedők. Uh-huh. És az, hogy ők hogyan árnyalják a magyar bor marketingjének az állapotát, az szerintem eléggé szignifikáns. Következésképpen nem az a kérdés, hogy áll a magyar bor marketing, hanem hogy ki hogy veszi ki ebből a részét, úgy anyagilag, mint egyébként tevékenyen, tehát hogy épül föl, hogy áll össze ez a csomag. Ugye az egy dolog, hogy van egy voltak éppen művész, mondjuk a borász, aki elkészíti a hát csúnya szóval terméket, szebb szóval produktumot. Aztán, hogy ez milyen csatornákon keresztül jut el egyébként a végül a fogyasztóhoz is benne, milyen benyomást kelt, milyen élményt szerez neki, az nagyon-nagyon sok szempontból marketing kérdés. És hogy ebben milyen részt vállal például egy multinacionális vállalat, vagy egy diszkonterlánc, vagy milyen szerepet vállal egy disztribútor, az eléggé fontos. Önmagában ma azt látjuk, hogy bár elválik, és sokszor nem szinergizmusban, tehát egymást erősítve hatnak ezek az erők, mégis erre nagyon nagy szükség lenne, tehát összehangoltan kellene kommunikálnunk, ezt én teljes egészében hiányolom. Valamit csinál a Magyar Bor Marketing, mint KHT, mint konglomerátum, valamit csinálnak a borászok, amik szerintük jó, valamit csinálnak a láncok, amik szerintük jó, és akkor valami elvileg úgy ki kéne, hogy kistársuljon a fogyasztó fejébe, ami néha szöges ellentétben áll azzal, mint amit látnak. Nem csak árponton van itt ellentmondás márkán belül, hanem sok esetben akár ízvilágon, kommunikáción, vagy éppen megjelenésben, tehát címke viszonylatában is.
5: Nézzük kicsit a fogyasztót. Mennyire borbarát a magyar? Borissa nemzet, ezt szokták mondani rá, de azért látjuk, hogy a fiataloknak az alkoholfogyasztási szokásai máshogy vannak, de azért látjuk azt, hogy mondok egy, lehet, hogy nagyon rossz példát, 1500 forint fölött már nem biztos, hogy megvesszük azt a bort, bármennyire is szeretjük, és bármennyire is magyar. Szóval egy elég furcsa fogyasztói réteg van az országban meglátásom. Szerintem majd megerősíted, vagy cáfolod.
7: Meg tudom erősíteni már csak azért is, mert nekem a veszőparipám, hogy megbeszéljük, hogy miről beszélünk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy fiatalok borszokásai máshogy alakulnak, akkor definiáljuk már a fiatalt. Ugyanis én ezt egyáltalán nem látom. A fiatalok régen se ittak bort, meg most se. Mert a foglalkozás célja az, hogy kilőjék magukat a holdra, ahhoz meg minden egyéb alkohol olcsóbb és gyorsabb eszköz. Következésképpen nem fog tudni a fiatalokat megszólítani semmilyen bormarketing. Azt mondtátok, ne fogjam vissza magam, meggyőződésem, hogy ez így van. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet edukálni a jövő borfogyasztóját, hogy nem lehet teregetni, és nem lehet felhívni a figyelmet arra, hogy a bor az nem pusztán egy alkoholos ital, hanem egyrészt egy történelmi hagyományokkal bíró, ha tetszik, akkor mezőgazdasági produktum, aminek jelentős földrajzi megismerési lehetősége, potenciája és edukatív potenciája van, nem beszélve arról, hogy azért jót beszélgetni alapvetően az emberek két pálink után nem nagyon tudnak. Három után szinte tuti, de hogy öt után nem, az meg hol biztos. Következésképpen a bor erre sokkal alkalmasabb. Azzal teljesen egyetértek, hogy heterogén a kép, mindazonáltal, ha a fiatalok közé soroljuk mondjuk az én korosztályomat, tehát úgy nagyságrendileg azt mondanám, hogy a mondjuk a 30 kötőjel 50-es korosztályt tekintjük fiatalnak ebben a vonatkozásban, akkor az valós, hogy ez egy nis piac. Mindig is az volt, mindig is az lesz. Önmagában az, hogy valaki borozik a Balatonfüreden a kis hajóján, az nem fog megváltozni. Az, hogy egy társas összejövetelen egyébként bor kerül elő, vagy egyáltalán nem kerül elő alkohol, az már nagyon erősen egy olyan nemzetközi trendnek is, és részben lobby tevékenységnek is az eredménye, ami ma az egészségtudatosságot tűzte az zászlajára, és ezt az anomáliát, ezt az ellentmondást sokan kísérelték már meg feloldani, több-kevesebb sikerrel. Én ebben ugyan állást tudok foglalni, de meggyőződésem, hogy alapvetően kell máshogy kezelnünk a bort minden más alkoholos tartalmú italal összevetve.
6: Ez mit jelent pontosan? Tehát, hogy kell kezelni? Egészséges a bor, vagy tehát, hogy mégis milyen kontextusban?
7: Mondok egy egyszerű példát. Az, hogy ma egy ismert és elismert belgyógyász szakember, szinte celebritása avanzsáló belgyógyász szakember kijelenti, hogy a 0.0 alkohol az egészséges, ezt engedjétek meg, hogy visszautasítsam. Egész egyszerűen azért, mert nincsenek ott a részletek, nem beszéltük meg, hogy miről beszélünk. Igen, így van, a bélmikrobiom szempontjából valóban a 0.0 alkohol az egészséges, csak hogy mi nem egy bélmikrobiom vagyunk. Tehát ezt a típusú duális szemléletet, hogy van test meg lélek, ezt már régesség maga mögött hagyta, nem csak a pszichivel kezdődő foglalkozások zöme, hanem egyáltalán a szomatikus orvoslás is. Következésképpen arról van szó, hogy egy introvertált személyiségtípusnak egy társaságban való feloldódáshoz igenis sokat tud hozzátenni. Egészséges emberi kapcsolódásokhoz tud hozzátenni, akkor most egészséges vagy nem egészséges. Ha innen nézzük, mert engem, bocsánat, de a világból ki lehet kergetni ezzel, hogy de a vörösborban antioxidás van, stb. Baromság. Lehet, hogy van. Igen, persze, meg hisztamin, meg még nagyon sok minden van benne, baromi összetett egy bor, biokémiai szempontból is. De nem ez a kérdés, hanem hogy a személyiség és a különböző személyiségek csatlakozására való képessége az az egészségünket szolgálja, vagy nem, és ha igen, akkor meddig? Természetes, hogy túlhasználat, vagy szakszóval abúzus esetén erről nem beszélünk, de összességében ez kijelenteni, hogy egészséges vagy nem egészséges, ez olyan duális és olyan fekete-fehér, amitől én mindenkit óvaintenék, bármilyen ex-katedra kijelentéstől mindenkit óvaintenék, ugyanis, mint mondottam volt, a kérdés összetett.
5: Kell-e és értünk-e a borhoz? Szomeléként különösen érdekel a véleményed ez ügyben, mert azt szokták mondani, hogy egy fogyasztónak vegyen ő mosóport, vagy bort, vagy akár, nem tudom, joghurtot, az a jó, ha ért ahhoz, amit vesz, és akkor lehet neki eladni igazán jó termékeket. Hmm. Most nagy kérdés, hogy a magyar átlagfogyasztó érte a borhoz, vagy nem kell érteni hozzá, mert minden fogyasztó el tudja dönteni azt, hogy amit kóstol, az ízlik, finom, vagy nem. Amit használ, az jó, vagy nem.
7: Először is hagy ezt is egy picit, ha megengeditek, árnyolnám. Egyrészt szomeléként nem tudok válaszolni, mert 2017 óta nem dolgozom szomeléként. Ital és borszakértőként tudok válaszolni, már csak a magam mögött lévő évek tapasztalatából adódóan is. Ugyanakkor vissza tudok utalni a 10 évvel ezelőtt az asztal mellett tapasztalt trendekre, de nem hiszem, hogy ma már releváns. Következésképpen nem szomeléként adok erre választ, ha megengeditek, hanem sokkal inkább egy picit kizumolva ebből a képből. Azt gondolom, hogy nem értünk hozzá, egyáltalán a bor fogyasztó ember kevés ért hozzá, illetve a nis fogyasztói közvéleménynek egy szűk kis magja talán valamit konyít hozzá, mert mondjuk borismereti kurzust végzett, vagy ilyen olyan tanfolyamot, ami egyébként eligazodni már segít. De a lényeget tulajdonképpen kimondtad már a kérdésben, és ezt csúnya szóval oktatom, de egyébként meg erről beszélek hosszú-hosszú évek óta, hogy a bornak két fontos kategóriája van, az ízlik meg a nem ízlik. Az, hogy mi alapján tudom eldönteni egy címkéről, vagy akár árpontról, hogy nekem ez fog-e ízleni, vagy nem, ehhez már némi önismeret, ha tetszik, saját ízlésnek az ismerete szükségeltetik. Tehát ha én inkább az illatos fehérborokat kedvelem, akkor nem kezdek el keresgetni a Cabernet környékén. Ez nagyjából egyértelmű. Ilyen típusú műveltsége, vagy ha tetszik rálátása, vagy hozzáértése, ma már inkább van egyébként a borfogyasztó közvéleménynek, én ezt gondolom. Tehát szűkül a borfogyasztói közvélemény, de az viszont jobban ért hozzá.
5: Egy kis szünetet muszáj tartanunk, el kell mennünk, ugyanis promóciós összeállítás és hírek szempontjából egy kis szünetre. De ígérjük, hogy folytatjuk ezt a remek beszélgetést Szűk Mátyással, úgyhogy ne menjen senki túl messzire a rádiókészülékeken.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Újra köszöntjük kedves hallgatóinkat, illetve nézőinket. Folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja, és itt fogtuk a stúdióban Szik Mátyást, aki háromszoros szomelié bajnokból és italszakértő, diplomás mentálhigiéni és segítő szakember és családtudományi mester szakember is. Beszéltünk már borról, a fogyasztókról, a termelőkről, és fókuszáljunk a mai fő témánkra. Közösségi balatoni bormárka készül. Erre miért van szükség? Teszi fel egy átlag fogyasztó a kérdést.
2: Ugye alapvetően ez nem új a nap alatt, ennek van egy előzvénye, az pedig a Nivegyvölgyi Összefogás, a Nivegybor, aminek van szerencsém szintén szakmai koordinátoraként szerepet vállalni. Igazából, hogy miért van rá szükség, ezt három oldalról tudom megválaszolni. Az egyik az, hogy látjuk azt, hogy egy történelmi hagyományokból kiindulva aprócska birtokszerkezettel rendelkező borágazat, mint amilyen a magyar mezőgazdaságon belül a bor, annak előbb-utóbb szüksége lesz valamiféle összefogásra. Én egyébként is általában üdvözlöm az összefogásokat, mert többen több dologra és nagyobb dologra vagyunk képesek, mint egyedül. Ugye egy fecske nem csinál, nyarad, stb. Azért van szükség alapvetően ezekre az összefogásokra, mert meggyőződésem, hogy valódi piaci alapon szerveződő versenyben csak akkor van reális esélye a magyar bornak túlélni, hogyha itt nem várja el egy 1, 2, 5, 10, 12 hektáros birtok saját magától, hogy valódi piaci pozíciót fogjon. Ha viszont többen fognak össze, akkor magától értetődően a költség hányad is alacsonyabb részvételre vetítve, tehát vagy résztvevőre vetítve, ez az egyik oka. De ami miatt a Super Balaton koncepció megszületett, az nem egészen ez, illetve ez is. A számomra a legfontosabb hívószó az volt ebben, amikor a Péter megkeresett ezzel, hogy egyébként meg hát vállalnám-e, meg mit gondolok, hogy egy, minden összefogást üdvözlök, ahogy mondtam, kettő, azt gondolom, hogy ezt egy picit följebb tudjuk pozícionálni, mint akár a közép kategória, és én ugyan nem nagyon szeretem a prémium szót, de mégiscsak valami kicsit feljebb lévő kategóriát célzunk meg. Olyan összefogással, ahol a borokból közös bor születik, az mindenképpen egy nagyon fontos üzenetértékkel bír. Tehát nem a széthúzást üzeni, hanem az összefogást üzeni.
1: Kinek? A szakmának vagy a fogyasztónak? A fogyasztónak édes mindegy, hogy az a bor, ami ízlik, vagy nem ízlik neki, az összefogással alkottak nagyot, vagy nem. De lehet, hogy tévedek.

0: A fogyasztói oldalról azt gondolom, hogy két szempont szerint nem mindegy. Az egyik az, hogy ha adott egy pincészet, még hogyha készül ott mondjuk most mondok egy számot, 10 féle bor, ami egy kis pincénél azért kevésbé jellemző, vagy olyan kis mennyiségben, hogy nem tud piaci forgalomba kerülni, akkor van 10 féle variációs lehetősége. Ha egy pincénél készül 10 bor, és 10 pince összefog, az magától értetően 100 variációs lehetőséget rejt magában, tehát nem vagyunk arra rászorítva, hogy hát nagyon jó ez az ital ebben az évjáratban, de azért egy picikét sav hiányos, hanem tudunk olyan alkalmasint olyan résztvevőt találni bele, vagy a házasításba egy olyan szereplőt, ami pont ezt a sav hiányt egyébként felemeli arra a szintre, ami tökéletesen egyensúlyos magyarán, ő a fogyasztó a lehető legjobb rajnait fogja megkapni, amit ma a Balaton körüli borászatok elő tudnak állítani.
1: Mert hogy egy kicsit segítsek, ugye Rajnai Rieslingről van szó. Az a kérdésem, hogy ugye több borászathoz fordultatok ezzel az ötlettel. Hányan csatlakoztak hozzá, kik ezek a borászatok, és mi volt az a hívószó, azon kívül, hogy közösségi összefogás, amiben ők ebben fantáziát láttak, akár piaci alapon is?
0: A piaci alapot azt majd eldönti a piac. Uh-huh. Ez a szándék megvan. Alapvetően a koncepció az az volt, hogy össze tudjunk hozni egy olyan produktumot, ami ezt hivatott egy kicsit megtestesíteni, tehát az összefogást, hogy a lehető legjobb formáját mutassa a Rajnai Riesling, ne csak Magyarországon. Tehát a hívószó az, hogy ennek bizonyos protokolláris rendezvényeken, vagy adott esetben olyan helyszíneken, ahol egyébként más külföldi fogyasztó is találkozhat vele, vigye a hírét. De a legfontosabb üzenet az számomra is, és azt gondolom, hogy a résztvevő borászatok számára is, az egyértelműen a Balaton turisztikai erejének a népszerűsítése. Következésképp itt inkább egy eszközként van jelen a rendszerben maga a bor is, hiszen nem tudunk tőle eltekinteni, a balatoni borrégióban azért egymástól függetlenül több borvidék található, ebből is adódik a komplexitásnak a lehetősége.
2: Nekem viszont megütötte a fülemet két kifejezés, a háziasítás, illetve maga a Rajnai Riesling. Uh-huh. Érdekelne, hogy hát ugye a Balaton az olasz, egyelő olasz Riesling, gondolja az átlag magyar borfogyasztó. Ehhez képest a Rajnai Riesling lett ennek a prémium közösségi bormárkának az alapja. Miért?
0: Igen. Egyrészt, ha megenged egy pici pontosítás, hogy házasítás.
2: Házasítás, bocsánat.
0: Amennyiben nem búza, mert az ugye házasítás.
2: Igen, igen, igen. Sajnos állattenyésztő vagyok, ezért van ez a nyelvbotlás folyamatosan.
0: Az elszólás, ha tetszik, Freudi. Az igazság az, hogy egyrészt ez nem volt teljesen egyértelmű. Tehát nem árulok el nagy titkot, mint minden jól szerveződő közösségi együttműködésben voltak viták, vagy vannak is, meg még lesznek is. Ezeket szerintem kulturált keretek között pont, hogy elősegítenek és facilitálnak abba az irányba, hogy egyébként mindenki számára megfelelő megoldást találjunk. Ugyanakkor meg benne van a nevében a Riesling, ami ismerősen cseng pont az olasz Riesling miatt. Viszont, mivel Rajnai Riesling, ugye ezt tisztába kell tennünk, hogy az olasz Rieslingnek van egy nagy problémája, hogy se nem olasz, se nem Riesling. Mert amikor Rieslingről beszélünk, akkor technikailag a Rajnai Rieslingről beszélünk, ugye a Rajna mentén először nagy népszerűségnek örvendő Riesling fajtáról, ami aztán világfajtává vált, mert a világon mindenhol készítik, tehát mindenhol ismerősen cseng. Nem mindegy, hogy a Rieslinget felhasználjuk így, aztán kap egy olasz Rieslinget, amiről egy osztrák fogyasztó tök más gondol, vagy egy ausztrál fogyasztó tök más gondol, vagy nem gondol semmit, mert nincs a vers Rieslinghez, vagy italian Rieslinghez, vagy olasz Rieslinghez kapcsolódása, szemben a Rajnai Rieslinggel. Ez egyik. A másik, hogy a bor nevében viszont nem lesz Riesling. Ugye pont ezért lett szuper Balaton, mert ahogy mondtam, itt a Balaton a fő fókusz, és az, hogy szuper, aminek, hogyha a latin eredetét nézzük, akkor a fölötte álló, tehát az egyel nagyobb dolgot hivatott egy kicsit jelképezni. Itt nem a mi önhittségünkre utalunk, hanem arra, hogy ez minden résztvevő borászat fölött álló termék, amiről beszélgetünk. Egy-kettő. A köznyelvben is alapvetően a szuper az azért egy pozitív kicsengésű dolog. Tehát, ha én ráírom egy boros palackra, hogy szuper Balaton, a hátuljára, hogy Rajnai Riesling, akkor a háromból a három lesz mindenkinek ismerős. Uh-huh. A szuper mindenkinek egyértelmű, a Balaton is reméljük, és a Riesling is.
1: És ugye nem szerepelnek a borászatok nevei majd a címkén a tervek szerint.
0: Így van. Ez egy nagyon nagy eltérés egyébként a Balatonborhoz képest, és ebben rímel a névegy összefogásra, hogy itt a Balaton, és azon belül is az összefogás, és azon belül is a Rajnai Riesling a koncepció, nem az, hogy itt most adott esetben a Bujdosó pincéről, vagy a Páfi pincéről, vagy a Laposa pincéről, vagy a Dobosi pincéről beszélgetünk.
2: A miért házasítás? Ez is megütötte az előbb a fülemet. Miért nem lehet akkor, na ez a balatoni Rajnai Riesling nevű termék.
0: Ez egy trükkös dolog. Alapvetően az assemblage, francia kifejezés, vagy küvé, vagy házasítás, az általában két különböző fajtának a házasítását akarja. Az elv az az, hogy egy meg egy egyenlő három. Tehát amit hoz egy merló mondjuk csokisságban, az kiegészíti egy fran földessége, és akkor egy fran merló házasítás együtt egy tök új bort alkot, optimális esetben kikóstolhatatlan, hogy miből van, az egy új entitássá válik. Ugye itt arról van szó, hogy különböző rajnai rizlingeket állítunk össze, ha tetszik, házasítunk, ezért nem is teljesen adekvát a kifejezés. Az assemblage egy kicsit jobb lenne, de az nem mond senkinek semmit sem, meg amúgy is elitistának és sznobnak hangzik, úgyhogy ne ezt használjuk. Azért házasítás, mert ők tulajdonképpen összeházasodnak. Egy közös frigyre lépnek, nyilván több oldalú szerződésről van szó, nem kettőről. Ebből adódóan viszont azt várjuk, hogy rajnai rizling karakterét nem csak hogy megtartja, hanem erősíti a fajtának, tehát fajta jelleges rajnait várunk ettől a házasítástól, de közben benne lesz a déli és az északi partnak a sajátossága is, hiszen teljesen más jellegű ital születik egyébként egy bazalton, vulkanikus altalajon termett szőlőből összevetve például egy déli parti területet.
2: Ez egyébként mennyire nehéz feladat megmutatni egy régiót egyetlen palackba sűrítve?
0: Hát rohadtul. Ugyanis, na most miért? Mert a régiót megmutatni önmagában szerintem nehézkes. Ha azt mondanánk, hogy egy-egy borvidéket akarunk megmutatni, még az is nehézkes. Ezért készülnek dűlő, sőt parcella szelekciók is a különböző borászatoknál, de itt visszautalnék az előző kérdésedre, hogy mennyire művelt a magyar borfogyasztó. A magyar egységsugarú borfogyasztónak az ég egy adta világon semmit nem mond az, hogy milyen parcelláról vagy akár milyen dűlőről születik egy bor. Ezt kizárólag a borásznak a játéka, illetve a saját területének a megismerése. Mert az, hogy ez most riolitos altrajon termeszőlőből készült, andezitos, dácitos, bazaltos vagy éppen agyagmárgás, ezt nem fogod tudni kikóstolni pohárból, még nagyon nagy kóstolási rutinnal sem. A lényeg itt az egyensúly. Tehát még egyszer, itt nem a régiónak a sajátosságát szeretnénk elsősorban bemutatni, hanem az összefogás erejét és a Balatont.
2: Uh-huh. Hogy viszonyul ez a kezdeményezés a Balatonborhoz? Ezek kiegészítik egymást, vagy ez egy feljebb lépés a Balatonborhoz képest, vagy egy teljesen új termékkategória?
0: Ugyanúgy viszonyul, mint ahogy a családtudományi rendszer kapcsán tudnám mondani a családtagokat, hogy a részek összeadva többek, mint az egész. Tehát ez egyfajta család. A Balatonbornál koncepció volt, hogy a címke egységes legyen, mindenki számára elérhető, nagyjából 1500 forintos ársávban polcra kerülő olasz rizling legyen, ami a mindennapok jó ivóbora. Hogy fel sem merüljön, hogy a Balatonnál másból iszom a fröccsöt, mint Balatonborból. Az, hogy egyébként ezt a bujdosó állítja elő, vagy éppen a laposó állítja elő, az voltak éppen marginálissá válik. Én ebben látok egy nagyon fontos üzenetet, hogy a Szuper Balatonnál még e fölé is növünk egy időzélbe egy icike-picikét, mert ugye az történik, hogy itt nincsenek a borászatok feltétlenül megjelölve. Ez nem azt jelenti, hogy a kommunikációban nem fognak megjelenni, sőt, kiemelten meg fognak jelenni, ezért aztán minden borász biztatok arra, hogy vegyen részt egyébként a projektben, mert ennek tulajdonképpen nincsen felső limitje.
2: Ki a főnök? Mert nyilván minden borász individuum, mindenkinek más az elképzelése a szőlőjéről, más az elképzelése a borkészítésről, a hány ház annyi szokás. Aha. Hogy sikerült ezt szintetizálni, ezt az ezer érdeket, attitűdöt, szakmai tudás, stb. Stb.
0: Ezt el tudnám poénkodni, ezt a választ, de nem teszem, mert hát mindenkinek van egy főnöke, nekem mondjuk több is, mennem is kerültük az iskolába, de a lényeg, a főnököm főnökeiért, de a lényeg, hogy ez egy a lehetőségekhez mérten demokratikusan szerveződő dolog, ugyanakkor inkább azt mondanám, hogy illiberális demokrácia, de majd ezt kivágjuk, hogy...
2: Nem fogjuk kivágni, igen.
0: Ugyanis a végén, egy ilyen típusú szerveződésnek a végén ahhoz, hogy a termék, a produktum összeálljon, ahhoz mindenképpen kell egy valaki, aki aztán a végén, vagy legalább egy board, csúnya szóval, nem itt eszemben ennek egy magyar megfelelője, tehát egy döntéshozó, hogy mondjam, csapat, aki aztán a végső döntést kimondja, és ezért vállalja a felelősséget. Ebben a vonatkozásban azt gondolom, hogy ez jelen pillanatban egy négyfős grémium, amiben a Péter van benne, a Laposa Bence, a Dobosi Győző meg szerint személyem. Valószínűleg itt a mérleg nyelve, az majd én leszek a végén.
2: Az utolsó kérdés, mert nagyon elment az időnk, ez kinek szól? a szakmának, hogy lám, a balatoni borászok erre is képesek, össze tudnak fogni, akár annyira is, hogy még a nevüket se írják rá arra a palackra, ami az összefogás végterméke, vagy a fogyasztónak, hogy vegyél egy szuper Balaton közösségi bormárkát, és akkor az abba a kortyba benne lesz az egész balatoni borászat, és nagyjából kapsz egy benyomást, kedves fogyasztó, hogy ezt ez a fő irány, és ezeket hogyan cizellálja egyes borászat, azt majd te felfedezed magadnak, ha szeretnéd. Tehát ez egy ilyen kapu, majdnem azt mondtam kapudrog, de az ebben az esetben talán visszatetsző lenne, tehát ez a kapu a balatoni borok megismeréséhez?
0: Mivel rádióban vagyunk, ezért nem tudom nem elsütni, hogy küldjük mindenkinek, aki szereti. Az a helyzet, hogy nem csak aki a bort szereti, hanem aki a Balaton szereti. Ez szerintem egy elég fontos dolog. Ezt tessék kipróbálni, kísérlet, hogy ülünk a Balatonparton úgy, hogy van a kezünkben egy pohár balatoni bor, ülünk a Balatonparton úgy, hogy és még meg is kóstoljuk, ülünk a Balatonparton úgy, hogy nem balatoni bor van a kezünkben, és ülünk a Balatonparton úgy, hogy nincs bor a kezünkben. Nem lövöm le a poént, tényleg mindenki próbálja ki otthon, hogy mi a különbség, ha van. Ha meg nincs, akkor nincsen, de ha van, annak örülünk. Mi nagyon szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy azért ahhoz nagyon picik ez az ország, hogy ne fogjunk össze. Nagyon szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy gazdaságilag csak akkor tudunk relevánsan tevékenykedni, hogyha ezt felismerjük, és közös erővel, közös cél érdekében közösen tudunk tenni, és nem patika mérlegen méregetjük, hogy ki mennyit tesz bele ebbe az összefogásba. Mindig lesz, aki egy kicsit többet, mindig lesz, aki egy kicsit kevesebbet. Azt reméljük, hogy mindenki élvezni fogja ennek egyébként a hatását. Azt szeretnénk, hogyha ez egy transzparens, átlátható működésű összefogás lenne, aminek az egyik legfontosabb üzenete az ez pont, amit mondtál. Fogyasztó felé és szakma felé egyaránt.
2: No, végszónak tökéletes. Még itt fognánk néhány percig, mert hogy az előttünk álló május 21 és május 24-e közé eső hétvégére ajánlunk néhány programot Szilvivel.
3: Kint vagyunk a vízből. A Balatonnál nem csak fürdeni lehet. A Partcafé programajánlója.
1: Tehát rögtön május 21-én csütörtökön különleges gasztroprogram várja az érdeklődőket Balatonföldváron. Főzde látogatás lesz a Helkában korlátlan kóstolással. A vezetett túra során betekintést nyerhetünk a sörfőzés folyamatába, megismerhetjük a főzde történetét, miközben a Helka kézműves söreit korlátlanul kóstolhatjuk.
2: Aztán május 23, az már szombat, a Hungarikum Fesztivált és kézműves vásárt rendezik majd meg Balatongyörökön, a szép kilátónál. A rendezvényen több mint 40 kiállító, Hungarikum ételek, Hungarikum italok, kézműves portékák, valamint zenés és családi programok várják az érdeklődőket. Mindezt a Balaton egyik legszebb panorámájával fogják vegyíteni.
1: És május 24-én vasárnap különleges közösségi esemény lesz Fonyódon, a Fékot Balaton 2026. A kutyások találkozója, ahol a fókusz az elfogadáson és a közösségen van, a program kiemelten foglalkozik a speciális gondoskodást igénylő kutyákkal, de minden gazdit és négylábú barátot szeretettel várnak szakmai előadásokkal, bemutatókkal és közös élményekkel a Balaton partján.
2: Ha valaki további programokban reménykedik, az fog is találni ilyeneket a visitbalaton365.hu oldalon példának okáért. Hát ez volt már a Partcafé. Szik Mátyásnak, majd többszörös magyar szomeléjé bajnoknak, bor és ital szakértőnek köszönjük szépen, hogy itt volt, és mi más kívánhatnánk, mint sok sikert a Super Balaton prémium közösségi bormárka megalkotásához és piacra viteléhez. Köszönjük, hogy itt jártál.
0: Én az egész csapat nevében köszönöm szépen.
1: Köszönjük.
2: Ez volt már a Partcafé, búcsúzik a Balaton hangja két műsorvezetője, Marsal Szilvi.
1: És Mihálovics András.
2: Várunk mindenkit legközelebb is a készülékek elő. Találkozunk, lesz még Partcafé, és lesz még lágy kenyér, úgyhogy köszönjük a figyelmet, viszlát a jövő héten. Mindenkinek szép napot, viszontlátásra.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.
4: Ortobágyi kocsmárosné angyalom.
5: Szevasz, faterka.
4: Tegyen ide egy üveg bort. Ajaj,
5: jól van. Figyelj.
4: Debrecentől nagy Hortobágy messze van.
5: Bemegyünk itt a srácokkal.
4: Debrecentől Hortobágyig szomjaztam.
5: Na,

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
7: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
4: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Ma van az SZIA bevallás utolsó napja. Elhunyt Scherer Péter, színművész. Napos időnk lesz ma, csak néhol eshet. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Lengyelországba utazott Magyar Péter, ez a miniszterelnök első hivatalos külföldi útja. Krakkóban arról beszélt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülnek a megérdemelt helyükre. Ma már Varsóban tárgyal a kormányfő. Mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Károly Navrocki államfővel is. Jelkép értékűnek nevezte a látogatást a Reuters hírügynökség, amely Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Az utazás előtt a külügyminiszter bejelentette, hogy leváltja a varsói nagykövetet. Orbán Anita szerint ugyanis a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Átadják a kegyelmi ügy Sándor palotában őrzött iratait a kormánynak, ha erre hivatalos kérés érkezik, közölte a köztársasági elnök hivatala. Az igazságügyi minisztériumban keletkezett másik dossziét már tegnap nyilvánosságra hozta a kormány. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Varga Judit, volt igazságügyi miniszter, nem támogatta, hogy kegyelmet kapjon K. Endre, a bicskei pedofil igazgató segítője. Ugyanakkor a kegyelmet végül mégis ellenjegyezte. Magyar Péter nem zárta ki, hogy volt feleségét félrevezették. Közölte, parlamenti bizottság is vizsgálja az ügyet, ahol minden szereplőtől magyarázatot várnak majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre. Elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósvai Gábor a minisztériumi állomásgyűlésen egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbséget kell élveznie a politikával szemben. A legfontosabb célok között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését és az eszközpark modernizálását. Ma éjfélig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról, hívta fel a figyelmet a NAV. Az adóhivatal szerint több százezren még nem nyújtották be a nyilatkozatot, pedig a határidő után érkező felajánlások már érvénytelenek. Elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai és színházi rendezéseivel a kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe, de játszotta Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovakkeresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Ma túlnyomóan napos időnk lesz, kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, és a szél is megerősödhet. A reggeli 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó ég, Jamie.
4: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. Jamie and the Magic Torch. Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Vendégünk pedig ebben a témában nem más, mint Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusza. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat és eljött a stúdióba.
5: Jó reggelt, köszönöm én is a meghívást.
3: Tegyünk rendbe egy alapvető dolgot, amely a leghallgató mágnesebbnek bizonyul majd szerintem, sajnos. Van még, aki kételkedik a klímaváltozásban? Te találkozol ilyen emberekkel? Mert én sajnos igen, ezért kérdezem.
5: Hát van még, ugye van egy nagyon nagy ország is, akinek a vezetője is igazából egész klímaszkeptikus, talán a nevét is ki lehet mondani.
3: Simán.
5: Trump, és hát hogyha ugye felülről érkezik egy ilyen utasítás, akkor sajnos az azzal is jár, hogy még többen ugye ezt elfogadják, elhiszik, hogy még nincsen ember okozta klímaváltozás, és pont ezért Trump például a Nemzeti Meteorológiai Szolgálattól több száz kutatótól is megvált, mert ők ugye klímaváltozással foglalkoznak, és szerinte ez egy nem annyira létező dolog.
3: Veszélyes dolog ezt tagadni szerinted? Szakemberként hogy látod?
5: Persze.
3: Mert így elaltatjuk magunkat ezzel szerintem, hogyha nem veszünk tudomást bizonyos meghatározó változásokról a világunkba. Legyenek azok akár meteorológiai, akár ipari, akár bármilyen más.
5: Abszolút, ez nagyon veszélyes dolog.
6: Kíváncsi vagyok majd most az egészségügy terén, most mit lépnek, ugye itt ráadásul miniszteri pozícióban van egy olyan ember, aki meg egészségszkeptikus, vagy egészségügy szkeptikus. Pont most egy ilyen hantavírus riadalom, illetve egy ebola vírus tarol a világon. Na mindegy, szóval, hogy amiért téged hívtunk, mert hogy itt éghajlatkutatással foglalkozol, az IPCC legújabb jelentése, vagy legutóbbi jelentése. Az előző az 5 évvel ezelőtt volt, ugye? És most jött a következő, ha jól értelmeztem az írásodat a másfél fokon.
5: Igen, valóban a több ezer oldalas és több ezer kutató munkát összefoglaló tanulmány az 2021-es, és azóta eltelt 5 év, és ez igazából nem az IPCC hivatalos jelentése, hanem egy ilyen, összeszámoltam, 72 kutató által, 52 intézményből érkező, tehát nemzetközi intézményből érkező kutatónak a véleményét tükrözi, és de gyakorlatilag arra épülő módszertant használ, és csak az adatokat frissíti, illetve korrigálja a módszertanokat, ahol kell.
6: Mi történt az elmúlt 5 évben? Lehet azt mondani, hogy hát nem jobb, hanem rosszabb a trend, mint amire akkor számítottak a kutatók?
5: Igen, csak ezt lehet mondani, hogy nem változott a megállapítások többsége, annyiból változott, hogy sajnos sokkal rosszabb a trend, mint ahogy azt a modellek korábban számították, és minden mutatóban sokkal rosszabbat látunk.
3: Ez azért meglepő, amit mondasz, mert hogy azért az elmúlt 5 évben ez a téma elég komoly nyilvánosságot kapott, nem csak Magyarországon, hanem világszerte, és már céges szinten, meg talán a magánemberek szintjén is elindult valamiféle reakció erre a változásra. Tehát mindenki elkezdte a kibocsátás csökkentési programokról legalább beszélni, lépéseket is tettünk, és ennek ellenére romlott 5 év alatt a helyzet, hogy már valamiféle erőre lépés azért csak történt ebben az ügyben.
5: Igen, a fejlett országok, például az EU, az nagyon szépen elkezdte visszavenni a kibocsátásait, a fogyasztását, és az USA is azért már látszik a számokon, hogy ő is, annak ellenére ugye most, hogy Trump kicsit ezt így visszaveti valószínűleg, de azt látjuk, hogy globálisan sajnos az üvegházgázok kibocsátása, úgy, hogy a Covid időszaka is itt volt, annak ellenére növekedett az 5 évvel ezelőttihez képest, és mindjárt nézem a számot, most pontosan igen, 2%-a magasabb, mint 5 évvel ezelőtt a 10 éves átlag. Tehát, hogy most sokkal magasabb ez az átlag már, vagy nem sokkal, bocsánat, 2%-kal, annak ellenére, hogy tényleg vannak egyes térségek a Földön, ahol már visszafogtuk a kibocsátásokat.
3: Mennyire hullámzik ez a dolog? Mert most például már-már az idei tél a régi telekhez volt hasonló, legalábbis több mint 3 napig volt a hó, meg több mint 1 hétig volt mínuszfok. Úgyhogy ez egy ilyen hullámzó, élő, mozgó valami, ugye?
5: Így van, tehát nem azt jelenti a globális felmelegedés, hogy minden egyes térségben, minden egyes héten melegebb van, mint korábban, hanem azt jelenti, hogy vannak egyes időszakok, például a január, ami hidegebb, mint a korábbi átlag, ez valóban egy hidegebb volt, viszont hogyha az telet egyben tekintjük, akkor viszont volt egy meleg decemberünk és egy meleg februárunk, így az egész év az melegebb volt, mint az átlag, tehát nem cáfolta a klímaváltozásra telünk.
6: Uh-huh. Igen, talán inkább ugye még ráerősít az, hogy volatilisebbek a változások, és minden irányba az extremitások fele tolódik el.
5: Abszolút így van, igen, tehát hogy ez a tavaszi fagyok gyakorisága is megnőtt az elmúlt időszakban, főleg 2020 óta, ezt látjuk is a számokban, és igen, és ezt elemeztük is, hogy ez hogyan érinti a gyümölcsfák alatti elfagyásokat, és ez valóban megnőtt.
6: András ugye azzal kezdte, hogy vannak-e még klímaszkeptikusok, és valójában itt ugye az egyik legnagyobb kritika, amit lehet kapni, és lehet olvasni, ez a klasszikus komment, hogy hívják ezt a komment szekció a Facebookon, amikor azt mondják, hogy de hát ilyen mindig is volt.
3: Hiszen
6: hát
3: a dínóknál hiszen, egész föld egy trópusi éghajlat alatt élt, és mindenki köszönte szépen, és jól volt.
5: Valóban, aki ezzel érvel, hogy ennél volt melegebb éghajlat, az annak igaza van, ennél volt sokkal melegebb is, 10-15 fokkal melegebb éghajlat volt a dínok idejében, akkor minden sokkal nagyobb volt, hiszen egy ilyen melegebb, több széndioksziddal bíró éghajlatban sokkal nagyobbak az élőlények, de hát ugye nem akkor, nem élünk, és igazából az a probléma, hogy a melegedés gyorsasága mennyire erős. Most ez ilyen a jégfurat minták és az izotóp vizsgálatok szerint még nem volt ilyen gyors felmelegedés, mint ami most történik.
6: És akkor azt lehet ugye most már gyakorlatilag minden szinten tudományosan bizonyítva mondani, hogy ez a melegedés, amiről most beszéltél, ez szinte teljes egészében emberi eredetű.
5: Így van, tehát hogy rengeteg szimulációt végeznek az ezzel foglalkozó kutatók, és az látszik, hogy gyakorlatilag 98%-os bizonyossággal meg lehet mondani, hogy az emberi eredetű ez a felmelegedés, amit 1900 óta tapasztalunk, azt nevezük iparosodás előtti időszaknak, és nagyjából ilyen néhány század Celsius fokos csak a hatása az El Niño-nak, a La Niña-nak, amiről valószínűleg hallottak a hallgatók.
3: Beszéltünk is a műsorban is, hogy ennek milyen hatásai vannak a két jelenség.
5: Igen, így van, illetve a napkitörések tudják ezeket módosítani, de ennek nincs nagy hatása, illetve a vulkánkitörések, tehát hogy ezeknek valóban van egy hűtő hatása a vulkánoknak, viszont azokban nincs olyan sok mostanában nagy vulkánkitörésekben.
6: Ha már említetted az El Niño-t, akkor ez a szuper El Niño jelenség, ez nagyon érdekes, erre most az elmúlt időszakban egyre többet lehet hallani. Ugye Európa felkészül egy brutál forró nyárra minden bizonnyal, és emellé még csatlakozik egy olyan dolog, hogy nagyon úgy tűnik, hogy hát itt elfogyott a víz, és hogy igazából ez az esőzés, amit mi tapasztaltunk az elmúlt hétvégén, ezt üdvözölhette minden. Persze mindenki mérges, hogy pont a hétvégén van, de hogy nem, bőven nem volt elég ahhoz, hogy megoldja a helyzetet.
5: Melyikkel kezdem?
6: Kezdjük a szuper El Niño-val.
5: Igen, ezt valóban azt látjuk, hogy most egy szuper El Niño van kialakulóban, ami talán utoljára 2016-ban volt, és azelőtt meg 98-ban, tehát viszonylag ritkán elforduló jelenség ez. Ez egy ilyen természetes változékonysága a föld éghajlatának. Ilyenkor a föld globálisan melegebb, mint általában, és most egy ilyen kialakulásra várható. Ezt elemeztük is egy kollégám, a Pongrácz Itálval az ELTÉ-ről, hogy ennek milyen hatásai vannak, és azt látjuk, hogy ilyenkor a téli csapadék mennyiség az több, mint az átlag, illetve a tél is melegebb, mint az átlag. A nyárra vonatkozóan nem találtunk egyértelműen erős kapcsolatot, így arról nem is nyilatkoznék.
3: Uh-huh. Melyik üvegház hatású gáz a legnagyobb felelős a felmelegedésére? Ez is eldőlt, mert ugye mondják, a széndioxid kibocsátásról beszélünk a legtöbbet, de ugye szegény teheneket, hogy megint csak ilyen populáris fordulatot adjak a beszélgetésnek, sokan kárhoztatják el, hogy a megnövekedett állattartás is azért okoz, vagy oka lehet a felmelegedésnek.
5: Így van, tehát alapvetően három jól elkeveredő és a légkörben sokáig jelenlévő gázról beszélünk, ugye az egyik a széndioxid, ez a legnagyobb mennyiségben, de mindent erre számszerűsítenek át, és valóban a metán az egy jóval kisebb mennyiségben lévő gáz a légkörben, de ennek jóval nagyobb melegítő hatása van. Szerencsére jóval kevesebb van bele, így összességében kisebb a hatása, mint a széndioxidnak, illetve a másik pedig a dinitrogénoxid, ez a három, amit emlegetni
3: szoktunk. A dinitrogénoxid az honnan van?
5: Az alapvetően a kipufogó gázokban.
3: Aha. És én olvastam olyasmit is, hogy ez nem egy ilyen egyirányú folyamat, mert hogy az emberiség pöfékeli ki az üvegházhatású gázokat, de közben fékezés ennek a hatását. Ez hogy működik? A gyakorlatban ezt én nem is tudom hirtelen elképzelni.
5: Abszolút, tehát az emberi tevékenység az nem csak ezeket a jól elkeveredő üvegházgázokat bocsátja ki, hanem úgynevezett aeroszol részecskéket is. Ezek egy ilyen szilárd cseppfolyós részecskék, amelyek a légszennyezésből jönnek a légkörbe. Budapesten egyébként ez javult, meg Kínában is például, de hogy ezeknek a részecskéknek ilyen ernyőt képezve a föld körül hűtő hatása van. Tehát az történik valóban ilyen kettős hatásként, hogy egyrészt növeljük ezeknek az üvegházgázoknak a légköri koncentrációt, ezzel melegítjük nagyon a földet. Másik viszont, hogy csökkentjük ezeknek a légszennyező részecskéknek a kibocsátását, és ennek valóban 1-2 Celsius fokos csökkenő hűtő hatása van most már. Tehát ez is kimutatható az adatokban, hogy Kínában az elmúlt 10 évben jelentősen javult a levegő minőség, és ennek néhány tizedfokos melegítő hatása lett globálisan is. És hogyha például India abba hagyja ezt a jelentős légszennyezését, és ott is jobb levegő lesz végre, akkor annak is néhány 10 Celsius fokos extra melegítő hatása lesz majd.
6: Tehát akkor az azt jelenti, hogy végülis van optimizmusra okot adó tendencia, viszont a legutolsó IPCC vagy IPCC jelentés óta ugye most már biztosan lehet tudni, hogy ezt a 1,5 fokos küszöbet ezt nem lehet tartani, tehát ezt el kell engedni, ami azt jelenti, hogy hát...
3: De ezt meg nem véletlenül határozták meg? Azt mondták, hogy az a turning point, ahonnan nincs vissza. Ha már ezt elengedjük, akkor jó napot kívánok, ugye? Akkor mivel nézzünk szembe majd?
5: Hát igen, ezt egy ilyen pontnak határozták meg, mert úgy gondoltuk még 10 évvel ezelőtt, amikor ezt a Párizsi Egyezményt aláírtuk, hogy ez azért tartható lesz, ez a 1,5-2 fok, mert a legtöbb szimuláció szerint, modell szimuláció szerint ilyen 1,5 fok környékén indulnak be ezek az úgynevezett bizonytalan pontok, ahogy te is mondtad, turning pointok, amikor például leállhat már a atlanti-óceáni átkeveredő rendszer, tehát az óceáni folyamatok, és így bizonytalan lesz, hogy a rendszer melyik irányba is indul el. Ezért tartották ezt fontosnak a 1,5 fokot, amit valóban most már gyakorlatilag 1-2 éven belül el fogunk érni, mert ott járunk már a széndioxid kibocsátás tekintetében, hogy ezt már el fogjuk érni ezt a határt.
3: Nem lehet tudni, hogy mi lesz utána? Tehát ez annyira bizonytalan?
6: Még a golfáramlatnak így búcsút intünk, és akkor mi történik?
3: Mert azt is mondták, hogy akkor egy ilyen nagy a hőmérséklet emelkedés, ugye a permafrostot is gyakran emlegetik, hogy az meg megint csak egy ilyen beindít egy, annak az olvadás egy olyan folyamatot, hogy még több metán kerül a levegőbe, amiről ugye mondtad, hogy az jobban melegíti a bolygót, és az meg felgyorsíthatja még jobban ezt a folyamatot.
5: Abszolút.
3: Ilyet lehet modellezni?
5: Igen, abszolút. Tehát, hogy erre ezek a klímamodell képesek, hogy megnézik, hogy mi történik akkor, hogyha kétszer annyi széndioxid van, kétszer annyi metán a légkörben, tehát ezeket mind lehet modellezni, és valóban ezek ilyen pozitív visszacsatolások, hogyha mondjuk felolvad az állandóan fagyos terület, ez a permafrost terület, akkor valóban extra metán kerül a légkörbe, ami még inkább erősíti az üvegházhatást, és így növeli a felmelegedést. Tehát valóban vannak ezek a folyamatok, amelyek ha elindulnak, akkor azokat már nehéz megállítani.
3: Uh-huh. Van egy mutató, ami nagyon érdekes, és megragadta a figyelmet ebbe a tanulmányba. Ez az, hogy ugye azt is mérik műholdakkal, hogy mennyi energia érkezik be a Földre, és mennyit sugároz vissza a világűrbe a Föld. És ez nőtt meg nagyon, ugye?
6: Ugye mi ezt úgy hívják, ugye, hogy a Földön maradó többletenergia.
5: Így van.
3: És ez egyértelműen megint csak azt mutatja, hogy ez emberi tevékenység.
5: Abszolút, igen. Tehát, hogy ugye egy ilyen nyugalmi rendszerben a Föld energiaegyensúlyra törekszik, és akkor gyakorlatilag ugyanannyi a bejövő a energia, abból érkező energia, mint a kimenő, tehát a Föld légköréből távozó energia, és ez úgy látszik, hogy 70-es évek óta ez növekedni látszik, és akkor még 0,4 watt per négyzetméteres volt ez az érték, 76 és 2000 76 és 95 között, bocsánat, ez utána 96 és 2015 közöttre megduplázódott, tehát már négyzetméterenként 0,8 watt extra energia marad a Földön, ezt látjuk, és a legutóbbi 10 évben ez pedig már háromszorosára növekedett a 0,4 értéknek, azaz 1,2 watt per négyzetméter marad itt.
3: Hol van ez a töblethő?
5: Nagyon jó kérdés, ugye nem csak a légkörben van ez, sőt nem a légkörben van ez leginkább, hanem az óceánok azok, amelyek tárolják ezt a töblethőt, és éppen ezért az óceánok azok, amelyek már most leginkább ezt a rendszert irányítják, és nem csak a felső 500 méteres réteg, hanem már ki is mutatták, hogy az alsó 500-2000 méteres terület is melegszik, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag hiába mondjuk hűtenénk le a légkört nagyon gyorsan mondjuk néhány fokkal, az óceán akkor is visszamelegít, hiszen az talán tárolja azt a hőt, amit ugye érkezik a napból.
6: Ami szintén ugye egy csomó következménnyel jár, mert megváltozik a kémiai összetétele is az óceánnak ezzel.
5: Így van, hogy abszolút melegedik, és ez azt jelenti, hogy savasodik közben, tehát hogy abszolút ugye az óceánok, amelyek leginkább meghatározzák a bolygónknak az éghajlatát, több dolog mellett is, de hogy igen, valóban ezek így visszacsatolásként sajnos tovább fogják tartani ezt a hőt, ami itt van.
6: Uh-huh. Mit csinál egy éghajlatkutató, amikor egy ilyen munkának a folyamatában van? Akkor folyamatosan klímaszorongásban él? Vagy van azért valami olyan, ami optimizmusra ad okot?
5: Nem élünk szorongásban, hiszen akkor minden nap szoronganunk kellene. Mi végezzük a számításokat, a saját elemzéseket, amelyeket a másfél fokon publikálunk, de emellett ugye természetesen figyeljük ezeket a nemzetközi tanulmányokat és megjelenéseket, hiszen ez sok száz kutató munkája szükséges, és igen, mi közöljük csak egyszerűen a számokat, és megpróbáljuk megtenni a magunkét, amit tehetünk. Nekünk ugye az a feladatunk, hogy ezt eljutassuk a hallgatókhoz, a nézőkhöz, és tájékoztatást adjunk az eredményekről.
6: Nekem mindig is a ne nézz fel jut eszembe, ugye ez egy ilyen markás, hogy ott is egy csomó kutató, egy csomó szakember elmondta, hogy mire van szükség, és a világ nem figyelt.
5: Abszolút egyetettek, hogy tök jó lenne, hogyha még több pénz vagy forrást tudnának erre fordítani, hogy kutatásokat végezzünk azzal kapcsolatban, hogy milyen hatása is lesz itthon ezeknek, és akkor még több hatásvizsgálatot végezünk, hogy például milyen fafajtákat ültessünk, hogy azok ellenállóbbak legyenek, mert úgy tűnik, hogy a bükk az abszolút kiszorulni látszik Magyarországról, tehát az így valószínűleg azt látjuk mi is az elemzéseinkből, hogy az a század közepétől eltűnik Magyarországról teljesen, de már most is látjuk, hogy az erők nagyon szenvednek, tehát hogy lehet, hogy akár hamarabb is, mert úgy látjuk, hogy a detektált felmelegedés hazánkban az nagyobb, mint amit eddig a modellek jeleztek.
3: Uh-huh. Egyébként egy utolsó és meglehetősen szakmai kérdés a végére, hogy a csapadék mennyiség az összefügg ezzel a klímaváltozás dologgal? Ezek az aszályok, vagy éppen az, hogy a kiszámíthatatlanul viszont nagy mennyiségben lehulló eső. És akkor ugye a csapadék mérleg az igazából megvan, nem változik, csak az eloszlása nagyon egyenetlen. Ez például egyértelműen klímaváltozástól van így?
5: Igen. Tehát, hogy valóban azt jól tudjátok, hogy Magyarország csapadéka, éves csapadék összege nem igazán változik, viszont például az aszályokat nem csak a csapadék határozza meg, hanem az is, hogy milyen meleg van. Tehát egy melegebb légkör mellett sokkal nagyobb a párolgás a talajról, tehát ezért kettős hatásként a talajunk sokkal rosszabb állapotba kerülnek. Hiába nem csökken nagy mértékben a csapadék mennyiség. Nagyon sokat számít, hogy ugye mennyire van meleg, tehát mekkora párolgás a talajból, ezt ilyen evapotranspirációnak nevezzük, illetve valóban nagyon sokat számít, hogy amit látunk is a számokban, hogy nagyon nőtt az egymás követő száraz időszakok hossza. Tehát hogy tényleg úgy van, hogy sokáig nem esik semmi, és utána viszont néhány nap alatt, mint hogy most leesett egy havi mennyiség is akár.
6: És a legmegdöbbentőbb az eloszlásban az, hogy nézegettem ezt a térképet, amin veszélyességi zónákat mutatták be csapadék szempontjából Magyarországon, és például a legmegdöbbentőbb az, hogy az egész Duna térsége az egy veszélyeztetett zónában van, tehát ott, ahol elvileg ugye a legtöbb víznek kéne lenni Magyarország területén, sőt, ugye az északi közép részen, a Pilis ilyen hegységekben teljesen ilyen abszolút veszélyeztetett zónában van. Amikor arra gondolná az ember, hogy az a része, az erdős rész, ahol azért hát jobbra számíthatunk.
3: Hát szóval
6: az tényleg megdöbbentő. Hol lehet olvasni? Másfél fokon lehet olvasni ezt a legutóbbi tanulmányatokat. Pongrácz Ritával, ugye az ELTE meteorológiai tanszékének adjunktusával, földtudományok doktora hidrológussal készítettétek, de hát nyilván még van másik is, amiről beszéltünk most.
5: Igen, tehát hogy több kollégámmal dolgozunk ezeken a tanulmányokon, például Kis Annával, vagy Piecka Ilikóval, vagy Kristóf Erzsébettel, akiket tudnék említeni, Vartoli Julittal, tehát ezekkel a kolléga hölgyekkel dolgozunk együtt leginkább.
6: És a másfélfok.hu-n jelent most ez meg, amiről beszéltünk. Nagyon szépen köszönjük, hát reméljük, hogy mi legalább felhívtuk a figyelmet, meg azt is, hogy írta valaki már rögtön, hogy már megint ez a hogy is írta, riogatás, de nem riogatás volt, hanem tudományos témáknak, tényeknek az ismertetése, és akkor mindenki döntse el, hogy mennyire riad meg. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
5: Köszönöm a meghívást.
6: Szabó Péter éghajlatkutatóval beszélgettünk, az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusza, és mint mondtam, a másfélfok.hu-n lehet olvasni ezeket a tanulmányokat.
7: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
9: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
10: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
11: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119/C-ben. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
12: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
13: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
14: Zsebszínház, a Zsebrádió vásári komédiája három felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kolyát, és hol a vödör? Galilei elvtárs, ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31. Akvárium Klub. délután.
15: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
16: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
17: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
18: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
19: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
20: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
21: Tűr?
20: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
21: Pedig a medve mindig azt csinálja.
20: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
22: Nem tudom.
20: Na, ezt képzeld el.
21: Elképzelni? Mi ebben élünk?
20: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
21: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
20: Van hát, és nem félnek használni.
21: De miért?
20: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
23: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
24: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Beindul a mai Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Május 20-a szerda reggel van. Azt mondja, hogy hát igen, fél hét után vagyunk 2 perccel. Kicsit hosszú volt az a műsorelem, ami az ismétlésbe került, de vigasztalódjatok azzal, hogy itt van Nyó Zsuzsi.
25: És itt van Gede Balázs. Hello, jó reggelt, sziasztok!
24: Jó rég voltunk együtt.
25: Igen, és milyen jó, hogy pont egyszerre érkeztünk. Ez mennyire durva volt. Igen.
24: Valami...
25: Rajtad volt szemüveged, rajtam nem. És nézem, mondom, ki ez a faszi, aki jön velem szemben? Igen. Én mondom, a Balázs, hát hello!
24: Ezt én láttam egyébként, mert én meg messzire néztem, mondom, ki ez a csinos nő, aki jön velem szembe. És látom, hogy ilyen kicsit ilyen morózusan nézel. Hú, mondom, nincsen jó kedve a Zsuzsinak.
25: És csak és a nem volt a szemüvegem, igen.
24: Egyszer csak volt az a távolság, amikor a fókusz így elkapott, kiélesedett a kép nálad, gondolom én, és akkor mosolyogtál, látva, hogy felismertél, úgyhogy így kezdődött a mi reggelünk.
25: Így is van, igen. És Madár Csicsergős klasszikus májusi jó reggelt kíván nekünk Dékartás, és azt mondja, hogy semmi panasz nem lehet a forgalomra, mert hogy 22 perc, 47 másodperc a Szerencsi utcai lámpa menet. Köszönjük szépen a tájékoztatást, tényleg gyönyörű, gyönyörű napsütéses reggelre ébredtünk, úgyhogy.
24: Igen, egészen meglepő, hogy hát én már 3:45-kor indulok, illetve azelőtt egy kicsivel, és szikrázó napsütés, tehát ilyen teljesen nyári.
25: Végre.
24: Igen, hangulata volt a mai reggelnek, úgyhogy ez nagyon klassz, és hát a maximum az olyan tavaszi, tehát összem egy 20-ast elérünk, az azért már szerintem teljesen rendben van, úgyhogy szépen melegszik az idő.
25: Én már láttam embereket pólóban és bermuda nadrágban is közlekedni, nagyon bátrak, én azért nem lennék ennyire lenge, de de hát mindenki, mindenki magának gondolja.
24: Na, éppen erről beszélgettünk, és már kérdezi is a hallgató, hogy megkapta de az összes nyulas mémes videót a mémes kútból, ahogy írja a hallgató.
25: Hát gyerekek, én megmondom őszintén, hogy reggel tegnap, amikor hallgattam a srácokat, akkor írtam is egy üzenetet, hogy tulajdonképpen most miről is van szó, mert lemaradtam erről. Én az elmúlt napokon kevésbé figyeltem a híreket, úgyhogy most már képben
24: én
25: vagyok.
24: Én is később kaptam, én tegnap előtt, amikor bejöttem, és láttam, hogy egy kedves hallgató

0: nem a többi műsorvezetőnek is, legalábbis András és Endre, ezt mondta, nem tudom, erről tudsz valamit?
1: Hát vagy... én a legutóbbi ajándékosztás részeseként, igen, és hálás köszönet John Porno hallgatónak, Péternek, aki maga készített bögrékkel lepett meg minket, és személyre szabva.
0: Okay, tök jó.
1: Látom is szerintem az Endréjé, mert valami vörösboros pohár van a bögrén.
0: Igen, itt a párkány.
1: Tartalmával együtt, igen.
0: Tartalmával
1: én
0: együtt
1: elhelyezve. Japán gyertyás csárt darabkás bögrét kaptam, úgyhogy mindenkinek ilyen személyre szólóan égetett egy-egy ilyen kis helyes bögrét, úgyhogy szerintem arról szólhattak a srácok tegnap is.
0: Szomorú nap van ma, igazából. Szomorú nap van. Cserél Péterre
1: emlékezzünk. Egészen megdöbbentő és
0: nagyon, hihetetlen. Nagyon, nagyon hihetetlen. Én is, mikor szembesültem ezzel a hírrel, akkor nagyon elszomorodtam. Sajátos humorával és emberközelségével, utánozhatatlan megjelenésével a színpadon és a filmvászlón szerintem generációk számára jelentett egy nagyon-nagyon jó színészi karaktert. Sokaknak szerintem így a Kapa és Pepe párosból lehet ismerős például.
1: Az mindenképp, és én néztem ezt a Jobb később, mint soha realityt, amikor Ázsiába mentek egy páron, és azt kicsattanó vidámságot, jó
0: igen,
1: kedvet.
0: Igen.
1: És még aznap is játszott volna. Tehát délután hunyt el, ugye este a Mucsi Zoltán és a Turóczi Szabolcsal lépett volna föl. Tehát annyira hirtelen jött, és annyira
0: Váratlan volt. Igen, mindennek ellenére, hogy
1: tudom, amikor így eszedbe jött valaki, és egyszerűen nem tudod azt így elhelyezni, vagy felfogni, hogy már nincs.
0: Igen.
1: Döbbenetes.
0: Úgyhogy nyugodjék békében, szerettünk volna őróla megemlékezni itt a Villás reggeliben. Ma van a méhek világnapja. 2018 óta. Emlékezünk rá, hát nem is tudom, hogy emelték a világnapok közé.
1: Remélem, nem jutunk el odáig, hogy csak emlékezzünk, mert az akkor a, hát egyesek szerint akár az éhínség és éghalál.
0: Igen, igen. Utána néztem, ugye volt elvileg Einsteinnek egy olyan mondás, hogy ha eltűnnek a méhek, akkor 4 évben van hátra az emberiségnek. Igen. A legenda egyébként ez, hogy ő ezt mondta, de valóban az a fajta...
1: Valóban 5-öt mondod. Igen. Nyugodjon meg mindenki.
0: Igen, úgyhogy semmi gond, srácok. Nem. De igazából maga a jelenség az, hogyha a méhek eltűnnek, akkor komoly gondban leszünk. Ez mindenképpen egy fontos megállapítás volt bárki részéről is. De egyébként az a lényege, hogy ugye 2018 óta arra próbálják meg felhívni ezzel a világnappal a figyelmet, hogy mennyire nagy veszélyben vannak a beporzók, és hogy mennyire nagy szükségünk van rájuk.
1: Igen, és tájékozódjunk, mielőtt csapodunk és üldözünk ilyen bogárkákat, hogy melyiknek van fontos beporzó szerepe, ugye, mert nem csak a méhek végzik ezt,
0: így
1: és
0: van, igen,
1: rájuk
0: igen.
1: Vigyázzunk, mert nagyon nagy szükség van rá. Láttam ázsiaiakat, kínaiakat kísérletezni egyesével, kenegetve, porozgatni. Az nem, nem járható. 8 milliárd embert megetetni kézzel porzott gazdaságban. Az...
0: Hát jó, majd az AI megoldja, nem?
1: Ja, dehogy nem. Figyelj, hát
0: simán lehet, hogy 2 év múlva kijönnek olyan robotok, igen, Kínában, akik már így a beporzást elvégzik, mert jó, de
1: hát ma lesz olyan témánk, hogy már végrehajtott egy vásárlást egy AI agent, de azért a beporzásig szerintem még lesz egy ilyen rögösebb út, mire eljutunk oda.
0: Na mit szólsz? Most már gyakorlatilag magunknak dolgozunk, innentől kezdve.
1: Gyönyörű. El vagyok ragadva. Mondjuk egy világ életemben, azt hiszem, hogy 4 élet voltam alkalmazott összesen, úgyhogy én nem vagyok jó alkalmazott.
0: Na, hozzuk képbe a hallgatókat, igazából arról van szó, hogy ma van az adószabadság napja, ami nagyjából azt jelenti, hogy innentől kezdve egy állampolgár már önmagának dolgozik. A 40-es években volt ugyanis egy olyan dallasi férfi, aki kiszámolta, hogy egy évben hány napot dolgoznak átlagbérből élők a tekintetben, hogy ugye a közösségnek, az államnak dolgoznak. Ez akkor április 23-ára esetett nálunk 4,5 hónap ez az idő, tehát 141 napig dolgozunk tulajdonképpen azért, hogy befizessük az államnak azt, ami jár, és hát nem tudom, hogy a véletlenek játéka, vagy nem tudom, volt benne valami tudatosság, hogy ez ugye a személyi jövedelemadó bevallásoknak a határideje környékére esik.
1: Érdekes, hú, de jó megfigyelés, igen. Nem tudom, tényleg, hú, ma van a napja, úgyhogy nagyon kapja össze magát, aki esetleg még valamit be kell pótolnia abba a NAV által összeállított ilyen adó

0: bevallás, nem tudom, vázlat, vagy, vagy minek nevezhetjük.
1: Igen, meg az 1%-okat is meg
0: az 1%-okat, így van, pontosan, arról is rendelkezünk, mert abban is nagyon cserül állunk, nagyon sok pénz marad a büdzsében, ahelyett, hogy mi irányítgatnánk, úgyhogy még van egy pár óra ezeket elrendezni. Eseményekből szemezgessünk, jó? Mert mindenre szerintem nem lesz idő. Én kiszúrtam egyet.
1: Na mondd, mi volt, ami számodra olyan érdekes volt?
0: Hát a megjelent a Ludas Matyi című szatirikus hetilap első száma, ez 45-ben volt ezen a napon, de mondhatnánk egyébként Kuba függetlenségét is éppen aktuális, ugye, mert készül elveszíteni. Akkor az amerikai csapatok kivonultak a Szigetországból 1902-be, de most megint megy a...
1: Hát Trump elnök úr lassan kivérezteti őket, igen, tehát ő ezt a taktikát, úgy tudom, ezt a taktikát alkalmazza most. Én egy kicsit elvontabbat választanék, mit szólsz. 1875-ben volt a méteregyezmény, amit 17 állam írt alá Párizsban, tehát 1875. És tudod, mi volt az érdekes? Hogy én, ahogy utána néztem, a fővárosi kormányhivatal weboldalán például még mindig fellelhető ez a dokumentum, képzeld el. Igen. Úgyhogy, ha valakit ez bővebben érdekel, hogy mi volt ez a méteregyezmény, még egyszer, tehát egyébként az Osztrák-Magyar Monarchia is az alapító tagok között volt, a 17 állam között. Ennek a nyomai még a mai napig fellelhetőek, és aktuálisan megtalálhatóak a budapesti főváros kormányhivatal weboldalán.
0: Gondolom, akkor beszéltük meg, hogy mennyi az egy méter valójában.
1: Igen, hát ezek ilyen fontos, hát fontos dolgok az életünkben, igen, hogy mihez viszonyítunk. Igen.
0: Na, a születésnaposok, azt mondja Orbán Ottó, Kossuth Díjas magyar költőre feltétlenül emlékezzünk, 1936-ban született, ezen a napon tőle fogunk majd idézni egy kis versikét.
1: 1943-ban pedig Levente Péter.
0: Igen,
1: nagyon
0: igen.
1: Zsebtévé, igen, és az égből pottyant mesék.
0: Igen,
1: andalok, bámulják a csillog, azt hiszem, hogy valami ilyesmi, nem mi az, vagy nem tudom, valami ilyesmi mondtam. Tök jó volt. Joe Cocker 1944-ben született rekettes, reszelő hangjával, szerintem egy ilyen meghatározó alakja voltam a nemzetközi popkultúrának. Utánozhatatlan volt az a léggitározás, meg ez a karmozdulat, amit csinált.
0: Igen.
1: Képzeld el, hogy 1968-ban, amikor fellépett Woodstockban, akkor már megjelent az első albuma, és mindenki azt gondolta, hogy be van drogozva, amikor fennállt a színpadon, de közben kiderült, hogy nem, tehát hogy ő annyira nem tudott mit kezdeni a kezeivel, meg a testével, hogy aztán később el is mondta egy interjúban, hogy ezzel próbálja meg kompenzálni azt, hogy ő nem játszik semmilyen hangszeren, a léggitározás például így az egyik hát hangszere lett, ha lehet így mondani, úgyhogy Joe Cocker 1944-ben 6-szor lépett fel egyébként Magyarországon. Cher, 1946.
0: Igen. Na, hát megirigyelheti, hogy te így hogy énekelgettél korán reggel, neki is eléggé sajátos a hangja.
1: Hát figyelj, én ha egy podcastet csinálnék vele, akkor csak azt kérdezném, hogy csinálja, hogy 30-40-70 éve pont ugyanúgy néz ki, úgyhogy titkára lenne kíváncsi.
0: Hát gondolom, azért dolgoznak rajta.
1: Biztos lehet benne.
0: Szakácsi Sándorra emlékezhetünk, Jászai Mari Díjas magyar színészre 52-ben született. Izrael Kamak, próbálok nekifutni, Kamakavivo Ole, amerikai hawaii zenész, énekes, úgyhogy azt mondom, hogy Somewhere Over the Rainbow, szerintem akkor azért így be fog ugrani mindenkinek név alapján is. És Iker Casillas, spanyol válogatott labdarúgó is ma ünnepel, a kisebbik fiam nagy ikonja volt, amikor éppen regnált a spanyol válogatottban és a Real Madridban, úgyhogy ő is, már ő is 45 éves, hogy szalad az idő?
1: Igen,
0: akkor még
1: igen.
0: Egy nagyon fiatal emberke volt még 15-20 évvel ezelőtt, amikor még a FIFA nevű játékban is nyomtuk, és feltétlenül őt válogattuk a kapuba.
1: Jó van, elkanyarodunk itt a foci témára, igen, de igen. Egyébként szól, visszatérő téma lesz ez még most, ami lesz reggelében.
0: 8 óra után majd focival foglalkozunk.

0: egy szónak is. Száz a vége.
1: Millás reggeli.
2: Viszonylag kevés olyan SMS-t érkezett, vagy SMS, hát jó, üzenet érkezett, amit idézni tudnék, úgyhogy mondom is 0636980980, szerintem elfelejtettük mondani az elején, de ettől függetlenül azért kérdezik a hallgatók, hogy lesz-e majd Joe Cocker szám, hát meglátjuk, Gyuri, hogy alakul még a mai nap.
3: Na nézzük gyorsan, hogy mit találunk a lapokban. Portfolio.hu azt a kérdést feszegeti, ami majd mindjárt a tőzsde összefoglalóban is előkerül. Innen már nincs visszaút címmel, elkezdődött a kötvénypiac lázadása, ugye két hónapja zajlik az iráni háború, annyi időbe telt, mire a kötvénypiac elhitte, hogy ez nem fog magától elmúlni. És érdekes, hogy ő már elhitte a részvénypiac, még nem, bár az utóbbi egy-két napban van egy lecsorgás a tengeren túlon, de a lényeg az, hogy egy nagyon feszített, nagyon magasra árazott részvénypiaci hangulat közepette érkezik ez, akkor, amikor mindenki bizonytalan a dollár globális pozícióját illetően, magasra húzott részvénypiacok, szóval egy ilyen kötvénypiaci áresés, hozamemelkedés, az lehet az első dominó, ami elborul, aztán húzhatja magával a többit, hogyha nem jön változás. Portfolio.hu.
2: Maradnék én is még a portfólió, mert hogy a Revolutnak kiszivárgott egy terve, hát jó, oké, igen, nyilván
3: véletlenül
2: elsütötték, hogy a világ legnagyobb bankja akar lenni, tehát arról van szó egyébként, hogy vezető szerepre tör, és egy rendkívül agresszív növekedési stratégiát vázolt fel, amelynek a középpontjában a vállalati üzletág áll, és a cél a globális piacvezetői banki pozíció elérése. A fintech cég már most jelentős bevételt termel a Revolut bizniszen keresztül, amely a nyerességének közel ötödét adja, és gyorsan bővülő ügyfélkörrel rendelkezik. A stratégia lényege egyébként, hogy a vállalat a bankolást és a digitális szolgáltatásokat ugye még jobban skálázni akarja, olyan szinten, hogy a világ egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb bankja akar lenni, hát meglátjuk. Nem tudom, mi a véleményed erről, hogy jók-e a kilátások?
3: Hát a Revolut nagyon megy, hát, hogyha megnézed, hogy itthon mit csinált 2 millió fölötti ügyfélszámmal.
2: Akkor akár reálisok is lehetnek ezek a célok.
3: De a világban is eszméletlen dinamikával robog, úgyhogy én nem látom ezt teljesen kizártnak, és ráadásul a fintech cégek mennek előtt, és utána jönnek csak a nagy bankok. Ugye megnézed, akkor mindig ők fejlesztenek, és utána a nagy bankok is nagy figyelemmel, az körültekintően compliance csoport, fejlesztés, stb. És akkor utána megcsinálják ők is, amit a fintech cégek, tehát igazán ők járnak ebben élen.
2: Akár
3: még reális is lehet, így is van. Nézzük, hogy mi van még. Telexen megegyeztek az EU-ban, hogy csak feltételekkel hajtják végre az USA-val kötött vámalkot. Szerda hajnalban állapodtak meg az uniós döntéshozók ebben, és az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen tavaly egyezett meg Donald Trump-al az USA elnökével. Az uniós intézménye megállapodásra igyekezett mérsékelni a károkat, amelyeket Trump globális vámháborúja okozott az EU-nak. Ez a Telexen olvasható.
2: Én a HVG-ről hoztam egy különleges, hát különleges cikket, abban a szempontból mindenképpen, hogy a HR egy új irányba megy, mert hogy egyre fontosabb szerepet játszik a személyiségteszteknek a jelentősége az állásinterjúkon. A modern álláskeresési és karrierépítési folyamatokban egyre nagyobb szerep jut ezeknek, mármint a személyiségteszteknek, amelyek már nem csak a szakmai alkalmasságot vizsgálják, hanem azt is, hogy a munka mennyire illik hosszú távon az ember személyiségéhez, képzeld el, mert hogy arra jöttek rá a pszichológusok, hogy az állomállás az lehet, hogy rossz választás annak a személyiségnek, és nem passzol a jelölt működéséhez, ezért a kiválasztási folyamatban egyre inkább figyelnek erre a személyiség illeszkedésre. A szakértők egyébként azt mondják, hogy a karrier létrán való felfelé lépkedés nem az egyetlen cél kell, hogy legyen, hanem az, hogy mindenki megtalálja a személyiségének megfelelő munkakörnek a feladatait, és
3: ez
2: abban tudjuk
3: kiteljesedni. Tehát a személyiségednek, a képességeidnek, a tudásodnak megfelelő munkakört találni. Klassz.
2: Van némi célzatosság abban, hogy én ezt ide hoztam, mert hogy az ESG Summiton én például a délutáni social szekciót fogom majd vezetni, kerekasztal beszélgetések lesznek, és többek közt egyébként a munkavállalói jólét és jövőálló vállalatokról fogunk majd beszélgetni, úgyhogy lehet, hogy akár ez a kontextus is szóba kerül.
3: Oké, egy gyors tőzsde összefoglaló.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: 2,1%-os mínusz szenvedett el a BUX, és így ennek megfelelően zárt 131.773 ponton, és ez úgy tette, hogy voltak jó teljesítmények egyébként, de az önmagába véve, hogy az OTP esett 9,1%-ot 40.710-ig, az teljesen lerombolta a MOL, a Telekom és a pont, uh-huh. a MOL és a Telekom emelkedését, mert hogy a Richter is esett 6,1%-kal 12.380-ra, a Magyar Telekom 4,1%-kal 2654-re emelkedett, míg a MOL 6,1%-kal 4060 forintra. A tengeren túlon mínuszban zártak a piacok, már a nyitás környékén egyébként az alaphangulat ilyen volt, néha próbálkozott egy kis korrekcióval, hogy néha ránéztem a piacra, föl tudott jönni 2-3% mínuszba, de aztán ilyen 7-8% mínuszok születtek, a Dow Jones és az S&P 500 is 7-7%-kal esett, a Nasdaq egy picit nagyobbat 8%-kal, és itt van az, amit mondtam, hogy amikor a portfóliós cikket szemléztem a kötvénypiacról, hogy alapvetően a para így kezd átcsúszni, azt, hogy átragadni, az még nehéz lenne állítani, mert azért nagyon közel vagyunk az amerikai indexek csúcsaihoz, de ugye az elmúlt 2-3 napban azért már elkezdték komolyan venni és komolyabban aggódni, hogy nem mondok nagy hülyeséget, akkor 30 éves állampapír Amerikában 5 fölé ment, az volt a kritikus, 5% fölé a hozam, a 10 évesé pedig 4,5 fölé, és ezek olyan határértékek voltak, ami kiverte már a biztosítékot a részvénypiaci befektetőknek is, és többen elkezdtek adogatni, abból lettek a mínuszok. Aztán ez most az ázsiai kereskedésre is átragadt Kínában, ha megnézem azt a, nem tudom, 4-5 index is van előttem, 3-4% a mínusz, Hongkongban 7%, Dél-Koreában van 2%-os mínusz, ott azt láttam, hogy a Samsungnál szakszervezeti strike készülődik, és nyilván a Samsung azt gondolom az egyik legnagyobb súlyú tényező a Kospi indexbe, és ez húzza lefelé Dél-Koreát, Indiában 6% a csökkenés, és a tokiói Nikkei, ami hát szintén rondán néz ki, 1,7%-os csökkenéssel.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Na, szóval akkor ma lesz tehát az ESG Summit.
2: Igen, ugye? Igen.
3: Lassan kezdődik is az ilyen egésznapos
2: jambori. Reggel 9-kor, szerintem már a kollégák már ott vannak, és tőkön ülnek. Nagyon nagy szervezésben voltunk ilyen a Summit kapcsán, amit természetesen ezúttal is elsősorban ilyen Hello Andi közül megérkezett Andi is, mint Andi a stúdióban. Szóval, hogy az ESG különböző tekintetében járjuk majd körül a témát, és én azt gondolom, hogy az egyik top téma, ha lehet úgy mondani, akkor most a social vonal lesz. Az elmúlt időszakban az ESG-vel kapcsolatban inkább mint környezeti, vagy mint gazdasági szempontból foglalkoztunk.
3: Igen. Most
2: a középső, az S láb, az valahogy úgy kevésbé került a fősodorba, most egy picit talán ennek is hogy mondjam így, helyet és teret adunk, úgyhogy délután mindenképpen egy szuper jó kerekasztalokkal fogjuk majd ezt a témát kivesézni.
3: És ahogy mondtad, itt van Schmidt Andi, hello, jó reggel.
2: Jó reggel, jó a sapid. Egy köszönöm. Jó kis baseball sapkával.
0: Ez a reggeli jöttem. Gyors.
3: A gyors sapka, gyors vagy változat. A gyors fodrászkodás.
0: Igen.
3: Oké, akkor minden rendben. Frissen üdén.
0: Ja.
3: Nem.
0: Fogjuk rá.
2: Jó, a többit majd megbeszéljük a
3: kondásokat. Meghallgatjuk, hogy szólnak a hírek, abból majd lemérjük, mennyire vagy friss.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
4: That's my kind of music.
1: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést. The Soul Session. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
7: Sztár fellépőnk Jules Le Magique. A bűvész, a mestermágus, aki még soha, de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, akarom mondani, hogy Jules Le Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium, délután.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban sávlezárásokhoz lassulást a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon, burkolatjavítás miatt. Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Várhatóan reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás utcában a Nagyenyed utcánál, illetve a Nagyenyed utcában sem a Böszörményi útnál áramszünet miatt. Az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. Csatornajavítás miatt zárták le mától a Kánai utat a 11. kerületben a Bodorka utcánál. Az Ásó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a két irány forgalma felváltva egy sávban halad. Félpályás lezárás nehezíti a haladást, délután 4 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Pirók Gyula utca közelében, mert útburkolatot javítanak. A 22. kerületben a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik, mert javítják a vízvezetéket. Varga Etele, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. Ma jár le az Eszkia bevallás határideje. Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető minisztert. A kormányfő közölte, a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. Bizakodó az uniós forrásokról zajló budapesti tárgyalásokkal kapcsolatban Kármán András. A pénzügyminiszter szerint a hétfőn érkezett EU delegációval péntekig egyeztetnek, több témában párhuzamosan tárgyalások zajlanak az uniós pénzek felszabadításáról. A kormány célja, hogy augusztus végéig lezárják a nyitott kérdéseket, és akár már a jövő héten politikai megállapodás szülessen Brüsszelben. Magyar Péter szerint az Európai Bizottsággal egyetértenek abban, hogy a Magyarországnak járó forrásokat az egészségügyre, oktatásra és infrastruktúrára kell fordítani. Menesztette Vitézi Dávid a MÁV vezérigazgató helyettesét. Az új közlekedési és beruházási miniszter döntése alapján már nem Dányi Gábor, a vasúttársaság második számú vezetője. A döntés hátterében az állami vasúttársaság működésének és vezetési struktúrájának átfogó felülvizsgálata áll. Közben Vitézi Facebook posztjában bejelentette, hogy 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasút. A tárcavezető indoklása szerint a vasútársaság egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. Ma jár le az Eszkia bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 9:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak hétvégén dönt a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Trump ismét megerősítette, nem fogja megengedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Váratlanul elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai és színházi rendezéseivel a kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A reggeli 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű. A következő napokban folyamatosan melegszik az idő, és egyre többet süt majd a nap, hétvégén pedig már akár 28 fokot is mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
1: Millás reggeli.
8: Oh! Oh yeah, come on with it now. Let me see what you got. Give

0: kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án, május 20-án, szerda reggel 7 óra 12 perckor Nyó Zsuzsival vagyunk.
6: És Gede Balázsral vagyunk itt a stúdióban. 0636 98 098 0 SMS, Viber, WhatsAppon kérlek bombázzatok minket mindenféle észrevétellel, gondolattal, hozzáfűzni valóval.
5: Útinformációval. Én nem is tettem be az enyémet, mert most egy árnyalattal egy-két perccel korábban indultam. Teljesen járható volt minden, de az nem mérvadó, mert az még nagyon a csúcs előtt van. Most kinéztem, hogy kétszer-három sávos Svájci úton nincs egy autó sem.
6: Jó reggel, tessék felébredni, igen, elindulni munkába.
5: Úgyhogy várunk bármit tőletek, hogyha láttok az utakon.
6: Állok a lámpánál, a Dózsa-György útnál, egy viszonylag nagy madár beszáll az állatkert légterébe. Vagy dinó? Gyanús, írja nekünk Gézó.
5: Melyik az a repülős, az a Velociraptor, azt hiszem, ugye az a sárkányszerű.
6: Aha, igen, igen.
5: Nagy
6: igen.
5: Ős madár, vagy hüllő, vagy nem tudom, mi volt az. Oké, egyéb?
6: Egyéb. Nincs olyan, amit hangosítanék. Okay. Valaki megszólított engem, hogy vajon az összes vérnyulas mémet megtaláltam-e a mémes kutban. Köszi szépen. Igen, igyekszünk.
5: Valószínű. Merítettél belőle gazdagon.
6: És egyébként a Joe Cocker számot folyamatosan, ugye mivel Joe Cocker születésnapjára emlékezünk, folyamatosan kérjük
5: ugye,
6: tőlünk.
5: Ugye, pont azt mondtam, hogy valami hiányérzetem.
6: Igen.
5: Nem vágtam jól össze az adásra bonyolítóba. Hát igen. Ez az. Oké, ezt majd pótoljuk.
6: Te szereted egyébként Joe Cockert?
5: Szeretem, igen.
6: Én nagyon bírom. Szerintem igen. Annyira jó stílusban jó. Játszott, hogy akár még most is szívesen hallgatja az ember. És
5: azért hezitáltam egy kicsit, mert én magam nem megyek rá, vagy nem indítok Joe Cocker dalokat, de hogyha hallom, akkor szeretem hallgatni. Ez egy ilyen furcsa dolog nálam, igen.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Na, hát kicsit előmelegíthetünk, nem? A Bajnokok Ligája döntőjét, illetően 8 óra után sportközgazdásszal, semmi ilyen foci szakmai megfejtéssel, mert szerintem egyikünk sem ért ahhoz annyira, hogy itt szosszuk az észt.
6: Így van ebben, nagyon elegánsan ellépünk ettől a témát, egy picit mélyebben a gazdasági részével fogunk foglalkozni.
5: Igen, mert az is izgalmas, ugye, hát óriási sportesemény, úgyhogy ezt majd megpróbálják elhelyezni azon a palettán, ahol ezek ott vannak. De hát az lényeg, hogy azzal számolni kell, hogy nagyon sokan lesznek Bajnokok Ligája döntője miatt Budapesten. Úgyhogy figyelni kell az útvonalakat, hogy hol, merre vannak mozgások, események, mert hogy helyenként szerintem akár a járhatatlanságig bezsúfolódhat a főváros. Természetesen a Puskás Aréna a környéke az első számú május 30-án szombaton, ahol számítani kell ilyesmire.
6: Nagyon érdekes kiállítás zajlik most Budapesten, ez a Budapest Fotó Fesztivál 2026-ban jubileumi évébe lépett, és ennek része a Lookbook című kiállítás, ami a kortárs magyar divat fotográfián keresztül mutatja be a városi identitást és a divat és a társadalmi változások kapcsolatát. Nagyon izgi szerintem. Bocsánat, nem akarok ilyen slendriánul fogalmazni, szóval nagyon különlegesnek tartom ezt a kiállítást. A fesztivál egyébként
5: szép mentés.
6: Több mint 500 kiállítással készülnek egyébként ezen a fesztiválon, és nagyon sok program is kapcsolódik a hazai és a nemzetközi fotóművészethez. Egyébként ez a Lookbook nevezetű kiállítás, amiről beszélek, a Kiszteri Múzeumban kapott helyet, és a divatfotó kulturális narratíváját szeretné bemutatni. A tárlat célja egyébként, hogy megmutassa, hogy hogyan válik a fotográfia az egyszerű művészeti kifejezésből egy társadalmi önkép lenyomatává. Érdemes tehát ellátogatni erre a kiállításra, a Kiszteli Múzeumban van tehát.
5: Jó, és azt mondja, hogy egy kis nyári előzetes, ilyen időjárás számítás, hogy mire készüljünk, modellek szerint Budapest és Szeged átlag hőmérséklete is jelentősen emelkedni fog a következő évtizedekben. Ez egy kicsit hosszabb távú előrejelzés. A szakértők akár 3 Celsius fokos átlag hőmérséklet emelkedéssel számolnak Magyarországon, bár összességében több csapadék érkezhet, ez főként a téli időszakra koncentrálódik majd, miközben a nyarak egyre szárazabbá és forróbbá válhatnak, ugye beszélgettünk ugye a műsor előtt, és majd lesz még vizes témánk a műsor utolsó blokkjában, a Velencei tó helyzetéről fogunk beszélgetni, és a víz megtartás, ugye, ami nagyon fontos, hogy lehet, hogy milliméterre meg leszünk éves átlagba, de hogy ez teljesen felborult, hogy milyen arányban, hogy esik le hozzánk. Itt nagyon nagy feladat lesz.
6: Kapcsolódhatok a morgós szerdához?
5: Hogyne,
6: mert
5: hogyne.
6: Hogy én azon morognék e tekintetben, hogy minden évben beszélünk erről, hogy a Velencei tónak van egy krízis időszaka, hol mélyebb, hol kevésbé mélyebb kontextusban hozzuk fel ezt a témát, de hogy én azt látom, hogy Érdemben nem változik semmi. Szóval, hogyha valaki most ott él a Velencei tó környékén, akkor örülnénk, hogyha picit bekapcsolódnátok ebbe a témába, és elmondanátok a saját tapasztalataitokat, akár a tavalyi évről, vagy az idei szezonra készülve, mert hogy nyilván ez nem csak turisztikai, hanem egy ökológiai jelenség is, és nem nagyon látunk előrelépést ebben a témában, de be is zárom ezt a topikot, mert tényleg visszatérünk még erre a szuperzöldben.
5: Nyissuk újra a repülős állatot, mert valaki megírta, nem jól mondtam, a Velociraptor valami más.
6: Igen, ő repül.
5: A pterodaktil repül, a Velociraptor pedig szalad gyorsan.
6: Igen. De ami a jó hír, vagy hát szóval, hogy ehhez kapcsolódik, hogy a Hungária körül
5: sűrű, de haladós.
6: Jó a forgalom, köszi Miki, köszi, hogy megírtad nekünk, igen. Jó, mi van még, ami így fontos? Ja, hát ha már akkor budapesti hírek, akkor itt is elmondom, hogy ma egy fontos fesztivál zajlik, ez ugye az ESG számít, várunk mindenkit a akváriumban.
5: Opa.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
2: Lehet egy kérdésem?
8: Már meg is volt.
0: Millás reggeli.

0: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
2: Na hát elég sokat foglalkoztunk már azzal, hogy milyen feladatai vannak az új kormánynak. Néztünk sok mindent, hogy lesz ebből növekedés, hogy lesz az államháztartási hiány csökkentése, hogy lesz eurónk esetleg a jövőben.
3: Bőven van feladat
2: bizony. Bérek kimaradtak. Eddig nem nagyon szóltunk arról, hogy hogyan állunk most, és egyáltalán milyen helyzetben vagyunk. Uniós rangsort vizsgálhatunk, meg egy kicsit a jövőt is, hogy hogyan lehet a bérekkel kicsit dinamikusabban haladni, felzárkózni. Molnár László segít nekünk ebben, a GKI vezetőkutatója. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk!
2: Nos, nézzük meg, hogy hol tartunk most. Ugye azt mindenki érzékeli, hogy nem az uniós bérszínvonalon vannak a fizetéseink, tehát azt még egyáltalán nem értük el. Ehhez hozzá, vagy mellé lehet rendelni, hogy bezzeg az árakban, meg igen. Hogy jutottunk el idáig, hogy emelkedett az átlagbér, minimálbér, hogy alakult, milyenek a kilátások, mekkora kihívás a kormánynak egy magasabb életszínvonalat produkálni?
4: Hát az elmúlt években, tehát 2010 óta, mondjuk az idei évet is beleszámítva, a reálbérek azok 95%-kal emelkedtek, ami azért egészen szép számnak tűnik. Aha. Ugyanakkor ezzel is csak az uniós átlagbér alsó, utolsó előtti harmadik helyére jutottunk föl. Tehát igazából a lemaradásunk egészen nagy. Igaz, a kelet-közép-európai országok esetében viszonylag közel vagyunk legalább hozzájuk, főleg a szlovákokhoz. A másik oldalról pedig a minimálbér meg a garantált bérminimum esetében a növekedés ennél egy kicsit nagyobb volt, a garantált bérminimum majd 115%-kal nőtt reálértékben, míg a minimálbér 130%-kal. Tehát ott volt egy jelentősebb fölzárkózás. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy még így is csak az átlagbér 40%-a körül van a minimálbér.
2: Aha, ugye nagy a különbség, de legalább csökkenő.
4: Hát csökkent valamelyest, de azért az a 20,3 ezer euró, ami egy évben az átlagos magyar bér, azért az nem sok. Tehát ennek az a baja, hogy gyakorlatilag ez még mindig elég vonzó a különbség ahhoz, hogy a magyar fiatalok külföldre menjenek. Másrészt pedig azért a körülmények is mások. Tehát azért azt úgy kell nézni, hogy például valaki kimegy Ausztriában, akkor jellemzően van 13.-14. havi bér is, vannak egyéb juttatások, és azért ott a munkaidő 8 óra. Tehát azért azt is látni kell, hogy azért Magyarországon gyakran van az, hogy a hivatalos 8 óra helyett 9-10 órát is dolgoztatják a dolgozót. Másrészt pedig azért a munkába járási idő is jellemzően Magyarországon hosszabb.
3: Nézzük rá arra, hogy hol van az a határ, ahol a bérnövekedés még fenntartható anélkül, hogy a munkahelyek veszélybe kerüljenek, mert ugye nyilván itt a hatékonyság, bérnövekedés, termelékenység relációban
2: hát igen,
3: ez egy elég
2: a
3: fontos
2: munkavállaló
3: kérdés.
2: Mindig fordítva szeretné látni, így hogy előbb kap egy magasabb bért, nem nagyon foglalkozik azzal, hogy azt a munkaadó hogy és miképpen tudja, vagy egyáltalán ki tudja elgazdálkodni.
4: Ez így van, tehát valószínűleg az a fő probléma Magyarországon, ezt ugye szokták mondani a közepes jövedelem csapdájának, hogy a bérszínvonal sokkal gyorsabban nő, mint a termelékenység, főleg az utóbbi években. Emiatt a vállalkozások számára ezeknek a kitermelése, a béremelés kitermelése különösen nehézé vált. Aminek az a vége, hogy azok a kisebb cégek, akik nem bírják ezt a béremelkedést, mert például nem tudnak árat emelni, előbb-utóbb csődbe mennek, és a csődnek a vége pedig az, hogy elbocsátják ugye az embereket, azok meg nem biztos, hogy találnak munkát, főleg vidéken. Tehát azért azt látni kell, hogy azért a munkaerőpiacra, miközben így nagy makróban azt mondjuk, hogy viszonylag feszes, a közben az is látható, hogy Magyarország egész sok megyéjében a munkavállaló kiszolgáltatott.
3: Igen, de hogyan lehet ezt az anomáliát kiküszöbölni? Ugye nyilván egy csomó olyan teher van most az új kormány nyakában, amivel még talán nem is számoltunk, hiszen sok minden hírrel kapcsolatban azért még azt gondolom, hogy nem néztünk a gazdaság mélységébe, hogy mi várható. Vajon ez mennyire fogja majd megterhelni a költségvetést, hogyha ezeket
2: főleg úgy,
3: a
2: ugye, hogy a legalacsonyabb érek, a bérek adóelvonását csökkenteni tervezi a kormány.
3: Szóval mennyire váratlan bomba lehet ez?
4: A vállalkozások szempontjából nyilván ez a legkényelmesebb, hogyha a kormány vállalja a bérnövekedést. Akkor ugye az ő terheik nem növekednek, ugyanakkor a nettó bér növekszik, tehát ebben az értelemben javul a dolgozói elégedettség anélkül, hogy mondjuk bért kellene emelni. A költségvetés jelenlegi helyzete ebben nem nagyon látszik, hogy hol lesz majd mozgástér. Nyilván lehet lefaragni olyan felesleges kiadásokat, mint például a kommunikáció, a túlárazások, amik azért megjelentek. Ezekkel lehet azért 100 milliárdos, akár mondjuk 500-600 milliárd forintot is megspórolni. Az adójóváírás önmagában ebből finanszírozható lenne, csak vannak azért egyéb ígéretek is, amelyeket még az előző kormány is vállalt, például a kétgyermekes, háromgyermekes anyák adómentessége, tehát ezek azért erős kihívásokkal terhelik meg a kormányt. Ugyanakkor például a béremelésnél tartunk, azért az oktatásban, a nem pedagógus munkakörben dolgozók bérrendezése elengedhetetlen, de ugyanez igaz a nővérek béremeléséről is.
2: Azt gondolnám, ugye, hogy ezek ilyen korlátos lehetőségek, most, hogyha a versenyszférára visszalépünk, hogy magára vállalja ugye a költségvetés azokat a terheket, az új oldaláról kiadás növeléssel, hogy valamelyest a fizetések emelkedjenek. A végső megoldás, a látványos megoldás az akkor is az lenne, hogyha a cégek ki tudnák termelni a magas béreket, ahhoz meg gazdasági növekedést és eredményességet, termelékenység javulást kell elérni.
4: Így van, a kettőt együtt. Tehát a gazdasági növekedés azért szükséges, mert a magyar KKV-k túlnyomó része a hazai piacra termel. Na most, hogyha a hazai piac gyenge, akkor nyilván a KKV-k helyzetesen erős. A másik lehetőség nyilván a termelékenység növekedés, csak azért itt illúziók vannak, a termelékenység nem tud egyik napra a másikra nőni, oda beruházások kellenek, képzés kellene, ugye azt tudjuk, hogy 2010 után nagyon leült például a vállalati képzések piaca, tehát nem nagyon költenek arra vállalatok, hogy a dolgozók színvonala javuljon, tehát nyelvoktatás, szakmai képzés, stb. Ezek a dolgozóra vannak hárítva, hogy oldja meg, és nyilvánvalóan a dolgozónak erre se ideje, se pénze nincsen, tehát emiatt ez a piac leült. Ugyanakkor ahhoz, hogy növekedjen a termelékenység, azért a dolgozók folyamatos képzése szintén egy szükséglet.
2: Világos. Hát ez nézve a körülményeket és a folyamatok dinamikáját, azért ez nem lesz egy rövid út, mire teljesen föl tudunk zárkozni, vagy legalább megközelíteni az EU-s átlagot a bérekben, egyelőre ez úgy néz ki.
3: De vajon, hogyha csak egy gyors kérdés, hogyha akár így lezárásképpen is beszélhetünk erről, hogy vajon ez a bérsorrend, ahol ugye az alsó harmadban helyezkedünk el, vajon hány év múlva tekintetjük úgy magunkat, hogy ebből a szegmensből el tudunk mozdulni?
2: Én nem mertem egy ilyen direkt jóslást kérni.
3: Szóval, hogy mik lehetnek a kilátások, hogyha most ezt tekintjük a kiinduló pontnak?
4: Hát egy sajátos helyzet alakult ki, mert az erős forint miatt az euróban mért bérek most hirtelen megugrottak idén. Uh-huh. Tehát most valószínűleg felugrottunk vagy 3-4 helyet, mert viszonylag közel voltunk a fölöttünk levőkhöz. Csak hát kérdés, hogy ez meddig tartható fönn, mert az erős forint más oldalról meg azt is jelenti, hogy nagyon erős importverseny van, ami, ahogy az előbb is már említettük, a magyar KKV szektornak ez egy olyan kihívás, ami gyakorlatilag egy lehetetlen küldetés. Tehát ha sokáig erős marad a forint, akkor vélhetően igen sok KKV fog csődbe menni, mert a belföldi piacon is versenyez a külföldi árukkal. Mm. Amik ugye egyre olcsóbbak. Tehát ez, miközben a bérköltség emelkedik, és akkor még nem beszéltünk arról, ami szintén egy kormányzati kihívás, hogy a magyar KKV szektor számára az energiaárak magasabbak, mint mondjuk a versenytársaknál. Tehát azok a villamosenergia is, meg a gáz is, amely azt is jelenti, hogy egy olyan piacon versenyez, ahol a versenytársnak még van egy plusz előnye, hogy olcsóbban tud termelni például az energia miatt is.
2: Fú, hát van itt feladat gazdagon.
3: Bőven van kihívás, igen.
2: A gazdaságban. Mindenesetre nagyon köszönjük, hogy ránéztünk így a bérhelyzetre. Köszönjük szépen, és szép napot kívánunk a továbbiakban.
4: Önöknek is viszont.
2: Viszontlátásra. Molnár Lászlóval, a GKI vezető kutatójával vizsgáltuk azt, hogy hogyan áll a bérhelyzet itthon, és mik a kilátások.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. időjárat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
5: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.

0: Rádióra nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
3: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
4: Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
0: Millás reggeli.

0: Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
1: Mobilról-e?
0: Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business. A Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: Na hát kérem szépen megnézzük, hogy mi történik egy ilyen országboltja választásnál. Ezt az árukereső.hu írja ki ezt a kis, nem tudom, pályázatot, amiben lehet jelentkezni online.
3: Bizony, és most már 15. alkalommal rendezték
2: igen,
3: meg.
2: Igen, és ebből másodjára lett az országboltja.
3: Igen.
2: Egy családi vállalkozásként futó webshop. Nem lőjük le a poént, hogy ők mit árulnak online, hanem Fülöp Dorka a GameWiz alapító tulajdonosával fogunk beszélgetni arról, hogy mit csinálnak ők. Szia, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Na hát először is gratulálunk.
2: Abszolút.
3: Ehhez a díjhoz, amit most már másodszor nyertetek el, gyakorlatilag ilyen nagyvállalati multikat is megelőzve, de mivel foglalkoztok, Dorka? Mi volt a sikereteknek a titka? Mesélj erről.
4: Köszönjük nagyon szépen, köszi szépen. Hát ez egy egészen varázslatos sztori, mert tavaly erre nagyon nem számítottunk, akkor ez egy lottóötösnek tűnt, és egy éve próbáljuk megfejteni, hogy mi lehetett ennek a titka, és elképesztően motivált, mert azon gondolkoztunk, hogy egyszer az embernek lehet mázlia, ha ezt meg tudjuk ismételni, akkor abba talán már nem csak a véletlen a szerencse, meg ilyenek játszanak közre, hanem lehet,
2: hát
4: hogy
2: azért,
4: már...
2: Hát azért, hogy az elsőt is azért tegyük hozzá, hogy egy szakmai zsűri értékeli a boltokat, és nézi át, hogy ki hogyan működik. Talán már az sem mázli, de az kétségtelen, hogy kétszer elhozni ezt a díjat, az már nagyon masszív olyan működésről árulkodik, ami azt feltételezi, hogy ti valamit tudtok nagyon.
3: Milyen kategóriában forgalmaztok ti termékeket, és szerinted mi volt annak a sikernek a titka, amit most így ilyen formán egy díjban is elnyertetek?
4: Igen, a név egy picit árulkodó, mi a játék kategóriát nyertük meg, és utána az összesített kategóriát, nekünk egy társas játék webshopunk van. És amiért ez a díj nagyon különleges, egyébként érdekes, hogy pont, hogy talán ez az egyetlen olyan díj, amit nem szakmai zsűri ítél oda, hanem a vásárlók. Tehát ez a díj, ez kizárólag a vásárlások, az igazolt vásárlásokról, visszajelzések, értékelések, ennek valamilyen ilyen kombinációja, nem tudjuk, tehát ez egy olyan algoritmus, amit mi se tudunk.
2: Uh-huh. Tehát hogy a szakmai zsúri csak ezeket rendezgeti, ezeket
4: nem,
2: az
4: adatokat. Nincs is szakmai zsúri, tehát hogy itt csak matek van, tényleg? Itt kizárólag uh-huh. minden, ha esetleg már vásároltatok online, és kaptatok olyan visszajelzést, hogy elégedett volt-e ön ezzel a bolttal, aha. Na ez az a szavazás. És mindenki, aki bizonyítottan vásárolt valahol valamit online, ő ha szavaz, akkor ez bekerül egy ilyen számításba, ahol a visszajelzések mennyisége, aránya és az öt csillagosok aránya.
2: És egyszer csak
4: ebből valahogy jön ki egy szám. Tehát, hogy ez nem egy ilyen szimpátia alapon, népszerűség, méret, aha. valamennyire a visszajelzések mennyisége is számít, de gyakorlatilag ez egy olyan díj, amik tényleg csak azon múlik, hogy mennyire voltak elégedettek a vásárlók, ez és ezért de, olyan fontos nekünk.
3: De mesélj dolga, mi az a legjellemzőbb visszajelzés, ami ennyire előre hozott titeket, ami ennyire elégedettek a vásárlóitok? Mi illetve az
2: mit tesztek ti azért, amiről tudsz, hogy direkt úgy jártok el, ami esetleg kiválthatja ezt a szimpátiát a vásárlókból?
4: Egyfelől szerintem nekünk elképesztően nagy szerencsénk van a vásárlónkkal, nagyon jó fejek, és én azt mondom, hogy a társas játékozó emberek, ők nagyon intelligens és nagyon szociális, nagyon barátságos emberek, tehát hogy ebben a kategóriában azt gondolom, hogy ez egy jutalomjáték nekik dolgozni. Uh-huh. Szóval ez az egyik oldala. A másik pedig, hogy amikor mi elindultunk 2019-ben, akkor azon gondolkoztunk a férjemmel, hogy mi, akik szeretünk társasjátékot venni, miért nincsen nekünk egy törzshelyünk? Nekünk mindenből van törzshelyünk, mi mindenhez ilyen szinte nevetségesen lojálisak vagyunk. Miért nincsen egy olyan webshop, amit szeretünk? Uh-huh. Miért csak olyanok vannak, honnan rendelünk? És akkor itt merült fel az az igény, hogy hát ha van egy olyan hely, ami nem csak a heavy gamereket, ezeket ennek a hobbinak nagyon komolyan élő embereket, hanem azokat is kiszolgálja, akik mondjuk minden hónapban, minden héten társasoznak, de mondjuk nem az a kategória, akik ezeket a komoly harcos játékokat játszák, hanem tényleg családi játékokat, és nekik szerettünk volna teremteni egy olyan közeget, ahol azt érezhetik, hogy hát tulajdonképpen azoktól veszik a játékot, akikkel aztán le is ülnének.
3: Olyan, mintha egy ilyen baráti, közösségi kapcsolatépítésbe is bekapcsolódtatok volna tulajdonképpen a társasjátékok forgalmazásával.
4: Igen, ez nagyon érdekes, hogy konkrétan tényleg mennyi barátság lett ebből. Nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes és nagyon kedves dolog, hogy lehet egy online tranzakcióból eljutni odáig, hogy az egyik vásárlónkat nem csak hogy megismerjük, hanem annyira jóba leszünk vele, hogy aztán a keresztlányunknak, így kaptunk egy keresztlányt a webshopon keresztül, hogy megkértek rá.
2: Nagyon klassz. Mekkora piacon mozogtok, mekkora a küzdelem, verseny?
4: A piac azt gondolom, hogy nagyon szűk. Akik rendszeresen, tehát nagyon-nagyon komolyan társasoznak, Magyarországon ez körülbelül egy 10 000 fő. Ami a mi szempontunkból érdekes, hogy ugye Magyarországon vannak társasjáték kiadók, és vannak független webshopok és független boltok. Vannak ilyen nagyon nagy múltú régi boltok, akik már sokkal régebb óta a szakmában vannak, mint mi. Viszont mi próbáljuk ezt a független és kizárólag online világot kiszolgálni. Érdekes egy piac ez, mert sokkal nagyobb, mint amit egy átlagember gondol. Tehát, hogy így a társasjátékoknak van egy olyan pürge lyuka, amiben, hogyha elmerül az ember, akkor kiderül, hogy ez egy sokkal nagyobb világ. De igen, egy elég kicsi piac ahhoz, hogy nagyon sok szereplő szeretne ebbe részt venni, és ezért nehéz volt találni egy olyan szegmenst, amiben talán egyedül lehetünk.
3: Tehát igazából egy nis célcsoportra dolgoztok, de abban is megtaláljátok azt a fajta hangnemet, amiben a leghatékonyabban tudjátok érvényesíteni a piaci előnyeiteket, és nem csak az az előnye a ti webshopotoknak, hogy vásárolni lehet, és a legjobb játékokkal, a legnagyobb szakértelemmel szolgáljátok ki őket, hanem tulajdonképpen értitek is ezt a közönséget, és ezáltal egyfajta közösséget is tudtok teremteni, ahogy én így próbálom összerakni, hogy mi lehet a sikeretek titka, hogy most már másodszor nyertétek el ezt a díjat.
4: Pontosan erről van szó, hogy tényleg érdekes, a másik oldalról is működik ez, hogy olyan, mintha a barátainknak árulnánk társas, csak nagyon sokan lettek időközben.
2: Oké, hát mi nagyon gratulálunk még egyszer, várjuk a harmadik díjatokat, hogyha fent tudjátok tartani ezt a dinamikát, akkor nem kizárt, hogy valamikor, ha nem is évről évre, de pár év múlva megint megszerzitek, úgyhogy
4: nagyon igyekszünk.
2: Tényleg sok sikert hozzá, nagyon ügyesek
3: sok
2: vagytok.
3: Sikert,
2: köszönjük,
3: Dorka.
2: Hogy beszélgettünk.
4: Köszi nagyon szépen, sziasztok!
2: Fülöp Dorkával beszélgettünk, aki egyébként Fülöp Kornéllal alapító tulajdonosok, és ők viszik a gamewiz.hu-t, ahol alapvetően társas játékokat lehet kapni, azt forgalmazzák.
0: Na megtaláltad-e? E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online.
1: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
0: Millás reggeli.
2: És egy gyors beszélgetésünk van még egy nagyon izgalmas témáról, ugyanis előkerült egy újabb Satoshi Nakamoto. Mindjárt megnézzük azért azt, hogy ki az eredeti, mert lehet, hogy nem mindenki tudja. Vidákovics Attilával, a blokklánc és kriptoszakértővel, a Mozaik Galaxy alapítójával beszélgettünk, eljött ide hozzánk a stúdióba.
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na, kezdjük az eredetivel.
5: Melyik eredeti?
2: Bocsánat, tényleg nem tudjuk, hogy ki ő. Egyáltalán ez a név. Ez.
5: Ugye ő a Bitcoinnak az ismeretlen alkotója, azért szeretném hozzátenni, hogy jó nagy a valószínűség, hogy ez nem egy ember, aki az álnév mögött volt. De hát ugye 2008. október végén Satoshi Nakamoto álnéven valaki vagy valakik publikálták a Bitcoin whitepapert, aminek látjuk, hogy mi lett a következménye.
2: Igen.
5: És azóta találgatjuk, hogy ki lehet a Bitcoin mögött, ki az a rejtélyes alkotó, és habár ez a misztérium jó lenne, ha fennmaradna, és nem kéne megtalálni ki Satoshi Nakamoto, de aki foglalkozik a témával, az bizony kutatja és keresi.
2: Kutatja, keresi, de milyen biztonsággal találtuk most meg, vagy találták ők most meg, mert most megint vannak aspiránsok, akik lehet, hogy Satoshi Nakamotók.
5: Az a helyzet, hogy minden évben kétszer-háromszor megtalálják Satoshi Nakamotót, végre olyat találtak, aki lehet Satoshi Nakamoto. Igen, tehát azért az majdnem teljesen biztos, hogy abból a szűk körből való, akik 92-93-ban megalapították a Cypherpunk mozgalmat, aha, ezek között ott volt Adam Back is, vagy ők közülük több személy, vagy akár mind, ott volt mögötte. Azok a találgatások, amik felszoktak jönni, ugye Elon Muskot azt szeretik beállítani Satoshi Nakamotónak, Elon Musk szerint viszont Nick Szabó Satoshi Nakamoto, aki szerintem is egyébként lehet.
2: Nem ő az a pacák, aki először rendelt pizzát
5: Bitcoin. Nem, ő a Hanyász Laci.
2: Ja, Hanyász Laci.
5: Ő a Hanyász Laci. Aki nem külön sztori, arról majd beszéljünk máskor. Igaziból, ha tartok egy önvizsgálatot, akkor lehet, hogy azért szeretném én, hogy Nick Szabó legyen Satoshi, mert hát ugye magyar származású, és azért ez egy nemzeti büszkeség lenne.
2: És ő kicsoda egyébként akkor?
5: Ő egy matematikus, informatikus és jogász. Uh-huh. Nick Szabó a szülei 56-os magyarok. Ő 64-ben született Kaliforniában. Egyébként nagyon sokat hallott ő az 56-os forradalomról, és hát azt latolgatják sokan, hogy ez is közrejátszott, hogy ennyire aktívan kereste ezt a független digitális pénzt, hiszen az ő apukája nagyon sokat mesélt neki arról, hogy hogy tud működni egy elnyomó rezsim, és hogy kobozzák el az embereknek a vagyonát. Egyébként erről levelezett sokat, tehát ennek dokumentációja van, és egyébként úgy, ahogy Adam Becknek is a munkássága az arra épült az elmúlt, tehát a Bitcoin megjelenése előtti évtizedben, hogy létrehozzák ezt a független anonim digitális pénzt, Nick Szabónál is megvan. Ugyanez.
2: De ilyenkor, de hogy jönnek ők képbe? Tehát most ezt valaki elolvasta ezt az élettörténetet, és akkor így kigyulladt a villanykörte a feje fölött, hogy hoppá, hát ez lehet, hogy...
5: Tulajdonképpen azok
3: azok számára,
5: akik kutatják ezt a történetet, nem volt újabban a cikkben. Aha. Itt a New York Times összegyűjtötte, rátalált ezekre a jelekre, amik Adam Backre mutatnak, ezekből az újságíró azt következtette, hogy akkor nagy valószínűséggel ő az.
3: Na most, hogy vagy Nick Szabó, vagy nem, de minden esetre arra azért figyeljünk, és itt most szeretném egy kicsit ilyen tágabb kontextusba tenni, hogy mennyire jól ki van találva ez a dolog. Teljesen, és egy elképesztően jó PR sztori, tehát hogy gyakorlatilag most már éveken keresztül mennek ezek a, igen, mennek ezek a találgatások.
2: Japán névvel, mert hát nyilván az ott egy így
3: van, és folyamatosan ott tud lenni nem tudom, különböző érdeklődőknek a fejében, azoknak is, akik már foglalkoznak a témával, azoknak is, akik csak egy összeesküvés elméletkutatásban vannak, szóval nagyon-nagyon ügyes PR fogás, bárhogy is legyen, hogy most valójában mindig Szabó-e vagy sem, de...
5: Tökéletesen egyetértek veled, biztos vagyok benne, hogy enélkül a misztérium nélkül nem ugye? Tartana ott a
3: Igen.
5: Ez kellett hozzá, és ezt ők tudták.
2: De ezek kellett hozzá egy óriási felkészültség, tehát bárki legyen az, nem tudom, hogy valaha megtudjuk-e, hogy az ilyen találgatás egyszer csak előáll, nem tudom, mondjuk Nick Szabó, hogy, és töredelmesen...
3: Sziasztok, én vagyok,
2: kész töredelme, bevallja, igen, lebuktam, én vagyok. Nem tudom, lesz-e ilyen pillanat?
5: Én arra tippelek, hogy nem lesz, én arra tippelek, hogy ott többen voltak, egyébként a jelek is azt mutatják, hogy ők azért ezeket a jeleket szándékosan oda tették, és de egyébként nem mindent, tehát itt azért Nick Szabónak voltak érdekes levelei, amikből törölt is, amik szintén rámutattak, de hát megmaradt az internet. Ugye nem felejt, úgyhogy ez tovább erősíti, de hát ez is lehet egy szándékosság.
3: Nagyon ügyes. Ma pár év múlva majd visszatérünk erre, és akkor lehet, hogy valami Nick Szabó, de egyébként az unokatestvérének a nem tudom ki, igen, a milyen csapatban az akár, viszont lehet ezt a sztorit szűrni tovább. Tök jó. Így van.
5: Egy érdekességet hagyj tűzzek még oda, egy másik illető ebből a körből, aki már sajnos elhunyt, Helfini. Két sarokra lakott egy olyan háztól, aminek a egyik lakója Satoshi Nakamoto, és ez ugye ott van, hogy akkor biztos, hogy sétálgatott, mert igen, ugye ő nem Satoshi, aki persze ott lakik, hogy akkor biztos azért adták ezt a nevet, mert a Helfininek ez jutott eszébe, úgyhogy akkor a Helfini is ott van a társaságban.
2: Jó, alakul a csapat, ugye, ahogy említetted, valószínűleg nem egy ember terméke, de hát az látszik, most már elvitathatatlan maradandót alkottak, akárkik voltak.
5: Maradandót alkottak.
2: Így van. Attila, köszi szépen. Ez
5: köszönöm szépen.
2: Klassz téma volt, és szerintem majd rendre felbukkan, ahogy jönnek az újabb jelöltek és lehetséges Satoshi Nakamotók, úgyhogy majd fogunk még erről beszélgetni. Most viszont gyorsan hírek jönnek, és utána jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt számítsanak fennakadásra a főváros 19. kerületében, a Lehel utcában, az Üllői út közelében. Továbbra is lassan járható az M1-es M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is akadozik a haladás, a Szerémi úton a Rákóczi hídhoz közeledve szintén lassulást tapasztalhatnak, egybefügg a sor a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északi irányban, és a Műegyetem rakpart is csak nehezen járható a befelé vezető oldalon. A 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól az Ürömi körforgalomig, illetve a 11-es főúton a Budakalászi körforgalomtól a Pünköstfürdő utcáig akadozik az előrejutás. Az M3-as bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelytől az M5-ösön befelé az autópiactól szintén erős a forgalom. A Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt tapasztalhatnak jelentősebb torlódást, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton szintén befelé a közös csomópont előtt. Napközben szakaszonként kertészek okozhatnak útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. Varga Etele, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik az érettségi. Pekingbe utazott Vlagyimir Putyin. Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Hozzátette, hogy talán ebbe Ausztriát is be kellene vonni. A miniszterelnök delegációja ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként említette az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot. A kormányfő késő délután vonattal utazott tovább Varsóba, ahol a tervek szerint többek között Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, illetve Károly Navracsics köztársasági elnökkel találkozik. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Továbbra is az EU alacsonyabb bérszintű országai közé tartozik Magyarország, a 2010 óta végbe ment jelentős reálbér emelkedés ellenére, közölte a GKI. A kutatóintézet úgy látja, a további bérfelzárkózáshoz már nem elég a minimálbérek gyors emelése, ehhez a vállalatok termelékenységének javulása is szükséges. A cégek számára egyre nehezebb kigazdálkodni a növekvő bérköltségeket, ami akár elbocsátásokhoz is vezethet. A GKI szerint ezért az a kulcskérdés, hogy a béremelések milyen mértékig maradnak gazdaságilag fenntarthatók. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámatárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Utasítást adott Volodymyr Zelenszky az ukrán külügyminisztériumnak a Magyarországgal való kapcsolatok rendezésére. Az ukrán elnök Telegram csatornáján számolt be arról, hogy találkozott Andrei Sibia ukrán külügyminiszterrel, és Magyarországgal kapcsolatban aktív párbeszédet kért. Megjegyezte, hogy számít az eredményekre. Pekingbe utazott Vlagyimir Putyin orosz elnök, ahol Xi Jinping kínai elnök meghívására állami látogatáson vett részt. A két államfő áttekintette a kétoldalú kapcsolatokat, az együttműködés különböző területeit. A kínai elnök valószínűleg tájékoztatta Putyint a Trump csúcs találkozó eredményeiről. Különös figyelmet fordítottak az ukrajnai háborúra, Észak-Koreára, Iránra és Tajvanra. Kína és Oroszország várhatóan 40 dokumentum ír alá.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Túlnyomóan napos idő várható ma, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Megélénkül az északnyugati szél. Záporok, zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak. A reggeli 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű. A következő napokban folyamatosan melegszik az idő és egyre többet süt majd a nap. Hétvégén már 28 fokot is mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Ma lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk. A szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő.
5: Orbán Ottó írását előadja Schneider Zoltán, Jászai és Óze díjas színművész, a Radnóti Színház tagja.
7: Orbán Ottó egy szép ezüstfejűhöz. Íme a nő, akit szeretek. Szép öreg asszony lesz belőle. Ezüstfejjel 23 éves. Kiborítja az igazságtalanság, bevágja az ajtót, potyog a vakolat. Orfeusz úr és ősz felesége alászállnak éveik mélyére. A férfi félig béna, a nő nagyot hal. Nem tudod hol a mixtura? Hogy nincs szóda? Ott van az asztalon. Szegény, szegény kis öregek. Nevetségesek és sírnivalók. De ha egymásra néznek, megszépülnek. Ez az ő nagy titkuk és varázslatuk. Ezt irigylik tőlük, és ezért gyűlölik őket az istenek. Akik ostoba mítoszaik aranyködében, sisakban és páncélban háborúznak, s pihenés kép a széltestét felöltve, hideg szívvel fújnak át a világon. És a halandók szétszórt sípcsontján fuvoláznak.
1: A ma 90 éve született Orbán Ottóra emlékezünk. Millás reggeli,
8: ahol széles a spaletta.

0: Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
1: Rádió Café 98.0, benne pedig a Millás reggelit hallgatjátok, és itt van Gede Balázs, aki magához ragadta. Egyelőre nem a szót, csak a mikrofont. Jó reggelt!
4: Igen, és Jó Zsuzsi is itt van. Igen, ügyes voltál, biztos láttad, hogy valami, én nem tudom egyébként miért toltam föl oda az egekbe a mikrofonálványt, de gyorsan bekúsztál itt előre, amíg én azzal gépészkedtem, hogy a szám elé húzzam, rögzítsem. Igen, itt vagyunk, 8 óra 14, 49 lesz, 1 perc múlva május 20. szerdán, és
1: 0636 980 980, SMS, Viber, WhatsApp számainkat nyugodtan használjátok, írjátok meg, pötyögjétek be az üzeneteiteket. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy elégedettek most már a hallgatók, hogy lement egy Jókekkel szám, és kérdezik, hogy ki a zenei szerkesztő, mert hogy lehetne mindig ő.
4: Hát valljuk be, Szájból Templár, aki a rádió zenei szerkesztője, mert én szolgalelkülön, ahogy mi a András is a bekészített műsorrend szerinti zenéket játszom alapvetően. A Joe Cockert, igen, azt azért kérésre, születésnapja révén beszerkesztettük, behúztuk, de így van.
1: És másik fontos műsorelemre is szeretném felhívni a figyelmet, pontosabban hangosítani a hallgatóinknak az üzeneteit, mert hogy mindenki megjegyzi, vagy sokan megjegyzik, hogy ugye az Orbán Otto vers nagyon tetszett nekik, és örülnek annak, hogy egy ilyen szép verssel indítottuk a reggelt, vagy hogy itt van.
4: Igen,
1: a
4: és lesz még
1: között.
4: Az aranyköpésben is nem idézette, hanem egy verssel készülünk, nem tudom, melyikünk fogja tudni elmondani szépen, de megoszthatjuk egyébként, mert én hoztam például Orbán Ottótól egy hajkut, ugye Géza előszeretettel írogat nekünk ilyeneket reggelente, hogyha éppen nem életképet küld. Nézd. És az is egy, hát igen.
1: Szóval... Elolvasva a versikét, ez inkább olyan lánynak való szerintem, úgyhogy én szívesen magamra vállalom ezt a feladatot.
4: Jó, akkor én meg a hajkut, mert az meg egyáltalán nem lányos, az nem egy vidám, bármilyen rövid, ugye 17 morából áll egy rendes hajkú szótagból. De komoly mondani valója van. Na, most viszont akkor megnézzük azt, hogy sportgazdaság, vagy gazdasági szempontból mit ad nekünk a BL döntő, ami május 30-án lesz itt a fővárosban.
5: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
0: Millás reggeli.
4: Természetesen ez ügyben nem mi fogunk találgatásokba bocsátkozni, hanem megkértük Szabados Gábor sportközgazdászt, hogy segítsen nekünk eligazodni ebben a sporteseményben. Itt is van velünk a telefonvonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Na, próbáljuk meg elhelyezni a nagy sportesemények palettáján a BL döntőt. Mennyire nagy, mennyire, mondjuk az látszik a hype-ból, meg a készülődésből, de azért ez szerintem mondjuk nem megyek bele tippelgetésbe. Hol van ez a nagy táblám méretben?
6: Nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyedi, tehát ilyen egynapos sportesemények közül ez a legnagyobb a világon. Nincs nagyobb. Tehát ilyen egyszerű, nem kell tovább keresgélni. Az amerikai Super Bowl-t hozhatnám fel példának.
4: Nekem is az ugrott be.
6: Ami nyilván nagyon sok szempontból hasonló, de nagyon sok szempontból más, és a legnagyobb különbség az, hogy ugye a Super Bowl az elsősorban az Egyesült Államokban ekkora esemény, globálisan jóval kisebb, míg a BL döntő az nem egy országra vonatkozik, még csak nem is egy földrészre, mert nyilván ugye az Egyesült Államokkal inkább mondjuk a teljes európai kontinens, vagy legalább az Európai Uniót lehetne összevetni, de még csak nem is európai, hanem a globális hatása jóval nagyobb. Tehát ilyen szempontból nyugodtan mondhatjuk, hogy ha az ilyen egynapos, egyedülálló sportesemények között rangsorolunk, akkor nincs kérdés, a BL döntő az első.
1: És egyébként tényleg rajtunk a világszeme szó szerint, és most már nemzetközi cikkek is születnek arról, és itt egy picit rákanyarodunk egyből a közgazdasági értelmezésére, gazdasági értelmezésére, mert hogy ennek az eseménynek ugye megvan a gazdasági háttere, szállásárakban a szolgáltatások extrém módon emelkedhetnek ilyen tekintetben, ugye árakban, vagy akár a turisztikára milyen hatással lehet. Szóval nézzük meg egy kicsit ennek a hátterét, hogy mennyire lehet profitálni Budapestnek akár ebből az egynapos eseményből hosszú távon, rövid távon, illetve mit hozhat, mit veszíthetünk ezen a dolgon. Egyáltalán van-e rajta veszíteni valók?
6: Annyiból van, hogy azért ez természetesen nagyon komoly költségekkel jár a megrendezés, tehát csak az MLS a rendezésre közel 1 milliárd forintot különített el, plusz kormány határozat alapján a rendezésben résztvevő cégek nagyjából 300 millió forintos adókedvezményben részesülnek, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy csak az, amit közvetlenül ráköltünk, az már több mint 1 milliárd forint, tehát természetesen van költsége, ilyen értelemben van veszíteni való is, viszont azért mondhatjuk, hogy a bevétel oldalon meg nagyon biztos bevételek vannak. Amit említettél, hogy a közvetlen bevételek, hogy jönnek a szurkolók, a turisták és költik a pénzüket, ez nyilván nagyon fontos dolog. Most egy nagyon egyszerű számítást mondok, ugye durván 60 ezer néző fér be a Puskás Arénába, a tapasztalat az, hogy jóval többen érkeznek, mert nagyon sok szurkoló jön úgy, hogy egyébként nincsen jegye, de itt együtt akar lenni a többiekkel, és a stadion közelében azt a levegőt szívva úgy akar szurkolni a csapatnak, plusz még ugye számítsuk hozzá a delegációkat, csapatokat, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy közel 100 ezer ember érkezik Budapestre, csak erre a mérkőzésre, csak erre a hétvégére, nem véletlen, ugye, ahogy te is mondtad, óriási terhelés várható, tehát azt ugye a közlekedési minisztérium már jelentette, hogy ez valószínűleg a Ferihegyi repülőtér legnagyobb terhelése lesz, ami valaha volt. Ugye az egyes terminált is újra megnyitják, éppen azért, hogy a Londonból érkező gépeket tudja fogadni. Ráadásul ugye pont két olyan helyszínről, Londonból és Párizsból érkeznek a szurkolók, mert odavaló a két csapat, ugye az Arsenal és a Paris Saint-Germain, amelyiknek egyébként is nagyon nagy a forgalma. Tehát ez egy óriási terhelés lesz. Egyiket ennek is van egy költsége, nyilvánvaló nem persze. Is kicsi, hogy ugye ilyen tömeg érkezik a fővárosba, de azt azért ne felejtsük el, 100 ezer ember, átlagban ezek az emberek azért közel 1000 eurót elköltenek, ezt mutatják a statisztikák. Ugye ez főleg szállásra, utazásra, vendéglátóipari egységekben, és így tovább. Hát most ez, ha megszorozom a 100 ezeret 1000-rel, az 100 millió euró, ez már is több 10 milliárd forint. Tehát ez egy nagyon komoly költség, értelemszerűen jóval nagyobb, mint a mi ráfordításunk, de ez ugye nem a rendezőknél csapódik le, hanem azoknál a vállalkozásoknál, ugye szállásadóknál, vendéglátóipari egységeknél, és így tovább, akik ezeket a szolgáltatásokat kezelik. Nyilván ennek azért van egy nagyon komoly adóvonzata is, tehát ennek azért igen. Van állami és önkormányzati bevétele, de tulajdonképpen ezt, ami számunkra kiadás, azt tekinthetjük egyfajta gazdaságélénkítésnek, mert hogy egy jelentős plusz bevételt szereznek ezek a vállalkozások. No de, mindezek mellett, hogy itt milyen összegek vannak, én mégis azt mondom, hogy a legnagyobb jelentősége és a legnagyobb értéke nem ez a közvetlen költés, hanem az, hogy Budapest és Magyarország milyen óriási média figyelmet kap ebben az időszakban. Hát aki nézi a Bajnokok Ligáját, az látta, hogy minden mérkőzésen ott van a Road to Budapest felirat, hogy igen, az út Budapestre. Mindenhol ezt mutatják. Én az egyik elődöntőt egy külföldi csatornán néztem, televízió csatornán, olyan nyelven beszélt, amit nem értettem, de majdnem minden percben hallottam azt a szót, hogy Budapest. Aha. Tehát, hogy folyamatosan emlegették, hogy na akkor ki jut tovább, ki jut el Budapestre, ki játszik Budapesten. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly
4: ilyen országimás
6: média figyelem, és gyakorlatilag országimás kampány, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy olyan országimás kampány, amit hogyha hagyományos eszközökkel akartunk volna elérni, tehát Magyarországról futtatni reklámfilmeket, online hirdetéseket, stb. Stb. Az sokkal többe került volna, mint megrendezni egy ilyen döntőt.
4: Várjátok, és utána még ez, utána élete is, hogy aki itt jár 100 000
1: na igen,
4: ember, elviszi a hírét.
1: Így van,
6: és akkor ezt ugye, hogy mivel tudunk ezzel tovább
1: igen, lépni. Hogy mennyire van ennek hosszú távú turisztikai hatása, mert oké, tök jó, hogy most ez így rendben van, de vajon mit tudunk profitálni hosszú távon ebből? Vajon megjelenhet-e majd ugyanígy későbbiekben az, hogy ennek a hatására több turista érkezik Magyarországra? Mesélj erről.
6: Egyértelműen megint csak az ilyen eseményekkel kapcsolatos felmérésekre tudok utalni. Uh-huh. Mindig rászoktak ilyenkor, ugye ezek általában úgy készítik, hogy megkérdezik a szurkolókat, és akkor utólag is felmérik, hogy tényleg például visszajöttek-e, és az a tapasztalat, hogy nagyon sokan visszatérnek ilyenkor. Tehát eleve ugye sok turista, ugye azt látni kell, főleg a futballban óriási, nagyon széles skálán mozog az, hogy ki mennyit költ, ki mit csinál, tehát van, aki úgy jön, hogy már eleve úgy jön, hogy itt van akár egy hetet, és egy nyaralással összeköti, nem csak Budapesten van, lemegy a Balatonra, ide-oda, akárhova, és van, aki mondjuk tényleg úgy jön, hogy még szállás se foglal, hanem az autójában alszik, és minimál költséggel próbálja megúszni, de akik kevesebb időt vannak, azok is minden ilyen eseményen általában mondják, hogy akkor vissza fognak jönni családdal, rendes nyaralással, mert megtetszett nekik. Főleg ugye nagyon sok olyan szurkolóról beszélünk, aki járja egész Európát, mert követi a csapatát, és ott van nagyon sok mérkőzésen, és az ilyen események döntik aztán el, hogy melyiket fogja majd akár egy családi hosszabb nyaralásra is felhasználni. Tehát igen, megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon nagy esély van arra, hogy közülük többen is visszatérnek, és akkor már turistaként még nagyobb költése. De itt hozzáteszem, hogy ez nem csak a turizmusra, hanem minden Magyarországot érintő gazdasági döntésre befolyással van. Tehát akár akkor, amikor egy befektető arról dönt, hogy mondjuk idehozza a befektetését, vagy valamelyik szomszédos országba, az ilyenekben is ott mozog az, hogy milyen képe alakult ki az országról, hogy mennyire vannak nemzetközi kapcsolata és a többi. Márpedig a sport az pont egy ilyen terep, ami ezt nagyon jól erősíti. De még az olyan nagyon egyszerű döntéseknél, és ez a kedvenc példám, Németországban egy hipermarketben azon gondolkodik egy egyszerű vevő, hogy egy magyar vagy egy francia bort vegyen el a polcról. Akkor az, hogy ő mit hallott korábban Magyarországról, milyen benyomásai voltak, mennyire érzi azt, hogy Magyarország az része az európai és a nemzetközi vérkeringésnek, ezek mind-mind akár ott valahol a tudatalattiban befolyásoló tényezők lehetnek. Tehát ez a magyar gazdaságot teljes egészében érinti, nem csak a turizmust.
1: Várjatok egy pillanatra.
4: Közvetlen, azt majd bedobjuk, hogyha már bevételekről beszélünk, a közvetlenekről tudunk-e valamit, hogy itt a rendezés, közvetítési jogok, UEFA részesedés, mennyit ad vissza, de nyilván nem pontosan, mert ezek olyan szerződések, amiket szerintem nem nagyon fogunk megismerni teljes pontosságában, de hogy van-e arról információ, hogy milyen nagyságrendben lehet direkt bevételek szert tenni egy ilyen szervezéssel, rendezéssel?
6: Alapvetően azok a direkt bevételek, amelyek egészen biztosan itt Magyarországon vannak, azok amikről beszéltem, tehát az ide érkező turistáknak a költései, tehát a jegybevétel, televíziós bevétel, ezek mind az UEFA-é. Tehát az UEFA a rendező, ő kapja a jegybevételt. Általában az ilyen nagy események így működnek, így van. Ők viszik a bevételt, és itt hagyják a kiadásokat. Nyilván a kiadás az...
1: Ez egy win-win szituáció, hogyha belegondoltok azért.
6: Persze, mert hát a kiadás azért éri meg a rendezőnek, mert ilyen média figyelmet kap, ilyen mértékű turistaforgalom érkezik az országban, a saját infrastruktúráját, most nem egy BL döntő, mert nyilván itt egy létező stadionról beszélünk, de most ha egy olimpiáról, vagy nagyobb sporteseményről, amire ugye infrastruktúrát is kell fejleszteni, ott ugye a saját infrastruktúra fejlesztés is hozzájárul ehhez a gazdasági haszonhoz. Tehát, de alapvetően így működik a dolog, tehát a jegybevételek, televíziós bevételek, szponzori bevételek, azok a rendezőjé, az UEFA-é. Lehet olyan megállapodás, ez egyébként sporteseménytől függ, hogy ezekből valamekkora kompenzációt a rendezési költségekre biztosít, például Nobis biztosít az olimpia bevételeiből a rendező országnak, rendező városnak, de általában ez csak egy nagyon kicsi része a bevételeknek, míg ugye a fő haszon, a fő bevétel a rendező ország számára, ahogy mondtam, ezek a közvetlen bevételek, illetve ezek a hosszú távú gazdasági hatások.
1: Azt írja nekünk valaki itt az előbb előbb akartam idézni, de akkor most idehoznám, hogy elég exakt infóim vannak, írja ő, hogy csak Arzenál szurkolóból 150 ezer érkezik, ebből 17 ezernek van jegye, és 20 percenként jön majd Londonból repülő, és csak Bulgáriából 7 ezer Arzenál szurkolót várnak, ráadásul így, hogy holnap, vagyis hogy tegnap, igen,
4: Holnap bajnok lesz az Arzenál.
1: Én már megjósolom előre, hogy tegem legnap egyébként bajnok lett az Arzenál, szóval mindenki ünnepel majd június 1-ére, nem marad sör a városban, hát, írja Peter Parker.
4: Igen, és akkor egy másik hallgatói kérdéssel összekölthetjük azt, hogy a Premier League-et megnyerte az Arzenál, aki azt kérdezi, hogy mivel angol szurkolókra van szó, a helyreállítási költségekkel számolunk.
6: Igen, ugye egy angol-francia mérkőzés azért mindig nagy presztízsrangadó, és hát az angol szurkolókról tudjuk, hogy azért nem azok a kifinomult turi emberek, akiket mondjuk az Agatha Christie regényekben látunk meg, olvasunk.
4: Teázgatni porcelánból, igen.
6: Igen, főleg amikor isznak, akkor nem csak teát isznak, de természetesen minden előítélet nélkül várjuk őket szeretettel. Ez például egy nagyon komoly költség, hogy nekünk erre figyelni kell, és a biztonságot fenn kell tartani. Ugye, ha visszaemlékszünk a néhány évvel ezelőtti Európa Liga döntő kapcsán is, ugye volt, hogy ott a spanyol és az olasz szurkolók egymásba gavajodtak Budapesten. Azt gondolom, egy angol-francia mérkőzésnél erre még jobban kell figyelni, tehát ez egészen biztosan egy komoly szervezési feladat, amit meg kell oldani. Jelen pillanatban nyilván azt tudjuk mondani, hogy remélhetőleg nem lesz semmilyen probléma, de még egyszer mondom, erre fel kell készülni, és egészen biztos, hogy a mérkőzés előtt és általában a mérkőzés környékén sokkal több rendőrt és egyéb biztonsági személyzetet fogunk látni az utcákon, mint egyébként.
1: Gábor, te kint leszel egyébként? Ja. Te majd menni fogsz, ott leszel? Jó, igen, organikusan is megtapasztalod majd azt, ami történik a városban ezen a napon?
6: Nem, sajnos a mérkőzésen nem leszek ott. Arra viszont van esély, hogy tényleg ott leszek a stadion környékén, mert erre én is kíváncsi vagyok, hogy milyen a hangulat, és tényleg azok a szurkolók, akik egyébként kívül vannak, azok mit csinálnak. Hozzáteszem, hogy ez is egyébként egy óriási élmény lehet. Nyilván nagyon kevesen vannak, most nagyon kevesen, hát nagyjából 60 ezeren, akik bent lehetnek a stadionban, de akit egyébként érdekel tényleg az, hogy milyen a futballnak a hangulata, a társadalomra, hogy annak érdemes elsétálnia majd ott a stadion környékén a meccs előtt, vagy a meccs idején, mert egészen biztosan azért az is egy komoly élmény.
4: Igen, mobiltelefonnal a kézbe, hogy azért a meccs közvetítését is lássa. És akkor ugye nem szóltunk azokról a nagyon közvetett bevételekről, ami a kereskedelemben csapódik le, mondjuk, ugye jellemző, hogy ilyenkor nagyon sokan ilyenkorra tartogatnak olyan kiadásokat, hogy mondjuk az otthoni infrastruktúrát felpimpeljék a meccs erejéig, vagyis hát nem csak addig, ugye, mert az utána is ott maradó, például nagyobb tévét venni, csomagot váltani, internetsebességet boostolni, ezek is mind-mind olyan járulékok, amik jelen vannak.
6: És akkor tegyük hozzá, hogy ugye sportszerkereskedelemre milyen hatással van, hogy akkor esetleg mezt veszel magadnak, vagy bármi mást, sportfogadásra milyen hatással van, ugye ez az egyik kiemelt eseménye az évnek, még akkor is, hogy nyilván lesz egy labdarúgó világbajnokság, de nyugodtan mondhatjuk, hogy a VB-ig ott a sportfogadásban is például ez a top esemény, tehát nagyon sok olyan terület van, amire úgy hat egyébként ez az esemény, hogy nem is kell itt lenni Budapesten, meg nem is kell bármilyen kapcsolatban lenni egyébként magával a szervezővel, vagy a rendező országgal. Tehát ebből is látszik, amit ugye az legelején mondtam, hogy ez egy olyan globális esemény, ami tényleg nem csak Magyarországon, nem csak a világon, nem csak Európában, Londonban, Párizsban, hanem az egész világon komoly gazdasági hatást fejt ki, és ezért is mondom azt, hogy az ilyen egynapos egyedi események közül ez az elsődleges.
4: Oké, nagyon köszönjük, nagyon szuper. Izgalommal várjuk mi is a meccset. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Szép napot kívánunk, szervusz.
6: Köszönöm én is, sziasztok.
4: Szabados Gábor sportközgazdásszal számolgattunk egy kicsit, hogy mégis mekkora biznisz a BL döntő.
1: Nekem kedvet csinált, komolyan mondom, hogy meg fog jönni városba, megnézem, hogy mi újság.
4: Én attól arra nem csinált kedvet, hogy torlódjak.
1: Megcsinálom videóba, elküldöm neked, Balázs.
4: Na, az nagyon jó, az köszi, meg otthon a bekészített szotyival és egyéb dobozos termékekkel szépen végignézem a meccset.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
8: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
9: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
8: Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
10: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk,

0: százalékával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
1: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
2: Millás reggeli.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Orbán Otto, Ringli Spiel. Kati nevű Ringli Spiel pörög forog, ahogy bír. Rettentően sok a dolga. Lyukat fúrni az új bútorba, fellökni a kakaót, kibelezni a mackót, letépni a füleit, gyötörni a szüleit, ezt ledobni, azt megfogni, késő estig rosszalkodni.
2: Ma lenne 90 éves Orbán Otto, kosodíjas magyar költő. Próbáltam kideríteni, ki a Kati.
1: Szerintem egy kislány lehet.
2: Azt köszi.
1: Idáig
2: jutottam, igen, hogy egy kislány lehet.
1: Én egy ilyen cofos, ilyen rossz kislányt képzelek el, csak azt nem, aki a keresztlánya, vagy a saját lánya.
2: Ezt akartam feltárni, hogy van-e valamilyen kapcsolat, vagy ez egy Kati, aha, vagy ő egy Kati, aki hát olyan rossz gyerek, mint bármelyik másik. Na, és akkor Gézu után, ahogy így kutatgattam, rögtön beugrott, amikor láttam, hogy írt egy hajkút Orbán Otto, hogy talán behozom és megosztom veletek. Így szól, 46 éves vagyok, bátyuska, szólít meg halott apám. Ez arról szólhat, hogy itt valamikor, azt sem találtam meg, nem tudtam felkutatni, hogy hány évesen halt meg az
1: 9 édesapja. 9 éves volt egyébként Orbán Otto,
2: meghalt. De hogy az édesapja, apukája, ugye munkaszolgálatosként 1945-ben halt meg, hogy hány éves lehetett, ezt nem tudtam feltárni, de ez a hajkó arra utalhat, ugye, hogy ő áthaladt azon az életkoron, ameddig az édesapja élt, és amennyi neki jutott, és hát innen lehet az, hogy bátyuskaként szólította meg halott apja. Szóval Orbán Otto emlékezünk egész nap itt a csatornán. Ma lenne 90 éves a Kossuth-díjas magyar költő.

0: szónak is száz a vége.
1: Millás reggeli.
2: Egy izgalmas eseményről fogunk beszámolni, illetve annak a hátteréről, mert hogy ha minden igaz, megszületett az első olyan tranzakció Magyarországon, amit egy AI agent bonyolított le, és itt tranzakció alatt egy online vásárlást értsünk. Na kérem szépen, ha minden igaz, itt vannak a vonalaink végén Máriás Endre, az OTP Bank bankkapcsolati területének vezetője. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt kívánom!
2: Kiváló, és ha minden igaz, akkor Berkes Tibor és a Mastercard közép-európai divíziójának termékfejlesztési vezetője. Szervusz, Tibor! Hallasz minket, Tibor?
4: Igen.
2: Szuper, oké, itt vagy, akkor te is megjöttél.
4: Igen, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Na, nézzük, tárjuk fel ezt a tranzakciót, hogy egész pontosan mi történt, mit csinált az Agenting AI, és akkor utána kifejtjük ezt bővebben, hogy milyen szerepe lehet majd az online vásárlásoknál egyáltalán, milyen, hogyan működik, mennyire biztonságos. Egy csomó kérdésünk lesz, de mi történt?
4: Hát ha megengeditek, akkor én válaszolnék erre.
2: Jó.
4: Az OTP Bank és a Mastercard élesben elindította Magyarország első AI ügynök fizetését. Ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia fel lett ruházva azzal, hogy a felhasználó nevében és az ő felhatalmazásával tranzakciót hajtson végre. Ami nagyon érdekes volt ebben a tranzakcióban, hogy a helyszín nem egy labor vagy egy belső tesztkörnyezet volt, hanem ténylegesen egy éles platform, ez pedig a Mastercardnak a priceless.com élmény oldala volt, ahol az AI ügynök több élményre tett javaslatot egy leendő városlátogatás kapcsán, majd a felhasználó döntése alapján lefoglalt egy kávékóstolót, időpontot egyeztetett, és a felhasználó nevében előleget fizetett rá. Úgyhogy így ebben a tranzakcióban megjelent az, hogy automatizált döntéstámogatást adott az AI az ügyfélnek, megjelent a Mastercard szemszögéből az, hogy egy úgynevezett tokenizált bankkártyás fizetés történt, ahol az AI használta fel az Agentic Token, és természetesen az ügyfélnek jóvá kellett hagyni ezt a tranzakciót.
2: Uh-huh. Ez banki oldalról milyen plusz fejlesztésekkel járt, vagy jár-e egyáltalán, mennyire nagy kihívás egy ilyen agentet kiszolgálni, úgymond?
3: Itt ugye a banki oldalról azért alapvetően arra lettünk arra optimalizáltuk a rendszereinket, hogy egy fogyasztó által kezdeményezett tranzakciót legyen képes elvégezni, úgyhogy nekünk a fejlesztéseinket, illetve a beállításokat arra kellett most felokosítani, hogy képes legyen kezelni egy AI ügynök által végigvitt tranzakciót is. Úgyhogy lényegében erre fókuszáltak a beállításaink, meg a fejlesztések, hogy ezt képesek legyünk lekezelni.
2: Ez ügyfél oldalon hogy nézett ki egyébként ilyen szöveges módon, vagy hangüzenettel, hogyan kommunikálta az AI-jal az ügyfél?
4: Az AI az ügyfél szöveges módon kommunikált, tehát beírta, hogy mit szeretett volna, aha, de ez tulajdonképpen történhetett volna hanggal is, hiszen a mai AI asszisztensek, azt gondolom, hogy a hallgatók között is nagyon sokan használják az úgynevezett generatív AI-t, mint a ChatGPT vagy a Claude. Itt már ugye hanggal is tudunk kommunikálni az ügynökkel.
2: Igen, akkor ugyanez a kártyatársaság oldaláról is felmerül a kérdés, hogy mekkora fejlesztés ez a hajótom Agent Pay-nek elnevezett rendszer.
4: Így van, a Mastercard 2025 áprilisába jelentette be az Agent Pay szolgáltatását, amelynek az a célja, hogy biztonságot, megbízhatóságot, illetve skálázhatóságot hozzon el az AI ügynökök világában. Ez tulajdonképpen az AI ügynökök és AI fizetések világában. Ez a szolgáltatás tulajdonképpen több elemből épül fel, ami biztonságot is teremt, így nem tudom azt mondani, hogy egy nagyobb fejlesztés volt, mivel maga ez a keretrendszer magában foglalja azt, hogy a Mastercard azonosítja azokat az ügynököket, akiken keresztül fizetni lehet. Van egy úgynevezett onboarding folyamatunk, amikor átvilágítjuk és biztonságosnak nyilvánítjuk ezeket a mesterséges intelligencia ügynököket. Aztán miután megtörténik ez az átvilágítás, a felhasználóknak van lehetősége arra, hogy ők állítsák be azokat a keretrendszereket, ahol ezek a mesterséges intelligencia ügynökök működhetnek, hol vásárolhatnak, mit vásárolhatnak, mennyiért vásárolhatnak. Aztán megjelenik ezekben a tranzakciókban az úgynevezett agentic token, ami azt jelenti, hogy a bankkártyának egy digitális lenyomatát képezzük, tehát nem a bankkártya adatok utaznak a tranzakciókban, hanem biztonságos tokeneket használhatnak az AI ügynökök. Egyébként ezeket a tokeneket használjuk ma nagyon sok helyen egy Apple Pay, Google Pay fizetésnél, vagy éppen az online fizetésnél is. Aztán megjelenik a tranzakcióban az úgynevezett azonosítható ügyfél szándék, ami egy digitális lenyomata annak tulajdonképpen, hogy mit szeretett volna az ügyfél vásárolni, mire adott felhatalmazást az ügynök, az AI ügynök számára. Ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat, mert ez egy olyan digitális lenyomat és ellenőrizhető szándék, amit később visszatudnak a kereskedők, a kibocsátó bankok, az elfoglaló bankok keresni, és ez bizonyítja azt, hogy tényleg szándéka volt az ügyfélnek végrehajtani a vásárlást. Igen. És a fizetést.
2: A kedves hallgató ráncolja a szemöldökét, hogy mennyiben volt ez az első tranzakció, és felhozza, hogy itthon is biztos sokan használnak agentic toolokat vásárlásra, régen volt a pénzpiaci tranzakciókra, de itt ebben azt hiszem, ha jól értem, az volt a pláne, ugye, hogy el az elejétől a végéig az AI vitte végig, és magát a tranzakció, fizetési tranzakciót is ő bonyolította.
4: Így van, nagyon helyesen mondod, tehát az AI teljesen végigvitte ezt a folyamatot. Egy nagyon fontos dolog van, amit Mastercard szempontjából elmondunk, hogy az ügyfélnek vagy a felhasználónak jóvá kell tudnia hagynia a tranzakciót, tehát mielőtt bármit azért az agent megtenne, meg kell mutatnia azt, hogy mire készül, kinél vásárol, mit vásárol, igen, milyen időablakban és mennyire.
2: Egy utolsó kérdés banki oldalról, hogy ez mennyiben befolyásol, vagy mennyiben mutat teret az AI fejlődésének banki szempontból?
3: Hát igazából az AI-t azt egy jó pár éve használjuk, már alkalmazzuk a banki működésben, tehát gyakorlatilag a tartalomgyártásnál, digitális marketing során, a csalás megelőzésben, és nyilván ez egy újabb mérföldkő, aminél használjuk az AI-t. Szerintem a jövőben is egyre nagyobb teret fogunk engedni az AI különböző use case-einek vagy teszteseteknek. Lényegében azt gondolom, hogy az ügyfélélmény javít célozzuk leginkább meg a banki hatékonyság, meg a működésnek a hatékonyságát szeretnénk javítani az AI térnyerésével.
2: Oké, köszönjük szépen, és köszönjük, hogy beszélgettünk, és meg egyszer gratulálunk sok sikert a további fejlesztésekhez. Máriás Endre volt a beszélgető partnerünk, az OTP Bank bankkapcsolati területének vezetője, valamint Berkes Tibor, a Mastercard közép-európai divíziójának termékfejlesztési vezetője. Szép napot kívánunk, sziasztok!
3: Köszönjük!
4: Szervusztok!

0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: Szédületes támpót nyomunk, Zsuzsi. Sajnos a dal se tudott végig menni, mert jött a következő témánk a hantavírusról, és egy immunológussal fogjuk átbeszélni, hogy egyáltalán mit tudunk erről, mi mennyire... Hát azon már túl vagyunk, hogy egy-két beszélgetést már lefolytattunk, hogy mennyire kell ettől tartani, vagy a járványtól, de azért még van átbeszélni valóság, és a immunológus segít nekünk ebben a Magyar Tudomány Éve tudományos nagykövete.
2: Jó reggelt!
1: Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást is.
1: Nézzük meg talán a fajtáit, meg azt, hogy mi az a hantavírus. Ugye itt a híradásokban is felmerült, hogy ez most a hajós esetben pekhére az áldozatoknak, ugye egy emberről emberre terjedő vírusról volt szó, és ez okozott aztán riadalmat, és többen azt gondolták, hogy akár járvány is lehet belőle, de ez csak egy fajtája a hantavírusnak. Milyenek vannak?
3: Igen, tehát hogy szeretném kiemelni, hogy ahogyan is mondta, hogy több, a hantavírusnak több típusa is ismert, és ezeket általában kettő nagy csoportba szoktuk osztani. Az úgynevezett óvilági hantavírusok, ezek Európára és Ázsiára jellemzőek, illetve vannak még az újvilági hantavírusok, amelyek az amerikai kontinensen fordulnak elő. Ezek a hantavírusok, azok rágcsálók által terjesztett vírusok. Az európai típusok elsősorban veseszindrómával járó betegségeket okoznak, míg egyes amerikai kontinensen előforduló típusok pedig súlyos légzőszervi és keringési elégtelenségeket képesek előidézni, amely az Andes úgynevezett vírus, ami felütötte a fejét ezen az óceánjárón, ami miatt visszhangzik a sajtó. Azért különösen érdekes így a kutatók számára, mert a jelenlegi kutatások, tudásunk szerint ez az egyik olyan hantavírus, amely korlátozottan, ezt szeretném kiemelni, hogy korlátozottan, azonban képes emberről emberre is terjedni, szoros kontaktus által, mert általában ez nem feltétlen annyira jellemző a hantavírusokra.
1: Ez az utóbbi kitétel talán az, amiért hangsúlyoztat, hogy bizonyos esetekben ugye, hogy tényleg csak nagyon közvetlen kontakt, közvetlen zártér, testi kapcsolat, nem tudom én, tehát ilyen nagyon extrém feltételek mellett tud terjedni, ugye?
3: Igen, tehát hogy a legtöbb, szeretném is ki is emelni, hogy a legtöbb hantavírus az nem terjed amúgy emberről emberre. A fertőzés az általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével, nyálával szennyezett porbelégzésével alakul ki. Ilyen helyzet lehet például mondjuk egy erdőben egy séta, vagy akár egy régi pince, vagy padlás kitakarításakor, ahol esetleg előfordulhatnak ilyen patkányok, és az ott azoknak az ott lévő patkányoknak a vizeletével, üdülékével szennyezett területen a port felkabarva beinhalálhatjuk esetlegesen a vírus részecskéket. Ahogy mondtam, ez az Andes, ez az Andok vírus jelent kivételt, amely nagyon ritkán szoros és tartós kontaktus esetén képes emberről emberre terjedni. Ilyen lehet például az, hogyha bizonyos emberek ugye közös háztartásban laknak, zárt térben, akár mint például ugye ez az óceánjáró betegápolás esetén. Viszont azt is szeretném kiemelni, hogy ahogy ezt mondtam, hogy nem terjed könnyen alkalmi kontakt során, tehát hogy nem viselkedik COVID-szerű pandémiás vírusként, és nincsen bizonyított jelentős tünetmentes terjedése.
2: Igen, szerintem ez a legfontosabb, amivel kapcsolatban meg kell nyugtatnunk mindenkit, hogy itt nem egy COVID-2-ről van szó, tehát hogy itt azért messze nem ilyen vírus esetében beszélgetünk a hantavírusról. Van-e ellene védőoltás, és mikorra várható az, hogy ez a fajta hullám, ami, ahogy ugye említésre került, a sajtóban is végigment, lecsendesül, illetve csökkenni fog majd a fertőzöttek
1: vagy
2: száma.
1: Ha még nincs, akkor egyáltalán tudunk-e fejlesztésről, ugye, ahogy említetted, azért elég ritka ennek az emberen való előfordulása.
2: De mondjuk jelenségnek pont jó, hogy elkezdjünk vele foglalkozni, igen hogy védőoltás legyen.
3: Igen. Jelenleg nincsen védőoltás, jelenleg az az álláspont, hogy nem is várható kötelező védőoltás, nem áll rendelkezésre széles körben alkalmazott, nemzetközileg elfogadott hantavírus elleni vakcina, mivel nincs is olyan járványügyi helyzet, amely tömeges oltási programot is indokolna, így nem is várható jelenleg ez a széles körű közösségi terjedés, ahogy mondtam is, viszonylag nehezen tud ugye emberről emberre terjedni. Amit tehetünk természetesen az a megelőzés. Itt, ahogyan említettem, a rákcsálók a hordozói, úgymond főként ennek a vírusnak. A rákcsálók távoltartása és a nagyon biztonságos takarítás, tehát, hogy itt arra, amit említettem is, hogy régóta nem használt pince, padlás takarításakor egyrészt nagyon figyelni kell a rákcsálók távoltartására, ilyen például, hogy az élelmiszereket megfelelően zárva tároljuk, résennyílások lezárása, a rákcsálómentesítés, nagyon fontos a zárt hely szellőztetése és a rákcsáló ürékkel szennyezett por felkavarása, illetve a rákcsáló ürülékeket nem szabad szárazon söpörni vagy felporszívózni önmagába, mert ez is növelheti akár a vírussal teri részecskék beinhalálásának, belélegzésének a kockázatát. Ilyenkor első esetben nedves feltörtlenítést kellene alkalmazni.
1: Oké, Stella, nagyon köszönjük ezeket a hasznos infókat, köszönjük, hogy beszélgettünk, szép napot.
3: Én köszönöm,
1: további
3: szép napot.
1: Szervusz. Sági Stellával, immunológussal, a Magyar Tudományéve tudományos nagykövetével beszélgettünk egy kicsit a hantavírusról. Most hírek jönnek, utána jövünk vissza.
0: Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
4: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
0: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium Millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindenki. mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starre EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profil szereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó reggelt kívánok! A főváros 20. kerületében várhatóan délután 4 óráig a Nagy Sándor József utcában csak a fél útpálya járható a Pirógy-Gyula utca közelében, mert útburkolatot javítanak. Szintén burkolatjavítás miatt kell sávlezárásra számítani a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon. Kertészek okozhatnak napközben szakaszonként útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csoma Sándor úton a Dreyer Antal út és a Vaspálya utca között. Nehéz az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól. A folytatásban tehát a Budaörsi úton is akadozik a haladás. A Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth-Lajos utca útvonal szintén csak nehezen járható, ahogyan a Szerémi út is a Rákóczi hídhoz közeledve. A budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Műegyetem rakparton befelé a Petőfi hídnál ugyancsak torlódásra készüljenek. Egybefügg a sor a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Margit körúton is mindkét irányban és az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt szintúgy. Varga Etele, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal Magyar Péter Varsóban. 780 ezer forintra emelkedett a bruttó átlagkereset. Sztrájkra készülnek a Samsung dolgozói. Napos időre számíthatunk ma helyenként esővel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma a Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták a Bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, Sándor Zsolt a szakasz parancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben és NATO környezetben is. Márciusban is folytatódott a keresetek emelkedése Magyarországon. Az adókedvezmények miatt ráadásul a nettó bér nagyobb mértékben nő, mint a bruttó. A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó pedig 546.000 forintot tett ki. Ez éves összevetésben 9,2%-os bruttó, illetve 11,3%-os nettó bér növekedést jelent. A reálkeresetek az 1,8%-os infláció mellett 9,3%-kal emelkedtek. A bruttó mediánbér 609.000, a nettó medián 432.100 forint volt, ami 10-13% körüli emelkedést mutat egy év alatt. Sztrájkba kezdenek a dél-koreai Samsung Electronics dolgozói, miután nem sikerült megállapodni a vállalatvezetőkkel a béremelésekről és a bónuszokról. A holnap kezdődő munkabeszüntetés a Samsung történetének eddigi legnagyobbja lehet, és mintegy 50 ezer dolgozót érint. A hatóságok szerint a sztrájk akár 66 milliárd dollárnyi gazdasági kárt is okozhat. Egy bírósági döntés szerint a termelést a sztrájk alatt is fenn kell tartani, ennek megszegése esetén a szakszervezetek és vezetőik súlyos napi pénzbírságra számíthatnak.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A reggeli 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű. A következő napokban pedig folyamatosan melegszik az idő is, egyre többet süt majd a nap. Hétvégén már 28 fokot is mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Szép jó napot kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Május 20-a szerda reggel van, pontban 4:10, és itt van Nyó Zsuzsi.
1: És itt van Gede Balázs. 0636 98 0 98 0 SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket az adás teljes ideje alatt kapunk, és valóban itt az volt az előző óránkban, hogy nagyon végig szaladtunk gyakorlatilag.
3: Igen,
1: az előző
3: trapolunk.
1: Annyiban azonban visszakötnék az előző óránkhoz, hogy én ugye elmondtam a Ringlispiel című verset Orbán Ottótól, és találgattuk, hogy vajon kiről szólhat Kati, és írta az egyik kedves hallgató, hogy a saját lányáról.
3: Óriási.
1: És ráadásul ismeri is, úgyhogy nagyon szerencsésnek tarthatja magát.
3: Nagyon klassz. Igen, okay. Azért gondoltam, hogy ő valaki lehetett Orbán Ottónak, ugye én is kutakodtam, csak én nem találtam ilyen nyomokat, mert több versben is megjelenik Kati. És több versnek szereplője, igen, ugye, ami már egy ilyen valamiféle,
1: így van,
3: valamiféle közeli kapcsolatra utalhatott ez a fajta gyakoriság. Elérhetőséget mondtunk?
1: Igen, mondtunk.
3: 0636 98 0 98 0, akkor mondjuk még egyszer, SMS, WhatsApp, Viber üzenetek jöhetnek ide, és akkor nincs más dolgunk, mint előre.
1: Így van.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
3: És folytatjuk a beszélgetéseket Dávid Lajossal, a Leier Hungária Kft. Marketing igazgatójával. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia!
3: És hát most ilyen magamfajta DIY pacákok figyeljenek
1: van,
3: nagyon.
1: Így van.
3: Meg hölgyek is persze, bár azt hiszem a betonelemek azért időnként elég súlyosak. Mert hogy most azt fogjuk megnézni, hogy miket építgethetünk, milyen objektumokat tudunk mi magunk megcsinálni esetleg.
1: Figyelj, igazából ha valaki igazi kert őrült és kert szerető, akkor mindent megmozgat. Így
3: igen,
1: is van,
3: de azért pontosítsunk, hogy kinek való, mert azért mégiscsak műszaki dolgokról van szó.
4: Mindenkinek való és senkinek. Aha. Igazából azt tudom mondani, hogy akinek van ehhez affinitása, kedve, és háza van, és szokott mondjuk villanykörtét cserélni, ne adj Isten elfűrészel
3: hát
4: egy fát.
3: Hát nem annyira komplikált.
4: Akkor van akinek egyébként, igen, egy előző adásban pont erről beszélgettünk, hogy én még a villanykörtét se cserélem ki, na hát nekik nem való ez a műfaj, de aki otthon barkácsol fűrészelt egyszer-egyszer életébe, azt szerintem bátran belevághat a kertépítésbe, egy nagy vagy egy kis flex kell csupán hozzá, meg némi érzék.
3: Ugye, objektumokról beszélünk, nehéz nevesíteni, van ennek más gyűjtő neve, amikor azt mondjuk, hogy akár lépcsőelem, kertikút, kerítés, nem tudom,
1: tehát bográcsépítés,
3: olyan, bográcsépítés, tűzrakóhely, kiskonyha,
1: tehát ez már a kert része.
3: Így van.
4: A jelszó kertépítő elemek.
3: Kertépítő elemek,
4: amikor a kertről beszélünk, akkor beszélünk térkőről,
3: igen,
4: kerti lapokról, kerítéskövekről és kertépítő elemekről. Na most kertépítő elemekből végtelen sok van. Úgy kell elképzelni, mint egy nagy legócsomagot, ahol mindenki megtalálja a kedvére valót.
1: Igen, egyébként ezek közül, a Lego csomagok közül, amiket mondtál, hogy különböző elemekből lehet összeállítani a Leiernek, például egy magas ágyását. Ez egy nagyon jó kis lehetőség azoknak, akik most kezdenek el kertészkedni, szeretnék egy kicsit kipróbálni magukat abban, hogy hogyan kellene ehhez hozzákezdeni. Például, engem például ez fogott meg.
3: Én meg mindenféle fenyődeszkákból fúrom, faragom, nem is magas emelt ágyát, csak mert egy ilyen karima, tudod, nem az a klasszikus ilyen áva palántázós magas ágyás. Szóval ezt ilyen betonelemekből hogy lehet, vagy miből? Meg gondolom nem magas ágyásra specializált elemek, hanem valamelyiket fel lehet hozni.
4: Ezek éppen ezek, igen. Egyébként jó, hogy pont ezzel kezdjük, mert ez egy egyszerű belépő szintű tevékenység. Tehát aki ezt megoldja, felső posztályba léphet. Ezek a magas ágyások különböző elemekből állnak, ezek a kész elemek, amiket tényleg kicsit egymásba kapaszkodva egymásra lehet helyezni. különböző méretekben, lehet mondjuk egy körülbelül egyszer egy méterest, aztán kétszer egy méterest, ugyanazon elemekből építeni, és ezek az elemek egy ilyen átmenő lyukkal vannak rögzítve, pontosabban nem a lyukkal, hanem az abba bele menő tüskével. Egy ilyen magasságyás körülbelül 20 perc, vagy fél óra, vagy
3: tehát
4: egy óra.
3: Tehát összelegózom, a lyukba belejtem ezt a csapot, és kész,
4: pontosan így
3: és
4: van,
3: töltöm földre.
4: Pontosan így van, és ezt akár otthon családi programként is megtehetjük, maga az építés körülbelül ennyi, hogy aztán utána mi történik, hát az egy jó kérdés, de ezt is nagyon gyorsan meg lehet tölteni, ugye egy magaságyással jár elsősorban mondjuk ágakat teszünk, aki esetleg kényesebb alá tesz valamilyen kis fóliát.
3: Legalóra figyelem, mert én megcsináltam hármat nélküle, és csak a maradék kettőbe jutott vakondháló.
1: Igen,
3: aki látja a kert, nem ismertem ezt, hogy van ilyen, képzeljétek, és azóta összeraktam eperpalánta, ezért majd kuk, feljött,
1: képzeld el, Balázs, múltkor, amikor itt voltunk a stúdióban, pont ugyanerről beszélgettünk, igen, Gáborra, hogy vajon kell-e vakondháló vagy sem, és aztán majdnem ezen ment el az összes dicsőségem, tényleg, hogy most akkor kell, vagy nem kell, de kell egyébként,
4: ajánlott. Úgyhogy egy magaságyáshoz
1: is. Igen.
4: Magaságyás, könnyű megépíteni.
3: Bocsánat, egy gondolat csak, a vakond az védett állat, tehát senkinek eszében nem is a más drasztikusabb eszközökkel kergetni azt a szerencsétlet. A vakond hálótól meg visszariad, ugye beüti az órát, hogy amikor föl és megy arrébb egész addig, amíg nincs vakond háló.
4: Ez egy kis passzív védekező eszköz, megvédjük a vakondokat is. Na, visszatérve a magaságyásra, nem csak megépíthetjük és megtölthetjük különböző rétegrenddel, ugye aljára nagyobb fákkal, és aztán végül kerül a termőföld, hanem ennek vannak olyan megoldása is, hogy rátehetünk mondjuk egy ilyen kis tetőt, amivel akár kis palántákat is tudunk benne nevelni, és ez viszonylag gyorsan megépíthető. Nálunk a magaságyás fabetonból készül, ez faforgács és mineralizált fának és cementeljnek a keveréke, aha, ezért nagyon könnyű, mert hogy említetted, aha, hogy a beton elemek, igen, azok nagyon nehéz elemek, hát ebben az esetben ez egy nagyon könnyű elem, szerintem Zsuzsi is fogott már a kezébe hasonlót, és egy egyszerű fűrésze elfűrészelhető.
3: Kiváló.
4: Tehát senki nem mondja azt, hogy ez egy bonyolult dolog, egyszer akarás kérdése, és nagyon egyszerűen megépíthetjük ezt a magasságyást. Egyébként nagyon népszerű termékünk, mondhatnánk azt, hogy nem olcsó, de mihez képest ez örök. Ez pontosan a beton tulajdonságaival együtt mozog, együtt él, és nem fog szétfagyni, nem fog szétrothadni, egyszerűen oda tesszük és ott marad, de ez csak a belépő szint volt.
3: Igen, én amire gondoltam, hogy nehéz lehet az a lépcső, de szerintem az az utolsó szint, mert szerintem rakjunk valami tüzet és rottyancsunk rajta valamit, főzünk valamit, mert nekem az a másik nagy liblingem, legyen az tűzrakóhely, nyári konyha, nem tudom, mire van lehetőség.
4: Hát, hogy melyik szint, melyik, menjünk már a középhaladóba, akkor menjünk tovább. Ugye egy tűzrakó helyet megrakni, elképzelni kell először is, és utána lehet szépen felépíteni, úgymond megrakni a tüzet. A kerítés kövek nagyon sokoldalú kövek, ténylegesen legókockák, ebből egy kis U alakot rakhatunk ki, kerítéskőből, és még magát az ülőkét is meg tudjuk formálni a kerítéskövekből, duplán rakjuk le, tetejére vagy kerül egy kis deszka, létszezés, vagy bármilyen más ülő, akár párna, vagy nem. És itt, amire érdemes figyelni, hogy hogyan alakítjuk ki ennek a stilisztikáját, vannak úgynevezett kőhatású kövek, amelyek pattintott betontermékek, és mondjuk egy sima felüliti U alakba ezeket elhelyezve nagyon szép dekoratív íveket tudunk kialakítani, vagy felületeket tudunk kialakítani, míg amit földre tehetünk, arra is érdemes odafigyelni nyilván, ott pedig elsősorban a kerti lapokat ajánlom, ami nagy méretű, gyorsan lehelyezhető, gyalogos forgalomra nyilván nem fogunk kamionnal és személyautóval rohangászni a tűzrakóterünkön, viszont mivel természetes kövekkel van a teteje elkészítve, ezért ez soha nem fog megváltozni, mindig ugyanaz a szín lesz, és nálunk többek között az Alpokból hozzuk ezeket a köveket, és ezek kerülnek ezekre a kerti lapokra. Egy egész jó pofa, hangulatos, természetes összhatást tudunk, legyen akár ez egy modern szürkés, vagy egy melegebb árnyalatú bézs-barnás irányvonal.
3: Összetettebb, tehát ezt a nyári konyhát így behoztam, de nem tudom, hogy ez mennyire. Azt gondolom, azért már egy
1: hát ez már szerintem a maxi szint.
3: És van-e hozzá eszköz, anyag?
4: Van, de tegyük be akkor a nyári konyhába ezt a lépcső kérdést, mert ezt így már...
3: Aha,
4: már
3: igen,
1: ezt nekem még van egy Jolly Jokerem, amit be fogok dobni egyébként, de hagyom, hogy ezt kifejtsétek.
4: Hogy jutunk el a teraszhoz? Hát a lépcsőn keresztül jutunk, igen, el a teraszhoz, ha nem a nappaliból lépünk ki, a meghosszabbított nappalinkba a kertbe. lépcsőből, ezt szeretném egy picit részletesebben elmondani, mert szerintem pofon egyszerű, csak nagyon bonyolult kérdést csinálunk belőle. Lépcsőt lehet építeni úgynevezett lépcsőblokkból, ezek ilyen nagy méretű tégla testek betonból, amik nem csak agyagszürkébe, hanem nagyon szép melírozott kőhatású kő motivumokat idéző színekben is kaphatók. Ez mondjuk kicsit barnásabb, kicsit sárgásabb, tehát minden teraszhoz hozzáillik. Ha ez 140 kiló, na ide már kell azért, kell az emelő képesség. Ez van eszköz.
3: A kaláka.
4: Vagy ahhoz az eszköz is, de a négyen összeálltok, vagy ketten egy sör mellett, ez nagyon könnyen megoldható. Viszont a következő a sokkal egyszerűbb, van úgynevezett multiblokk is. Ez a multiblokk, ez növényfal, kerítés, vagy éppen lépcső alá is kerülhet. Ez egy üreges elem, aminek az egyik fele ugyancsak tud egy úgynevezett roppantot lenni, ilyen kőstruktúrás felületet kapni, és erre helyezünk lépcsőlapot. De hogy tovább bonyolítsam, a lépcsőlap az lehet hasonlóan betonból, roppantott éllel, de lehet ebből a bizonyos kerti lapból is, amit már említettem, úgynevezett élkezett formába. Ez a kerti lap ilyen esetben lépcsőlapnak minősül, ilyenkor kicsit más a gyártás technológia, mert hogy az élét kezeljük. És ha kezeljük az élét, ezt vagy legömbölyítjük, vagy letörjük, mint a gyémántot, és ezt helyezzük föl erre a bizonyos multiblokkra. Na most csak azért, hogy érzékeltessük az egyszerűségét, két beton blokkból már megvan két lépcsőnk, vagy leteszünk négy-négy multiblokkot rá, egy-egy lépcsőlapot, és megvan ugyancsak a lépcsőnk. Ez ilyen egyszerű.
3: Világos. És akkor várjál csak még a komplikált konyha, és utána jön Zsuzsinak a Jolly Joker, ami én nem tudom, mi lesz, de valami.
4: Komplikált konyha, nem annyira komplikált. Na most jön, egyébként a Zsuzsi is nagyon ügyesen, és egyszerűen otthon meg tudja csinálni, komolyan kell hozzá egy ilyen ipari ragasztó, egy vízmérték,
1: egy László, aki segít nekem.
4: Igen, esetleg egy flex, amivel ketté vágjuk a félköveket, így egyből csinálunk felett, mert kötésbe rakjuk föl, és vannak ezek a szárazfalazó elemek. Ezekből szép növényfalakat, illetve különböző tereket tudunk szerkeszteni a kertünkbe ezekkel a növényfalakkal, kvázi mint egy támfal, nem teljesen támfal, inkább csak szintelválasztó, hiszen súlyt nem tart meg, és ebből vannak antikolt hatású kövek, mint régi tégla, vagy roppantott kövek, mint egy igazi kő. Most amikor azt mondom kő, akkor termék, és ebből tudunk falakat emelni a kertbe. És ugyanezt fel tudjuk tenni a teraszra, a munkapultunk alá, hát nem fából építjük meg ezt, hanem ebből a természetes kőből, mintha természetes hatású betontermékből, kőből, mintha ténylegesen egy oda került kőfal lenne. És ez ténylegesen rakjuk a követ egymás után, jön a ragasztó, rátesszük a másik követ, jön a ragasztó, rátesszük a másik követ, használjuk a vízmértéket, vízszintesen és függőlegesen, és nagyon gyorsan építhetők, ahogy, bocsánat, csak a terasz, és befejeztem, jött a poén a végére, ahogy a kerti ülőkék is ugyanebből készülnek. Képzeljük el, régi kertekbe, kastélykertekbe megyünk, ahol látunk egy kőbérfalakot ülőkét, hasonlóakat tudunk mi is készíteni ezekből a legókockákból.
1: Mennyire kell haladónak lenni, vagy profinak lenni, hogyha például kerti csobogót szeretnénk kialakítani? Nekem ez volt az a...
3: Kerti csobogó?
1: Igen, kerti csobogó kialakításában. Hogy tud nekem segíteni?
4: Hát, köszönöm a kérdést, mert nekem ez a kedvencem.
1: Ó,
4: ugyanis képzétek el, hogy Győrben, a mintakertünkben, ezek a kis építmények úgy épültek, hogy amikről beszélek, bárki tényleg, aki ügyesebb, kicsit érzékel hozzá, meg tudja építeni, a csobogó is. Például a csobogót volt szerencsém saját kezűleg is építeni. Képzeljétek el mondjuk ebben az esetben egy téglalapot, amit vagy bemélyítünk a földbe, vagy ilyen betonblokkokból, akár zsalukkőből, akár mondjuk falazókőből szépen körbe rakunk. Ebbe kerül egy medencefólia, és na de hát ez még nem csobogó.
3: Ez még egy pancsoló.
4: Így van,
3: talán egy lábáztató.
4: És ehhez építünk ebből a bizonyos szárazfalazó kőből, ami tud antik hatású lenni, sőt kifejezetten antik hatású, és nagyon szeretik a kollégák meg a közönség is, egy kis tornyot idézőjelbe, akár egy ilyen 40x80 cm-es, 60 cm magas tornyot, és ebbe helyezzük el azt a kis vízköpő fém betétet, amiből kijön a víz, és a szivattyú ezen keresztül mozgatja át a vizet. És már említettem ezt a bizonyos lépcsőlapot, aminek élkezelt a széle, ezt medence köré is szeretik. Na most e köré a négyzet köré pont el lehet helyezni ezeket a bizonyos idézőjes medencelapokat, az érkezett kerti lapokat, amivel aztán egy nagyon jó összhatást tudunk biztosítani, kvázi ilyen kis zenkert. Ne adj Isten, a kerti lap a víz felületre kerül, nyilván alulról megtámasztva, tehát nem lebeg, és tudunk a vizen is járni, most ezt meg lehet nézni Győrben állunk, de akár nálatok is. Ez nagyjából vicc nélkül mondani, egy nap alatt megvan.
3: Nagyon jó, és egy mém fotót megér, hogy a vizen járok, és ezt publikálom a social térben.
1: Feltétlenül vegyél fel hozzá fehér ruhát, tehát hát ez mindenképpen
3: persze,
1: legyen rajta.
3: Hát persze, kéne egy ilyen nagyobb szakáll, ugye ez, ami nekem van, az erre nem alkalmas, hogy hülyen ábrázoljon dolgokat, de mindegy, valami lesz belőle. Igen, mi van még?
4: Csak még a teraszt egy picit megbuzerálnám. Egyetlen egy dolog, és nagyon röviden, vannak kerti falazatok, kerti falak. Uh-huh. Erről azért elfeledkeztünk nagyon sok esetben.
3: Az milyen fal? Támfal? Vagy bármilyen nem, ilyen határoló?
4: Jó, tegyük helyre. A támfal, az támaszt. Bizony. Az föltömeget támaszt.
3: Az ugye ilyen szintkülönbségeknél fordulhat elő, mondjuk egy ilyen, így tudom, mélyebben ülő kert, ami valahogy beágyazódott, és ott van egy ilyen.
4: Például, és ezek megtartják a földnek a nyomását.
3: Aha,
4: ilyen, ilyen is van, ezek tényleg ilyen nagyon nagyra nőtt betonkockák, sok-sok-sok száz kilók darulva emelődnek helyre, és annak is tud roppantott felőteleni, de nem erre gondoltam, hanem kifejezetten kerti falazatokra, amiket erre a célra létrehozott kert építő, kerti falakat építő kövekből lehet létrehozni, és ebből van modernebb változat is, és ez a bizonyos már úgynevezett antikolt változat is. Na, arra meghívlak, hogy megemeljünk egy ilyet, ennek a legnagyobb kül az bőven 30 kiló, és nekiugrik, akkor ő is meg tudja emelni, de talán ez már inkább férfe munka, viszont ebből nagyon szép ilyen, hát hogy mondja, mintha egy vár oldalában sétálnál, nagyon szép ilyen archaikus hatást tud kelteni, ezt mi úgy hívjuk, hogy romantikus. Uh-huh. Ebből építjük a romantikus kertjeinket, és erre érdemes odafigyelni.
3: Na, erre majd nézni fotókat, egy ilyen várúrnak elképzelem magamat.
1: Na, hát látod, mennyi szerepbe el tudunk helyezni téged, Balázs.
3: Igen, nagyon klassz, abszolút. Jó, hát ez nagyon izgalmas volt akkor, főleg, hogy ilyen választékban lehet hozzájutni ezekhez, és főleg, ahogy mondtad, ugye van ugyan kezdő meg emelt szint, de azt hallottam ki a hangodból, hogy az emelt szint is olyan, hogy azért megoldható
1: valaki
3: annak,
1: most
3: aki már
1: elkezdeni,
3: látott szerszámot,
1: igen,
3: és
1: igen. Hogyha ha nem tudom, arra gondolsz, hogy egy kicsit csinosítanád a kerted, hogy beleálmodsz valami épített környezetet, akkor nem feltétlenül kell egy nagy-nagy kertépítő struktúrát kialakítani, hanem elképzeled, és akkor gyakorlatilag ezekből az elemekből összerakod, igen, megvalósíthatod.
3: Kiváló, Lajos, nagyon köszönjük, hogy beugrottál hozzánk, és beszélgettünk ezekről. Dávid Lajos volt a vendégünk, a Leier Hungária Kft. Márka igazgatója. Jó munkát, szép napot!
4: Köszönöm szépen, építsünk együtt, gyertek, meg vagytok hívva.
3: Köszönjük, oké.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.

0: Őkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium Millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
5: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
6: Az egykori Pannónia területén elhelyezkedő Balatonnál Galerius több forrás szerint biztosan megfordult. Az ő nevéhez fűződnek a tó körüli első szabályozási munkák, valamint római lelőhelyek a mai napig fellelhetők a Balaton környékén. Írásos források bizonyítják, hogy Galerius császár uralkodása idején, a 3. század végén annyira megemelkedett a Balaton vízszintje, hogy elárasztotta a parti földeket és a villákat. Ezért a császár csatornát ásatott, hogy legyen útja eltávozni a vízfeleslegnek. Ez volt a mai Sió csatorna előzménye. Érdekesség, hogy a római korban a Balaton vízszintje jóval alacsonyabb volt, mint most. De a víz által borított terület kiterjedtebb és szélesebb volt. Sokkal több erdő borította a környéket, valamint a települések sem ott helyezkedtek el, ahol ma. A szőlőművelés a római kortól fogva ismert a Balatonnál. A déli fekvésű hegyoldalak, a tó közelsége és a Balaton mikroklímája mind-mind kedvezett a szőlőművelésnek. Az Aquincumot az észak-itáliai Aquilerával összekötő hadiút a térségben 2 párhuzamos nyomvonalon haladt. Az egyik a mai Veszprém-Kapolcs-Tapolca vonalon, a másik pedig a Balaton északi partján. Ez az út a Balaton nyugati végénél a Fenékpuszta katonai táboron haladt át.
1: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
7: Egy szónak is, száz a vége.
0: Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
7: Megnézzük, hogy hogyan nyitottak a tőzsdék. Nem volt annyira jó a hangulat tegnap az Egyesült Államokban, sőt majdnem Ázsiában sem. Ciber Ákos elemző.

0: kérdezzük, hogy mi újság a budapesti parketten. Szia, jó reggelt!
1: Szia, reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Igen, ahogy mondtátok, mind Európában, mind Ázsiában egészen negatív hangulatban kezdődött meg a kereskedés, habár valamennyire a határidős árazások által indikált szintekhez képest jobb szinten kezdődött meg a kereskedés. Itthon is egy mínusz 2%-os csökkenés látható, 1,7 milliárd forintos forgalom mellett, és a Bux Index jelenleg 131.549 ponton áll.
0: Oké, okay. Igen.
2: A vezető részvényeink közül pedig szinte mindegyik csökkenés mutat, hogy pedig változatlan a tegnapi szintekhez képest. A Richter MOL, ők mind a ketten változatlanok, 4060 forintnál a MOL, a Richter pedig 12380 forinton. Egy minimális mínuszban van az OTP, itt 70 forintos csökkenésen 40640 forinton az árfolyam, és megkezdődött a profit realizálás a Magyar Telekomban, most egy 1,2%-os mínuszban van, 2622 forinton.
0: Nagyszerű. Európában is ilyen kis mínuszok vannak?
2: Igen, Európában is ezek az 1,2%-os mínuszok láthatóak, a DAX egy mínusz 2%-ban, a francia CAC Index pedig gyakorlatilag iránykeresésben van itt a jelenlegi elmúlt fél órában.
0: Mi újság a forintpiacon? Tegnap, ha nem káprázott a szemem, akkor 2,62 fölötti jegyzést is láttam.
2: Most enyhe erősödés látható a forintban, itt megfordult nagyjából a 30 napos mozgó átlag környékén az euróforintnak a jegyzése, és most jelenleg 361,4 forinton áll az árfolyam. A dollárral szemben is némi erősödés volt látható, itt 311,7 forinton áll jelenleg az árfolyam.
0: Oké, okay, bármi hírinfó jön ma? Szerda van, olyankor, mint hogyha szokott volna.
2: A jelentősebb adatok most már 11 órakor EU-s inflációs adatok fognak érkezni, makroadatok oldaláról körülbelül ez lesz, valamint még a Fedtől fognak beszédeket mondani. A napnak az egyik legfontosabb eseménye majd este 10 óra után az Nvidia-nak az érkező gyors jelentés.
0: Tényleg az mai, az izgalmas lesz, igen, arra majd. Hát az After Hours-ban lesz még valamennyi reakció, de leginkább holnap. Oké, okay, nagyon köszönjük, ez izgalmas. Köszi szépen, jó munkát és szép napot kívánunk.
2: Köszi szépen, további szép
0: napot. Cibere Ákos elemző számolt be nekünk a tőzsdék állásáról, árfolyamokról, hírekről.
3: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
1: Na hát mi nagyon jól érezzük magunkat itt a stúdióban, a következő beszélgetésből kiderül, hogy semmi okunk rá.
2: Valójában. Igen, viszont azért éreztük jól magunkat, mert hogy nagyon jó emlékeket idéztünk.
1: Igen, a Velencei tóról, kamaszkorunkban, hú, az egy nyüzsgő kis, amit a mai napig nem tudok, hogy honnan került elő az a rengeteg holland akkor. Annyi holland lakóautós kempingezős volt, hogy nem tudom, lehet, hogy egy iroda szakosodott.
2: Nekem az unoka nővérem az gyakorlatilag szerintem tavasztól azt várta, hogy mikor mennek az Agárdi Popstrandra, és akkor ők oda lementek, sátoroztak, és hatalmas élményeket töltöttek.
1: Hát most meg azon izgulunk, hogy egyáltalán marad-e benne víz. Mindjárt megnézzük a kilátásokat Horányi Tibor segedelmével, környezetvédelmi mérnök, az Alba Natura Civil Alapítvány vezetője. Szia, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdv a hallgatóknak!
1: Nem állunk jól, egy elég rossz bázisról indulunk, hogyha az idei évet nézzük, mert már most nagyon alacsony a Velencei tó szintje, ez nyilván összefügg azzal, amiért sírdogálunk az asszályhelyzeten, az alacsony csapadékmennyiség, alacsony talajvíz, alacsony minden, tehát tűnnek el a vizeink. Mi újság a Velencei tónál?
3: Egyrészt kiválóan összefoglaltátok a teljes szakmai hiányosságot, ami a vezetés oldaláról fennáll, legyen ez politikai, legyen ez szakmai, hogy mi a Velencei tó pontosan, és ilyenkor derül ki, hogy micsoda hiányt fogunk szenvedni, hogyha nagyon visszahúzódik a víz a Velencei tóban. Ugye 2022-ben éltük meg a történelmi minimumot, ugye ez 53 centivel végződött, csak a mihez tartás véget 140 centi körül kéne lenni az üzemi minimum szintnek. Ugye ezt általában tavasszal kellene, hogy beálljon ez a téli tavaszi hóolvadás csapadék betározáskor, tehát gyakorlatilag szombati, vasárnapi esőzés utáni eredmény az egy 65 centivel tudunk neki menni a nyárnak.
1: Tehát bocsáss meg, ez a 140 centi üzemi vízmélység, magasság, ez azt jelenti, hogy itt egy ilyen önfenntartó, élő tóról beszélünk, nem bűzlik, nem döglik a hal, nincsenek problémák, hanem
2: normál
1: szépen...
2: Normál ökoszisztémában dolgozik, működik.
3: Kicsit igen is, meg nem is, ez egy üzemi minimum szint, tehát hogy el vagyunk 70-80 centivel is, nem sérül az ökológia jelentősen, de azért amikor 53 centi volt, akkor sérült, és ha most elképzeljük, hogy 65 centiről indulunk a nyárnak, és az elkövetkezendő 2 hónapban 30 centi párolgás biztos, hogy lesz, akkor mindenki kiszámolhatja, hogy hol fog ez véget érni, és ez már komoly ökológiai katasztrófával fenyeget sajnos.
1: Azokkal a véleményekkel mit kezdjünk, akik így legyingetnek, hogy jaj, volt már ilyen, meg huszárok gyakorlatoztak a kiszáradt Velencei tóba, majd megtellik megint, mert hogy ez így jön, megy, változik, néha eltűnik, néha megjelenik.
3: Nyilván reménykedünk, hogy megtelik. Ugye 4-5 évente van egy-egy nagyon komoly csapadékos időszak, ennek megfelelően van bizonyos időközönként nagyon aszályos időszak, az a baj, hogy az olló nagyon kezd összecsukódni, tehát egyre sűrűbben vannak ezek az aszályos időszakok, és egyre drasztikusabbak. Elmondtátok szakmailag, meg lehet róla beszélni, hogy ez mitől van, tartós aszály van, az eloszlása a csapadéknak nagyon hektikus, gyakorlatilag a kollégák arról számolnak be, hogy talán a fertő tó nincs még olyan veszélyben, mert az Alpok csapadékbázisa odáig még eltart, de ahogy látjátok és jövünk le, a Balaton is nagy bajban van, de hát a legnagyobb veszélyben a Velencei tó van gyakorlatilag. Tehát én azt gondolom, hogy meg fogjuk élni ezt a 30 centi szintet sajnos, és hogy innen újra kell indítani a tavat ökológiailag, természetvédelmileg, turizmus ügyileg, amit a bevezetőben elmondtatok, ez iszonyú veszélyeket hordoz magában, és nagy kárt fog okozni sajnos.
2: Tudod, Tibor, az a mi problémánk, és erről is beszélgettünk itt adás előtt Balázzsal, hogy tulajdonképpen évek óta beszélünk erről, hogy a Velencei tó tulajdonképpen egy segélykiáltás, hogyha azt nézzük, hogy milyenek Magyarországon a tavaink, és valahogy érdemben soha nem történt változtatás. Van valamilyen stratégiátok, megoldás, tervetek arra, hogyha most lenne valamilyen politikai, szakpolitikai szándék arra, hogy ezt benyújtsátok és megvalósuljon, és végre arról a pozitív dologról kezdjünk el beszélgetni, hogy a Velencei tó egy jó irányba indul el?
3: egyrészt van szakmai tervünk, meg javaslatunk, másrészt azt gondolom, hogy politikai is van, hiszen lett egy környezetvédelmi minisztérium. Tehát ha csak ezt az egy dolgot nézzük, akkor nagyon nagy előrelépést tettünk ez ügybe, ez irányba. Kikérték a véleményünket, tehát már ott van az asztalon az, hogy mi miket javaslunk helyi civil szervezetként, vagy azokkal a, én öreg rókáknak hívom, régi motorosok, akik 30-40-50 éve itt töltötték az életüket a Velencei tónál, velük konzultálva. Van természetesen. Itt az elmúlt 5-8-10 évnek a hiányossága az, hogy semmilyen irány nem volt, erre nem voltak tervek, erre nem voltak költségkalkulációk, tehát lényegében valóban az volt, hogy magára hagyták ezt a rendszert. Ahogy egy videóban fogalmaztam, reaktív rendszert üzemeltettünk. Tehát, hogy nem készültünk fel előre a tekintetben, hogy csapadékhiány lesz, tartós asszály lesz, mindig csak futottunk a dolgok után, értsd ezt a döntéshozókra.
1: Hogyha van megoldás, ha van akarat, ahogy említed, ugye már elkezdődtek tárgyalások, finanszírozási oldalról mekkora problémát jelent ez, mekkora költséggel lehet rendbe tenni a Velencei tavat?
3: Hát figyeljetek, ahogy az ópusztaszeri kormány infón meghallgattuk, a vízügy azonnal kapott egy felülről nyitott kármentesítési keretet bármire. Tehát ez a legfontosabb prioritás ma Magyarországon, szerintem persze sok mellett, de a vízügyi kérdés. Tehát szerintem ez nem lehet 8-10-15-20 milliárd forint kérdése, hogy egy ilyen turisztikai destinációt bármi áron megmentsünk, ezt zárójelbe teszem, nyilván ivóvíznek a kárára, tehát ugye itt a karsztvíz utánpótlásról beszélgetnek sokan, én ezt nem pártolom, mert az egy olyan értékes erőforrás, amit talán ennek az árán nem tenném bele a Velencei tóba, de egy hosszú távú terv kell, hogy hogyan lehet a vízpótlást megoldani, dunai vízpótlás, vízgyűjtő vízpótlás, vízkészletgazdálkodás az országban, jelenlegi kiadott vízjogi engedélyek felülvizsgálata. Szerintem van erre nagyon egyszerű megoldás, és ez igazából nem kerül 50-60 milliárdba, mint egy kajakkenu centrum, ahol idén 2 versenyt kellett elhalasztani a mostani információink szerint, mert ennyire nincs víz a Velencei tóban, nem tudják megrendezni a kajakkenu versenyeket.
2: Ha már itt tartunk, ugye ennek most van egyfajta sportértéke, de nézzünk rá a turizmusra, a turisztikai látképre is, mert hogy azt gondolom, hogy ezért ez elég nagy kárt szenved az idei, hát már láthatóan az idei szezon is, de milyenek ott most az ingatlanárak, mennyire tudják visszavonzani mondjuk a turistákat, az odalátogatókat, a helyiek, vagy a...
1: Igen, és mennyire érinti az árazásban ez a probléma? Mennyiben jelentkezik?
3: Hát az én meglátásom az, hogy talán eddig sem volt nagy befolyással az, mint egy vörtitó, hogy olyan vonzereje van akár, mint a Balatonnál. Itt volt egy nagyon jó áremelkedés, ami megmaradt. Igazából ezt nem befolyásolja a tó. Talán az eladhatóságot befolyásolja. Az árak azok adottak, nyilván egy pár százalékkal fognak ezek mozogni. A turizmus, a vendéglátósok, az önkormányzati bevételek, azok nagyon-nagyon komoly bevételkieséssel számolnak évek óta, és nincsen B meg Z terv a helyi önkormányzatoknál, hogy vízhiány esetén mit lehet itt csinálni, milyen más turisztikai lehetőségek vannak, és ez az, amit az elején összefoglaltatok. Volt egy popstrand, van egy gyógyfürdőnk, van egy Velence Spánk, vannak Gárdonyi Géza ház, Rönkvár, tehát nagyon sok program van, de ez egyszerűen fejben nincs összerakva.
2: Hát igen, akkor gyakorlatilag egy jó turisztikai B-tervet is össze kellene raknotok, mert bocs, hogy a Velencei tóra egy picit másként keretezve gondoljunk, igen, és látogassunk el a környékére.
3: Abszolút.
1: Azt biztatom mondjuk, hogy még nincs két hete, hogy másik kormányunk van, de látszik, hogy más a gondolkodás, és akkor ebbe lehet reménykedni, hogy itt akkor történik is valami. Tibor, nagyon köszönjük, hogy rávilágítottál a problémára. Valószínűleg fogunk még keresni, mert vizes problémáink vannak gazdagon országszerte, úgyhogy
3: egész nyugodtan
1: fogunk tudni, miről beszélgetni. Nagyon köszi ezt a mostanit is, szép napot kívánunk!
2: Köszi, szia!
3: Szia!
1: Horányi Tibor környezetvédelmi mérnökkel, az Alba Natura civil alapítvány vezetőjével beszélgettünk a Velencei tóról.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
2: Azt írja az egyik hallgató, nekem az Edda táborok maradtak meg nagyon a Velencei tól.
1: De várj, az egy jó Edda volt.
2: Vímos költök pálinka, unikum, friss fehérvári dinnye, friss helyi szőlő. Azt mondja, Jóviba is az volt a jele, hát tök jó. Neked mi volt a jeled?
1: Oviba? Egy ilyen varjú, mert láttam akkor, még a postának az volt, vagy holló az volt a jele, az a fekete íz, és nyomogattam anyukámat, hogy csináljon nekem olyan varjú. Nem tudom, az miért vonzódtam annyira a varjú, vagy holló a posta?
2: Szerintem holló volt.
1: Holló inkább.
2: Igen. Na,
1: szóval igen, az. Jó. Na, hát kérem tisztelettel, ennyi volt, nagyon köszönjük a figyelmet. Elbúcsúzunk, Zsuzsival.
2: Elbúcsúzunk, én részben búcsúzom csak, mert lehet, hogy vannak olyan hallgatók, akikkel így van, megyünk a Summitra, úgyhogy ott találkozunk az akváriumban.
1: Summitra, sziasztok. Fel, így van. Szép napot mindenkinek, sziasztok.
0: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
2: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: Ha meg meghívnak a retteget Iván buliára, nyugodtan vigyél legót, annak mindenki örül.
5: A heringek is használnak egy titkosított kommunikációs rendszer, a fingást.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Május 31-e, Aquarium Club. Zsebrádió live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
5: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
9: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
10: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A főváros 22. kerületében a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan délig az Alkotás utcában, a Nagyenyed utcánál és a Nagyenyed utcában a Böszörményi útnál áramszünet miatt. Az Alkotás utcában a forgalmat ezért rendőrök irányítják. Nehéz az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól. A folytatásban tehát a Budaörsi úton is akadozik a haladás. A Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth-Lajos utca útvonal szintén csak nehezen járható, ahogyan a Szerémi út is a Rákóczi hídhoz közeledve. A budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Műegyetem rakparton befelé a Petőfi hídnál ugyancsak torlódásra készüljenek. Egybefügg a sor a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Margit körúton is mindkét irányban és az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt szintúgy. Varga Etele, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal Magyar Péter Varsóban. 780 ezer forintra emelkedett a bruttó átlagkereset. 300 fogvatartottat engednek szabadon Venezuelában. Napos időre számíthatunk ma helyenként esővel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták a Bicskei Kegyelmi Ügynek az Igazságügyi Minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaz nap történt. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósvai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen fontos célnak nevezte egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését és az eszközpark modernizálását. Csak nem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés márciusban. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett, az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a 3 gyermekes és a 40 év alatti 2 gyerekes anyák SZIA mentessége. Közel 2 milliárd forintos EU támogatású zöldítési és városrehabilitációs program indul Budafok belvárosában. A fejlesztés több utcát és teret érint, és célja a gyalogos és kerékpáros közlekedés előtérbe helyezése, valamint a mikroklíma javítása. Új zöld felületeket, esőkerteket és közösségi tereket hoznak létre. A projekt részeként a Fáber Villa egy része is közösségi funkciót kap. 300 fogvatartottat engednek szabadon péntekig, köztük politikai elítélteket, időseket, betegeket és korábbi bűncselekmények miatt bebörtönzött személyeket is, jelentette be a venezuelai törvényhozás elnöke. A lépést részben humanitárius intézkedésként indokolták, és egy szélesebb amnestia és szabadon bocsátási folyamat részeként zajlik.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel az égen. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban folyamatosan melegszik az idő és egyre többet süt majd a nap, a hétvégén pedig már akár 28 fokot is mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Ma lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk. A szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő.
5: Orbán Ottó írását előadja Martin Márta, jászai és ózedíjas színművész, a Radnóti Színház tagja.
7: Orbán Ottó, Vogelweide dallamára. Ó jaj, hogy eltűnt minden. A Lukácsuszoda, nem a két kis medence, de az élő csoda. A napimádó lányok arcán a barna tűz. A megjátszott lezserség, ahogy egy csajt befűz, az elnagyolt világkép, a hosszú versorok, melyekben szélsüvöltöz, és cukros muscsorok, s a húsevő kísértés, a halálos veszély, mely ravasz szeretőként csábít, hogy vele élj, a siker rúzsos ajka, hová légy ragad, hogy a bársony malomban többé ne légy magad. Szóval a végletek vad, nyiladozó évszaka, hol sistereg a napfény és folyt a fűszaga, s a napozó betonján időtlen és örök bíbor motollaként egy részeg bogár pörög, hogy zúgását még most is hallom, bár messze van, és hallhatatlanságunk birtoka veszve van, a fénykapun lakat. Olyaj, hogy így lelassult a villámló futás, amiért nem kárpótol a kései tudás. A tigris puha testért a messzes csigolya csapágyba hult homokként karcoló sikolya. A gitárforma csípő lazuló húrjai, melyeken az ötérzék elunt már játszani. S főkép a kóbor elme, e hírhedett kalóz, ahogy a sekély emlék hínárjában hajóz. Nem az örvényes eszmék és a jövő között, hol egy versben beszélő delfin rajt üldözött. Mindenen zsibbadás ül, ólomfehérű tél, hogy a családi tűznél melegszik, aki él, és szokásból melenget egy hüllő mániát, míg megy a maga útján a görgeteg világ. A tárgyak lavinája, fölötte üres ég, s nincs más remény, csak az, hogy talán a szakadék peremén fönnakad. Ó jaj, hogy eltűnt minden? Micsoda közhelyez? A gyászoló közönség jajkoszorút helyez az élő ravatarra. Fordítsunk a dalon, mert meg-megmoczan itt egy rejtélyes hatalom, és magmás hőt sugároz, s vakon is tündököl valami, ami Isten nevét találta föl. Talán a sürgő sejtek, talán csak mi magunk, ahogy a földön egymás hegyén átán vagyunk, az együttlét talánya, életünk lényege, eleven hús sötétbe hasító fényeke, kiáltó ellentmondás, reménytelen remény, az őrült fák között is teremtéskori fény. Mert fény siklik a magban, borzongó március, amíg él, örökké él a test, a csont, a hús, és fennhangon tagadja a hallgatok halált. Vers és madár úgy fújja a vesztesek dalát, hogy majd belé szakad.
1: A ma 90 éve született Orbán Ottóra emlékezünk. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A rossz hangszigetelésnek köszönheti megalakulását a New Yorki Say Shishi Trio. Pia Malik és Sabrina Cunningham 2017-ben szomszédok voltak egy régi Manhattani bérházban, és a papírvékony falak jóvoltából akaratlanul is hallották egymást énekelni, és hamar rájöttek, hogy mindketten oda vannak a klasszikus diszkó és funk muzsikáért. Naya Brown 2021-ben egy közös dalolásba torkolló háztetős bulin csatlakozott hozzájuk. A 2023-as Silver albumukon szereplő Astral Plane űrben játszódó, romantikus, erotikus kalandokat taglal. És Marvin Gaye hasonló témájú 78-as fölvétele a Funky Space Reincarnation ihlette.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A brazil rapper Marcello D2 a dél-amerikai hip-hop szintér nemzetközileg is legelismertebb alakja. Több helyi zenekarral dolgozott, mielőtt 1998-ban szóló karrierbe kezdett. Stílusában az amerikai gyökerű ritmizálás a szamba lüktetésével keveredik. Foglalkoztatott vendégművészként szerepelt Sergio Mendes albumain, 2007-ben pedig fellépett a Live Earth rendezvények Rio de Janeiro-i koncertjén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Cseri Hanna a hazai alternatív pop szintér egyik friss színfoltja. 2022. októberében jelentette meg első Zsiráfhát című dalát, amelynek videója a klipszemlén debütált. Következő szerzeményeit is nagy figyelem övezte. Első albuma Kikötő címmel jelent meg, amelyet azóta már több mint milliós nagyságrendben streameltek. A színházi világból korábban is ismert, rendezőként és zeneszerzőként már díjazott Hanna, zenéjében is kísérletező. A fiatal felnőtt kor jellegzetes témáit, problémáit mutatja be, páratlan humorral és nem kevés öniróniával.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1, 1-1-1, 2-1, 1-1-2, 2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
3: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
4: Zsebszínház. A Zsebrádió vásári komédiája három felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kölyát, és hol a vödör? Galilei elvtárs. Ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31. Akvárium Klub. Délután.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
7: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 90-es évek elején indult el Szombathelyen az Anima Sound System zenekar története. A csapat gyorsan kinőtte a Nyugat-Dunántúli várost. Történetét külföldi turnék, több emblematikus dal, milliós nézettségű videók, díjak és elismerések jellemzik. A csapat eddig 12 lemezt adott ki. Külföldön is ismertek és elismertek. Európában Londontól Moszkváig szinte mindenhol felléptek már. Kísérőzenét írtak Salamon András Közel a szerelemhez című filmjéhez. Szerepelt Shalom című daluk egy hollywoodi szuperprodukcióban, és szereztek zenét a Vörös Sándor Színház Terrorizmus című előadásához is. 8 alkalommal játszottak a Sziget Fesztivál nagy színpadán. Szimfonikus nagykoncertet adtak a Művészetek palotájában. A zenekar alapcsapata mind a mai napig Szombathelyen él és alkot. Az Anima Sound System zenéje egyszerre szól a kulturális egymásra hatásról és egymásra utaltságról, a zenei testvériségről és a magyar tradícióról. A zenekar tudatosan törekszik a zenei sokszínűségre. A kritikusok megjegyzései szerint nincs két egyforma albumuk, s talán legjobban zenei koncepciójukat az a Bartóki gondolat jellemzi, amely megjelent az 1995-ös Shalom című albumukon is. A fai tisztátalanság a zenében jótékony hatás. Köszönöm.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Van ilyen krétakör, van ilyen nagytestű juhászkutya, és van egy ilyen magyar nevű alterrock zenekar is. A Kardos Horváth János alapította Kaukázus együttes zenei világa a drum and bass-től az alternatív rockon át a klasszikus értelemben vett popzenéig terjed. Szövegeik pedig a fiatal arcokat foglalkoztató életérzések mellett politikáról és környezetvédelemről is szólnak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Schubert szonátáit, különösen a D-dur szonátát jól eljátszani a legnehezebb a világon. Schumann is megmondta, túlságosan idilli, túl hosszú és technikailag igénytelen. Ha ezt hülyen lejátszák, se íze, se bűze, mint valami régiségnek. Ezért aztán a zongoristák így vagy úgy segítenek magukon, kitalálnak valamit. De ha a megoldásokat nem tudják elég érdekessé tenni, lerontják a mű minőségét. Akik ezt a szonátát játsszák, kivétel nélkül ezzel az ellentmondással kínlódnak, mondta Murakami Haruki.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
3: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
4: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel tárgyal Magyar Péter Varsóban. 780 ezer forintra emelkedett a bruttó átlagkereset. Egyre több jegyet vásárolnak egy érintéses fizetéssel a budapesti metrókon. Napos időnk lesz helyenként esővel. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Súlyos, 6 autót érintő baleset történt az M0-ás autóút déli szektorán, Halásztelek térségében, a 17-es kilométernél az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A belső sáv lezárása miatt már mintegy 8 kilométeres torlódás alakult ki, megnőtt jelentősen a menetidő is. Több autópályán nehézségek tapasztalhatók. Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére, a jövőbeni együttműködés megerősítésére. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaz nap történt. Csak nem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlag fizetés márciusban. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó medián bér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egy érintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay and Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Vladimir Putyin pekingi látogatása során a közel-keleti harcok mielőbbi leállítását és teljes tűzszünetet sürgetett Xi Jinping kínai elnökkel. Kína szerint a térség helyzete kritikus fordulóponthoz érkezett, és a tárgyalásos rendezés elengedhetetlen az energiaellátás és a globális ellátási láncok stabilitása miatt. A kínai elnök valószínűleg tájékoztatta Putyint a Trump csúcs találkozó eredményeiről.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. 25 fokot mérhetünk maximum. A következő napokban folyamatosan melegszik az idő is, egyre többet süt majd a nap, a hétvégén pedig már 28 fokot is mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
8: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Ma lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk. A szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő.
9: Orbán Ottó írásait előadja Sodró Eliza, Junior Prima és Kaszás Attila díjas színművész, a Radnóti Színház tagja.
10: Orbán Ottó. Érdeklődő. Apa, figyelj! Most kérdezek valamit. Te hallottál róla, hogy ez, ami itt... Ez az izé, vagy hogy úgy mondjam, micsoda, ami innen jár le naponta oda, vagyis úgy értem, hogy nem innen, csak itt, és járni ugyan nem jár, ellenben közlekedik. Na, szóval, hogy ez a, tudod már mire gondolok, ez a bizonyos, nagyon is fontos dolog, ami leginkább akkor, amikor van az a, hogy hívják, persze lehet, hogy máshol és máskor még inkább, ha valaki példának okáért éppen egy ilyesmit keres, most mitől vagy már megint ideges? Orbán Ottó. Egyformák. Kati és Eszter egyformák, nincs is náluk egyformább. Egyik kicsi, a másik nagy, mégis mása a másiknak. Ha kicsi, ha nagy, békén sose hagy.
0: A ma 90 éve született Orbán Ottóra emlékezünk.
8: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pontjókor, és vendégeim Orbán Katalin és Orbán Eszter, akiket köszöntök. Sziasztok!
11: Szia!
8: Ma lenne 90 éves édesapátok, Orbán Otto, a 20. század egyik legjelentősebb költője, műfordítója, esszéistája. Azzal leptünk meg titeket, hogy az előzőekben hallhattátok Sodró Eliza előadásában ezt a két verset, ami gyanítom rólatok szól.
11: Igen.
8: Most ezt az órát annak fogjuk szentelni, hiszen ugye az egész nap arról szól, hogy édesapátokra emlékezünk az ő verseink keresztül. Mi azt kértük tőletek, hogy veletek együtt emlékezzünk róla. És hát azt számoltam, hogy most már 24 év telt el, hogy ő nincs itt. Anélkül, hogy itt a korotokat nagyon pedzegetném, azt gondolom, hogy olyan nagyon sok időtek sajnos nem volt együtt. Fiatal felnőttek voltatok.
11: Hát fiatal felnőttek voltunk, de azért azt lehet mondani, hogy az, ami volt, azt gondolom, hogy nagyon intenzív, nagyon sokat és viszonylag korán veszítettünk el, de azt gondolom, hogy egy nagyon erős kapcsolatunk volt mind a kettőnknek vele.
12: Én is pont ezt gondoltam, hogy így szinte meglepett, mert tényszerűen ez igaz, hogy nagyon fiatal volt ő ahhoz, hogy elmenjen, és mégsem úgy maradt meg bennem, hogy ez nagyon kevés volt. Tehát, hogy az a rövid idő, ha úgy vesszük, nekem nem tűnt rövidnek, tehát, hogy nagyon-nagyon tartalmas volt, nagyon erős ilyen hatások voltak benne, és tulajdonképpen nagyon, szóval nem érzem rövidnek, tehát jó lett volna még több, de ugye nem volt egészséges, tehát, hogy én egy picit azt is érzem, hogy kicsit önző lett volna azt kérni, hogy még a következő ennyi időt töltse velünk, úgyhogy egyre rosszabb, méltatlanabb állapotban, de hogy nem volt ez kevés igazából.
8: Valószínűleg ebben benne van az én áthallásom is, én is egy erős kapcsolatban voltam az édesapámmal, és mindig azt gondolom, hogy olyan igazságtalan, hogy nincs itt velem nagyon hosszan és nagyon sokáig, és pont ezért egyébként van is bennem egy ilyen erős együttérzés veletek, mert ahogy most látom, hogy mennyire megérintett titeket ez a vers, ami rólatok szól, ennek a viszont hallása úgy, hogy erre nem számítottatok, és itt ültök. Szóval én érzem, hogy ebben mennyire nehéz megszólalni, meg hogy megrohanják az embert az emlékek és az érzések, de pont azt gondolom, hogy ezt akarjuk most kihasználni és felhasználni, hogy emlékezzünk rá a ti szemeteken keresztül. A versből az nekem nagyon kijön, mind a két versből, hogy óriási szeretettel és sok figyelemmel volt felétek. Mi az, ami elsőként eszetekbe jut kisgyerekkorból, hogyha rágondoltok?
11: Nekem a közös játékok volt egy-két ilyen rituális játékunk, meg úgy általában a humora.
8: Amiből azért mindenki kap, hogyha olvassa.
11: Igen, és szerintem mi mind a ketten is elég sokat kaptunk, és egy ponton túl nekem például, nem tudom, általános iskolában a közös reggelizések voltak ilyen fontos.
8: Mennyire
11: fontos
8: meghatározó
11: pillanatok.
8: Élmények ezek? Én azt gondolom, hogy az embernek a mindennapokhoz való hozzáállásában nagyon erős a felfegyverkezésben az, hogyha vannak ilyen erős emlékek, amik a napkezdés, vagy egyáltalán úgy az életnek a keretezése.
12: Igen, én azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes, hogy ugye erről mi csak hallomásból tudunk, de hogy ő így a háborús gyerekkora miatt egyáltalán nem is gondolta azt, hogy ő gyerekeket szeretne, sőt, ugye azt gondolta, hogy az nem neki való, vagy nem is kellene, és aztán valahogy az anyukánk mégiscsak sikerült őt meggyőzni erről, de hogy talán ő maga sem számított rá, hogy ez így mennyire fontos lesz neki, tehát hogy igazából őt is meglepte szerintem, és ugyan én úgy emlékszem a gyerekkoromból, hogy voltak ilyen nagyon, hogy mondjam, ilyen szent időszakok, amikor őt nem volt szabad zavarni, vagy nem volt szabad bemenni a szobájába, mert ő akkor dolgozott, de hogy ami ezen kívül volt, ott pedig szerintem úgy nagyon, tehát sok időt töltött velünk. Én arra emlékszem vissza, hogy amikor így kisebb voltam, tehát én óvodás, kisiskolás, hogy akkor sokszor így sétáltunk, tehát hogy nem tudom, lehet, hogy eljött értem, vagy de hogy én ezekre a beszélgetésekre emlékszem, amiknek egy kicsit elfajult változatára ez talán ez a vers is épült, hogy azok ilyen nagyon jó közös idők voltak.
8: Ugye, ahogy te is említetted, a háborús gyerekkor miatt Ez azért úgy érződik a költészetében is, hogy sokat filozofál, gondolkodik az emberi létről, a kiszolgáltatottságról, nyomorúságról, ugyanakkor nagyon sokszor érezhető az irónia és önirónia, szóval hogy nagyon gondolkodó, mégsem akadémikus, hanem közvetlen hangvételű, ezért is van az szerintem, hogy a mai napig bárkihez eljuthat az ő mondandója, közlendője, de nektek az megvolt? Mert én azt gondolom, hogy amikor az apukád a nagy költő, akkor te azt nem látod így. Azt látod, hogy apa dolgozik, és egyébként van, de az megvolt, hogy ő milyen jelentőségű költő a maga idejében?
11: Ez egy érdekes kérdés, hogy milyen jelentőségű költő. Az, hogy költő és szövegekkel foglalkozik, az elég hamar megvolt, és mind a ketten elég hamar elkezdtük olvasni ezeket a szövegeket, és tehát, hogy mondjuk ilyen gimnazista koromban én már emlékszem, hogy olvastam, és nem azt mondom, hogy én nem tudom, irodalom elméleti fejtegetéseket tudtam tenni, de hogyha valahol úgy éreztem, hogy valami furcsa, vagy nem tudom, úgy érzem, hogy valami döccen, akkor ő mindig azt mondta, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az a baj, amit mondok, de például, ha valamit éreztem, akkor ez megnézte még egyszer, és volt olyan, hogy egy kicsit javított. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy az édesanyánkat, szerintem mind a kettőnket ilyen szempontból is komolyan vett. Az, hogy ő mennyire jelentős vagy nem jelentős, az szerintem egyrészt nem volt ilyen egyértelmű, de mondjuk olyasmikre emlékszem, hogy az irodalmi alapnak voltak ilyen nyaraltatási lehetőségei, és én például nyaraltam a Lázár Ervin gyerekeivel együtt. A gyerektársadalomban mondjuk az Orbán Otto és a Lázár Ervin ismertségét összehasonlítani nem lehet. Tehát az én apukám egyáltalán nem volt híres író ebben a kontextusban, és sokkal-sokkal később. Uh-huh. Szerintem már egyetemista voltam, amikor egyáltalán bárkinek a saját közegemben mondott valamit. Ez a név.
8: Világos. Oké. Okay. Tehát, hogy akkor nektek akkor nem az volt a megélésetek, hogy apa a híres költő?
12: Hát inkább az, nekem az volt egy ilyen alapvető érzés, hogy aki körülöttünk voltak, azok azért majdnem mind írók voltak, tehát az ő társaságban sokféle ember volt, de azért nagyon sokan voltak így írók, művészek, és én úgy lassan jöttem rá gyerekként, hogy ez így nem normális, vagy nem tipikus, tehát, hogy nem mindenkinek ilyen a családja, hanem, hogy ez egy ilyen kicsit különleges dolog. És az, hogy az ő jelentősége micsoda, szerintem az úgy később alakult ki, és talán egyébként az ő pályáján is ez egy folyamat volt, tehát, hogy ő kezdőként egyáltalán nem volt, nem indult könnyen szerintem. Tehát amennyire tudom, volt az életüknek egy olyan korai szakasza, amikor igazából csak az édesanyánknak volt így rendes munkája, és ez csak egy ilyen lehetőség volt, hogy majd ő belőle lesz valaki, és az úgy szép lassan alakult ki, hogy akkor ő egy elfogadott szerző, meg aztán egyre inkább az, hogy ő tulajdonképpen egy ilyen fontos, jelentős valaki, tehát hogy ez nekünk szerintem a gyerekkoromban ez nekem még nem volt ilyen. És egyébként nagyon ellentmondásos is volt azzal a kapcsolatom, hogy egy író vagy egy költő gyerekének lenni, az nagyon sok olyan problémával is jár, hogy megírják az embert akkor is, amikor nem számít rá. És pont a gyerekversekkel kapcsolatban nekem azért voltak ilyen nehezteléseim.
8: Tényleg?
12: Hát igen, mert például mondjuk idézek egy olyan versort, hogy a Madarak című versből, hogy ha nem piszkálod az orrot, felülhetsz melléjük. Hát én ezt egy súlyos árulásnak értékeltem.
8: Jó, értem.
12: És emlékszem a pillanatra, amikor rájöttem, hogy én ezt hiába szedem ki az én saját könyvemből. Nagyon sok másik könyv is van, amiből ez nem lesz kiszedve, hanem ez már az örökké valóságnak megvan írva.
8: Igen, világos. Tehát, és most több dolog is eszembe jutott. Az egyik az, hogy amit mondtok, az egy ilyen nagyon költők élete szerintem, hogy így a nehezen indul, az se biztos, hogy az életében beindul úgy, ahogy aztán majd a megítélése később lesz, és azt is értem, hogy nektek nagyon természetes volt ez a közeg, de hát van ezen túl is világ, és mindenkinek az a természetes, amiben felnő. És az, ami egyébként kívülről különleges, hogy akkor ti ilyen közegben éltetek, és ez volt a környezet, ez ilyen nagyon izgalmasnak tűnik. Úgyhogy azért muszáj róla egy kicsit mesélni, hogy mire emlékeztek, hogy milyen volt a szellemi élet otthon. Voltak-e a ti életetekben olyan esték, amikor más költők ott vendégeskedtek, és láttátok az ő eszmefuttatásaikat, beszélgetéseiket, barátkozásaikat?
11: Voltak. Rendszeresen.
8: Nagyon szeretjük ezeket voltak. A történeteket. Szeretünk erről hallani.
11: Igen, tehát még azokat a történeteket is, ugye sokat hallottam, főleg édesanyámtól az utóbbi időkben, hogy amikor ők nagyon-nagyon fiatalok voltak, akkor Jancsó Miklós körül volt egy olyan kör, ahol gyakorlatilag munka után összegyűltek, és szinte minden este.
12: Tehát egy kicsit ilyen kommunális életnek tűnt az olyan értelemben, hogy tényleg minden időt együtt töltöttek, és...
8: Hát ez csodálatos, ez annyira hiányzik ma.
11: Beszélgettek, és csak tehát, hogy a barátságnak volt egy olyan természetes része, hogy nem az történt, hogy munka után mindenki hazaszaladt a saját kis kuckójába, hanem inkább együtt. Valószínűleg benne volt az is, hogy így felváltva kellett mondjuk fűteni a lakásokat valószínűleg jobban.
12: Igen, tehát biztos, hogy volt ennek egy olyan része, mint ami úgy korábban is a kávéházi kultúrában, mm-hmm. hogy mivel nem volt az embereknek feltétlenül olyan szuper körülménye otthon, hogy ott ilyen nagy vendégeskedést lehessen csinálni, hanem hogy olyan helyeken összejöttek, ahol akkor mindenki ott volt, de hogy ebből mi szerintem soha nem hallottuk azt a nehézségek részét, hanem inkább azt, hogy akkor nyugodtan egész éjszakát végigbeszélgettek, és másnap bementek dolgozni. Tehát mindig valahogy az jött ebből le, hogy ez egy milyen pezsgés volt, hogy milyen izgalmas volt, hogy akkor ezen a filmes kapcsolaton keresztül, abban az időszakban például azt hiszem elég szoros kapcsolatban volt az édesapánk a Hernádi Gyulával, aki ugye forgatókönyveket írt. Aztán szerintem ezek úgy átalakultak, és kicserélődtek egy ilyen inkább irodalmi közegre, de szerintem ez nagyon meghatározó volt. Az jut erről eszembe, hogy az anyukánk ebben az időszakban kötött két egyforma fekete garbót saját kezüleg, az egyik volt a Jancsó Miklósé, másik az apukám, és ebből az egyikben töltöttem én az egész kamaszkoromat. Ez nekem nagyon, nagyon ilyen, nem is tudom, volt valamilyen történelmi jelentősége számomra.
8: Igen. És ez nagyon fontos, amit mondtak, hogy együtt voltak, sokat voltak együtt, és nem érződött az, hogy másnap fáradtak. Ezt én erre én is emlékszem. Tehát valahogy a mi szüleink generációja, ez a nem tudom, 80-as években ezt a pezsgést az ő életükben, ezt a fiatal felnőtt kort, nekem is úgy tűnik, hogy sokkal könnyedebben élték meg, mint mi. Bár hozzáteszem, talán nem baj, annyit mondok, hogy mi azért egy társaságba jártunk hosszú évekig Eszterrel. Nem emlékszem, hogy nagyon fáradtak lettünk volna az ilyen együtt töltött esték után, de azért nem ment ez olyan sokáig. Tehát egyszer csak mindenkit elrabolt a maga családi élete, nem?
11: Igen, azt gondolom, hogy ez kicsit a teljes média környezet megváltozását, én ebből nem venném ki teljesen, tehát hogy ahogy az embereknek külön rá kell szólniuk saját magukra, hogy más emberek társaságát keressék, az egy picivel több munka, mint benyomni a tévét, vagy bármelyik streaming szolgáltatót fáradtan. Ez szerintem kicsit így az elmúlt 20 évnek a változásaival is azért összefügg.
8: Igen, biztosan benne volt az, hogy ők egymásnak voltak a társaságai, és kész. De ettől még akkor is azt érzem, hogy ezek mély barátságok voltak, olyan társaságok, amik kifejezetten élvezték egymás társaságát, szóval biztos vagyok benne, hogy sok épülés volt benne.
12: Igen, szerintem voltak neki olyan baráti szakmai kapcsolatai, amik tényleg ilyen ilyen szinte mindennapi, mondjuk az írásoknak a megmutatása, megbeszélése, uh-huh. és hosszú ideig, ameddig ő élt, addig az egyik ilyen barátja volt András László, a Lorca fordító, aki azt hiszem, hogy az összes versét beolvasta neki a telefonba, vagy személyesen megbeszélték, aztán volt egy időszak, amikor Kornis Mihály volt az, akivel például ezeket így rendszeresen megbeszélte, ezzel együtt így a családban is azért voltak előolvasói, de hogy és akkor emellett pedig volt egy ilyen nagyon rendszeres társasági élet, és ezt az anyukánk nagyon szerette is, meg tudta is szervezni, és akkor ő ott sokszor beszélt, tehát nyilván nem egyedül ő előadott, de azért sokszor voltak itt ilyen, akár nem is tudom, tehát a világpolitikáról, meg művészetről, mindenféléről beszéltek, és ott is nagyon olyan híres hírhet volt az ilyen vicces beszólásairól, tehát hogy ezt nagyon sokan szerették, hogy így még amikor igazából már eléggé beteg volt, és már nehezebben beszélt, nehezebben mozgott, akkor is egyszer csak megszólalt, és mondott valami vicceset.
8: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégeim Orbán Katalin és Orbán Eszter, Orbán Ottó lányai, aki ma lenne 90 éves, és akire ma egész nap emlékezünk itt a Rádiókaféban, a Radnóti Színház színészeivel közreműködésben, akik időről időre egy-egy verset mondanak el nekünk.
0: Rádiókafé.

0: rádiókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
5: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
6: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
7: Sztár fellépőnk Jules Le Magique. A bűvész, a mestermágus, aki még soha, de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, arról mondani, hogy Jules Le Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium. Délután.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
8: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
9: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
10: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
11: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
12: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
9: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégeim Orbán Katalin és Orbán Eszter, Orbán Otto költő lányai, aki ma lenne 90 éves, és akivel tulajdonképpen ezt a napot töltjük, hiszen a Rádió Café hallgatói egész nap Orbán Otto verseket hallhatnak a Radnóti Miklós Színház színészeinek előadásában időről időre. Ebben az órában meg kifejezetten ráemlékezünk, méghozzá úgy, hogy a két lánya megteszi nekünk azt, hogy egy kicsit ad a családi életből, meg az édesapjuknak a profiljából is, a mindennapjaiból, és most én kifejezetten erre térnék rá, hogy hogy emlékeztek, hogy milyen volt a ti családi életeteknek a hangulata. Ez nyilván nem intim pistáskodás a részemről, hanem kifejezetten olyan dolgokra vagyok kíváncsi, amit szívesen osztotok meg. Hogy milyen volt ez az apa, anya, gyerekek, a hétköznapok?
3: Én 6 éves voltam, amikor az ő betegsége kiderült. Tehát nekem igazából tényleg a nagyon pici gyerekkorom...
1: Mondd ki nyugodtan, mert nem tudom, hogy a hallgatók mennyire tudják, tehát hogy ő milyen körülmények között és hogyan élt.
3: Parkinsonos volt, egy nagyon korai Parkinson, ami nem egy gyakori dolog. Akkor volt 44 éves, amikor ez először jelentkezett, és 10 éven keresztül igazából mindig azt mondták, hogy nagyon hasonlít a Parkinsonra, vagy azokra a gyógyszerekre reagál, de 10 év után merték először kijelenteni, hogy ez tényleg az. Ez egy viszonylag lassan romló, de ugye gyógyíthatatlan betegség. Egy ponton eljutott oda a Parkinson kutatás, hogy a mindennapjaival, egy úgynevezett agyi pacemaker segítségével a gyógyszerezés a járulékos tüneteit nagyon erősen vissza tudták szorítani, tehát hogy ez egy nagyon fontos.
12: Tehát az életminőségén ez egy időre javított, de ahogy az Eszter is mondja, egy ilyen lassú, fokozatos beszűkülése volt ez az ő életének, amiben szerintem a legnagyobb, hogy mondjam, ilyen pozitívum a számára az volt, hogy ez soha semmilyen módon nem érintette az ő szellemi képességeit. Azt igen, hogy hogyan tudott dolgozni, tehát hogyha megfigyeljük a műveit, akkor egyre rövidebb dolgokat írt. Egyre inkább olyan verseket írt, amit még ő fejben, amikor akár föl se tudott kelni, meg tudott írni, és amikor jól volt, akkor gyorsan leírta. Tehát, hogy így alakított ez a dolgokon, de hogy neki ezt szerintem nagyon-nagyon fontos volt, hogy minden megmaradt, és írt is egyébként egy elég akasztófa humoros írást magáról, erről a műtétről, amit megcsinált, és abba is írta, hogy csak el ne találják az agyműtét közben a szabolcska pontot az agyában, hogy nehogy az legyen, hogy jobban lesz, és nem tud verset írni.
1: De azt hogy... elhiszem, hogy ez egyébként egy ilyen típusú embernek ez a fizikai tüneteknél is fontosabb és nagyobb félelme, hogy nehogy ott legyen, tehát az agyával, az elméjével legyen probléma, amivel egész életében megfogalmazta, kifejezte magát.
12: Igen, de hogy ez tényleg nagyon meghatározta szerintem így az életünket, hogy neki szépen lassan így el kellett köszönnie olyan dolgoktól, amiket korábban szeretett csinálni, és egyébként ezeket mind szépen meg is írta. Igen. Tehát, hogy amikor például már nyilvánvaló volt, hogy akkor ő például nem tud többet autót vezetni. És aztán innen egy hosszú út van, ami

0: részát az otthoni életünknek, hogy ő ezt méltósággal tudja csinálni, és tényleg így is volt, és akik utána már inkább hozzánk jártak az emberek, de hogy ez egy nagyon nehéz út volt, de azért úgy mindig meg lehetett találni azt, ahol még mindig ezek a dolgok valahogy azért befértek az életébe, amit szeretett csinálni.
1: És lehet, hogy igazából, hogy nem az autóvezetéssel kezdődött, tehát hogy egy ezermester volt, és imádta megjavítani a dolgokat, és minthogy ahogy a Parkinson először az ilyen koordinációs, ilyen finom mozgásokat veszi el a betegtől, tehát például volt ez a pont, amikor rájött, hogy hát ezt a lámpát, ezt már nem merheti megszerelni, és még mind a mai napig az ő nagy barkács készlete az összes szerszámmal, az még megvan. Tehát az elmúlt, az édesanyánk sem tudott túladni ezeken a régi szerszámokon, és még nekünk sem sikerült. Tehát, hogy vannak ezek a dolgok, amik szintén az embernek ugye abszolút a személyiségéhez tartozik, hogy ő ezermester egy probléma megoldó is volt, és ezt is meg kellett találni, hogy hogyan a mindennapokban ezek a dolgok hogyan változnak, és hogyan tud az ember ezeket a dolgokat is elengedni egy ponton.
2: És enélkül élni. Szerintetek mennyire segítette őt ebben a folyamatban az írás? Ő neki nagyon sok minden szólt az elmúlásról, és nyilván ez a saját helyzetéből úgy gondolom, hogy ilyen szembenézős írások, de mégiscsak közkincs.
0: Hát szerintem lehet azt mondani, hogy valahol ez volt így a gyerekkori nehézségek vagy rémségek után, ez volt az a második időszak, ami őt igazából ilyen nagy költővé tette. Tehát ahogy ő ezt meg tudta írni, és biztos, hogy ez rengeteget segített abban, hogy ő ezt meg tudta írni, hogy elviselje azokat a nehézségeket, és valahogy költészetet tudjon belőle csinálni, de közben ő meg azért mindig egy ilyen nagyon ironikus alkat is volt, tehát hogy ő közben, miközben ez történt, azért tudott ezen így nevetni is, hogy most akkor jaj, de jó, hogy ez jött, mert most akkor ő milyen nagy költő lesz ebből. Mm-hmm. Tehát, hogy volt ehhez humora is, hogy az élet milyen furcsa dolgokat produkál. Tehát, hogy sose vette magát teljesen komolyan, még szerintem így a legsötétebb helyzetekben, és szerintem ez a másik, ami segített neki, hogy megmaradt így az iróniája, meg a humora, és mindig tudta messziről is nézni ezt a történetet, ami vele történik.
2: Ugye onnan indultunk, hogy én azt kérdeztem, hogy emlékeztek a gyerekkorra, és mondta Eszter, hogy hát ez viszonylag nehéz körbeírni, hiszen 6 éves voltál, amikor ez elkezdődött, és utána rámentünk arra, hogy mi is volt pontosan. De most visszakanyarodnék, hogy ezzel együtt, hogy emlékeztek a gyerekkorra.
1: Szerintem adott egy struktúrát az ő napjának, az, hogy a munka az minden nap, de nagyon-nagyon struktúráltan dolgozott délelőttönként. Általában, hogyha egy idő után a kortárs, aztán az ÉST szerkesztőségében dolgozott, tehát hogy az is kicsit struktúrálta a napokat, hogy a szerkesztőségi munka, de az, hogy ő a versekkel vagy szövegekkel tudjon foglalkozni, az is mindig benne volt a napban. De hogy a Kati is mondta, hogy amikor éppen nem dolgozott, akkor nagyon sokat beszélgettünk. Én arra emlékszem, hogy gimnáziumi időszakban, meg a egyetem elején, hogyha én hazaértem délután, akkor mindig beszélgettünk. Tehát érdekelte, hogy mi történt velünk, és mindig felmerültek úgy általában az élet dolgai is, nem csak a napi történések. Nagyon érdeklődő volt, és nagyon érdekelte a társművészetek is, tehát hogy a képzőművészet és a zene is ugyanolyan fontos volt számára, mint az irodalom.
0: A hétköznapi dolgokban én arra emlékszem, hogy benne volt szerintem nagyon sok ilyen nyitottság, meg kíváncsiság, tehát hogy például bizonyos szempontból szerintem egy ilyen nagyon, vagy messziről ránézve talán egy ilyen nagyon hagyományos kapcsolat, tűnik az, ami a szüleim között volt, amiben rengeteg olyan dolgot az anyukánk csinált, ami nem ezek az emelkedett dolgok, de igazából valahogy inkább az volt, hogy ő volt annyira ilyen bizonyos dolgokban az életre való, vagy ilyen klasszikus konyhát, tehát ő, amikor megismerkedtek, egyáltalán nem tudott főzni, és az apai nagymamám az megtanította őt főzni, és ezt

0: A teljesen klasszikus magyar konyhát ezt nagyon-nagyon jól megtanulta, és tényleg nagyon jól főzött, de hogy például én arra emlékszem, hogy közben mindenféle ilyen kísérletező, kreatív dolgokat, azokat viszont az apukánk szeretett csinálni, hogy akkor ő így varázsol ilyen salátákat, és azt ő találja ki, és hogy mindenféle olyat, ami egyáltalán nem ez a hagyományos dolog volt, tehát hogy benne így volt mindig egy ilyen kísérletezőket, de közben így néha a legegyszerűbb az életnek ilyen gyakorlatiasabb dolgaiban pedig. Szóval nagyon furcsa kettőség ez, mert hogy egyrészt ott van ez a barkácsolás, ami egy nagyon praktikus dolog, és tényleg abban az időszakban, amikor ő elkezdett így dolgozni, meg először jött az írógép, meg akkor nem lehetett semmi olyat venni, hogy kézirat állvány. Ezeket ő mind elkészítette magának az akkor létező, nem különösebben nemes nyersanyagokból összebarkácsolta, és neki volt egy saját ilyen kis eszköztára az író aztán mind ő csinált. De közben pedig rengeteg praktikus dologban szerintem, akár abban is, hogy mi mennyibe kerül, meg mindenfélében pedig teljesen így a felhők fölött járt, és én azt hiszem, hogy az anyukánk az abszolút hajlandó volt ezeket a dolgokat így átvenni tőle, és azokat csinálni.
1: Még egy ilyen nagyon praktikus dolog. Ugye járt Indiában kétszer, és nem tudom, hogy ez ezzel függ-e össze a tea szeretete, és az a tea kollekció, amit ő nagyon hosszú ideig gyűjtött, külföldi utakról is mindig hozott magával, de hogy ez is például egy ilyen szertartása volt a reggeleknek.
0: Igen, ez nekem se jutott így eszembe, de szerintem ez azért jó példa, mert egyrészt maga az India, meg amikor Amerikában volt ilyen vendégprofesszor, meg előtte, meg ebben a híres Iowa-i íróprogramban volt, tehát ugye ezeket is ő mind megírta, ő mindig így próbálta szerintem így felszívni magába ezt a rengeteg más tapasztalatot, és onnan visszanézni Magyarországra, hogy akkor így a világban nézve ez hogy néz ki, nem csak ebbe így bele süppedni, és ezek szerintem nagyon-nagyon meghatározóak voltak neki az India könyvéből, ami egy felháborító szemtelenség, hogy egy egész rövid India útról valaki aztán ír egy könyvet, de közben ő annyit tapasztalt, és ez olyan fontos volt neki, hogy ez egy nagyon érdekes könyv lett, és a tea is szerintem egy kicsit talán az is volt, hogy azért ez egy nagyon zárt kis világ volt, amiben itt élni lehetett. Tehát azért ő utazhatott, de leginkább akkor utazhatott volna már sokat befutott költőként, amikor a betegsége miatt egyre kevésbé tudott. Tehát ez is megint egy ilyen nagy csalás volt az élettől, de hogy ezek a mindenki, aki hozta ezeket a teákat a szép fémdobozokat, azokban, hogy az mindegy ilyen másik világgal való kapcsolat is volt, tehát hogy az nem csak a tea volt, amit meg lehetett inni, hanem egy ilyen nagyobb világnak a kis hírnökei voltak szerintem ezek a teás dobozok részben.
1: Egy kis érdekesség az India könyvvel kapcsolatban hazajött. Egyetlen nem voltak jegyzetei, nem az történt, hogy ő ezzel az út alatt folyamatosan jegyzeteket készített, de hazaért, leült, és gyakorlatilag egy ültő helyében az alapját ennek a könyvnek leírta, olyan erősek voltak ezek a hatások, amik...
0: Uh-huh. A képek meg a jelenetek. Amik,
1: igen, hogy szóról-szóra tudott jeleneteket megírni, nem tudom, egy-másfél hónappal később ez írásra méltó. Nekem az volt még nagyon-nagyon érdekes utólag, amikor megjelentek az összegyűjtött esszéik, és mi is korrektúráztuk ezeket a köteteket egy kicsit, hogy milyen eleven az a szöveg, és milyen élő még ma is. Egészen megdöbbentő, hogy milyen tisztánlátással írt dolgokról, és bár bizonyos témák talán ilyen a nagyon napi témának tűnhettek, de így 20 évvel később is élő és érvényes a szövegek, is sokkal tágabb értelemben is értelmezhetők.
2: Világos, igen, azt akartam pont mondani, hogy ami az élettel kapcsolatos, szerintem ez nem megy ki az érdeklődés középpontjából, és ő tényleg nagyon-nagyon, tehát az életet különböző megvilágításban adta vissza, megmutatta meg. Mit szólt ő a ti pályaválasztásaitokhoz? Azért ezt így mondjuk el. Eszter, te dramaturg lettél, ma Németországban dolgozol, egy német színházi társulásnál, Kati, te pedig...
0: Én az ELTE média tanszéken, tehát ilyen egyetemi tanár lett, vagy oktató lett belőlem. Először az irodalommal foglalkoztam, inkább most meg inkább már ilyen vizuális kultúra, képregény, ilyesmik érdekelnek.
2: Szóval azért mind a kettőtökbe bele van oltva ő. Na, ezt azért mondhatom, meg édesanyátok is.
0: Igen, ez abszolút így van. Én tudom, hogy tehát ő abszolút támogatott mindent. Igazából én nekem ilyen nagyon kettős képességem volt még akkor így a gimnáziumban. Én nagyon jó voltam matematikából is, nagyon billeget, hogy igazából valami közgazdásznak menjek, vagy ilyesmi, vagy pedig ezt a humánt válasszam. És aztán valahogy az döntötte el, hogy ilyen tanulmányi verseny eredmények, meg ilyesmi miatt nekem nem kellett felvételiznem a bölcsészkarra, és akkor azt gondoltam, hogy most ezek után próbáljak meg valami mást, ahol lehet, hogy majd nem sikerül, hogy akkor mentem arra. És akkor az egy picit úgy csalódott, hogy hát ő abban bízott, hogy lesz egy rendes, becsületes szakmám, és nem ezt a nehezebb kenyeret választom. De mondta, hogy hát akkor nyilván, akkor majd ez lesz jó. És tényleg ő szerintem úgy mindenben nagyon támogató volt. Tehát, hogy reálisan látta, vagy látta a nehézségeit, de alapvetően amit akartunk csinálni abban, így mellettünk állt. Hozzáteszem, hogy én azért a világ végére elmentem, pont azért úgy utólag belegondolva, hogy én tudjam, hogy én a saját erőmből érem el a dolgokat. Uh-huh. Tehát, hogy én ki akartam próbálni azt, hogy ahol senki nem tudja, hogy ki az én apukám, és hogy én az ő lánya vagyok, hogy én ott vigyem valamire, és aztán úgy jöttem haza. De ez nem azért volt, mert hogy ő bármit rosszul csinált, hanem csak azért, hogy az ember azt érezze, hogy saját maga csinálja a dolgokat.
1: Az én pályaválasztásomat, hát mondhatom, hogy támogatott, de azt már nem érte meg, amikor én igazából elkezdtem ezt a pályát, és aztán, hogy sikerem lesz benne, vagy nem, azt még azért nem lehetett tudni. Hát én is elvégeztem a bölcsészkaron az angol szakot, és középiskolai angol tanár, és angol irodalommal foglalkozó végzettséget szereztem, és tanítottam is angol, de ezt lehetett érezni, hogy nekem nem az egyetemi irány lesz érdekes, és én gimnáziumban már a Vörösmarty Gimnázium drámatagozatára jártam, az ott kiderült, hogy színésznek nem vagyok alkalmas, de hogy nagyon érdekel ez a közeg, és utána kezdtem el a dramaturg szakot. Tehát, hogy ő, amikor meghalt, akkor én nekem az utolsó előtti évem volt, tehát, hogy már gyakorlati év volt, de hát nem lehetett látni, hogy ebből lesz egy pálya, vagy sem. Tehát mondjuk a szüleim közül végül inkább az édesanyám az, aki ezt látta, és aztán nagyon, nagyon erős támogatóm volt, de azt gondolom, hogyha az apu élt volna még, akkor ugyanezt megkaptam volna tőle is.
2: Igen, hát azt gondolom, hogy nyilván nehéz elvonatkoztatni attól, hogy ti mondtátok, hogy ugye ő azért nagyon beteg volt, és ti láttátok ennek a betegségnek a fázisait, és azt is mondtátok, hogy önzés lett volna azt kérni, hogy ő még maradjon, miközben az állapota nem volt jó, de ha most azt kérdezném, hogyha most 90 évesen itt lenne, hogy bele tudtok-e ebbe gondolni, hogy és vegyünk le minden rosszat, tehát hogy csak úgy így lenne egészségesen az apukátok, akkor vajon milyen lenne most az élet vele, vagy milyen lenne ő? Milyen lenne öreg emberként? Mert hát ugye nem volt túl idős.
1: Hát nagyon nehéz elképzelni, hogy az a versora jut eszembe, hogy egy öreg ember ül a helyemen. Írta ezt ugye 60 és 66 éves korak között valamikor, nem tudom pontosan. Hogyha azt kéne elgondolnom, akkor körülbelül ugye abból az állapotból tudok extrapolálni, amit ismerek. Egy jó humorú, nagyon erősen ironikus, és a közéletet és a művészeti életet is nagy figyelemmel kísérő embert képzelek magam elé.
0: Mindig nagyon kíváncsi volt, megnyitott, és tulajdonképpen szerintem minden csapás ellenére egy alapvetően optimista ember volt, tehát hogy miközben úgy nagyon látta azt, hogy milyen szörnyűségek kitelnek az emberektől, azért volt benne szerintem valamilyen alapvető a személyiségében, ami optimista volt, és szerintem így nagyon kíváncsian figyelné azt, hogy most így hogy fog itt alakulni majd a körülöttünk az élet, a kultúra, hogy sikerül-e az a dolog, amit ugye már nagyon sokszor így próbálta mindenki mindenféle elképzelése alapján jó irányba fordítani ennek az országnak a sorsát, hogy fognak itt alakulni a dolgok. Szerintem borzasztóan érdekelné minden, ami történik, és nagyon kíváncsi lenne, hogy ez hogy fog alakulni.
2: Hogyha csak egy dolgot mondhatnátok, hogy mi az, ami azt képzelitek, hogy bennetek tőle van, tehát ami az ő öröksége bennetek, akkor mi lenne az? Mit mondanál?
0: Hát nekem biztos, hogy az egyik az a humor, tehát hogy most ezt mennyire örököltem, vagy nem, de ez egy olyan közös pont, ami nekem borzasztóan fontos a saját életemben, és nagyon erősen kötődik hozzá. A másik pedig szerintem valamilyen alapvető kíváncsiság és nyitottság. Tehát, hogy ez szerintem minden ilyen konkrét tartalomnál, meg irodalomnál, meg ilyesminél fontosabb, hogy ez szerintem valahol tőle jön.
1: Nehéz nem megismételni ugyanezt,
2: mert hiszen egyformák,
1: és hát azért mégiscsak ugyanabban a közegben nőttünk föl. De akkor mondok egy nagyon földhöz ragadt praktikus dolgot, mondjuk az indiai konyha szeretete. Például, ami valószínűleg nélküle, ez nem biztos, hogy így megtalált volna. De igen, tehát, de tényleg ez a két alapvető dolog szerintem, ami az egész családban meghatározta a viszonyokat. Ez a humor és az irónia, ami a nehézségek ellenére mindig mutat valamilyen kiutat, és az a egyrészt az elfogadás, másrészt viszont egy olyan morális tartás, amit talán, hogy az édesanyánktól is jön, de egy hogy olyan szigorú elvárás a környezet felé, hogy mindenki próbálja tartani magát azokhoz a morális értékekhez, amit az emberi minimumnak gondolunk.
0: De ugyanakkor nem, szóval nem egy moralizáló, meg nem is, meg minden ilyen szélsőségtől, tehát hogy nem egy forradalmár lelkületű ember volt ő, és erről sok vitánk is volt, amikor kamasz voltam, amikor én azt gondoltam, hogy sokkal-sokkal erőteljesebben kell kiállni dolgok mellett, de neki azt hiszem még fontosabb volt, hogy egy olyan moralitást képviseljen, ami nem megy el a szélsőségek felé.
1: De nagyon fontos volt neki az egység. Ugye abból a szempontból is, most nem akarok egy teljesen új dolgot kinyitni, de hát egy keresztény anya és egy zsidó apa, ők voltak a szülei, és egész életében küzdött azért, hogy ezt a kettősséget össze lehessen békíteni benne. Béke volt, de hogy a környezet és tudjon valamit kezdeni egy olyan emberrel, aki nem kíván választani a két oldal között. És ezt képviselte, azt gondolom, hogy a kultúrában is mindig az értéket kereste, és nem nézte, azt nagyon hosszú ideig igyekezett az ellen harcolni, hogy például a kulturális életben ez a két oldal ilyen erőteljesen és egymás ellenében jelenjen meg.
2: Hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és én örülök, hogy ebben mi részt vehetünk, ebben az emlékezésben. Ugye édesapátok Orbán Otto költő, műfordító, esszéista, ma lenne 90 éves, és ráemlékeztünk. És fogunk még a nap további részében, mert hogy a Rádió Café hallgatói egészen estig, tehát egész nap random hallhatnak Orbán Otto verseket, még hozzá Radnóti Színház színészeinek az előadásában. És Orbán Katalin és Orbán Eszter az ő lányai voltak a vendégeim itt a Pont Jókorban. Köszönöm nektek, hogy eljöttetek, és további sok sikert kívánok.
1: Köszönjük szépen.
2: És ezzel a Pont Jókor már a véget ért. Köszönöm nektek is a figyelmet. Holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!
3: Dél van. Pont Jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel tárgyal Magyar Péter Varsóban. Sorra mondanak le az új miniszterek cégvezetői pozíciójukról. Sztrájkra készülnek a Samsung dolgozói. Napos időnk lesz, helyenként esővel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Magyar Pétert követve sorra mondanak le cégvezetői pozíciójukról az új miniszterek. Számolt be az M4.hu. A lemondások több esetben már hivatalosan be is kerültek a cég nyilvántartásba. Így például Vitézi Dávid a Közlekedési Kutató Kft. Ügyvezetéséről mondott le, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a saját orvosi cégének ügyvezetését adta át. Ruszin Szendi Romulus pedig már nem ügyvezető a Szeru 2023 Kft.-ben. Hasonló lépést tett Tanács Zoltán és Gajdos László is. A cikk kiemeli, hogy az összeférhetetlenségi szabályok miatt a kormánytagok nem tölthetnek be gazdasági társaságokban vezető tisztséget. Ugyanakkor több esetben a tulajdonosi viszonyok megmaradtak, csak az ügyvezetői szerepeket adták át a családtagoknak vagy más személyeknek. Továbbra is az EU alacsonyabb bérszintű országai közé tartozik Magyarország a 2010 óta végbement jelentős reálbér emelkedés ellenére, közölte a GKI. A kutatóintézet úgy látja, a további bérfelzárkózáshoz már nem elég a minimálbérek gyors emelése, ehhez a vállalatok termelékenységének javulása is szükséges. A cégek számára egyre nehezebb kigazdálkodni a növekvő bérköltségeket, ami akár elbocsátásokhoz is vezethet. A GKI szerint ezért az a kulcskérdés, hogy a béremelések milyen mértékig maradnak gazdaságilag fenntarthatók. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, Sándor Zsolt a szakasz parancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Márciusban is folytatódott a keresetek emelkedése Magyarországon. Az adókedvezmények miatt ráadásul a nettóbér nagyobb mértékben nő, mint a bruttó. A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó pedig 546.000 forintot tett ki. Ez éves összevetésben 9,2%-os bruttó, illetve 11,3%-os nettó bérnövekedést jelent. A reálkeresetek 9,3%-kal emelkedtek. Közel 2 milliárd forintos EU támogatású zöldítési és városrehabilitációs program indul Budafok belvárosában. A fejlesztés több utcát és teret érint, és célja a gyalogos és kerékpáros közlekedés előtérbe helyezése. Új zöld felületeket, esőkerteket és közösségi tereket hoznak létre. A projekt részeként a Faber Villa egy része is közösségi funkciót kap. Sztrájkba kezdenek a dél-koreai Samsung Electronics dolgozói, miután nem sikerült megállapodni a vállalatvezetőkkel a béremelésekről és bónuszokról. A holnap kezdődő munkabeszüntetés a Samsung történetének eddigi legnagyobbja lehet, és mintegy 50 ezer dolgozót érint. A hatóságok szerint a sztrájk akár 66 milliárd dollárnyi gazdasági kárt is okozhat. Egy bírósági döntés szerint a termelést a sztrájk alatt is fenn kell tartani, ennek megszegése esetén a szakszervezetek és vezetőik súlyos napi pénzbírságra számíthatnak.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Ma túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. 25 fokot mérhetünk maximum. A következő napokban folyamatosan melegszik az idő is, egyre többet süt majd a nap, a hétvégén pedig már 28 fokot is mérhetünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Ma lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk. A szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő.
4: Orbán Ottó írását előadja Kovács Adél, Kossuth és Jászai Díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Radnóti Színház igazgatója.
5: Orbán Ottó, melyben Balassi módján fohászkodik. Isten szabad ege, madarak serege, szél járt a tág fényesség, legfényesebb nekem, aki nagy betegen az erkéről nézek szét, röptében bemérves szememmel kísérve egy-egy csapongó fecskét. Ifjúság, mi lehet-e széles föld felett szebb dolog az épp testnél? Szándék és mozdulat együtt küzdés mulat, mint egy hiten két testvér, s te csak röpködsz, hintas, könnyen haladsz, mintha vajba mártott kés lennél. Későn lett szavam rád, levegős szabadság, amikor már rég nem vagy, s ha föl kell is napod, sugárzó alakod kívül süt csak, ott benn fagy. Az idő nagy hamis, mint a szerelem is, legizzóbb, ha épp elhagy. Most hívlak hát téged, szabd rám szemmértéked, megfizettem az árát. Lappangó öregség, bujkáló betegség, orgyilkos törként jár át. Tedd meg hát, hogy híved, fölfoghassam műved határtalan határát. Egy rossz kempingszékben ülve, mint az égben görgő felhőgomolyban, így beszéltem ahhoz, ki térre nyarathoz, s nem tudni, ha van, hol van. Mégis ott van minden sziromban és színben, s minden halvány mosolyban.
2: A ma 90 éve született Orbán Ottóra emlékezünk.
6: Sej, az arany így vendéglő, ajtaja kitár.
7: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet Tipsa készítette.

0: réglő, ajtaja kitárt.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Tipsza volt.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még Tipsza hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
4: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kel.
6: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk. koncertobudapest.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
9: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel tárgyal Magyar Péter Varsóban. 780 000 forintra emelkedett a bruttó átlagkereset. Egyre több jegyet vásárolnak egyérintéses fizetéssel a budapesti metrókon. Napos időnk lesz helyenként esővel. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére, a jövőbeni együttműködés megerősítésére. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaz nap történt. Konstruktív partnere lesz a Magyar Nemzeti Bank a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Csak nem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlag fizetés márciusban. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó medián bér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egy érintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay and Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Vladimir Putyin pekingi látogatása során a közel-keleti harcok mielőbbi leállítását és teljes tűzszünetet sürgetett Xi Jinping kínai elnökkel. Kína szerint a térség helyzete kritikus fordulóponthoz érkezett, és a tárgyalásos rendezés elengedhetetlen az energiaellátás és a globális ellátási láncok stabilitása miatt. A kínai elnök valószínűleg tájékoztatta Putyint a Trump csúcs találkozó eredményeiről.
1: Időjárás a Rádiókafén.
10: Ma túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. 25 fokot mérhetünk maximum. A következő napokban folyamatosan melegszik az idő is, egyre többet süt majd a nap, a hétvégén pedig már 28 fokot is mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. május 20-án 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Film.
1: A világ legfontosabb filmes seregszemléiről, köztük Campból, Velencéből, Locarnóból és a Berlinálléről érkező alkotásokkal várja a közönséget a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. Az idei nemzetközi versenyprogramot 5 tematikus blokkba rendezve mutatják be május 28-a és június 3-a között Budapesten. Több mint 5000 nevezés érkezett, ezekből állt össze az 5 versenyblokk, amelyek animációkat, társadalmi drámákat, kísérleti filmek, fekete komédiákat és szerzői alkotásokat vonultatnak fel. Az alkotások érzékenyen reagálnak a kortárs társadalmi és személyes konfliktusokra, miközben formailag is rendkívül változatosak. A kézzel festett animációtól az egysnittes drámán át a szürreális filmkísérletekig sokféle megközelítés jelenik meg. A nemzetközi versenyprogramot idén Dragomán György író, Fekete Giorgio zenész, Grillus Dorka színművész és Indigo, azaz Halász Emese énekes dalszerző válogatta. Az 5. blokkot pedig a fesztivál csapata állította össze. A Friss Hús Budapesti Nemzetközi Rövidfilmfesztivál idén is szakmai programokkal, workshopokkal és közönségtalálkozókkal egészül ki. A versenyprogramok győzteseit június 3-án hirdetik ki.
2: Sziget Fesztivál.
1: 6 órán át Bródy János dalai fognak szólni a nagy színpadról az idei Sziget Fesztivál -1. napján augusztus 9-én. A 80 éves alkotóhoz köthető dalokból mintegy fél száz hazai előadó zenekar fog játszani élőben. Gerendai Károly, a Sziget alapítója elmondta, hogy bár Bródy János korábban bejelentette, hogy az idén április 11-én a Sportarénában tartott fellépése után hasonló nagyszabású koncertet már nem akar adni, egy egyszeri, különleges alkalom segítségével beszeretnék mutatni, hogy kinek mit jelent Bródy János, illetve az ő dalai. A szakma, a Praja nagyja ott lesz a rendezvényen, a program során felcsendülnek a legnagyobb slágerek az Illéstől és a Fonográftól kezdve, az István a király dalain át, egészen Bródy szóló karrierjének szerzeményeiig, valamint azok a számok is, amelyeket másoknak írt. A koncert folyam rendezője Novák Péter, zenei producere Závodi Gábor. A fellépők között lesz mások mellett Szörényi Levente, Kont Zsuzsa, Halász Judit, Tolcsvai László, Presser Gábor, Charlie, Lovasi András, Betonhofi, Judló és Azaria is. Bródy János elmondta, hogy ő maga a koncert utolsó 45 percében lesz a színpadon, ahol számos vendég fogja kiegészíteni. A végén a fináléban közösen a nap valamennyi fellépőjével, köztük a Szuperár gyerekkórussal közösen fogják elénekelni a Mindannyian mások vagyunk című dalt. A Bródy dalok napján színpadra lép még a Bagosi Brothers Company, a Blaha Louisiana, a Carson Koma, Csemer Bogi, a Csík zenekar, Deák Bél Gyula, Döbrösi Laura, Feke Pál, Földes László Hobó, Fullajtár Andrea, Gerendás Péter, Gubik Petra, Gypsy, Jamal, Hernádi Judit, a Hiperkarma, Hrutka Róbert, az Ivan on the Parasol, Járai Márk, Kis Tibi, Lábas Viki, Müller Péter, Sziámi, az Örkény színészei, Paja Bea, Péter Bence, Péterfi Bori, Radnai Csilla, Szena, Tarján Zsófi, Törőcsik Franciska és a Well Hello is. A Bródy dalok napjából egy várhatóan egyórás film is készül, amelyet az RTL Klubon láthat majd a közönség.
2: Fesztivál.
1: Kovács Kati, Mujahid Zoltán és a Gruppen Swing zenekar, valamint Pál István Szalonna is fellép a Várkert Festen, amely a zenei programok mellett vezetett sétákkal, gyerekprogramokkal és népzenei produkciókkal nyitja meg a Várkert Bazár nyári szezonját, mégpedig június 6-án és 7-én jazz koncerttel, naplementés DJ-szettekkel, táncházzal, gyerekprogramokkal és kertmozival várja a közönséget a Várkert Bazár fesztiválja, mondta Sikota Krisztina, a várkapitányság vezérigazgató helyettese. Kiemelte, hogy harmadik alkalommal rendezik meg a Várkert Festet, amelyre idén is változatos családi programokkal, többek közt az Eszterlánc együttes zenés bábos koncertjével, a Csupa Csoda Vándor játszótérrel és múzeum pedagógiai foglalkozásokkal is készülnek.
2: Esemény.
1: Június 7-én tartja Liszt Piknik elnevezésű szabadtéri nyílt napját a Zeneakadémia. Az eseményen többek között neves művészek és növendékek koncertjei, továbbá gyermekfoglalkozások várják az érdeklődőket a felsőoktatási intézmény épülete előtt a Liszt Ferenc téren. Az ingyenes nyílt napon a zenei műsorszámok között lesz Kárpát-medencei vonós népzene, fúvós, ütős, jazz és énekes növendékek fellépése is. A sokszínű, több korszak muzsikáját bemutató műsorban Monteverdi, Purcell és Mozart népszerű művei is elhangzanak. A neves fellépők között lesz Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektora, valamint Balázs János zongoraművész, Mondok Ivett énekművész, Karasszon Eszter cellóművész és Simon Izabella kamaraformációja. A gyermekeket a Liszt Kukacok Akadémiája és foglalkozások is várják. A szabadtéri események műsorvezetője Magyar Bálint színész lesz.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Az egykori Pannónia területén elhelyezkedő Balatonnál Galerius több forrás szerint biztosan megfordult. Az ő nevéhez fűződnek a tó körüli első szabályozási munkák, valamint római lelőhelyek a mai napig fellelhetők a Balaton környékén, például Fenékpusztán. A Balaton ismert formája is a rómaiakhoz köthető. Írásos források bizonyítják, hogy Galerius császár uralkodása idején a 3. század végén annyira megemelkedett a Balaton vízszintje, hogy elárasztotta a parti földeket és a villákat. Ezért a császár csatornát ásatott, hogy legyen útja eltávozni a vízfeleslegnek. Ez volt a mai Sió csatorna előzménye. Érdekesség, hogy a római korban a Balaton vízszintje jóval alacsonyabb volt, mint most. De a víz által borított terület kiterjedtebb és szélesebb volt. Víz alatt állt a Kis-Balaton, a Tapolcai medence, valamint a Fonyódtól délre eső Nagyberek is. Így, ha elképzeljük a korabeli térképet, akkor azon a partvonal öblei, hajlatai nem egyeznek meg a maival. Sokkal több erdő borította a környéket, valamint a települések sem ott helyezkedtek el, ahol ma. A villagazdaságokról felmaradt lelőhelyek egy része ma már a Balaton medrébe esik, mert a vízállás magasabb lett. A szőlőművelés a római kortól fogva ismert a Balatonnál. A déli fekvésű hegyoldalak, a tó közelsége és a Balaton mikroklímája mind-mind kedvezett a szőlőművelésnek. A déli part sokáig elmaradt a Balaton felvidék borvidékei mögött, a Balaton lelle feletti hátságon és a Fonyódy-hegyen az uradalmi birtokon voltak nagyobb szőlőskertek. Az Aquincumot az észak-itáliai Aquilerával összekötő hadiút a térségben két párhuzamos nyomvonalon haladt. Az egyik a mai Veszprém-Kapolcs-Tapolca vonalon, a másik pedig a Balaton északi partján. Ez utóbbi a Badacsony oldalában húzódott, majd északnak fordult, ahol kikerülte a mocsaras, vizes Tapolcai medencét. A nyomvonalakat a római villák szegélyezték, napjainkban annak megtalált lelőhelye is jelölik. Ez az út a Balaton nyugati végénél a Fenékpuszta katonai táboron haladt át. A mai badacsonyi római út tehát valóban római alapokkal rendelkezik. Igaz, maga a burkolat már újabb, tehát nem az eredeti utat látjuk. Bár a Balaton jelentése mocsaras, sáros tó, ennek ellenére a ránk maradt írásos források alapján kijelenthető, minden korban kihasználták és felhasználták a Balaton áldásos hatását.
4: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az instrumentális hip-hop atyának is tartják az 1972-ben San Jose-ban született Joshua Paul Davis-t, akinek a művész neve DJ Shadow. Az amerikai hip-hop producer, DJ és dalszerző fontos szerepet játszott a műfaj fejlődésében. Világszerte sikert aratott Introducing című debütáló albuma, amellyel a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. Ez az első olyan lemez, amelyet teljes egészében zenékből, illetve tévés és rádiós hangmintákból vágtak össze. Állítólag DJ Shadow rendelkezik a világ legnagyobb magán vinil lemez gyűjteményével is, ami több mint 1 millió felvételt jelent. Szerzeményeiben a funk, a rock, a hip-hop, a jazz és a soul elemeit is használja. Zenéje nehezen kategorizálható, főleg a korai alkotásai nagyon nagy jelentőségűek és fontos mérföldkövei az alternatív hip-hop zenei világ fejlődésének.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Wet Leg elnevezésű brit rock együttes 2019-ben jött létre a White-szigeten. Ez a kis földdarab a La Manche csatornában fekszik, néhány kilométerre a brit partoktól. 1897-ben itt állították fel a világ első rádióállomását, és egy itteni lakos találmánya a légpárnás hajó, amely azóta is a leggyorsabb közlekedési eszköz, ha el akarunk jutni erre a szigetre. A zenekar neve is állítólag onnan ered, hogy bárki, aki korábban csónakkal közelítette a szigetet, csak úgy tudott partra szállni, ha közben belegyalogolt a sekély vízbe, és így nedves lett a lába. Rian Teasdale és Hester Chambers hívta életre saját névre keresztelt nagylemezük 2022-ben a Brit Albums Chart, az Ausztrál Aria Albums Chart és az Irish Albums Chart első helyére is felkerült. A 65. Grammy díjátadón ők nyerték a legjobb alternatív zenei album díját, illetve elnyerték a 2023-as Brit Awards legjobb új előadójának és a legjobb brit csoportnak járó elismerést is.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Ma lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk. A szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. Orbán Ottó írását előadja Katona Péter Dániel színművész, a Radnóti Színház tagja.
1: Orbán Ottó. Arról, hogy bízzunk-e szebb jövőnkben. Anyám, az álmok nem hazudnak. Petőfi Sándor. Egy paplant vezetek a kétsávos mártírok útján, a Moszkva tértől a Bem József utca felé. Hasonfekve vezetem, a két előső csücskével kormányozom, és a bal lábammal hajtom, ahogy félig lecsúszva róla szorgosan rugdalom a sebesen sikló aszfaltot, mintha hasonfekve rollereznék. Mozgékony jármű. Könnyedén előzök vele csuklós buszt, épp úgy, mint személygépkocsit. A kanyarban kígyóként csúszom előre a szaggatott vonalon, két egymás mellett haladó autó között. Látom is vezetőik arcán a bosszúságot. Paplannal könnyű. A Szász Károly utcánál viszont pirosat kap a paplan is. Van tehát időm végigálmodni a teljes, bár némiképp szaggatott mondatot. Igaz, hogy paplan. Igaz, hogy lábbal kell hajtani. De micsoda vezetéstechnika.
0: A ma 90 éve született Orbán Ottóra emlékezünk.
2: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
4: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 Hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
5: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
4: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. további infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
8: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A londoni Fat Dog zenekar még első kislemeze megjelenése előtt szerződést kötött a Domino Recordszal. Köszönhetően energikus élő fellépéseiknek és hűséges rajongótáboruknak, a Kennelnek. Zenéjük a post-punk és az elektronikus zene határán mozog. Debütáló albumuk a Woof pedig a keményebb rock és az EDM elemeit ötvözi. Bár stúdió felvételeik vegyes fogadtatásban részesülnek, élő előadásaik továbbra is lenyűgözik a közönséget.

0: with the world.
1: Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1995-ben 12 Caesars-ként alakult meg egy svéd indie rock csapat. Nevükkel Svetonius időszámításunk szerint 121-ben íródott római Cézárok életét feldolgozó művére utaltak. 2000-ben úgy gondolták, az ókori római történelemnél szexibben cseng a Caesars Palace név, ezért váltottak. Ám 2003-ban jogi nézeteltérésbe kerültek az azonos nevű Las Vegas-i szállodával, így onnantól kezdve Caesars-ként tevékenykedtek. Legismertebb számuk a Jerk It Out 2002 és 2005 között jelent meg különböző országokban. Hol még Caesars Palace-ként, hol már Caesars-ként adták ki. A dalt megszámlálhatatlanul sok reklámban, filmben, sorozatban, előzetesben és számítógépes játékban használták fel.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1998 tavaszán több nevezetes esemény is történt Magyarországon. A robbantásos merényletek és Habsburg-Lotaringiai Margit Mátyás templomban megtartott esküvője mellett ekkor alakult meg a főváros 17. kerületében a Belga Együttes. A csapat azóta változó felállásban, de folyamatosan dolgozik. Az alapító tagok mindannyian a Tankapuja buddhista főiskola hallgatói voltak, és a Tilos Rádió egyik műsorában találkoztak a zenekar későbbi, további tagjaival. A 2002-ben megjelent Majd Megszokott című album hozta meg az ismertséget a csapat számára. Az album egyik dala, a Nemzeti Hip-Hop, a nacionalista nézeteket kifigurázó szövegeivel híresült el. Egy városi legenda szerint az azóta megszűnt Pannon Rádió, mivel ők komolyan vették, egyik kedvelt dala lett. Számos daluk szabadon letölthető. A csapat már a kezdetektől támogatja a szabad zenemásolást. 2015 márciusában a Szerelmes vagyok című szerzeményüket 10 éves jubileumára 14 nyelvre fordították le. 2021 májusában megjelent az együttes Karnevál című albuma, amely a korábbiakkal szemben nem csak CD-n és streaming szolgáltatók kínálatában vált elérhetővé, hanem kazettán és vinil lemezen is megvásárolható volt korlátozott számban. A csapat folyamatosan turnézik az országban.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Vagy.
2: Ó, mester, azért jöttünk nagyon messziről, mert szeretnénk tudni, mi hiányzik. Mindent beletettünk, legjobb tudásunk szerint.
1: Hogy minden? Nem lehet, hogy megfeledkeztetek a titkos összetevőről?
3: Hirdes rádióban. Néha csak egy hang kell, hogy összeálljon a kép. Miértrádió.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod! A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Oda vagy visszafelé Elcse útba az Ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
3: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének! Az ikonikus design, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Idén már a 4-4-4 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: Facebook oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Sorra mondanak le az új miniszterek cégvezetői pozíciójukról. Sztrájkra készülnek a Samsung dolgozói. Napos időnk lesz, helyenként esővel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Magyar Pétert követve sorra mondanak le cégvezetői pozíciójukról az új miniszterek, számolt be az M4.hu. A lemondások több esetben már hivatalosan be is kerültek a cég nyilvántartásba. Így például Vitézi Dávid a Közlekedési Kutató Kft. Ügyvezetéséről mondott le, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a saját orvosi cégének ügyvezetését adta át. Ruszin Szendi Romulus pedig már nem ügyvezető a Szeru 2023 Kft.-ben. Hasonló lépést tett Tanács Zoltán és Gajdos László is. A cikk kiemeli, hogy az összeférhetetlenségi szabályok miatt a kormánytagok nem tölthetnek be gazdasági társaságokban vezető tisztséget. Ugyanakkor több esetben a tulajdonosi viszonyok megmaradtak, csak az ügyvezetői szerepeket adták át a családtagoknak vagy más személyeknek. Továbbra is az EU alacsonyabb bérszintű országai közé tartozik Magyarország a 2010 óta végbe ment jelentős reálbér emelkedés ellenére, közölte a GKI. A kutatóintézet úgy látja, a további bérfelzárkózáshoz már nem elég a minimálbérek gyors emelése, ehhez a vállalatok termelékenységének javulása is szükséges. A cégek számára egyre nehezebb kigazdálkodni a növekvő bérköltségeket, ami akár elbocsátásokhoz is vezethet. A GKI szerint ezért az a kulcs kérdés, hogy a béremelések milyen mértékig maradnak gazdaságilag fenntarthatók. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, Sándor Zsolt a szakasz parancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Márciusban is folytatódott a keresetek emelkedése Magyarországon. Az adókedvezmények miatt ráadásul a nettóbér nagyobb mértékben nő, mint a bruttó. A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó pedig 546.000 forintot tett ki. Ez éves összevetésben 9,2%-os bruttó, illetve 11,3%-os nettó bérnövekedést jelent. A reálkeresetek 9,3%-kal emelkedtek. Közel 2 milliárd forintos EU támogatású zöldítési és városrehabilitációs program indul Budafok belvárosában. A fejlesztés több utcát és teret érint, és célja a gyalogos és kerékpáros közlekedés előtérbe helyezése. Új zöld felületeket, esőkerteket és közösségi tereket hoznak létre. A projekt részeként a Faber Villa egy része is közösségi funkciót kap. Sztrájkba kezdenek a dél-koreai Samsung Electronics dolgozói, miután nem sikerült megállapodni a vállalatvezetőkkel a béremelésekről és bónuszokról. A holnap kezdődő munkabeszüntetés a Samsung történetének eddigi legnagyobbja lehet, és mintegy 50.000 dolgozót érint. A hatóságok szerint a sztrájk akár 66 milliárd dollárnyi gazdasági kárt is okozhat. Egy bírósági döntés szerint a termelést a sztrájk alatt is fenn kell tartani, ennek megszegése esetén a szakszervezetek és vezetőik súlyos napi pénzbírságra számíthatnak.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Ma túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. 25 fokot mérhetünk maximum. A következő napokban folyamatosan melegszik az idő is, egyre többet süt majd a nap, a hétvégén pedig már 28 fokot is mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Ma lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk. A szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő.
3: Orbán Ottó írását előadja Bata Éva, junior prímadíjas színművész, a Radnóti Színház tagja.
4: Orbán Ottó, a három grácia. Csapunk, mondták egy jó kis lánybulit. az Ica, az Ersi, a Duci. Az életük regényesebb, mint az elfújta a szél, amit újra és újra megkönnyeztek, amikor volt rá elég könnyük. Mert éppen nem volt háború, forradalom, tömegterror. És nem akart naponta fejükre szakadni a ház. És nem halt ki mellőlük a férfi. Mivel a népek országútja mellett laktak egy forgalmas helyen, ahol örülhetett, aki életben maradt, és akinek annyi vész és megpróbáltatás után egy olyan rendes férj jutott, mint az Icának a Gyula. Egyszer mondták, legalább elereszthetjük magunkat, és kigombolták pongyolájuk alatt a melltartójukat. Majd vihorászva kivették a fogsorukat is, és nyögdécselve és nyammogva mártogatták a teljes kávéval a mazsolás kalácsot. És cipőiket félre rúgva kéjesen mozgatták harisnyás lábuk ujjait. Három túlélő, háborús hős, három nyomorult öregasszony. Az egyik az anyám.
1: A ma 90 éve született Orbán Ottóra emlékezünk. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a marketing és média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival minden második szerdán délután 2-től Kutasi Judittal a Rádió Cafén.
3: A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.

0: szép napot mindenkinek, ez itt a Business Lunch, a Rádió Café és a Marketing és Média marketinggel, médiával, kommunikációval, üzleti stratégiával foglalkozó közös műsor, a mikrofonnál Kutasi Judit, és szokás szerint itt van velem a stúdióban Ritter Tamás, a Marketing és Média társtulajdonosa. Szia, Tomi!
1: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat én is!
0: A mai műsor második felében arról lesz szó, miként változik a Skoda arculata, miért fontos számukra a sportvilág támogatása, és hogyan kapcsolódnak a közösségekhez itthon és nemzetközileg. Előtte azonban a műsor első felében hamarosan az iparági listákkal foglalkozunk, illetve arról beszélgetünk majd, hogy milyen mozgások vannak évről évre a piacon. Vendégünk a stúdióban pedig Nyomárkai Kázmér, a Marketing és Média társtulajdonosa, egyben stratégiai igazgatója. Örülök, hogy itt vagy velünk, Kázmér.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Engedjétek meg, hogy a hallgatók kedvéért onnan indítsak, hogy a Marketing és Média kiadvány a marketing média kommunikációs piac ugye meghatározó szaklapjaként több mint egy évtizede, ha jól tudom, készít listákat, iparági listákat, de erősítsétek meg, vagy cáfoljatok, és hát 2026-ban is több újdonság lesz. Meséljetek erről, milyen következtetéseket lehet levonni ezekből a listákból, miért fontosak?
2: Hadd hozzam egy kicsit így időben közelebb a dolgot, vagy pontosítsam. Tehát egészen pontosan 2008-ban készítettük az első listánkat, az pedig a top 50 legbefolyásosabb médiavezető lista, ezt idén 19. alkalommal állítjuk össze, úgyhogy hihetetlenül múlik az idő. Miért fontosak ezek a listák a hallgatóknak? Azt gondolom, hogy el tudják helyezni saját magukat, hogy hol tartanak, egy ilyen tükörben látják önmagukat, és talán a legfontosabb, hogy a fiataloknak meg lehet mutatni, hogy kik azok az emblematikus szakértők, szakemberek, akik több évtizede a pályán vannak, ki az, akiktől tanulni lehet.
1: És ugye az szerintem még fontos, hogy kontextusba lássuk, tehát hogy ezen a médiás listán ugye médiavezetők, ügynökségi vezetők, főszerkesztők, tartalmi emberek vannak jelen, és ezen kívül csinálunk még három listát, nem tudom a pontos évszámot, hogy melyiket mikor kezdtük el, de csinálunk egy marketing vezetőit, egy kommunikációs vezetőit, illetve egy digitális piac vezetőit tartalmazó listát is. Tehát ez a négy iparági listánk van most.
2: Igen, ezeknek is hosszú múltja van, tehát a marketinges 11. alkalommal készítjük, a kommunikációs vezetőt pedig 4. alkalommal.
0: Hát akkor már van visszatekintés, van lehetőség összehasonlítani az elmúlt évek tapasztalatait, és majd kérdezlek is erről benneteket.
1: És bocsánat, és akkor ugye az nagyon fontos, hogy akkor ezzel azt gondoljuk, hogy le is fedjük így a média és kommunikációs szakmát, tehát gyakorlatilag mindenki, aki ebben a szakmában vagy ezen a területen tevékenykedik, valamelyik listán elfoglalhatja a saját megfelelő helyét.
0: És akkor egy gyors ide vonatkozó kérdés, hogy a szakmán belül inkább visszajelzésként, vagy versenyeszközként működnek ezek a listák? Hogyan tekintenek rá a kollégák?
2: Fontos nekik, és...
0: Vagy rajta szeretnének lenni a
2: listán. Hogyha jó helyezést élnek el, akkor kifejezetten örülnek ennek. Inkább így fogalmaznám meg. Ugye mindig olyanok vannak rajta, akik aktívak éppen a piacon, aki éppen nincsen munkában, vagy éppen állásváltás közben van, az nem szerepel a listán, úgyhogy ilyen szempontból ők nyilván elfogadják, hogy abban az időszakban éppen nincsenek ott.
1: Nekem mindig egy ilyen kérdés, amikor készül a lista, és őszintén szólva, miután én sem tudom, hogy mi lesz a végeredmény, kicsit izgulok is, hogy jó listát hozunk-e ki, és mindig úgy szoktam magamnak megfogalmazni, hogy az a jó lista, hogyha nincs olyan, akinek ott a helye, de nincs rajta a listán, vagy fordítva, olyan van a listán, akinek egyébként nincs ott a helye, és azt gondolom, hogy alapvetően azért ez egy szubjektív lista, tehát hogy ez szerintem kimondható, de hogy az elmúlt időszakban én azt gondolom, hogy ilyen nem volt, tehát hogy nyilván mindenki izgul, mindenki kíváncsi, hogy hányadik helyen lesz, de szerintem a legfontosabb az, hogy rajta van a listán, kb. Az előző évekhez képest milyen tendenciát mutat ez az egész.
0: És hát ugye több listát felsoroltatok, melyik az, ami most különösen nagy figyelmet kap, illetve ami a legjobban mozgatja a piacot?
2: Hát én azt mondanám, hogy ugye idén sok újdonsággal készülünk, az egyik nagy újdonság, hogy három listát egy időben egy helyen fogunk bemutatni, június 4-én a MOL Campuson. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon nagyszabású díjátadogála lesz, és ezt megelőzően pedig egy konferenciát rendezünk, a Marketing és Média Top 50 Leaders Forum néven címen. június 1-én a Magyar Zeneházában, ahol is ebből a kőből lépnek majd föl a top-top szereplők, nyilván nem mindenki, nem mind a 150 ember, de nagyjából 50-60-an.
1: És azt gondolom, hogy a díjátadónak van egy olyan célja, hogy igazából itt a szakma együtt legyen, és egy kicsit így megünnepeljük magunkat, vagy talán jól pozícionáljuk ezt az egész tevékenységet, amit csinálunk. Nyilván egyébként a konferencián többek között majd beszélünk arról, hogy ennek a kommunikációs szakmának mi a helye, vagy hol lenne ideálisan a helye mondjuk a cégen belül, milyen célokat lehet megvalósítani, milyen témáink vannak még azért a konferencián?
2: Hát én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos dolog, ahogy mondtad, hogy a marketing és a kommunikáció az üzleti eredményekhez hogy tud hozzájárulni, tehát hogy ne csak egy ilyen kiszolgáló helyzetben levő valami legyen. Nyilván nagyon sokat foglalkozunk mi is az AI-jal, hiszen az megkerülhetetlen a mai világban, és mindenféle digitalizációval, és amit még külön kiemelnék, hogy ezen az eseményen ugye együtt lesznek a médiavezetők, ügynökségi vezetők, marketinges igazgatók, kommunikációs igazgatók, tehát mondjuk így a tágan értelmezett kommunikációs szakma mindenféle szereplője jelen
0: lesz. Mindenki, aki számít.
2: Igen.
0: Nézzük az idei évet. Milyen újdonsággal készültök? Mert hogy ugye mondtátok, hogy évről évre elkészítettétek ezeket a listákat, illetve hát be is mutatjátok.
2: Hát a nagy újdonság ugye az időzítés, ahogy az előbb elkezdtem mondani, hiszen egy időben mutatunk be 3 listát. Ennek következtében ugye elkezdődött a szavazás-pontozás mind a 3 listára, illetve 2 listára, 3-ra majd hamarosan kezdődik. És a nagy újdonság, hogy ezt a 3 listát egy időben mutatjuk be június 4-én a MOL Campuson, amit megelőz a konferenciánk június 1-én a Magyar Zeneházában.
0: Kikből áll a zsűri? Meséljetek erről is, illetve mi a döntési folyamat pontos menete?
2: A zsűri ugye alapvetően áll a szakmai szövetségeknek az embereiből, a marketing és média kollégáiból. Van ugye együttműködő partnerünk mind a 2 listánál, a Marketing Szövetség, illetve a Magyar PR Szövetség, illetve meghatározó ügyféloldali, ügynökségi emberek, illetve médiavezetők is vannak a zsűrikben. Mind a 3 zsűri különböző, tehát így módon rengeteg ember szavaz jelen pillanatban is, hogy pontos.
1: A szempontoknál meg én annyit behoznék, hogy ugye az nagyon fontos, hogy ebben a kommunikációs iparágban az, hogy ki mennyi pénz fölött rendelkezik, az ugye nagyon fontos, de hogy igyekszünk más olyan szempontokat is behozni, hogy ne csak ez legyen a meghatározó akkor, amikor döntünk arról, hogy egy-egy listában ki hol szerepel. Tehát fontos, de nem, nem az egyetlen.
0: Volt egyébként olyan eset, amikor komoly vita alakult ki egy-egy helyezés kapcsán a zsűri tagjai között?
2: Hát ugye a zsűri tagjai között annyira nem tud vita kialakulni, a zsűrinek ugye az a szerepe, 2 szerepe van. Az egyik, hogy összeállítunk egy longlistet, a longlistet ők kiegészítik, pontosítják, és utána pontoznak. A pontozás követően pedig mi összesítünk, számoljuk ki az átlagot, tehát ilyen értelemben egészen egyszerű metódus alapján alakul ki ez a dolog, úgyhogy a zsűri nem is tud összeveszni így módon, vagy nagyon polemizálni.
1: Szerintem ami izgalmas, hogy hogyan követi le a piaci változásokat, tehát hogy mondok példát, hogy kiadók azok megszűnnek adott esetben, összeolvadnak, ügynökségi piacon is ugyanúgy vannak változások, és hogy értelemszerűen ezek a listák azért ezeket a folyamatokat lekövetik.
0: Egyébként az egyes listák között vannak átfedések? Tehát a szereplőket tekintve?
2: Némileg vannak átfedések, ugye különösen a marketinges meg a kommunikációs között, hiszen nagyon sok olyan vezető van, aki mind a 2 területet irányítja egy-egy nagy multicégnél.
0: Nézzük azért a mozgásokat, ha már Tomi említett, tehát nyilván vannak rövid meg hosszabb távú trendek, amiket láttok, kik azok, akik stabilan jelen vannak, kik azok, akik gyorsan feljönnek, ezt mennyire, hogyan figyelitek?
2: Figyeljük, de azt gondolom, hogy évről évre nagyon különbözőek ezek a mozgások, és ugye ez nagyon személyes, hát ha valaki egy magasabb pozícióba kerül, vagy egy nagyobb cégnek a vezetői székébe kerül, akkor óvatatlan, hogy följebb is kerül ezen a listán, vagy például, hogyha valakinek gyereke születik, és fél évig nem aktív, ugye az is egy más helyzet, úgyhogy ilyen szempontból vannak adottságok.
1: Amikor meg, tehát a lista kijön, és utána mindig csinálunk egy elemzést, és meg szoktunk olyanokat nézni, hogy kik a szakmának az álló csillagai, akik közel, nem tudom, 20 éve mondjuk a piacon vannak, akár egy-egy ügynökségi vezető. Nyilván megnézzük azt, hogy mi a nők meg a férfiak aránya, mert én azt gondolom, hogy azért hál' Istennek a média szakmában nagyon sok vezető pozícióban hölgyek vannak, úgyhogy ezeket így utólag a lista után megnézzük, és én azt gondolom, hogy mindig ilyen érdekes következtetéseket lehet levonni.
0: Igen, van olyan, hogy egy-egy eredmény meglep benneteket is? Vagy már így 19 év távlatából már nagyon nem tudtok meglepődni?
2: Hát én azt gondolom, hogy nagyon nem tudunk meglepődni. Nyilván kis meglepetések vannak, de olyan nagyon nagyok nincsenek. Azért ezek szakértő emberek, ismerik egymást. Szerintem így módon az objektivitás érvényesül.
0: Milyen visszajelzéseket kaptok esetleg a listák szereplőitől? Inkább motivált titeket egy ilyen visszajelzés, vagy mondjuk feszültséget kelt?
2: Inkább motivált. Nem nagyon emlékszem, hogy különösebben feszültség alakult volna ki ebben a témában. Nyilván, hogyha nagyon problémás lenne, akkor nem 19. alkalommal csinálnak, már pedig 19. alkalommal készítjük el a listát.
0: De visszajelzéseket szoktatok kapni?
2: Szoktunk kapni. Hát ugye nem olyan nagy szakma ez, tehát mindenki mindenkit ismer, vagy majdnem mindenkit, úgyhogy igen.
1: Azt jó látni, hogy őket viszont nagyon motiválja, tehát hogy amikor kijönnek ezek a listák, akkor mindenki ezt szívesen kommunikálja, és azt gondolom, hogy...
0: Tehát egy-egy jó eredményre mindenki büszke.
1: Így van, büszke, és nyilván vannak olyanok, akiknek a munkája miatt egyébként ez egy látványos pozíció, de úgy vannak olyanok is, akik meg nem feltétlenül, vagy nem túl sokat jelennek meg, és hogy nekik ez egy nagy lehetőség, hogy valamelyik listán mondjuk bizonyos helyet ért el, tehát ő ezt a szakmai anyagaiban is feltünteti, illetve szívesen kommunikálja, és azt gondolom, hogy ez nekünk is ilyenkor egy ilyen jó visszacsatolás.
0: Tehát lehet, hogy egy-egy ilyen jó helyezés később egy-egy üzleti előnyt hoz valakinek.
2: Simán lehet, és ugye ezzel a sok-sok emberrel, vagy közülük nagyon sokkal lehet majd találkozni, ami Marketing és Média Top 50 Leaders Forumunkon.
0: Meséljetek még erről a rendezvényről egy kicsit, mi várható ott?
2: Ugye az rendezvényt a Magyar Zeneházában tartjuk, úgyhogy igyekszünk megadni a módját ennek a konferenciának. Jellemzően sok-sok kerekasztal lesz, nagyon különböző területen dolgozó marketing, kommunikáció, média, ügynökségi oldal, és mindenképpen az igazi nagy ágyuk lépnek a színpadra, tehát ezen listáknak a top-top helyezettjei, ennyiben mindenképpen különleges lesz a mi konferenciánk.
1: Próbáljuk egy kicsit ilyen stratégiai irányba elvinni a dolgot, tehát hogy azt gondoljuk, hogy azért mindenki kíváncsi, hogy ezek a vezetők hogyan gondolkoznak a következő évekről, milyen stratégiával vezetik a saját cégeiket, milyen meglátásaik vannak, úgyhogy, és azt gondoljuk, hogy nyilván nagyon sok esemény van ezen a piacon is, de hogy mégis tudunk valamilyen hiánypótló eseményt megcsinálni.
0: Meséljetek kérlek még arról, hogy kik lesznek az előadók, milyen tematika lesz?
2: Hát az előadókat most nem lőném el, ugye az mmtop50.hu landing oldalunkon ott láthatóak a friss információk. A témák közül pedig, amit kiemelnék, az alapvetően az AI, ugye másodszorra is, azt gondolom, hogy megkerülhetetlen. Nagyon sok olyan témánk is van, ahol a különböző generációk különböző hozzáállását, együtt dolgozását próbáljuk kibontani, és jó pár olyan kerekasztalunk lesz, ahol tényleg különböző területek képviselői beszélnek ugyanarról a témáról, de különböző nézőpontból.
0: Ha egy-egy dolgot kellene kiemelnetek, akkor mit mondanak ma ezek a listák véleményetek szerint a magyar marketing és média piac állapotáról?
2: Hát azt gondolom, hogy változik, mindig változik évről évre. Ugye miután nincsenek kész a listák, hogy az idei hogy változik, az még a jövő zenéje, azt nem tudjuk, de kismértékben, tehát így lépésről lépésre mindig vannak változások.
1: Azt gondolom, hogy minden évben van valamilyen új kihívása a szakmának, tehát ilyen szempontból nem unatkozunk. Gondolok itt olyanokra például, hogy globális, lokális szereplők, ugye azt mindenki tudja, hogy például a online költésnek a nagy százalékát a globálisak viszik el, nyilván Nyilván ez a lokális szereplőknek egyébként egy gondot jelent, akik például magyar tartalmat állítanak elő. Tehát ugye azt gondolom, hogy tényleg minden évben van egy átrendeződés, van egy új kihívás, úgyhogy én ezt ami nekem személy szerint például most eszembe jut, ez pont ez a globális és a lokális szereplőknek a csatája, mondjuk, hogyha ezt csatának lehet hívni.
0: Egyébként ezek a listák mennyire tükrözik a piac valós átalakulását, ugye átrendeződésről beszéltél, és mennyire, vagy éppen mennyire követik inkább azt?
2: Hát én azt gondolom, hogy tükrözik is, meg követik is, nyilván némi csúszással mindig, hiszen a trendek azok mondjuk középtávon érvényesülnek, és nem egyik hétről a másikra.
0: Akkor mondjuk el gyorsan még, hogyha valakinek felkeltettétek az érdeklődését, akkor hol nézhetnek utána a programoknak, a trendeknek, a listáknak?
2: Reméljük, minél több embernek felkeltettük az érdeklődését, és az mmtop50.hu oldalon találják a részleteket, valamint az MM Online szájtunkon.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, Kázmér, nálunk.
1: Köszönöm én is, hogy picit átülhettem a másik oldalra.
0: Igen, ez egy izgalmas, műsor volt ilyen szempontból. Nyomárkai Kázmér, a Marketing és Média társtulajdonosa, egyben stratégiai igazgatója volt ma a Business Lunch első vendége. Köszönjük, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Most egy rövid szünetet tartunk, majd a zene után folytatjuk a Business Lunchot. Maradjatok velünk továbbra is.

0: ne menjetek el! A Business Lounge hamarosan folytatódik a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
1: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
0: Nem státuszszimbólum, hanem életérzés. Ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
1: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A Műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban az első tétdalait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádiókafén. A műsor támogatói az Etmedia, az Indamedia és a Mastercard.
5: Már is folytatjuk a Business Lounge-ot, a mai műsor második felében, ahogy ígértem, arról lesz szó, hogy miként változik a Skoda arculata, miért fontos számukra a sportvilág támogatása, és hogyan kapcsolódnak a közösségekhez itthon és nemzetközileg. Ritter Tamással együtt beszélgetünk erről.
6: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
5: Vendégünk a stúdióban pedig Kelemen Tűz Gabriella, a Skoda márka igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
7: Köszönöm, hogy itt lehetek.
5: Induljunk onnan, hogy a Skoda ma már nem csak autókat gyárt, hanem egy olyan márkaélményt épít, amelyben a technológia, fenntarthatóság és a sport iránti elköteleződés egyszerre jelenik meg. Hogyha ezt egy mondatban kellene összefoglalni vagy bemutatni, akkor milyen márka ma a Skoda?
7: A Skoda egy nagyon szerethető és egy nagyon emberközpontú márka. Ez az, amit mindenki érez is, amikor a márkával kapcsolatos gondolatokat halljuk az ügyfelektől. Gyakorlatilag a Skoda egy nagyon okosan gondolkodó márka, ami azt jelenti, hogy a DNS-ében benne van, hogy mindig is a vezető, a vezetési élmény és az utazóknak az élményi tekinti elsődleges szempontnak, és e köré építi a technológiát és a dizájnt.
6: Volt-e valamilyen átpozícionálási feladat így az elmúlt időszakban a márkával kapcsolatban?
7: A márka ugye nagyon régről indul, 130 éve jelent meg az első modell, úgyhogy egy nagyon hosszú történelme van a márkának, ez alatt többször is megújult. Nem csak a márkának kell megújulnia, hanem a környezet is megújul, és ehhez nagyon jól adaptálódik és alkalmazkodik a Skoda. De magát a DNS-ét, az, hogy ő egy nagyon praktikus és mindennapi eszköz legyen az ügyfeleknek az életébe, azt mindig is a központba helyezte.
5: Tehát akkor a dizájn és az élmény az időközben került a fókuszba.
7: Így van, és ez az, ami az ügyfeleknek az elsődleges értékét adja, úgyhogy ehhez mindig ragaszkodik is a márka.
5: Ugye azt mondod, hogy egy okosan gondolkodó márka, de ez mit jelent a gyakorlatban, a mindennapokban?
7: Ennek neve is van, hogyha ilyen marketing fókuszú a beszélgetésünk, akkor ugye mindig társítunk valamilyen elnevezést, ez az úgynevezett simply clever megoldások, amik az autókban benne vannak. Mindenki gondol az esernyőre, amiket megtalál, bármelyik ügyfelünk jön, és már nem az első Skodáját veszi át, akkor tudja, hogy az ajtóban van egy esernyő, amit ő használhat, a jégkaparó, a csomagtérhálók, és minden olyan praktikum, ami nagyon aprónak tűnik, de a mindennapokat nagyon megkönnyíti, és akkor, amikor az embernek lehetősége van ezzel élni, akkor utána már a következő autókban is keresi, mert annyira beépül a mindennapokba.
5: Tehát a felhasználó fejével kell gondolkodni, és kiszolgálni ezeket az apró igényeket.
7: Abszolút.
5: Melyik modell testesíti meg legjobban a mai Skoda szellemiséget?
7: Hogyha végignézzük a modelleket, akkor gyakorlatilag egy 10 modellből álló paletta az, ami a miénk. Gyakorlatilag ezekben a modellekben megtalálható minden olyan hajtás, amire az ügyfeleknek a mindennapokban szüksége van. De mégis, hogyha az ikonikus modelljeinket tekintjük, akkor azt mondanám, hogy az Octavia, ami az egyik központi modellje a palettánknak. És ne felejtsük el, hogy az elektromos autózásban egy teljesen új ajtót nyit a Skoda, itt pedig az Aerox és az Enyaq modellünk, ami képviseli a márkát.
5: Igen, itt a villanyautózás, ami most a fókuszban van, és ezen gondolkodtam, hogy erre mennyire gyorsan reagáltatok, mert hogy itt nagyon változik a piac.
7: Aki autózásról beszél, biztos, hogy szóba kerül az elektromos autózás, úgyhogy ezt is nagyon jól jelzi, hogy a Skoda a tavaly évben 2 új elektromos modellel jött ki, ez az Aerox és az Enyaq. Az idei évben szintén 2 elektromos modellel érkezünk, ez az Epic és a Peak, így lesz teljes az elektromos paletta. De hogy ez a mindennapokban ugyanolyan megoldásokat jelent az ügyfeleknek, mint az egyébként belső égésű motorokkal szerelt modellek. Ez adja egyébként az egyik legnagyobb előnyünket, hogy akkor, amikor az ügyfelek beülnek az elektromos modelljeinkbe, akkor azt érzik, hogy egy európai autóban ülnek, megtalálnak benne minden olyan funkciót, amit szeretnek a modellekben, és egy kicsit otthonosabbá teszi ezt az átmenetet. Nem olyan éles a váltás a belső égésű és az elektromos modellek között.
6: Kicsit átmennénk a kommunikációs vonalra, hogy a sport az mit jelent a ti életetekben? Nagyon nagy fókusz van benne a sportszponzoráció tekintetében?
7: Ugye mindig próbáljuk azokat az együttműködéseket keresni, ami nem csak egy együttműködés, hanem egy partnerség is. Ez azt jelenti, hogy segítjük egymást ezekkel a kapcsolatokkal. 2 sport van az, ami fókuszban van a Skodánál, de hogy a sport az már a márkának a DNS-éből indul. Azt nem tudom, hogy tudjátok-e, de hogy maga a Skoda márka a biciklizésből indult.
6: Én nem tudtam, de most megnéztem, meglepő volt, igen.
7: Ugyanis a Laurin és Clement páros első körben kerékpárokat szereltek. Egy kicsit kitekintettek egyébként a repülőgép gyártás felé is, de hogy a kerékpárokból indult a márka, és hogyha esetleg jártok Csehországban, ahol a gyártása folyik az autópalettának a legnagyobb részében, Mladá-Boleszlávban konkrétan, akkor ott az eredeti gyárnak az épületében indul maga a gyár látogatás is, meg lehet nézni, hogy hogy néznek ki a mai technológiák, de ezt úgy kell elképzelnetek, mint a filmekben vannak ezek a régi gyárak, hogy valóban azok a boltíves ablakok, és az ember a lelki szemei előtt látja azt, amikor ők ott kerékpárokat szereltek.
5: Tehát akkor ez egyfajta időutazás is.
7: Így van, és hogy gyakorlatilag annyira benne van a sport a márkának a DNS-ében, hogy

0: én azon gondolkoztam, hogy van ugye a csekkötődés, hiszen nagyon a régi csemálkáról beszélünk, és ez egy tök érdekes dolog, hogy ugye mind a jégkorongnak, mind a kerékpározásnak nagy hagyománya van Csehországban, tehát hogy innen is ennek a késsportágnak a támogatása, vagy ez ettől teljesen független.
1: Benne van ez is. Akkor tudunk hitelesek lenni, hogyha mi magunk is teljes vászélességgel mögé tudunk állni, és abszolút, tehát a márkának ezek nagyon hosszú, múltra visszanyúló együttműködései.
2: És amit én még behoznék a beszélgetésbe, hogy ti nem influencerekkel, sokkal inkább sportolókkal szerettek dolgozni. E mögött milyen üzenet van?
1: Pontosan ez a hitelesség van mögötte. A sportban megvan az a kitartás, megvan az a csapatszellem, megvan az az emberközpontúság és egy képviselet, ami összhangban van a márkának a képével. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek egyéb együttműködéseink, de ezek azok a stratégiai partnerségek, amik hosszú idő óta megvannak, és az, hogy ilyen hosszú idő óta megvannak, az is bizonyítja, hogy ezek kölcsönösek.
2: És hogyha visszatérünk az autókhoz, én úgy tudom, hogy a Skoda sok sporteseményen nem csak szponzorként jelenik meg, hanem maguk az autók is szerepet kapnak. Hogyan, miért, és ez márkaépítési szempontból milyen üzenetet hordoz?
1: Abszolút. Itt jön elő a partnerség, hogy ez nem csak egy papíron lévő együttműködés, hanem valóban egy egymásra utaltság is. Nagyon aktuális a beszélgetésünk, hiszen május közepén van a Tour d'Hongrie rendezvénysorozat, ami Magyarországon az egyik legnagyobb kerékpáros rendezvény. Oda a kísérő autókat, felvezető autókat mi biztosítjuk, és idén egy érdekesség, hogy az a director car, amiben a versenyigazgató utazik, azt a Tour de France-ról hozzuk, ahol szintén a Skoda a támogató.
0: És gondolom ez nektek azért egy előnyös dolog, hiszen meg tudjátok mutatni ezzel az autókat ezen az egész távon. Egyébként mennyi a táv, azt én most nem is tudom így fejből, nem tudom, hogy te tudod-e.
1: Négy szakasz lesz, négy különböző napon, Gyuláról indul, utána a déli ország rész érintésével mennek tovább, és Veszprémben lesz a befutó.
2: Mennyire érintett ilyenkor a cég, a csapat egy-egy ilyen rendezvény kapcsán? Mennyire vagytok jelen?
1: Hát most fél lábam itt, a másik lábam az irodában, mert gyakorlatilag mindenki be van vonva, hiszen ez egy nagyon jó példa arra is, hogy az importőri együttműködések után a márkakereskedéseknél is jelentkeznek, mert például a különböző szakasz helyszínekre a márkakereskedéseink állítják ki az autókat, ők vesznek részt különböző aktivitásokban, tehát hogy itt most már nem csak az importőr, hanem maga a márkakereskedői hálózatnak a tagjait is bevonjuk.
0: Tudjátok esetleg mérni, hogy mondjuk, amikor van egy ilyen kerékpáros verseny, és támogatjátok, akkor esetleg nő így a márkával kapcsolatban az érdeklődés?
1: Igyekszünk mérni, azért maga az image-nek a változása, ez egy hosszú távú befektetés a részünkről, tehát nehéz ebből rövid távú előnyöket hozni, de marketingesként feladatunk az is, hogy ezeknek a hozzáadott értékét a számszerűsíteni tudjuk.
2: Mit jelent számotokra egy sportoló vagy egy csapat támogatása?
1: Gyakorlatilag ezeket az együttműködéseket mi keressük, hiszen sokkal inkább ez az emberközpontúság és emberközeliség, illetve például egy jégkorongbajnokságon, amikor egy jégkorong napján látjuk a kis piciket, akik már éppen hogy csak járni tudnak, de már korcsolya van a lábukon, látva a szülői közösségeket, nagyon jó érzés látni azt, hogy ehhez mi hozzájárulunk tevőleg.
2: Egyébként miért pont a jégkorong az, amit még a kerékpározás mellett választottatok?
1: A jégkorong az egy nagyon összetett sport, és egy nagyon szerethető sport. Nagyon jó nézni, nagyon jó a dinamikája, nagyon jó a sebessége. Nagyon fontos a csapatjáték és az együttműködés, és hogy nagyon sok képességgel kell rendelkeznie annak, aki jégkorongozik, hiszen már eleve megállni a pályán az egy feladat, azon túl neked még el kell találni a korongot, és egyébként pedig figyelned kell a csapattársaidra, hogy éppen hogy alakul a játéknak a menete. Úgyhogy ez az összetettség, és azon túl az élvezet, mert hogy kívülről is nagyon élvezetes nézni, legalábbis számomra.
0: Az autót ott egyébként meg tudjátok mutatni, mert így első látása, azt gondolom, hogy a kerékpárnál jobban meg tudjátok.
2: Az
0: mutatni,
2: egyértelmű.
0: Az egyértelmű. Itt hogyan tudjátok?
1: Hát sok autót tettünk már a jégre. Így tudjuk megmutatni, a rendezvényeken ott vannak, részt vesznek. Maguk ezek a rendezvények, de hosszú távú együttműködésünk van

0: Jégkorong Szövetséggel, akiknek 3 autót biztosítunk a folyamatos mobilitásnak a biztosítására. Tehát nem csak kifejezetten a sportolókat és az eseményeket, hanem magát a szövetséget is támogatjuk.
1: Amire én még kíváncsi lennék, hogy van-e olyan együttműködés, vagy együttműködések, amelyekre különösen büszkék vagytok? Márka igazgatóként ezt hogyan látod?
0: Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy alapvetően ezeknek a sportoknak a legkiemeltebb képviselőivel van együttműködésünk, tehát például a kerékpársportban Vatel Attilával van egy együttműködésünk, illetve a jégkorongnál a legnagyobb elérést és a legnagyobb lefedettséget a szövetségen keresztül tudjuk megmutatni, és ezek mind hosszú-hosszú évekre visszanyúló partnerségek.
2: Hogyha egy személyt támogattok, akkor ott milyen szempontok alapján döntötök, tehát minek kell megfelelnie?
0: Az elsődleges szempont mindenképp az az imázs, amit ő hordoz, illetve az, hogy mennyire azonosítható az ő szellemisége a márkával.
1: Gabi, még egy kérdésem így felmerült bennem, hogy márkaigazgatóként nyilván foglalkoztok azzal, vagy foglalkozol azzal, hogy mennyire szóltok a különböző társadalmi rétegekhez, akár nőkhöz, férfiakhoz, tehát a márka mennyire tudja kiszolgálni ezeket az irányokat?
0: Köszönöm a kérdésed, mert ez egy nagyon aktuális, és a Porsche csoporton belül most kiemelt szerepe van a női ügyfeleknek. Úgynevezett Female Link projektünk van, amiben nem csak azt vizsgáljuk, hogy a női dolgozók, illetve a női vezetőknek milyen a szerepe a márkánál, hogyan alakítják, hanem hogy a kereskedésekben dolgozó női értékesítők, női értékesítési vezetők, és rajtuk keresztül természetesen a női ügyfeleknek mi a szerepe a vásárlási folyamatban. Egyébként, hogyha valaki fölmegy a skoda.hu oldalra, akkor ott van egy ilyen felkérés is, hogy vegyenek részt a kutatásunkban, hogy fejtsük meg együtt, hogy hogy érzik a női ügyfelek magukat a márka kereskedéseinkben. De hogy ezt vizsgáljuk, hogy mi a nőknek a szerepe a vásárlási döntésben, ki hozza a döntést, milyen típusú kérdésben dönt a nő, és így előjáróban annyit mondhatok, hogy sokkal magasabb a százalék, ami nem látható, de részt vesznek a döntésben.
1: Most így záró kérdésként jutott eszembe, hogy mit szeretnétek, mit érezzen az ember, amikor az autóban ül, vagy akár amikor egy olyan sporteseményen van jelen, ahol ti is, vagy amit támogattok.
0: A Skoda nagyon szereti a pozitív meglepetéseket, ez az egyik DNS-e is a márkának, és nagyon sokat törekszik erre, hogy az ügyfeleket pozitívan meglepje. Én nagyon remélem, hogy ezek az események is és az autóink is pozitív meglepetéssel szolgálnak.
1: Köszönjük, Gabi, hogy ma itt voltál. Izgalmas ez a világ, úgyhogy örülünk, hogy beletekinthettünk.
0: Köszönöm szépen.
1: És ez volt a Business Lounge. Ritter Tamással együtt köszönjük, hogy velünk tartottatok. Találkozunk 2 hét múlva. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!

0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Ki vagy?
5: Ó, mester, azért jöttünk nagyon messziről, mert szeretnénk tudni, mi hiányzik. Mindent beletettünk, legjobb tudásunk szerint.
4: Hogy mindent? Nem lehet, hogy megfeledkeztetek a titkos összetevőről?
5: Hirdes rádióban. Néha csak egy hang kell, hogy összeálljon a kép. Miértrádió.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
6: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Baraka Rétes, a Rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium Millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel tárgyal Magyar Péter Varsóban. 780 000 forintra emelkedett a bruttó átlagkereset. Egyre több jegyet vásárolnak egyérintéses fizetéssel a budapesti metrókon. Napos időnk lesz helyenként esővel. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére, a jövőbeni együttműködés megerősítésére. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Konstruktív partnere lesz a Magyar Nemzeti Bank a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Csaknem 780 000 forint volt a bruttó és 546 000 a nettó átlagfizetés márciusban. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó medián bér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 000 forint volt márciusban. Egy hónap alatt 112 000 jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay & Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Vladimir Putyin pekingi látogatása során a közel-keleti harcok mielőbbi leállítását és teljes tűzszünetet sürgetett Xi Jinping kínai elnökkel. Kína szerint a térség helyzete kritikus fordulóponthoz érkezett, és a tárgyalásos rendezés elengedhetetlen az energiaellátás és a globális ellátási láncok stabilitása miatt. A kínai elnök valószínűleg tájékoztatta Putyint a Trump csúcs találkozó eredményeiről.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Ma túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. 25 fokot mérhetünk maximum. A következő napokban folyamatosan melegszik az idő is, egyre többet süt majd a nap, a hétvégén pedig már 28 fokot is mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.
3: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
4: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Egyrészről a digitális euró bevezetéséről többször beszéltünk, másrészről az euróhoz kötött stablecoin kialakításáról és felzárkózásáról, ugye a dollárhoz kötött stablecoinokhoz, erről is sokat beszélgettünk. Most ezt a kettőt hozzuk össze, mert Európában vita van arról, hogy melyik az elsődleges mik az érvek, ellenérvek. Jelenleg a Francia Nemzeti Bank alelnöke beszélt arról, és szembe ment az LKB-val, tehát bőven húzódik feszültség ezzel a témával kapcsolatban. Na most egyrészről már dolgozik az LKB és az Európai Unió a CBDC, a digitális jegybankpénz kialakításán. Ez az egyik oldala a dolognak. A francia jegybank alelnöke viszont a stablecoint helyezni előtérbe a magánszektor bevonásával. Itt húzódik az alapvető feszültség?
4: Igen, tehát itt igaziból a jegybank pénzzel az a probléma, hogy az leghamarabb 2029-ben indulhat el, de nem biztos, hogy 29-ben el fog indulni. Az euró alapú stablecoinokat meg kis túlzással azonnal be lehet vetni, már van is a piacon több ilyen megoldás is, és mindeközben az amerikai dollárhoz kötött stablecoinok pedig egyre nagyobb teret hódítanak. Denis Bautát, a Francia Nemzeti Bank elnökének álláspontja szerint fel kell venni a versenyt, hiszen az USD alapú stablecoinok hegemóniája az nem tesz jót az európai gazdaságnak, tehát az Európai Unió gazdaságának nem tesz jót, hogy hegemón szerepe álltak be a USD alapú stablecoinok, és hogy szorgalmazni kéne az euró alapúak használatát. Az LKB viszont túl óvatos.
3: Na most miért nem működhet a kettő együtt? Tehát miért nem csinálhatná meg az LKB a saját digitális jegybankpénzét, és miért ne indulhatna el egy stablecoin a magánszektor felől?
4: Elindulhat, viszont a túl nagy óvatosság az LKB részéről az azzal van indokolva, hogy ugye egy ilyen stablecoin az egy hagyományos pénzrendszeren kívüli magánpénzi jellegű pénz, ami a bankszektor használatát ki tudja iktatni, tehát nincs rákényszerítve a gazdaság akkor, hogy használja a hagyományos bankszektort, és ennek szabályzói kockázatai is vannak, és kockázatot jelent a bankszektorra is. És ezt szeretné ügyesen és jól kezelni az LKB, és még nem látják pontosan, hogy kell ügyesen és jól kezelni, ezért lassítják a folyamatot.
3: Na de te is mondtad, hogy jelenleg ugye a dollárhoz kötött stablecoinok vannak sokkal jobban elterjedve, az Egyesült Államokban működik, nem lehet ez egy minta, nem lehet kiinduló pont, hogy van, ahol már megcsinálták?
4: Ez egy minta, de igaziból itt most én behoznék egy másik témát, amiről nem szólnak ezek a viták, hogy vajon az európai gazdaságnak van-e akkora súlya, hogy globálisan el tudjon terjedni az európai stablecoinok használata, és lehet incentívákat beépíteni a gazdaságba, hogy az Európai Unión belül a magánszektor kezdje el használni az euró alapú stablecoinokat, de vajon ez működhet-e úgy, hogy a globális gazdaságban nem biztos, hogy el fogják fogadni, és a gazdaság Európai Unión kívüli szereplői viszont ragaszkodni fognak az USD alapú stablecoinokhoz. Vajon ezt hogy lehet megoldani? Nekem erre nincs válaszom, csak kétségeim vannak, hogy az euró alapú stablecoinok igazán el tudnak-e terjedni.
3: Pedig pont ezt akartam kérdezni, hogy erre mi a válasza a pártolóknak?
4: Én nem találtam jó választ, ugye ők egész egyszerűen szorgalmazni akarják olyan szolgáltatásokkal, olyan megoldásokkal, amik tényleg biztonságosan, gyorsan végbe tudnak menni, nagyon olcsón, és az informatikai rendszerek könnyen tudják kezelni őket.
3: Na most hát a vita megvan, de azért tegyük már itt tisztába a fogalmakat, tehát egyrészről digitális jegybankpénz, CBDC, másrészről stablecoin. Mire jó az egyik, mire jó a másik?
4: Technológiai szempontból nem mennék bele túl mélyen, mert természetesen nem pontosan ugyanaz, de egy nagyon hasonló megoldásról van szó. De az európai jegybankpénz mögött az Európai Központi Bank áll, és ők szabályozzák, ott működik, és van saját monetáris politikája. A euró alapú stablecoin pedig egy magáncég által kibocsájtott token, ami mögött euró fedezet van, ez a fedezet európai pénzpiaci eszközökből és euróból állhat. Azt lehet mondani, hogy ha tisztességesen jól működteti egy magáncég, akkor az biztonságos, hiszen megvan a kellő fedezet mögötte. Viszont a szabályai nyilván le vannak írva, tehát szabályzott eszközről van szó, de nem pontosan ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá. Ezáltal a felügyelet kezéből, hogyha kicsúsznak a dolgok, akkor előfordulhatnak problémák, amire ugye föl is szokták hozni a 23-as Silicon Valley Bank esetét, ahol mikor a Silicon Valley Bank nehéz helyzetbe került, akkor az USDC árfolyama az elmozdult, tehát leesett az 1 dollár alá, és hogy az ilyet nagyon nehéz megakadályozni.
3: Tehát akkor az se lenne garancia, hogy összefognak az európai nagybankok, mint ahogy látjuk is a kezdeményezést, az se lenne teljes garancia arra, hogy stabilan tudjon működni.
4: Én azt gondolom, hogy egy ilyen nagy banki összefogás által ez már majdnem tökéletes garancia. Tökéletes garancia nem létezik az LKB működésére sem, mint ahogy semmelyik pénzrendszer működésére sem. Azért azt lehet latolgatni, hogy mennyi az esélye, hogyha összefog a 10-20 legnagyobb európai bank, hogy ott olyan csőd hullám keletkezik, hogy nem tudnak jót állni. Azért, ami mögött ott van a valós eszköz, ezt én nem tudom megítélni, nekem elég garanciát jelentene az én személyemnek, hogyha ezek a nagy bankok ott vannak, de hát ezt a piacnak kell eldöntenie. Ezek olyan kérdések, amiken éveket el lehet rágódni.
3: De milyen érdekes, hogy végül is a kriptodevizág, a kriptovilág azért jött létre, ezt sokszor megbeszéltük, hogy a hagyományos pénzügyi világ mellett egy alternatívát nyújtson, és most meg arról beszélgetünk, hogy végül is mégiscsak a hagyományos bankokban kell megbízni, hogy egy euróhoz kötött stablecoin elinduljon egyáltalán és elterjedjen.
4: Összemosódnak ezek a határok, de azért teljesen más helyzetről van szó, hogyha nagy vállalatok egymás között használják, úgy, hogy a hagyományos pénzrendszert bevonjuk a működésekbe, és közben ugye technológiai szempontból modernebb megoldásokra van szó, amiért kiállt a piac, mert a hagyományos pénzrendszer nagyon elavult, nagyon nehéz egy-egy új technológiai megoldást behozni. Meg lehet kérdezni az illetékeseket, hogy milyen problémákkal küszködnek, amikor be kell vezetni mondjuk egy T+1 vagy egy T+0-ás átutalási rendszert. Tehát ezt sokkal egyszerűbb megoldani, és a gazdasági szereplőknek, a cégeknek, a vállalatoknak, a kereskedelemnek pedig szüksége van ezekre a megoldásokra.
3: Mennyire lehet visszás az, vagy volt erre már példa egyébként a nagyvilágban, akár az Egyesült Államokban, hogy ha el is indul, akár egy CBDC, akár egy stablecoin, valamilyen szinten ösztönözni az elterjedését, szabályokat hozni erre, valahogy bevezetni a társadalomba, hogy használják az emberek. Vagy ugye az Egyesült Államokban magától terjedt
4: Az Egyesült Államokban előbb egyébként elkezdett elterjedni, utána pedig egy olyan szabályzás jött létre egyébként, most a napokba tették rá az utolsó pontot, tehát elfogadták ezt a törvényt, ami jól körülírja, és egyébként ösztönzi is a gazdasági szereplőket a használatára. Ott egy olyan kialakítás van, hogy az amerikai államnak érdeke, hogy használják, hiszen ott amerikai állampapírt kell betenni fedezetnek. Ezáltal az alacsony kamatozású állampapírokra is megnőtt a kereslet. Ennek nyertesei vannak, tehát ugye az amerikai állam ezáltal nyertesévé válik. A gazdasági szereplők nyertesévé válnak, és kimutatható, tehát látható méretű összegek azok, amik ezért amerikai dollárba vándorolnak vissza, úgyhogy az amerikai dollár hegemon szerepe az ugyan csökken, de a stablecoinok bevezetésével ez a csökkenés, ez mérséklődött.
3: Hát ez is volt a céljuk egyébként kimondottan.
4: Igen, és azt lehet mondani, hogy eddig azt látjuk, hogy nagyon ügyesen csinálták.
3: Mennyire lehet ilyen értelemben egy lapon emlegetni a dollárt, illetve az eurót?
4: Nem tudok a saját szubjektív nézőpontomtól elrugaszkodni, tehát én azt látom, hogy nem szereplő az amerikai dollárhoz képest és az amerikai gazdasághoz képest az Európai Unió gazdasága és az euró. Én nehezen tudom elképzelni, hogy globális használatra lehetne ösztönözni, de szerencsére nálam vannak okosabb emberek ott, és biztos ki fogják találni, legalábbis ebbe reménykedhetünk. És annak szurkolok, hogy ne legyen igazam.
3: Szóval euróhoz kötött stablecoin, vagy CBDC, vagy egyik, vagy másik, vagy mindkettő, ezt majd a jövő eldönti. Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgettem. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
4: Köszönöm szépen, sziasztok!
3: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt. Ha visszahallgathatják minden adásunkat YouTube-on és Spotify-on. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.
1: Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
7: Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
1: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
8: Zsebpszichász, a Zsebrádió vásári komédiája három felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kölyát, és hol a vödör? Galileértás. Ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31. Akvárium Klub. Délután.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
9: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
10: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
11: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió. Hallgatni arany.
1: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
2: Sztárfellépőnk Jules Le Magique. A bűvész, a mestermágus, aki még soha, de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, akarom mondani, hogy Jules Le Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium, délután.
3: Zsebrádió!
1: Gyereknap! Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
4: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
5: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: 1996. szeptember 20-án léptek bizonyos Bujon Gottfried seregei Magyarország területére, hogy keresztes hadjáratot vívjanak egy kis közel-keleti országban a Jelzsef-Zsálem nevű városért. Akkoriban elég volt egy háborúhoz az, hogy egy pápa úgy érezze, hogy túlságosan sok katona ember Európában, aki sokkal jobban szeretne katonáskodni és dolgozni, és ez gondokat okoz, mert enni is szeretnek, és miután ők katonák és fegyverük van, elveszegetik az emberektől az ennivalójukat. Ez problémát okoz, mert az emberek meg jönnek, elvették a katonák az ennivalónkat, bla bla bla bla. Na. Többek között ilyen okokból egy pápa úr kitalálta, hogy nekünk, európai királyságokban élőknek össze kell fogni, és el kell foglalni Jeruzsálemet, mert az Jézus Krisztus városa, és nekünk azt vissza kell foglalni. Ez a visszafoglalás egy kicsit aggályos, mert az a város sose volt a miénk, messze is van, de úgy, hogy visszafoglaljuk, így az ember el tud menni. Elfoglalni, meg megkérdezik, hogy miért kéne elfoglalni. Mindegy. Tulajdonképpen senkinek nem jutott eszébe, hogy ez a város sosem volt a miénk, de abban az időben nem volt egészséges pápákkal vitatkozni, mert a pápák mágiára tudták küldeni az ellenségeket, mert sokat akadékoskodtak. Lényeg a lényeg, hogy ne egymással háborúzunk, kitaláltunk egy ellenséget, aki jó messze van, és jó sokáig lehet vele keresztes háborúzni, és akkor ezek a katonák meg nem lesznek itt.
6: Régen minden jobb volt.
2: Nem is háborúztunk egymással, csak ezzel a dologgal volt egy kis bibi. Hatalmas seregeknek kellett összeállni és elgyalogolni Jeruzsálemig. Na pont egy ilyen 100 000 fős hadsereg gyalogolt át Magyarországon Kálmán király idejében, ami több szempontból is egy elég kellemetlen problémát jelentett mindenkinek. Képzeljétek el, hogy ti vagytok Kálmán király. Történetesen egy egész művelt király vagytok, ezért van egy ragadvány nevetek, Könyves Kálmán. Mert a Kálmán királyt úgy hívta a népe, a magyarok, hogy Könyves Kálmán, mert könyveket olvasott. Ami abban az időben egy elég különös szokás volt. Tudom, hogy ma is különös szokás könyveket olvasni, mert lehetőleg ti is minden más csináltok, csak nem olvastok, de abban az időben ez azért volt teljesen különleges, mert a könyvek iszonyatosan drágák voltak. Kettő, senki nem tudott olvasni. Három, a könyveket kézzel készítették, minden betűt kézzel írtak, és egy könyvárából meg lehetett venni egy komplett falut. Ráadásul abban az időben érdeklődni sem volt szokás. Mindenki elvadt azzal, mint a szüleitől, meg az Imre bácsitól, meg a falujába hallott, oszt kész.
3: Megáll az eszem.
2: Jó, hát ettől még nem kell a falnak menni, ha valamelyik kötő király vagy királynő lesz, akkor majd titeket is úgy fognak hívni, hogy tabletes Ildi, vagy Minecraftos Berci, vagy Fifás Misi. Nagyjából így alakultak ki az úgynevezett vezetéknevek. Ha egy Péter Kovács volt, azt Kovács Péternek hívták. Ha meg Takács, akkor meg Takácsnak.

0: Micsoda? Már 4000 kiló dió?
1: Se baj, szól a Zsebrádió.
2: Nagyon-nagyon kedves dolog volt Konstantinus császár részéről, hogy időszámításunk után 325. május 20-án összehívta az első egyetemes zsinatot, ismertebb nevén a níceai zsinatot. Jogos a kérdés, kedves zsebgyerekek és zsebfelnőttek, hogy mi az a zsinat? Hova tovább, mi az az egyetemes zsinat? Hogy erről a níceáról már ne is beszéljek, ami egy picit úgy hangzik, mint egy elírás. Mindenki nyugodjon meg, egyetlen kifejezés sem hagyunk az út szélén. Tehát, Konstantinus császár a római birodalom császára volt, akinek halála után kb. 60 évvel, a tudálékosoknak 58, a római birodalom egy hideg januári napon meg is szűnt. Konstantinus volt az a császár, aki az addig tűzzel vassal írtott keresztényeket felszabadította, és az első níceai zsinat összehívásával lényegében hivatalos vallássá tette a kereszténységet. A zsinat azt jelenti, hogy gyűlés. Az egyetemes zsinat pedig egy olyan gyűlés, amit csak és kizárólag a pápa hívhat össze. Nícea pedig egy nagyon-nagyon vagy még annál is régebbi török város, de ma már Izniknek hívják. Úgy tűnhet, hogy Konstantinus császár nagyon kedves volt a keresztényekkel, de igazából nem erről van szó. Egyrészt bármennyire is üldözték őket, olyan sok keresztény élt már ekkor a római birodalom területén, hogy a császár jobbnak látta kibékülni velük, mert sejtette, hogy ha a keresztények tényleg begorombulnak, akkor ő abból nem fog jól kijönni. Másrészt pedig Konstantinus anyukája áttért a keresztény hitre, és hát császár ide, császár oda, egy anya szava mégiscsak számít. Ő pedig szólt. Hogy a zsinat miként zajlott, arról egészen pontos képen van. Mikor gyerekkoromban az öcsémmel cukorsokkot kaptunk, és üvöltve ugráltunk az ágyon, akkor a nagymamám bekiabált, hogy mi ez a zsinatolás? A korabeli leírások szerint az első zsinat is cukorsoktól volt hangos, csak ott 1800 ember ugrált az ágyon. És mindenki el akarta mondani, hogy szerinte mi kerüljön be a Bibliába. Mások meg azt akarták ezzel egy időben mondani, hogy mi ne kerüljön bele a Bibliába. És mivel nem volt ott Kövér László, hogy szót adjon, ezek 1800-an többé-kevésbé egyszerre mondták a magukét, és amikor már nem tudták túl kiabálni egymást, akkor összeverekedtek. Hát így aztán nem lehet könnyű Bibliát írni. Minden percben mást kell beírni, aztán kihúzni, megint beírni, megint kihúzni, utána meg elkezdenek lögdösödni, azután meg elkezdenek verekedni, az írnoknak kiborul a tintája, aztán kezdheti az egészet előről. Borzalom. Két hónapig tartott ez a zsinatolás, de szerintem, ha a nagymamám ott lett volna, akkor biztos előbb befejezik. A verekedők megkaptak volna egy akkora böllértockost, hogy egy hétig egy irányba szaladnak. Igazából így is megérte, mert egyrészt létrejött a keresztény egyház, másrészt pedig megszületett a tartalmilag egységes, felesleges körmondatoktól mentes keresztény biblia. És innen már csak 1261 évet kellett aludni, hogy Károlyi Gáspár elkészítse az első magyar nyelvű bibliát. Ez volt a Vizsói Biblia, és azért hívták Vizsóinak, mert ott lakott a nyomdász.
3: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: gördeszkás és vagy biciklis YouTube shorts.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: gördeszkás és vagy biciklis YouTube shorts
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Véletlenül jön szembe a lisztet pöfögő ember után.
1: 2.
2: Tök jó.
1: 3.
2: Kedved lett hozzá, hogy te is csináld.
1: 4.
2: Tulajdonképpen ez tényleg tök menő. Kellene csinálni, és a szüleid is örülnének neki, hogy nem állandóan YouTube-ot nézel.
1: 5.
2: Vége a videónak, megint jött egy lisztet pöfögő ember.
1: Ne feledd, logika, kritika, etika.
0: Etika? Azt még nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
0: Zsebrádió. A-tól Z-ig.
3: Na, ugorjunk vissza erre a könyves Kálmára, meg erre a százezres hadseregre. Képzeld el, hogy te vagy a Kálmán király, és egyszer csak jön a bujongófri, vagy kicsoda, hiszen nem ismered, mert nincs Facebook, meg ilyesmi, ha le van írva a neve, csak jön egy követ, aki bejelenti, hogy itten van a gofri úr, és azt mondja, hogy az országodon szeretnek keresztül gyalogolni 100 000 emberre. Hát, ha abban az időben, hogyha megjelent 100 000 ember, egy hatalmas hadsereg a határon, az egyáltalán nem jelentett őt, sőt, hogy úgy mondjam, gyanakvásra adott okot, hogy mi van, ha mégse Jeruzsálemet akarják elfoglalni, csak itten cseleznek, hanem például az én országomat. 2. Van egy nagyon-nagyon fontos a világon a logisztika, amit majd az okostelefon el is fog mondani, ami arra jó, hogy megnézzük, hogy hogyan működnek, vagy hogyan nem működnek a dolgok.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
4: A logisztika anyagok, információk, személyek, rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése. Leggyakrabban olyan helyeken kap szerepet a logisztika, ahol sok embert, sok eszközt, sok helyszínen kell egyidejűleg kezelni, mozgatni. A legprofibb logisztika a katonaságban, az egészségügyben, a gyártásban és a kereskedelemben van. A logisztika a görög logoszóból származik, jelentése értelem, számítás, tervezés.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: 1788-ban Arthur Philip angol kapitány 1030 bevándorlóval megérkezik Ausztráliába, és Sydneyben megalapítja az első európai gyarmatot, amelynek egyből a kormányzója is lett. Ezért ez a nap Ausztrália nemzeti ünnepe, az Australia Day, munkaszüneti nap. Mondhatnánk, hogy éljenek az ausztrálok, kiváló Ausztrália napot kívánunk, és ez remek. Csak van itt egy kis bibi. Mégpedig az, hogy az 1030 bevándorló, akikkel Philips kapitány érkezett, nem mind volt tiszta múltú személy. Sőt, 736 közülük fegyenc volt, valamilyen rab, mert valamilyen súlyos bűncselekményért elítélték őket. Angliában már olyan nagyon sok bűnöző volt, akikkel nem tudtak már mit kezdeni, hogy fogták magukat, és elküldték őket ajándékba Ausztráliának, hogy lakjanak ott. Szép kis ajándék, mi? Sok ausztrálnak egy ilyen bűnöző az ük nagyapja, és ma egy kicsit ezt is ünneplik. Klassz. Jó mulattást. Ettől persze Ausztrália még egy irigylésre méltó, fantasztikus ország, sőt, nekik köszönhetjük Jason Donovant, Kylie Minogue-ot, Nicole Kidman-t, aztán a pasit, akinek egy vasvilla jön ki a kezéből, a Midnight Oil zenekart és az AC/DC-t is. Sőt, a kultúrtörténeti mérföldkőnek számító Crocodile Dandy-t is.

0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
1: Zsebsziház, a Zsebrádió vásári komédiája három felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kolyát, és hol a vödör? Galileiártás. Ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31. Akvárium Klub. Délután.
2: Zsebrádió!
3: Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik.
1: Na, ha ebből a bizonyos logisztikai szempontból nézzük ezt a gofriféle ágyaloglást, akkor ez viszont elég macerás. A Kálmán király országa ugyanis még a mostani Magyarországnál is sokkal nagyobb volt, de mondjuk, hogy nem nagyon sokkal, de kicsit sokkal, tehát mondjuk a gofrinak meg a hadseregének 500 kilométert kellett gyalogolnia. Tételezzük föl, hogy egy hadsereg naponta 25 kilométert tud gyalogolni, ami marhasok. Az 20 napig tart? Bizonyám, az majdnem egy hónap. A szabad napokkal. De nem ám az M7-esen, meg az M0-áson kell neki gyalogolni, meg az autópályákon, hanem a sárban, a hegyeken, a dombokon, a mezőkön át, más emberek földjein, ráadásul az ilyen hadseregek hajlamosak nem teljesen libasorba menni, hangoskodni, rondán beszélni, ami azt jelenti, hogy össze-vissza tapossák a kerteket, meg a virágágyásokat, hajlamosak össze-vissza pisálni az útközben, mindent, és tuti, hogy szemetelnek is. Tehát ez egy elég kellemetlen vendég.
3: Az eszem megáll!
1: Szegény Kálmán királynak könyvek ide vagy oda nagyon sokat kellett gondolkodnia, hogy mi a fenét csináljon. Az egyik választás az, hogy átengedi ezt a kuplerát csináló hadsereget, tényleg lesz egy marha nagy rendetlenség, ami azt jelenti, hogy a népe haragudni fog a királyra, a Kálmára, hogy miért engedte, hogy ezek ide bejöjjenek sáros lábbal és minden összejárkájra. A másik nem engedi be a gofrit, amitől a gofri pipa lesz, és azt mondja, hogy neki 100 000 embere van, és ha nem engedik be, akkor bizony bejön erővel, és akkor az háború. Na, ilyen nehéz politikusnak lenni, és ezért jó, hogyha okos embereket választunk politikusnak, akik bírják a stresszt, és nem fagy le az agyuk, ha ideg állapotba kerülnek. Na, Kálmán király végül is jól megoldotta gofrival, egyezményt kötött, és ezek a tramplik meg átmentek az országon minden hiba nélkül. Az egyezményt mind a ketten aláírták, a Kálmán is, meg a gofri is. Innen tudjuk, hogy nem gofrinak hívják, hanem Gottfriednek. Egyébként, ha valakit érdekel ez a keresztes háború dolog, erről még dumálhatunk, de előre el kell mondanom, hogy néha elfoglaltuk Jeruzsálemet, de mindig visszafoglalták, úgyhogy igazából sose foglaltuk el azt a várost, ami nem volt a miénk, és azóta is azoké, akiké volt.
4: Yeah! A banja, maharadja, halandja?
5: Fura felnőttek, még furább mondásai.
6: Rend a lelke mindennek. Annak kifejezésére mondják, hogy csak ott folyhat eredményes munka, ahol a célszerű rend uralkodik, illetve a megfelelő, pontos elintézés az alapja a zavartalan, eredményes működésnek. Egy igazi zseni a káoszon is átlát. Gyakran használjuk védekezésképpen ezt a remek frázist, ha éppen rendetlen a lakásunk, rumlis a szobánk, vagy éppen pont a feje tetejére állítottunk mindent a nappaliban, és szükségét érezzük a magyarázkodásnak. És ez valóban csak magyarázkodás. Gondolhatnánk, hogy az állandó rendrakásra buzdítás a szülőktől csak nekik fontos. De hát be kell látni, hogy igazuk van, mert valójában tényleg jobb úgy reggel felébredni, hogy még véletlenül sem lépünk rá egy legóra, este meg lefeküdni fáradtan úgy, hogy nem kell kerülgetnünk az összes többi játékunkat. Úgyhogy fogadjuk el, hogy a rend jó. Ahhoz meg sajnos rendrakás szükséges. Csak hát jobb lenne, ha nem akkor szólnának miatta mindig, amikor pont semmi kedvünk hozzá. Ha hallottál olyan furamondást, amiről

0: Nem tudod, mit jelent? Küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
1: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két főétkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Na hát elég sokat foglalkoztunk már azzal, hogy milyen feladatai vannak az új kormánynak. Néztünk sok mindent, hogy lesz ebből növekedés, hogy lesz az államháztartási hiány csökkentése, hogy lesz eurónk esetleg a jövőben.
3: Bőven van feladat,
2: bizony. Bérek kimaradtak. Eddig nem nagyon szóltunk arról, hogy hogyan állunk most, és egyáltalán milyen helyzetben vagyunk. Uniós rangsort vizsgálhatunk, meg egy kicsit a jövőt is, hogy hogyan lehet a bérekkel kicsit dinamikusabban haladni, felzárkózni. Molnár László segít nekünk ebben, a GKI vezetőkutatója. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Nos, nézzük meg, hogy hol tartunk most. Ugye azt mindenki érzékeli, hogy nem az uniós bérszínvonalon vannak a fizetéseink, tehát azt még egyáltalán nem értük el, ehhez hozzá, vagy mellé lehet rendelni, hogy bezzeg az árakban, meg igen. Hogy jutottunk el idáig, hogy emelkedett az átlagbér, minimálbér, hogy alakult, milyenek a kilátások, mekkora kihívás a kormánynak egy magasabb életszínvonalat produkálni?
4: Hát az elmúlt években, tehát 2010 óta, mondjuk az idei évet is beleszámítva, a reálbérek azok 95%-kal emelkedtek, ami azért egészen szép számnak tűnik. Aha. Ugyanakkor ezzel is csak az uniós átlagbér alsó, utolsó előtti harmadik helyére jutottunk föl. Tehát igazából a lemaradásunk egészen nagy. Igaz, a kelet-közép-európai országok esetében viszonylag közel vagyunk legalább hozzájuk, főleg a szlovákokhoz. A másik oldalról pedig a minimálbér meg a garantált bérminimum esetében a növekedés ennél egy kicsit nagyobb volt, a garantált bérminimum majd 115%-kal nőtt reálértékben, míg a minimálbér 130%-kal. Tehát ott volt egy jelentősebb fölzárkózás. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy még így is csak az átlagbér 40%-a körül van a minimálbér.
2: Aha, ugye nagy a különbség, de legalább csökkenő.
4: Hát csökkent valamelyest, de azért az a 20,3 ezer euró, ami egy évben az átlagos magyar bér, azért az nem sok. Tehát ennek az a baja, hogy gyakorlatilag ez még mindig elég vonzó a különbség ahhoz, hogy a magyar fiatalok külföldre menjenek. Másrészt pedig azért a körülmények is mások. Tehát azért azt úgy kell nézni, hogy például valaki kimegy Ausztriában, akkor jellemzően van 13.-14. havi bér is, vannak egyéb juttatások, és azért ott a munkaidő 8 óra. Tehát azért azt is látni kell, hogy azért Magyarországon gyakran van az, hogy a hivatalos 8 óra helyett 9-10 órát is dolgoztatják a dolgozót. Másrészt pedig azért a munkába járási idő is jellemzően Magyarországon hosszabb.
3: Nézzük rá arra, hogy hol van az a határ, ahol a bérnövekedés még fenntartható anélkül, hogy a munkahelyek veszélybe kerüljenek, mert ugye nyilván itt a hatékonyság, bérnövekedés, termelékenység relációban
2: hát igen,
3: ez egy elég fontos kérdés.
2: A munkavállaló mindig fordítva szeretné látni, hogy előbb kap egy magasabb bért, nem nagyon foglalkozik azzal, hogy azt a munkaadó hogy és miképpen tudja, vagy egyáltalán ki tudja elgazdálkodni.
4: Ez így van, tehát valószínűleg az a fő probléma Magyarországon, ezt ugye szokták mondani a közepes jövedelem csapdájának, hogy a bérszínvonal sokkal gyorsabban nő, mint a termelékenység, főleg az utóbbi években. Emiatt a vállalkozások számára ezeknek a kitermelése, a béremelés kitermelése különösen nehézé vált. Aminek az a vége, hogy azok a kisebb cégek, akik nem bírják ezt a béremelkedést, mert például nem tudnak árat emelni, előbb-utóbb csődbe mennek, és a csődnek a vége pedig az, hogy elbocsátják az embereket, azok meg nem biztos, hogy találnak munkát, főleg vidéken. Tehát azért azt látni kell, hogy azért a munkaerőpiac, amiközben így nagy makróban azt mondjuk, hogy viszonylag feszes, a közben az is látható, hogy Magyarország egész sok megyéjében a munkavállaló kiszolgáltatott.
3: Igen, de hogyan lehet ezt az anomáliát kiküszöbölni? Ugye nyilván egy csomó olyan teher van most az új kormány nyakában, amivel még talán nem is számoltunk, hiszen sok minden hírrel kapcsolatban azért még azt gondolom, hogy nem néztünk a gazdaság mélységébe, hogy mi várható. Vajon ez mennyire fogja majd megterhelni a költségvetést, hogyha ezeket
2: főleg úgy, hogy a legalacsonyabb érek, ami nem bérek adó elvonását csökkenteni tervezi a kormány.
3: Hát szóval mennyire váratlan bomba lehet ez?
4: Hát a vállalkozások szempontjából nyilván ez a legkényelmesebb, hogyha a kormány vállalja a bérnövekedést. Akkor ugye az ő terheik nem növekednek, ugyanakkor a nettó bér növekszik, tehát ebben az értelemben javul a dolgozói elégedettség anélkül, hogy mondjuk bért kellene emelni. A költségvetés jelenlegi helyzete ebben nem nagyon látszik, hogy hol lesz majd mozgástér. Nyilván lehet lefaragni olyan felesleges kiadásokat, mint például a kommunikáció, a túlárazások, amik azért megjelentek. Ezekkel lehet azért 100 milliárdos, akár mondjuk 500-600 milliárd forintot is megspórolni. Az adójóváírás önmagában ebből finanszírozható lenne, csak vannak azért egyéb ígéretek is, amelyeket még az előző kormány is vállalt, például a kétgyermekes, háromgyermekes anyák adómentessége, tehát ezek azért erős kihívásokkal terhelik meg a kormányt. Ugyanakkor például a béremelésnél tartunk, azért az oktatásban, a nem pedagógus munkakörben dolgozók bérrendezése elengedhetetlen, de ugyanez igaz a nővérek béremeléséről is.
2: Azt gondolnám, ugye, hogy ezek ilyen korlátos lehetőségek, most, hogyha a versenyszférára visszalépünk, hogy magára vállalja ugye a költségvetés azokat a terheket, az új oldaláról kiadás növeléssel, hogy valamelyest a fizetések emelkedjenek, a végső megoldás, a látványos megoldás az akkor is az lenne, hogyha a cégek ki tudnák termelni a magas béreket, ahhoz meg gazdasági növekedést és eredményességet, termelékenységjavulást kell elérni.
4: Így van, a kettőt együtt. Tehát a gazdasági növekedés azért szükséges, mert a magyar KKV-k túlnyomó része a hazai piacra termel. Na most, hogyha a hazai piac gyenge, akkor nyilván a KKV-k helyzetes erős. A másik lehetőség nyilván a termelékenység növekedés, csak azért itt illúziók vannak, a termelékenység nem tud egyik napra a másikra nőni, oda beruházások kellenek, képzés kellene, ugye azt tudjuk, hogy 2010 után nagyon leült például a vállalati képzések piaca, tehát nem nagyon költenek arra vállalatok, hogy a dolgozók színvonala javuljon, tehát nyelvoktatás, szakmai képzés, stb. Ezek a dolgozóra vannak hárítva, hogy oldja meg, és nyilvánvalóan a dolgozóra kerese ideje, se pénze nincsen, tehát emiatt ez a piac leült. Ugyanakkor ahhoz, hogy növekedjen a termelékenység, azért a dolgozók folyamatos képzése szintén egy szükséglet.
2: Világos. Hát ez nézve a körülményeket és a folyamatok dinamikáját, azért ez nem lesz egy rövid út, mire teljesen föl tudunk zárkozni, vagy legalább megközelíteni az EU-s átlagot a bérekben, egyelőre ez úgy néz ki.
3: De vajon, hogyha csak egy gyors kérdés, hogyha akár így lezárásképpen is beszélhetünk erről, hogy vajon ez a bérsorrend, ahol ugye az alsó harmadban helyezkedünk el, vajon hány év múlva tekintetjük úgy magunkat, hogy ebből a szegmensből el tudunk mozdulni?
2: Én nem mertem egy ilyen direkt jóslást kérni.
3: Szóval, hogy mik lehetnek a kilátások, hogyha most ezt tekintjük a kiinduló pontnak?
4: Hát egy sajátos helyzet alakult ki, mert az erős forint miatt a euróban mért bérek most hirtelen megugrottak idén. Tehát most valószínűleg felugrottunk vagy 3-4 helyet, mert viszonylag közel voltunk a fölöttünk levőkhöz. Csak hát kérdés, hogy ez meddig tartható fönn, mert az erős forint más oldalról meg azt is jelenti, hogy nagyon erős importverseny van, ami, ahogy az előbb is már említettük, a magyar KKV szektornak ez egy olyan kihívás, ami gyakorlatilag egy lehetetlen küldetés. Tehát ha sokáig erős marad a forint, akkor vélhetően igen sok KKV fog csődbe menni, mert a belföldi piacon is versenyez a külföldi árukkal. Amik ugye egyre olcsóbbak. Tehát ez, miközben a bérköltség emelkedik, és akkor még nem beszéltünk arról, ami szintén egy kormányzati kihívás, hogy a magyar KKV szektor számára az energia árak magasabbak, mint mondjuk a versenytársaknál. Tehát azok a villamosenergia is, meg a gáz is, amely azt is jelenti, hogy egy olyan piacon versenyez, ahol a versenytársnak még van egy plusz előnye, hogy olcsóbban tud termelni például az energia miatt is.
2: Fú, hát van itt feladat gazdagon.
3: Bőven van kihívás, igen.
2: A gazdaságban. Mindenesetre nagyon köszönjük, hogy ránéztünk így a bérhelyzetre. Köszönjük szépen, és szép napot kívánunk a továbbiakban.
4: Önöknek is viszont
2: viszontlátásra. Molnár Lászlóval, a GKI vezető kutatójával vizsgáltuk azt, hogy hogyan áll a bérhelyzet itthon, és mik a kilátások.
1: Belát nagyon éhes.
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
6: Sztárfellépőnk Jules Le Magique. A bűvész, a mestermágus, aki még soha, de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, akarom mondani, hogy Jules Le Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium délután.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Mi, Krisna hívők, pontosan tudjuk, mennyi mindent adhat 1%. Lelki békét, egy őszinte mosolyt, együttérzést és ételt a rászorulóknak. Rendelkezz te is adót egyházi 1%-áról, és támogasd munkánkat. Technikai számunk 0389. Készült a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők megbízásából.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Ma lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk. A szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. Orbán Ottó írását előadja Porogi Ádám színművész, a Radnóti Színház tagja.
2: Orbán Ottó, a költészet haszna. Csoda gyereknek elég mindennapi voltam. Nem sugárzott belőlem a mozarti báj. Ha sugárzott valami is, az ostrom. Éltem, és ez volt a csoda. Három bombát kapott a házunk, mint három befulladt. Yankee Doodle, kipitap. Két bombázás közt a gangon, az SS-ek feje fölött fütyültem az amerikai rádió hívójelét. Nem volt hallásuk, nem lőttek agyon. Anyám szétpofozta a fejem a lakásban. A környéken minden ház égett, a miénk nem. Csodák, csodák, csodák. A felnőtt társadalom mindemellett a költőt becsülte bennem. A rádióba is elvittek. Magnó még nem volt, lemezre vették szavalatom. Az érzékeny szerkesztőnő kikelt magából. Ez a kis idegbeteg pávián! Grand Pierre Emil tengerkék szemével úgy bámult, mint egy számolni tudó verebet. De titkomat nem tudta egyikük sem. Tök maggal volt tele mind a két zsebem. Ez volt a költő jutalma, a tök mag kéje. Fizetség az árvaságért, pofonokért, páviánért, rádió nyilatkozatért. Az árnyas úton, tök maggal a számban szuszogva másztam az intézet felé. A szegény árva. Rágtam és röfögtem. E Sanda képrejtvény jelentését persze nem fejtettem meg ott a helyszínen. Máskor és más helyen pattant szét ez a buborék is. De bármikor, bárhol történt, mint parttól a hajó, elvált bennem a könny a nevetéstől. Én voltam a növekvő messzeség, és én, aki két felől integettem. Gyilkos humortól hasadt meg, mint napfénytől a rög, a benső pásztorjáték nyájas színtere, és nyílt meg szemem előtt a vér tükrös szakadéka, ahol versben bomlik el a lelki hasadó anyag.
1: A ma 90 éve született Orbán Ottóra emlékezünk. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék várostengelyen. Most!
3: Sziasztok, nagyon szép délutánt, vasárnap delet és örökké valóságot kívánok mindenkinek a Helló járatban. Most Winkler Nóra elmondja nektek, hogy egyrészt kiköhögött bele a mikrofonba, másrészt pedig, hogy milyen tartalmakat ajánlunk nektek ezekkel a percekre, amik most következnek majd.
4: A kiköhögött bele a mikrofonba, az volt egy...
3: voltam én.
4: Mahán Csetvei Frigyessel ülök a stúdióba, nem tudom, kell-e mondanom, hogy egy Fred Perry pólóban tisztelt meg minket ma is. Na, hogy
3: képzeld,
4: mit lesz?
3: Egyszer írtam igen? Nekik.
4: Fred Perry-nek?
3: Igen, hogy ugye, annyira... Hát nem éreztem jól magam abban, hogy végtelen pénzt küldtek el ezekre a ruhadarabokra, amikor még ruhákat vásároltam, és felhorgattam, és írtam nekik, hogy figyelj, itt vagyok, ez vagyok, az vagyok, küldhetitek a promó cuccokat, nem csinálnak ilyet.
4: Nem csinálnak.
3: Na hát, kis piac vagyok, nyilván. Itt de ebben az országban.
4: Szóba álltak veled?
3: De csak... hogy álltak szóba velem? Senki nem áll velem szóba. Hogy?
4: Ez nekem fáj, ez
3: hát
4: a történet.
3: Nekem még hogy? Nekem sokkal jobban fáj. Hidd el.
4: De szuper ez a pólód is. Na, szóval a mai adást egyrészt szenteljük a sport világának, Mert ugye Friciből feltört, hogy tulajdonképpen hetek mentek el, és ő meg sem emlékezett az egyik sportágról, pedig anélkül ugye, hogy is tudnánk menni tovább úgy előre az életünkben. Én nagyon nagyokat mentem előre az életemben a munkásságomat illetően. Ezekből fogok csemegézni, mert nagyon, nagyon érdekes munkáim voltak az elmúlt napokban. Díjátadók, Frici kedvenc műfaja, kerekasztal beszélgetések, meg mi egyebek. Én imádom azt, amikor a Frici kikészül, ennek mindig szoktam hangot is adni. És az egyik dolog, ami ki tudja hozni a sodrából, az a most divatos születésnapi megemlékezések gyerekeink körül. Majd én is fogok kapcsolódni hozzád ebben a témában, de én nem vagyok annyira ideges, mint ő. Ami viszont még ennél is jobban felbőszített, hogy bekapcsolta a tévét, nem tudom, mi történt nálatok, vagy ráültél a távirányítóra, vagy hogy tudott ez a sok éves nem tévézés megtörni?
3: Annyi csak, hogy 3 napig erdei iskolában volt a gyermek, és összezárva az osztálytársaival 24/24-ben én mondjuk innen szeretnék Judit néninek küldeni egy béke Nobel-díjat, mert hogy kibír egy 21 fős osztályt, ahol 15 darab fiú van, 10 évesek, az a kibírhatatlan kategóriájába, és ő már elsőtől, képzeld el, az egész osztálypénzt erre gyűjtöttük, erre a 3 napra, hogy majd 4. év végén ők Bakonybélbe elmennek 3 napra. Innen szeretném mindenkinek, aki egy kicsit szeretne kirándulni, vagy szép tájat látni, Bakonybél, ott van egy csillagda is, meg templom, meg tó, meg folyó, ahol lehet folyami rákokat. Szóval utána kell járni, nagyon szépen ismerjük meg Magyarországot, Bakonybél, erdei iskola, és már jó előre, 4 éve le kellett foglalni az időpontot. Gondolhatod, mennyire össze...
4: 4 évre előre?
3: Igen, mennyire összeszorult a gyomrunk, amikor láttuk az időjárás jelentés múlt hét végére, hogy na, szerencsétlen gyerekek, akkor kapnak 2 nap poklot. És amikor hazajött a Panna, akkor derült égből, hozta elő, hogy megy ez az úgynevezett sport. 2 csapat van, vannak a profi sportolók, meg vannak az amatőrök, őket elviszik egy karib-tengeri szigetre.
4: Nem mondd el most, hát majd ennek
3: szentelzik. Jó, csak mondom, hogy orientáljam a kedves hallgatókat, hogy mi fog történni, de ez csak egy darabja lesz.
4: Terveink szerint ebbe az adásba bele fog férni még, hogy szaunázásról is beszéljünk, a matchmaker az meg feltétlenül, mert abban ma egy nagyon lírai párost hozok, egy kisgyerek 2 kezét és egy felnőttnek a tenyerét, és a 2 közt húzódó ívről fogok, azt hiszem, hogy nagyon érzelmesen beszélni.
3: Ami most következik, az pedig áthallás lesz. Áthallások áthallása. Aki érti, értse. Tegnap zajlott le az a sajtótájékoztató, amin a kegyelmi botrány első adag dokumentumát a kormány közé tette, és ott elhangzott egy utalás arra, hogy a miniszterelnök nagyon szereti a katalán építészetet és a katalán kultúrát. Na most ehhez szeretnék csatlakozni a következő dallal, amely egy katalán zenekar katalán nyelven előadott reggae feldolgozása. Green Valley-nek hívják őket, és nagyon új az első lemez, amit kiadtak. Ez az akusztikus, szinte már roots reggae, de ott érezni fogjátok a modernitást, hogy valaki rappelni is fog. Aki meg tudja fejteni a szövegét, annak gratulálok. Olor a Café, ez a dal címe, úgyhogy ha már a katalánoknál tartunk napok óta, és egy nemzet próbálja kitalálni, hogy mi a kapcsolódás minden és minden között, akkor most én hozzáteszek ehhez a puzzlehoz egy ilyen darabot hangban is.

0: aki szereti és sokat hallgatja a Rádiókafét, és remélem, hogy nagyon sokan vagytok így, azon elmélkedtem vala, hogy igazából a Rádiókafé az igazi közszolgálati rádiócsatorna, mert hogy annyi kulturális tartalom van benne, olyan sokszínű és mindenfélét lehet élvezni, és így jutok megint vissza arra, hogy még mindig nem hívták fel Winkler Nórát kormányzati körökből, hogy legyen a magyar kultúra kultúrájának éreharcosa, és vezessük végre be a döntések előkészítésére az örök és megmásíthatatlan, lehet, hogy egy ilyen díjat is kéne alapítani, a kerekasztal lovaglai, mert abban van az erő. Én úgy tapasztalat, hogy ahelyett, hogy ez a kultúr hullám így elülne, már hogy a kerekasztalok világ, ez egyre erősödik. Már csak abból indulok ki az az input, amennyit a te életedből tapasztalok itt.
1: Annyit tudok ígérni, hogy ebben a mai adásban is be tudok neked számolni friss kerekasztal élményeimről.
0: Szerintem Magyarország egy kerekasztal nagy hatalom, és arra szeretnék buzdítani mindenkit erős váltással, és szerintem már ezt tapasztaljátok, hogy ma egész nap Orbán Ottóról szólunk. A Radnóti Színház művészeivel hallgathatok jó kis tartalmakat Orbán Ottó művészetéből. Nekem, aki életemben soha egyetlen sor Orbán Ottót nem olvasott, igen, ez is egy fehér folt az én kulturális neveltetésemben, alig-alig van fekete folt, csak fehérek. Na mindegy, szóval amikor utána néztem, hogy ő esszéista, költő, műfordító, tanár és sok minden más volt, az ő életében akkor láttam meg, hogy három kedvenc Kurt Vonnegut könyvemnek is ő a fordítója, úgyhogy már itt én akkor egy főhajtással tartozom az ő élete előtt, és aztán pedig, mivel fent van a neten nagyon sok szövege, ingyenesen fogyasztható, olvasható, ilyen kicsik, rövidebbek, hosszabbak is, egyet-kettőt elolvastam, és volt egy nagyon érdekes, amikor arról reflektál, és az igazából megható és tragikus volt egyszerre, és nem biztos, hogy jól adom vissza ennek az eszének a lényegét, de igyekszem, hogy ugye Mészöly Miklós felesége volt Polc Ellen, és nem értette sokáig az Orbán Otto, mint a magyar kultúra nagy magaslatán elhelyezkedő, hogy a Polc Ellen íróként is megnyilvánul, nem csak pszichológusként, vagy közéleti személyiségként, mert hogy a nagy kanonizált irodalmi élet úgy tartta, hogy egy könyvre mindenkinek van elegendő muníciója, a saját élete. És amikor egyszer ott vendégeskedett nála a házaspár, Orbán Ottóéknál, akkor az Otto akkor 3 éves lányot ugrált közöttük, a Mészöly Miklós és a Polc Ellen között, és akkor a Polc Ellen próbált játszani vele, és az ugrott be Orbán Ottónak erről a képről, hát igen, milyen nehéz lehet annak, akinek nincs saját gyermeke. És aztán utána tudta meg azt, hogy a Polc Ellen mind ment keresztül a felszabadító orosz vagy szovjet hadsereg átvonulásakor, megérkezések a fővárosban, hogy erőszakolták meg, és annak az akkor nagyon fiatal lánynak és életének ott abban a stádiumban vége is volt, és egy nagyon szép képpel írja le azt, hogy ott a kanapén igazából 2 nő ült, az egyik halott volt, mert hogy nem lehetett már gyermeke annak a fiatal lánynak és a fizikai megtestesülésében Polc Ellen Mészöly Miklós mellett. Szóval ilyeneket lehet olvasni tőle, úgyhogy nekem már az egy hozzáadott érték volt, hogy ezt a rádiót hallgatom, vagy ebben dolgozhatom, hogy egyáltalán Orbán Otto úgy közelebb került hozzám, és szerintem sokaknak, akik most ezt hallgatják, a mai adás folyamot lehet, hogy egy első belépő pillanata lesz az ő művészetébe.
1: Képzeld el, én egy olyan versét olvastam, amiben nem célzottan az apukájáról szól, de hogy így a gyerek, kisgyerekkori emlékei arról, hogy az apukáját elviszik, és aztán soha többet nem jön vissza az apukája. És olyan, nem is tudom, hogy mondjam ezt el, mert ahogy leírtad ezt a kanapét, és ahogy nézte a Polc Ellent, és hogy 2 nő volt ott, tehát hogy ez is, ahogy leírja, hogy az apukája elmegy, olyan, mint hogyha ilyen ködön keresztül, vagy ilyen függöny, finom függöny rétegeken keresztül néznéd az ő szemével valahogy így a múltat, hogy olyan, nem tudom, egyszerűen olyan szép aurája van a szövegnek, és mondjuk nincs nagy hiányom az ilyen típusú gondolatokban, mert a vasárnap volt az életmenete, ami tudod, a cipő emlékműtől halad egy körülbelül 3 kilométeres séta, aminek a végén van egy színpad, és mindig van egy színpadi program, és ezt a színpadi programot idén nagyon kedves felkérésre én vezettem, és ennek része volt az is, hogy egy beszédet is mondjak. Na, és akkor tudod, próbálod megfogalmazni
0: amit nem lehet.
1: Amit nem annyira lehet, de mégis próbálsz valamit szavakba önteni, amit érvényesnek gondolsz ebben a témában. Szóval elég sokat időztem ezekben az ilyen veszteség ügyekben, úgyhogy amikor olvastam az Orbán Ottónak ezt a versét, és azt tudtam róla, hogy ő árva gyerek volt, és hogy a Sztélo Gábor féle Gaudiopolisban nevelkedett, ahova a Sztélo Gábor begyűjtötte ezeket az elképzelhetetlen sokkokon, átment, egyedül maradt többnyire zsidó, de szerintem nem csak zsidó gyerekeket. Úgy érzem, hogy elég jutott ezekből a folytogató, szorongató dolgokból.
0: És akkor még 2 hevit szeretnék hozzátenni, ha már akkor ebben a körben egy picit mélyebben is vagyunk, mint úgy általában, bár szerintem azért az élet picin dolga is lehetnek annyira kemények, és nem ez a lényeg, hanem hogy a Partizánon Ritokel Nórával az Igaz Gyöngy Alapítvány mindenével van egy beszélgetés, hogy az elmúlt időszak hogyan tiporta szét, és mégis hogyan tartott ki, meg milyen gondolatok és morális döntések sorozata vezetett odáig, hogy a mai napig is ott ül és csinálja a dolgát, és neki kb. Ilyen szenték ellene avanzsálnia nagyon gyorsan. Vagy szintén a kormányzatnak felkérni őt, hogy segítsen abba, hogy nagyon-nagyon lemaradott vidékeken élő, igazán szegény sorsban élő gyermekekkel, családokkal hogyan lehet és kell foglalkozni. Ez a partizános interjú nagyon sok mindenre jó, úgyhogy ezt így szeretném az ajánlatok közé, hogyha felvennétek, és még egy, ami minket is érint egy picit közelebbről, de nagyon sokakat még, hogy az Autisztikárt, az az alapítvány, akik autista gyermekeknek tartanak fent intézményeket.
1: Lakóotthonokat.
0: Lakóotthonokat. Egy árverést tart az Autisztikárt galériájában a Bartók Béla úton, és ott lesz borkóstoló is. Több borásszal dolgoznak együtt ők, köztük velünk is, és az erre dedikált borok pedig olyan autista gyermekek műveinek címkét hordozzák, az ideje, hogy a mi sárnak oda vagyok teljesen attól a címkétől, meg ahogy ezt így átfogalmazták, de nem csak ránk vonatkozik, hanem még számos, aztán legalább 10 borászat lesz ott képviselve, tehát csütörtökön, aki a szerdai adást hallja, és még van ideje leszaladni a Bartók Bérrel az Autisztikárthoz, akkor ott ezzel is tudja támogatni ezt a nemesbe törekvést szerintem, mert ebben is van egy kis hiátusunk, és akkor, ha te már csak bólogatásoddal fejezed ki azt, hogy jöhet a muzsika.
1: Azt akartam mondani a Partizán podcastra, az Elritók Nórásra, hogy egy ilyen jó érzésű emberként nézett, hogy mi történik most így ebben a tisztuló folyamatban, ugye a társadalomban, és akkor valamikor úgy érzed, hogy jó, oké, most már úgy elég, meg most már úgy eleget kapott a nem tudom ki, tehát néha szerintem úgy megjelenik benned az a hang is, hogy persze, ha szeretnéd látni az igazságot kiderülni, szeretnéd látni a bűnösöket bűnhődni, de hogy oké, és akkor nézed ezt az interjút, és azt annyira elképedsz ennek a kegyetlenségén, a tényleg a felesleges kegyetlenségén, hogy akkor úgy azt érzed, hogy nem, még nagyon sokáig szeretnéd nézni azt, ahogy mindenki megkapja méltó büntetését.
0: Igen, reméljük, hogy ez tényleg olyan, mint a népmesékben, hogy a végén a rossz megbűnhődik. Ez tényleg, én vállalom ezt a demagógiát, hogy nem tudom minek nevezhet, hogy nagyon szép zenével akarom levezetni ezt a kört, szeretném. El Remolón, egy argentin producer, kb. Az El Remolón az azt jelenti, hogy a lusta, és ilyen alapvetően európai tánczenei struktúrákat használ, hogy ilyen DJ nyelven kezdjek el beszélni, ami nem vagyok. És aztán rájött idővel, hogy többen, hogy az argentin kultúrának a mélyebb szövetei, a folk, és annak sok színűsége, az hogyan stimmelhet, angol kifejezéssel meccselhet az elektronikus tánczenével, és ebből jött ki szerintem egy nagyon szép, a legújabb, a Clean Paper-rel közösen, Roga Vita del Lonquimo. Ahogy Orbán Ottót sem olvastam el eddig, ugye se tudom, hogy

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: 1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
3: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
6: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
9: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: A tegnapi napomat a Magyar Zeneházában töltöttem a Ligetben,
1: csodálatos, gyönyörű napsütésben, újra csak behozom azt, hogy előző nap, vasárnap, délután 12 fokban, és szerencsére elállt eső, de azért jó nagy szélben ment le ez az életmenete, és utána a színpadi megemlékezés, tehát azért az eléggé embert próbáló volt, különösen azoknak, akik ültek, és ülve hallgatták a beszédeket, meg a zenei produkciókon.
10: Ne haragudj, hogy ezzel a gondolattal megakasztalak, már amivel szerettél volna bejönni, de vissza az életmenetéhez, meg a cipőkhöz. Hogy szoktam ott a rakparton jönni menni, és látom a turistákat, ahogy átalakul ez az egész üzenet egy ilyen turista látványossága, mert mindenki fotózkodik, meg nem tudom, nézegeti ezeket a cipőket, és hogy mi lehet az összefüggés. Én nem láttam, biztos van ott egy magyarázó szöveg valahol, hogy
1: de
10: érdekes, miért is van ott.
1: Az, mert hogy a turisták ugye
10: a parlament után vonulnak le a rakpartra, ott mindenki fotózkodik
1: ezek.
10: Mindig
1: ott van egy csomó ember, azt én is mindig nézem, mikor arra vezetem.
10: De vajon tudják-e, hogy minek az emlékműve?
1: Meg fogom nézni, hogy ez ott van-e. De azt szerintem oké, hogy ezek a holokauszt emlékműveket, de Berlinben is
10: mindenhol a világon
1: turista van.
10: Igen. Én nem arra akartam, hogy nem értékítélet, ez csak hogy hogyan hogy alakul vagy, át hogy... egyfajta ország látványosságá, vagy város látványosságá.
1: Szóval, gyönyörű idő volt a Városligetben, és ez a nap a Mentálligetnek a szervezésében az emberek mentális egészségével foglalkozik, alapvetően ilyen munkahelyi szempontból, de szinte lényegtelen, hogy munkahelyi szempontból. Szóval emberek, hogy lehet jól lenni? Mondjuk, ha összegezni szeretném a tegnap elhangzott előadások és kerekasztal beszélgetések tanulságait, akkor az volt, hogy majdhogy nem lehetetlen ma jól lenni. Úgy igazán. Tehát olyan mennyiségű ellenállásban kellene neked valahogy kialakítani egy olyan életet, amiben egyensúlyban és nyugalom van, és önazonosság és balanszok, hogy szinte lehetetlen, de ezt olyan nagyon őszintén felvállalta ez a nap, és nagyon hasznos és praktikus tanácsokat igyekezett mindenki adni az embereknek, hogy hát ez nehéz, de szóval el lehet kezdeni kicsibe, és abba bizakodni, hogy jobb lesz, de elmeséltem az embereknek a nap elején a beköszönő beszédben, hogy mennyire csodálatosnak találom, hogy hétfőhöz mínusz egy hétre a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen vezettem a Moholy Nagy díjátadót, amiben a Fujimoto nevű japán építész kapta ezt a díjat, aki a tervezője ennek a Magyar Zeneházának, amiben olyan szépen elmondta, hogy őt az érdekli az építészeti gyakorlatában, és ebben a Magyar Zeneháza egy csúcs épület, hogy hogyan lehet a természetet, amit ő imád, és amiben felnőtt, valahogy egybeáramoltatni egy épülettel, ami pedig egy rigidebb épített valami. És hogy ő azért szereti ezt az épületet, a Magyar Zeneházát, mert ezekkel az rengeteg üvegfallal, ami akusztikailag nagyon nagy kihívás volt, hiszen ez egy koncertterem, hogy ezzel az üvegfallal tulajdonképpen ő teljesen egybe tudta mosni a határokat, és hogy ebben a térben állunk egy olyan napon, ami a határok meghúzásáról szól, arról a képességről, amiről az ember valahogy elhiszi magának, hogy mondhat nemet dolgokra, vagy képviselheti azt, ami az életében az ő saját igénye, mert hogyha azok nem teljesülnek, akkor az nem lesz egy jó élet se neki, se a környezetének.
10: Szerinted? Én annyira kíváncsi lennék a hallgatókra, hogy tudtátok dekódolni az elmúlt perceket, hogy olyan a magaslatokban van már, tehát hogy úgy tűnik, hogy így átfolyik rajtad a teljes magyar kultúra, és a néplélek, és minden, és a nemzetköziség, hogy néha már nekem is nagyon kigúvat szemmel, meg füllel kell figyelni, hogy meglegyen az ív, mert annyi minden van, hogyha ez egy, hogyha egy YouTube videó lenne, akkor folyamatosan jönnének fel ezek a kis részecskék, ahol magyarázott egy Wikipédia cikk szólt, egy, tehát na én csak csodálom a hallgatóinkat, hogy még itt vannak velünk.
1: De én azt érzékeltem a teremben, hogy ezt értik. És...
10: Azt nagyon jó válogatott között, tehát volt ilyen intelligencia teszt a belépés előtt?
1: Nem volt intelligencia teszt, viszont az egyik feladatom ebben a napban az volt, hogy a Batiz Andrással egy pódiumbeszélgetést csináltunk, aki nagyon beleállt, és nagyon felvállalt, és nagyon kommunikálta azt, hogy ő teljesen kikészült a szorongás és a kiégés egyedi kombinációjától, tehát hogy ő hónapokra kellett, hogy kiszálljon a saját életéből, hogy összerakja magát, és nagyon vállalja ezt.
10: Miben van most ő?
1: Ő azt hiszem, hogy 2 vagy 3 saját céget vezet, meg tréner, nagyon érdekes dolgokat mesélt. Tréner, nem coach, hanem tréner. És akkor azt mondta, hogy milyen érdekes, hogy van egy ilyen rendezvény, mint ez a Mentálliget, ami arról szól, hogy ismerjük föl, hogy vannak szükségleteink, mert akkor leszünk jó mentális állapotban, és hogy tulajdonképpen itt, idézem őt, egy teltházas terembe ül, de csupa olyan emberrel, aki képben van arról, hogy ennek jelentősége van, hiszen azért veti jegyet erre az eseményre, és azért ül itt, és hogy azon gondolkozik, hogy van-e értelme nekik elmondani, hogy oda kell figyelni magadra, hiszen ők már eleve olyan emberek, akik azért jöttek ide, mert tudják, hogy ennek jelentősége van az életünkben. Ez a hosszú válaszom arra a kérdésre, hogy ez egy válogatott közönség volt-e. Olyan értelemben mindenféleképpen, hogy ők képbe vannak arról, hogy mi a feladatuk, hogyha jól akarnak élni.
10: Minden egyes alkalommal, amikor készülök erre a műsorra, vagy jövök ide, folyamatosan az jár az agyamba, hogy hogyan lehetne azt a kört tágítani, akikhez eljutunk ezekkel a szövegekkel, vagy ajánlókkal, mert, és itt visszautalok a Zer Ritok Nóra interjúra a Partizánon, ahol elmondta, hogy bizony annak a kommunikációs stratégiának, aminek hozományaként az elmúlt években mi is majdnem megcsúsztunk mentálisan, ott lent a végeken volt olyan ember, aki azt gondolta, hogy Brüsszel az egy ember. Hogy Brüsszel az nem egy nem létező ország, mint Belgium fővárosa, és valaminek a szimbóluma itt Magyarországon, hanem az egy ember, akit utálni kell. Szóval, és ez nagyon nehéz párhuzam, csak nem hogy mégis párhuzam. Azt akarom mondani, hogy amit a Batiz András, és miért nektek beszéljek, akik mindent tudtok arról, hogy milyen fontos az, hogy önmagunkat megismerjük. Érted?
1: Igen, de én szerintem ez egy, akkor itt megcsillagozom. A beszéd, amit írtam az életmenetére, az tulajdonképpen erről szólt, hogy arról beszélni, hogy milyen pusztítást végzett a vészkorszak Magyarországon, azoknak a családoknak,

0: az igazi feladat, amikor valamiről, vagy amikor valamit meg szeretnél osztani, hogy ne befele beszélj, hogy ne annak a közegnek beszélj, aki ezt eleve tudja, érti, kéri, ismeri, ebbe szeretne lenni, hanem a próbáld meg.
1: Mondom én is.
0: De ez a feladat. Itt annyit tudsz csinálni szerintem, hogyha úgy képzeled el, mint egy gömböt, hogy a gömbbe vannak azok, akiknek ez már eleve ügyük, de mindig bízhatsz abba, hogy a külső rétegeken találkoznak egy csomó olyannal, akinek még ez nem ügye, csak valamiért, mégiscsak felkapja a fejét, mégiscsak dobtál egy olyan vonalat, ami számára vonzó, és elindul rajta, és akkor lassan-lassan be lehet őket hozni.
1: Jó, rendben. Ez egy olyan kérdés, amivel sokat vitatkoznék, beszélgetnék, tanulnék én is, hogy mi a lehetőség, hogyan kell kitörni ebből a buborékból, amiben élünk, vagy hogyan lehet. Mert a zene mindenki, én ebből indulok ki, és Tony Joe White diszkója következik, hiszen a Burrito Brothers, a Flying Burrito Brothers, Mexikó, két mexikói, vagy három ilyen elszánt tánczenei őrült, fogta Tony Joe White egyik lemezét, és egy az egybe átültette a modern diszkóba. Az Underdog című dal lesz az, amit én szeretnék itt mutatni nektek. Tony Joe White pedig már sajnos nincs velünk. Ő egy gitáros dalszerző volt, akinek a hangja, meg a játéka, így a blues, a soul, a country határán mozgott, önálló. Azon ritka előadók közé tartozott, akinek önálló stílusa volt, tehát Tony Joe White és az Underdog.

0: Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
1: Néztem a három borítódat, és anyai szívem nyílt ki, hiszen az egyik képen egy nagyon cuki kisfiút látni, amit, hogyha hosszabban nézed a képet, amit te biztos, hogy nem tettél meg, akkor rájössz arra, hogy ez egy ilyen játszóházas szitú, tudod,

0: Mikor ilyen textilekből font, ilyen biztonsági hálók veszik körbe az egyes játéktereket, és vannak ilyen nagy színes labdák, és ez a kisfiú mondjuk jól van kivágva a kép, tehát hogy nagyon kell nézni, rájöjjél, hogy mi lehet a szituánban. Van minden esetre egy két kezét így feltartva, valami játékban van, és akkor látszik, tudod, ez ami a kisgyerekkori kezeknek még ez a kis párnássága, meg puhássága, már nem az, ami
1: az
0: a...
1: Az enyém is olyan, még mindig kikérem magamnak. Puhás, egy kicsit ráncos, de...
0: De az a belső kis hús réteg, ami a kicsi gyerekeké, ami egyébként már egy kisebb fázis, mert az előző az, ami igazán elképesztően fantasztikus, tudom, akkor még csak ilyen másfél-két éves a gyerek, és ilyen kis
1: hurkás,
0: a kéz feje is, mint egy háztartási keksz, olyan nekem teljes háztartási keksz kéz. Mindegyben megmutatom neked, hogy mitől háztartási keksz, és rá fogsz jönni, hogy valóban háztartási keksz. Tudod, hogy néz ki a háztartási keksz?
1: Ezt a Budán nem tudom, hogy néz ki.
0: Elmondani.
1: Vidéken teljesen lapos.
0: Teljesen lapos, és vannak benne azok a kis tűszúrások. És amikor egy gyereknek ez a kis párnás kezecskét kinyújtja, akkor az új percek végénél ilyen kis pici benyomódások lesznek. Ezért hívom én úgy, hogy háztartási keksz kezük van még, amikor nagyon párnás. De az a fotó, ami a lemezborítón van, az már egy nagyobb kisgyereknek a keze, de még így is őrzi belül azt a kis puhaságot, és akkor eszembe jutott, a Moholy Nagy Lászlóról van egy híres kép, amikor az egyik kezét így kitartja, nagyon szép nagy keze volt, és akkor egyrészt benne van ez az ív, ami az életnek az íve, a kisgyerekkortól így a felnőttig, másrészt azok az elképzelt ambícióink, amiket szülőként így igyekszünk nem beletáplálni a gyerekünkbe, hogy hova szeretnénk, hogy amit csodálatos és egyszeri, és senki máshoz nem mérhető és nem hasonlítható kisgyerekünk majd hova menjen az életbe. Nekem nincs ilyenem.
1: Nekem sincs.
0: Ja, tök jó.
1: De neked van, mert látom a szemeden, hogy neked van, csak most nem akarod kimondani,
0: nem.
1: Hogy végül is azt szeretnéd, hogyha Simi legalábbis eljutna a Marsra, onnan hazajönne, távolugró világbajnok is lenne, majd megírna egy olyan irodalmi művet, amely hivatkozási alap lesz a következő 1000 évben.
0: Jó, ezeket...
1: Így látod, nem?
0: Nem, ezeket nem gondolom, de nagyon tetszik, hogy például mostanában a teljes lakásunk egy repülőgép, aminek ő a vezetője, és hihetetlen eszközöket visz oda maga mellé, hogy azt szimulálja, hogy ő egy pilóta.
1: Igyekszem mederbe tartani az adást, ezért elmondom a legfontosabb információt a Matchmaker rovatunk a kapcsolatban, azt, hogy a hellojárat.hu-n van egy ide dedikált applikációnk, amelyen párhuzamosan a műsorral, amelyet most te hallgatsz, meg is nézheted az általam teljesen ismeretlen Moholy képet, amely világhírű, de hát ez Orbán Ottóval is voltam így már ma, úgyhogy úgy tűnik,
0: lifelong
1: hogy...
0: Lifelong learning,
1: igen,
0: ez ránk is érvényes.
1: Ezt hallom mindenhonnan, Lenin is ezt mondta, de tényleg így van, hogy nézzétek meg, és hallgassátok mellé a Corto Alto producert, aki pedig egy manchesteri, ha jól emlékszem, de az is lehet, hogy Sheffieldi, de simán lehet, hogy valahol London környékén alkot ő, és a Tolvaj című nekem eléggé tetsző darabja következik most, ami kortárs is, tánc, zene is, jazz is, hip-hop is, mégis van benne valami időtlen, régen hallottam ennyire számomra, teszem hozzá azonnal, mielőtt megköveznétek, hogy ez mégsem olyan jó, számomra szuper izgalmas, úgyhogy Corto Alto. Ha nincs meg így elsőre, akkor majd a hellojárat.hu-n a tracklistát, amikor kiírom, akkor ott szépen meg is nézhetitek, hogy van igazából leírva. Most hallgassátok!

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a rászólóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
0: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
5: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
5: Közlekedési információk a Rádiókafén.
8: A fővárosban lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Mától Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert úgy gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert javítják a vízvezetéket. Csatornajavítás miatt mától lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Ásólúd utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Mától a 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Lezárták csütörtök éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Csak a félútpálya járható a 3. kerületben a Tímár utcában, a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renáta, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
11: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: A kisebbségi jogokról egyeztetnek. Sikeres az egyérintéses fizetés. Indul a nyári utazási szezon. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével összefüggő magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de elsődlegesen a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét kell rendezni. Ukrajna kinyilvánította, arra törekszik, hogy bizalomra épülő új, kölcsönösen előnyös fejezetet nyisson a kétoldalú kapcsolatokban. Vonzó az egyérintéses fizetési módszer. Egy hónap alatt 112 000 jegyet vásároltak így módon a budapesti metrókon. A P&Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük használatával a terminálnál egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. A tervek szerint az új rendszer 2028-tól fokozatosan a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózaton megjelenhet. Újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Május végétől először a tehervonatok indulnak meg, majd 30-ától óránként közlekednek a személyvonatok is. A problémák a 2024-ben történt tavaszi esőzések után jelentkeztek a pályaszakaszon. A MÁV közölte, a megengedett sebességet fokozatosan emelik majd, de kisebb utómunkálatokra még nyáron is számítani kell. Indul a nyári utazási szezon, a körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
13: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenység, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás voltak a fontos légitársaságokkal kapcsolatban.
12: Folytatódik a felmelegedés, napos, felhős, szeles időnk van, a csapadéknak kicsi az esélye. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul. Holnap is hasonlóakra számíthatunk, helyenként előfordulhat futózápor, marad az erős légmozgás. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken derült égre tekinthetünk fel, lesz ahol 27 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
11: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Ma lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk. A szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő.
14: Orbán Ottó írását előadja Pál András, junior prímadíjas színművész, a Radnóti Színház tagja.
15: Orbán Ottó, szegénynek lenni. Szegénynek lenni, ha viszonylagosan is annyit jelent, hogy az embernek egész egyszerűen nincs képe karácsonyfa díszekkel teliaggatni az emberi beszédet, és ünnepi szónoklatot tartani egy háború katonáinak a rekettye bokor szárny suhogásáról. Szegénynek lenni oldhatatlan vonzódás az iránt, hogy igennel és nemmel válaszoljunk, ha valaki valamit kérdez tőlünk. Szegénynek lenni annyit tesz, mint mezítlábát kelni a technika üvegcserép tengerén, és kézből etetni egy összkomfortos oroszlánt. Megtanulni egy fordított morált, kiismerni egy lefelé magasodó épület rejtett kazamatáit, visszafelé kúszni a történelmi barlang egyre szűkülő folyosóján a lényeg műhelyéig, ahol vérből és nyomorból készül az emberiesség tündéri látszata. Szegénynek lenni egy olyan világban, ahol Rómeónak autót és Júliának kozmetikai cikkeket neveznek, kínos érdem. De szerencsés kín is, mert szegényen az ember a gondolkodás ostromlott erődjét lakja, és nem hisz a szabad elvonulás lehetőségében, de szőrén ülve meg a lobogó sörényű földet, megfontolt düvel sarkantyúzza.
11: A ma 90 éve született Orbán Ottóra emlékezünk. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
8: Igaz, hogy csodálatos volt a zene, de közben mi a Fricivel próbáltuk megtalálni azt a szót, amit az adás eleje óta keres, amiről annyit mondott, hogy egy tévéműsor, és hogy mi is a neve annak, amikor van egy tévéműsor, de hogy ez máshol is van ez a tévéműsor, és akkor ez, és akkor én mondtam, hogy olyan, mint a franchise. Nem olyan. Jó, akkor még 20 évet gondolkozom, és eszembe jut végre valahára ez a kategória, úgy hívják, hogy licensz műsor, erre megint rámordít, hogy nem. Mi volt a kifejezés, amit kerestél?
16: Figyeljetek, kapaszkodjatok, valóságshow.
8: Oké, de ez csak a nettó műfaja ennek a műsortípusnak, ennek nincsen köze, tehát hogyha úgy indítod el a szó megkeresését, hogy azt mondod, hogy egy műsor, ami sok más országban is van, és te is megcsinálod, azt úgy hívják, hogy licensz műsor. Ha azt mondod, hogy és akkor el lehet ütni a valóságshoz, na, kidühöngtem magam, te jössz.
16: Szóval, mint azt a műsor elején mondottam vala, kislányom Bakonybél, figyeljetek oda, Bakonybéli erdei iskola, ott van a Csillagda is, hazajött erről a 3 napra, én azt hittem, hogy végső erejét megfeszítve haza kúszik, és nem is hallok róla 2 napig, mert aludni fog. Ehhez képest azzal az ötletet állt elő, hogy ugye apa este megnézzük azt a valóságshowt, amely arról szól, hogy 2 csapat aktor küzd végig egy pályát, ami tényleg nagyon embert próbáló, valóban. Tehát a sport értéke nem lebecsülendő, mert én biztos elpusztulnék a felénél. És akkor persze mondom, nézzük. Sok hatásként ért az, hogy hogy néz ki a kereskedelem. Én nem nézek, mióta streaming van, talán egyszer néztem valami foci meccset, amiben reklám volt. Hogy a kereskedelmi műsorokban hogy néz ki ez? Olyan 2 órás műsoridőből szerintem a nettó sport az egy ilyen 20-25 perc lehetett. A többi gyakorlatilag reklám, vagy életigazságokat kifejtő emberek beszélgetése. Mert olyan kifejezésekkel lettem gazdagabb a sportolók által, akik ott vesződtek a pályákkal, mint a fókuszban vagyok, jelenben vagyok, oda teszem magam, és még sorolhatnám. Tehát fantasztikus tárháza volt a semminek. És ami a legmegbőbbentőbb volt, az az, hogy egy ember, a műsorvezető, az úgy ordította végig azt a műsor folyamot, hogy én a kalapomat lengettem. Tehát ő nem tudom, mivel gargalizál, vagy milyen mézet, vagy milyen cuccot szed, de hogy végigbírni, és állítok, ez már 2 hónapja megy ez a műsor.
8: Ne nézz rám, szinten, ebben nem tudok segíteni.
16: Hogy gratulálok neki, mert az is óriási sportteljesítmény, és ahogy hogy utána aztán már 60...
8: Ilyen kitartóan üvölt.
16: Nem csak, mert ő a Hova lett Damon Hill hozzáköthető, és ez igazán szerintem egyfajta sportteljesítmény, lehet, hogy izzadni is lehet benne, meg súlyt veszteni azáltal, hogy annyit ordítasz. Ezt még nem tudom, hogy a sportpszichológusok plusz a rekreátorok összerakták-e már, hogy tényleg fantasztikus volt, de megmondom őszintén, pokolként éltem meg azt, hogy a kislányom mellett végignéztem az összes gyógyszergyártó hirdetését, az összes nagy cég kínálatát, a 200 forintos löncshústól a 1000 forintos mandarinig, minden volt, és nem tudom, hogy kell ilyenkor jól viselkedni, hogy a gyerek ne érezze azt, hogy az édesapja nem húzódik, vonódik be abba a nagyon-nagyon, hát látom, úgy drukkolt egy-egy szereplőnek, hogy tényleg öröm volt nézni, és én csak bizakodtam abba, hogy nem reklámszakember lesz, hanem sportoló, ezután a műsor után. Szóval brutális élmény.
17: El kell mondjam, hogy amikor erről írásban emlékeztél meg, amikor e-mailezünk arról, hogy ki miről tervez majd mesélni a műsorban, én már akkor hangosan nevettem ezen a szekciódon, és az élőben is nagyon jó volt, és mivel elmondtad a löncshúst, eszembe jutott, amikor a Brutalista című film megjelent, és már óriás örület volt között, tehát tudod, a Tündével csináltunk egy előadást a brutalizmusról, és amikor azt raktuk össze, és felmentünk a Normafára, tél volt, és egy ilyen éteri, idilli csend, üresség, és szépség, és fent vagy a város tetején, és magaslat, és akkor egy másik túrázó is jött, akinek a kis rádiója, vagy a telefonjáról ment valami rádióműsor, és az harsogta be a teljes hófötte Normafát, hogy 700 forint a sertésmájkrém a Lidl-ben. És ezt minden egyes előadáson el is meséltem, hogyha kíváncsiak a keletkezés történetére, egy ilyen magasztos, az építészetet, a képzőművészetet, úgy általában a kultúrát és a kreativitást ünneplő előadása, nos ez része volt a sertésmájkrém.
16: Igen, és az még nehézség, hogy nem volt az egy megoldás, mert azt kínáltam a kislányomnak, hogy felveszük és másnap megnézzük, az már nem, mert ugye meg kell vitatni a osztálytársakkal, hogy ki jutott tovább, és kinek drukkolunk, és milyen ügyességi számuk vannak, úgyhogy nem tudom, lehetne, az nekem egy kicsit ilyen diszonáns, hogy egy ilyen sportot ünneplő, az emberi teljesítményt ünneplő műsorban, a reklámokban folyamatosan a fejfájás, az aranyér, a viszér, tehát ahogy a rottyoknak kínál megoldást a mindenféle. Nem, de hát ezeket fel kell dolgoznom magamba, és az analízisből is az jött nekem le, hogy ki kell ezeket beszélni magamból, mert ha nem teszem, akkor úgy maradok.
17: Megbetegít. Köszönjük, hogy elmondtad. És látod, rögtön a gyógyszertárak fel is sorakoztak a megbetegítés ellen. Mit fogunk hallani muzsikában?
16: Végre brazilokat.
17: Na!
16: Végre brazilokat. Nem akarom előhozni a futball világbajnokságot még most, de határán vagyok. Quarteto MK 4 lánytestvér ének együttese volt a 60-as, 70-es, sőt a 80-as években is nyomták őket rettenetesen, és csodálatos lemezeket, annyira szép, ahogy ők együtt énekelnek. Ez a kórus muzsika, na hát Bartók népének egyik leszármazottja vagyok én is, meg Kodályért, tehát csak értem a kórust. Cavallo e Ferro, ez a dal címe, különben megnézzétek meg a Rio című rajzfilmet, ez jutott eszembe, tegnap azt néztük meg a kislányommal, úgyhogy tudom ezeket irodalmilag is alátámasztani. Quarteto MK.

0: Jó, csak azért, mert te végre meghoztad a brazilokat, én muszáj vagyok akkor melléd állni egy kerekasztallal. Na, hogy a tegnapi...
1: Bocsánat, hogy megakasztak megint, csak el kell mondjam, hogy tegnap előtt Brazíliában óriási nagy show műsor keretében kihirdették a futballvilágbajnokságon szereplő brazil futball válogatott keretét, és óriási meglepetésre a negyedik világbajnokságára készülő Neymar is tagja lesz. Csak ennyit akartam mondani.
0: De ez miért meglepetés?
1: Hát azért, mert egyrészt fizikai állapota az elmúlt 10 évben az tényleg egy rokkantéhoz hasonlított. Hát állandóan szétműtötték, mert állandóan sérült volt, elég üvegtérdinek tartják őt, tehát nagyon sérülékeny, csak ezt akarom mondani. És aztán 2 évvel ezelőtt meg a levezető valamelyik arab ligába kergette a labdát nagyon sok pénzért, és tavaly meg visszament a nevelő egyesületébe, a Santoshoz. Hát a Santos, tudod, ki volt még a Santos?
0: Hogy ne tudnám, ki volt a Santos. Hát,
1: nem az, hogy ki volt, ki játszott a Santosban.
0: Hogy ne tudnám, ki játszott a Santosban.
1: Bizonyos Pelé.
0: Pelé.
1: Az így megvan, nem? Hogy ő is egy elég híres futista.
0: A Pelé megvan, ja. A Santosról fogalmam sem lett volna, hogy ez egy gyógyszergyár-e, vagy valami más.
1: Vagy egy szer.
0: Vagy egy szer.
1: Na gyere, gyere,
0: azt
1: mutasd.
0: Akartam mondani, amikor az előbb Bartókra és Kodályra hivatkoztál, hogy abban a kerekasztal beszélgetésben, melyet vezettem, az egyiket, abban Harcsa Veronika ült mellettem, és arról beszéltünk, hogy a zene az micsoda őrületes gyógyító erővel is bír, túl azon, hogy szereted, élvezed, pörget, lassít, ad, és arról volt szó, hogy tulajdonképpen kár, hogy ez az egész zene oktatás és a kórusba járás az ilyen kiválasztásos alapon megy, hogy igaziból azzal akarnak foglalkozni, aki tényleg mutat tehetséget, akiben tényleg benne van az, hogy komolyan vette, hogy egy zenei pályára lép, miközben az alapelképzelés az lenne, hogy mindenki, de szó szerint mindenki énekeljen mindig, amikor csak teheti, mert olyan áldásos hatása van a testedre, a szellemedre, tényleg így a mentális állapotodnak annyit ad a zene, és mindig eszembe jut, hogy körülbelül amikor kezdtük a rádiókafés együtt dolgozásunkat az első rádiókafébe, akkor én nem tudom, hogy a mi műsorunkban játszottad, de vagy valami másik műsorban játszottad a Sexiest Man in Jamaica-t, ami egy himnuszommá vált, és amikor olyasmi heteim vannak, mint most, hogy nagyon-nagyon-nagyon sűrű, sok munkás, és elfáradok benne, akkor például ez a zene, ha meghallgatom a kocsimban, mielőtt odaérnék az aktuális feladatom helyszínére, az elképesztően át tud energizálni engem, és ami sokszor felmerült ebben a beszélgetésben, hogy valahogy a zene képes olyan érzéseket előhozni, amire egyébként nincsenek igaziból szavaid, vagy nem tudod jól körülírni. Tehát, hogy tényleg úgy éreztem, hogy egy nettó hülyeség, hogy nem járunk mindannyian kórus, vagy nem éneklünk mindannyian minden nap, semmi másért, mint önmagunkért. Ezért én elhatároztam, hogy énekelni fogok minden nap, ha csak tehetem.
1: Én ezt gyakorlom is, bár a kollégáim próbálják ezt elkerülni, amikor dallamtapadásom van, és minden szezonban egy dalnak egy sorát, amennyit tudok, éneklek. Mert a családom, amikor este lefekvéshez készítjük a kislányunkat, és mi is tusolunk, ott is hát mindenki a tus alatt szeret énekelni, és akkor előjövök valamivel, ami éppen aktuálisan a fejemben van, és ott is azt kapom, hogy apa, hagyd már abba, mert hogy nincs hangom, és amikor 47-szer éneklem a szeretném a homokórát megállítani, de nem tudom tovább a szövegét, csak lalalázom, mert addig nem vetelettem még sose, hogy megnézem a teljes szövegkönyvét, akkor elbizonytalanodom, de belsőleg, vagy fejből én tudom, hogy sokat kéne énekelni, és nem kellene az engem megállítson, hogy semmilyen ének hangom nincsen.
0: A múltkor, mikor gyalogsétáltam le a Simivel,
1: akkor... Látod, megint dallamtapadás.
0: Nem vagy, nyugodtan énekelheted. Én a...
1: Megállítom.
0: Zöld a mező, zöld a hegyist énekeltem a Simikém mellett, mikor sétáltunk le az óvodájába, és 97-szerre, mikor nekikezdtem, akkor tényleg neheztelően nézett rám, és azt mondta, hogy arra kér, hogy azon a rövidke hátra levő szakaszon ne énekeljem el többször ezt a kis nótámat.
1: nem tudom, a dallamtapadás az pont erről szól, hogy azt nehéz kiűzni. Ráadásul én nem teszek ellenjavallatokat, amikor a panna előjön a nem, nagyszülei, ugye bombázzák a ki ez a lányjal, meg a reptérrel, és én pont azon gondolkodom mindig, hogy nem szabad ízlésrendőrnek lenni, és
0: szerintem
1: igaz,
0: de.
1: Hogy kihullott a hajam már tőle. Igen, de nem, mert ki vagyok én, hogy megítéljem ezekről a dalokról, hogy tessen-e neki, vagy sem. Ez egy olyan nagyon nehéz feladat. De tényleg, miért, mivel vagyok én magasabban, vagy azért, mert többet hallottam nála. Attól még nem kell, hogy nek. Érted, milyen nehéz dilemma ez?
0: Tetszik a megengedő alapvetésű gyereknevelésed?
1: Hát nem olyan könnyű, amikor meghallom a repteret, mert hogy van két dal, és mind a kettő, a ki ez a lány is, meg a repter is, azok közé tartozik, amelyet így egyszerűen betiltanék, a hatalmamban lenne, hogy mit tudom, most egy 10 évet kiülünk anélkül, hogy bármikor is felcsendüljön, de nincs ilyen hatalman. Ezért annyit tudok csinálni, hogy egy hasonló nagy slágert játszom le. A Mamas and Papas, The Mamas and the Papas 1965-6 tájékán írta azt a dalt, amit aztán Bobby Womack 1969-ben felénekelt, és rögtön ez azután volt, hogy egy bizonyos Szabó Gáborral megírták a Breezint, amelyet aztán világhírre később egy bizonyos George Benson vitt.
0: Ne haragudj, nem érzed, hogy ez ugyanaz a típusú asszociatív láncolat, amit lenyűgözve vagy szájtátva hallgatnak a hallgatók, mint ahogy én elmondtam, hogy a Fujimoto épület határtalansága milyen szépen kapcsolódik a határtartás témájához?
1: Nem, mert az sokkal felemelőbb, amikor te beszélsz ilyen magas építészetről. Tehát ez olyan szférákról fejtesz, amelyekben mi nem látunk bele.
0: Jó, szerintem ez egyenrangú volt, igen.
1: Na, Bobby Womack énekli azt a dalt, amelynek címe a California Dreamin'.
0: Azt imádom.
1: Hát még én.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
6: Zsebpszichász. A Zsebrádió vásári komédiája három felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kölyát, és hol a vödör? Galileiártás. Ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31. Akvárium Klub. Délután.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
10: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Ígérem, hogy szigorúan csak a, tudom, ezzel a kultúrkörrel fogok foglalkozni, amely a gyermekek születésnapi zsúr per buli jához köthető esemény sorozat, mert hogy ez már ez semmiképpen sem fogható föl egyetlen napnak, vagy egy időpillanat kicsúcsosodásának, amikor megünnepled aktuális születési napját a gyermekednek, mert hogy ez hosszú-hosszú tervezés, kommunikáció és gondolkodás előzi meg. Mert hogy nem elég, hogy a családot koordinálni kell, akik jönnek és nagy szeretettel együtt vagyunk, és megünnepeljük a gyermek születésnapját, hanem gondolnod kell már arra is, hogy az iskolában az osztálytársak közül azok, akiket ő kiválaszt, azoknak milyen programot kínálsz, mikor teszed ezt, és a szülőkkel hosszas egyeztetésbe kell bocsátkoznod, legalábbis nem nekem, mert ezt így eltartottam magam is, egy nagy érdemrendet a feleségemnek ki kell osszak, aki ezt ebbe beleállt, hogy a különböző onnan kezdve, hogy milyen program lehet jó, és mikor valósulhat ez meg, közel az adott naphoz, kinek milyen étel allergiája van, milyen programom volt már, milyennen lehet már, hova engedik el, milyen intervallumban, és ez ugye a második napnak, tehát van a családos, van az iskolában, az iskolai osztálytársak per barátok, és a harmadik, hogy még az osztályba is megünneplésre kerülnek a gyerekek, ugyanis választhatnak náluk az a szokás az iskolában, az osztályban, hogy az ünnepelt választhat különböző opciókból, hogy mivel ünnepeljék őt meg, A, hogy nem tudom, testnevelés órán kidobós játék legyen, ki mellé üljön, legyen a házi feladat, vagy ne legyen, de egy nagyobb ellátmánnyal kell megérkeznie az osztályba, amely tartalmaz sósat, édeset, innivalót, mert ugye kell keríteni egy cateringet is mellé, és mivel nyilván nekünk nincs erre hivatott cégünk, ezért magunknak kell ezeket összerakni. És ami engem teljesen kiborította az egészet, és már érzem, ahogy a 170 felé közelít a pulzusom, az a köszönő ajándéknak a miben léte. Tehát megköszönöd egy ajándékkal azt, hogy eljön Gizike, és együtt ünnepel az én gyermekemmel, és hogy az mi legyen, milyen értékben legyen, hogy ne legyen sértődés, de mégis, és akkor az hogyan?
12: De ne haragudj, én erről, hogy köszönő ajándék, tudod, hol hallottam? A fogadásokon és partikon, ahova meghívnak. Amikor elmész egy ilyen céges rendezvényre vendégként, részt veszel, jelen vagy, social life-ot élsz, utána szeretnél hazakopni, akkor megrohamoznak téged, nagyon aranyos hostesszek, és egy nagy zsákot a kezedbe nyomnak, tel is tele szponzorajándékkal. Ezt értem ebben a kereskedelmi kontextusban. Én olyan gyerekbulin életemben nem voltam, ahol kaptunk volna goodbye ajándékcsomagot.
11: Annyit mondok.
12: Ez Móri specialitás.
11: Annyit mondok, még nem voltál. Az iskolában én azt gondolom, készüljél föl. Ha teheted, előre a szortimentet vásároljad. Mindig, mikor eszedbe jut és elmész mondjuk egy áruházba, akkor gondolj arra, hogy a Siminek nem sokára megérkeznek az osztálytársai. Ő is megy majd ilyen helyekre, és ott magát. Azt szeretném kideríteni én, hogy honnan származik ez az őrület. Én nem emlékszem, hogy gyermekkoromban teljesen más volt, tudom, hiánygazdaság, szocializmus, egy éjjel-éjjelen túl, nagyon sok minden nem történt a születésnapomon, ezért nekem ez a fesztivál, mert ez már egy háromnapos fesztivállá nyúlik el, kvázi értelmezhetetlen.
12: Én azzal tudok neked csatlakozni, hogy most, amikor a Siminek a 6. születésnapja volt. Volt egy nap, mikor tortákat szállítottam be az óvodába, hogy ott az egész óvodai csoport megünnepelhesse. Ide nem vihetsz saját sütésű tortát, mert kell hozzá egy nem tudom milyen igazolás, bizony, amit csak cukrászatok tudnak neked adni. Jó, köszönjük szépen. Van egy szűk családi felköszöntés, van egy nagy családi felköszöntés, vannak azok a gyerekek, akik az én barátaimnak a gyerekei, tehát ott olyat a szülőkkel is nagyon jobban vagyunk, olyat is szoktunk, és egy olyat is, amin az óvodás csapat és az óvodás kis haverjainak a szülei vendégeskednek nálunk.
11: Ugye ez hosszabb már, mint a Sziget Fesztivál.
12: Körülbelül, ilyen, de nulladik napokkal meg ilyen, de nálunk nincs goodbye present. Tehát az a goodbye present, hogy mindenki hazamehet.
11: Még.
12: És az is nagy öröm mindenkinek.
11: Ezt azzal ünneplem, hogy a Secret zenekart, akik spanyolok, de tekernek, legalábbis tekernek rendesen, úgyhogy az én hangulatomhoz most ez az Eclipse című dal tökéletesen illik, mert a hajam hullik, na.

0: sportkultúra, tenisz és néha más is. Csak mozogj, szebb úgy az élet.
1: Elhangzott már a Sportszignál, tehát egy teljesen ellentétes típusú tartalommal kezdek. Egy kulturális ajánlattal, tulajdonképpen azért, mert a sport már búvó patakként, vagy inkább búvó cunamiként már többször bejött ebbe az adás folyamba, tehát akkor én most szeretném elmondani annak, aki szívesen vesz részt, jövő héten szerdán, tehát 27-én a Tündével, Topor Tünde művészettörténésszel előzöm meg a kérdésfelvetésedet, hogy mégis ki az a Tünde. A Walter Rózsi villában, a Bajza utcában álló csodálatos modernista épületben fogunk tartani egy tárlatvezetést a magyarországi brutalizmus legjobb példái között. Tudok sok hellójárat hallgatóról, aki már erre váltott jegyet, mert hogy először ezt már nem is tudom, mikor elmondtam, tehát egy hónapja, de akkor most még egyszer megismétlem, hogy jövő héten lesz ez a vezetés, jöhetsz a sportjaiddal.
2: Igen, először a szégyenem, hogy picit, hogy enyhítsek rajta. Tényleg elvitt ez a közéleti őrület a fókuszról, és nem a jelenben voltam, és nem...
1: Ó.
2: Látod?
1: De már itt vagy a jelenben? Már fókuszáltan itt vagy a jelenben?
2: Igen, és a flow-ba most belépek.
1: Na, de jó.
2: Ezt is tanultam abból a műsorban, hogy be kell lépni a flow-ba, és együtt kell haladni vele.
1: Akarod, hogy közben én meg ordítsak? Szüntelenül egy levegőre?
2: Légy színe, mert
1: teljes
2: akkor...
1: Teljes tüdőkapacitásomból?
2: A flow-ból csak lesz, hogy zajlik az A-csoportos jégkorong, férfi jégkorong világbajnokság Svájcban, és ahol a magyar csapat is játszik, ami óriási, gigantikus, elképesztően nagy, nagyon-nagyon nagy szó. Tegnap játszottunk az angolokkal, de a csoportban még számos mérkőzésünk lesz. Van, hogy egymás utáni napokon ma is játszunk, de van egészen a hétvégéig olyan, hogy talán egy nap pihenünk van. Félelmetes mezőnyben az utolsó meccsünket talán pont az Egyesült Államokkal fogjuk vívni, akik a regnáló olimpiai bajnokok. Szóval az, hogy a fiúk kijutottak a világbajnokságra ebben a mezőnyben, ami egyre élesebb és tömörebb, az csodálatra méltó. És én imádom a jégkorongot. Élőben, ha tehetitek, egyszer menjetek el, akár Fehérvárra, Ebelliga meccsekre járjatok ki. Ez egy olyan sportág, ami úgy végtelenül kemény, hogy egyben van csodálatosan sportszerű is, és folyamatos akció történik benne, és a futballal ellentétben nem nagyon lehet alibizni. Amikor ilyen 40 másodperc és 1 perc környékét bír ki egy játékos a csere nélkül, ugye a jégen, az sokat elmond arról, hogy miféle intenzitás zajlik ott. A világbajnokság meg nekünk tényleg olyan, mintha mi elindulnánk egy pimpelt 1600-as ladával, és velünk szembe meg jönnének a Porsche-k, meg a Ferrari-k, meg a Corvette-ek, és úgy kell helytállni. Én amit láttam meccset a finnek ellen, én, hogyha nem a magyarok játszanak, különben finn drukker vagyok, már nagyon régóta, évtizedek óta ennek a csapatnak drukkolok. Ugye Finnországban ez a sport, és hát elfogódott be, tényleg, ha van időm, megnézem. Mindenkinek ajánlom, hogy üljön le, tegyen egy próbát, aki még nem tudja, hogy ez miről szól. A drukkerek fantasztikusak, ugye eleve kimenni Svájcba,

0: abból a szempontból is óriási élmény, hogy azokat, akiket különben csak úgy a tévében nézel, vagy az NHL olyan játékosok az NHL-ben, az észak-amerikai profi hockey ligában láthatóak, azok most itt velünk szemben. Ugye pont 40 éve, hogy kijutottunk utoljára a futballvilágbajnokságra, csak hogy egy analógiára kössek rá, 40 éve, gondold el, játszottunk utoljára. Szerintem nem költünk elég pénzt a futballra.
1: Hát igen.
0: Bárha a főnök megmondta, megígérte szentesküvéssel, hogy hamarosan legalább 4-ben leszünk, és már a FIFA felemelte miattunk az indulók számát. Most már azt hiszem 48 vagy 46 csapat játszik foci világbajnokságot, hogy átkössem ezt az évet, hogy világbajnokságról világbajnokságra. Szóval itt is mindig az jut eszembe, hogy költsünk inkább jégkorongra állami pénzt, és itt egy petíciót indítanék virtuálisan, és persze tudom azt, hogy ezzel nem leszek népszerű ezzel a kijelentéssel, de szüntessük már meg a profi futballt Magyarországon. Csak 18 éves korig, csak tömegbázist építeni, csak fiatalokat nevelni lehessen állami pénzt. De hogy egyetlen forintot, egyetlen úgynevezett magyar profi futball állami forintot, tehát az én saját forintjaimat ne lehessen költeni. Ezt én nagyon szorgalmaznám, és tudom, hogy ezzel leverem a biztosítékot, de mi értelme teszem fel a virtuális kérdést, ha semmilyen eredményt nem érünk el?
1: Mikor azt mondtad, hogy az én adóforintjaimat ne, akkor eszembe jutott, hogy ma van a határideje az adóbevallásoknak, melyben mindenki rendelkezhet az 1%-ról, és pont ebben a rádióban egy nagyon szép és gazdag kínálatát mutatta föl a műsor folyam, hogy milyen civil szervezeteket lehet támogatni, úgyhogy remélem senki nem felejti el ezt a határidőt, amit szerintem ma, mivel ez a zárónap egy kicsit meg is hosszabbítanak, mármint az a fizikai ügyfélszolgálatokon, de én már beadtam. Te?
0: Már réges-régen.
1: Már én is réges-régen.
0: Már amikor ideje volt beadni az adóbevallást, akkor rendelkeztem arról, ki tudja, mi fog történni, hogy nehogy már rossz helyre menjen. Na, de akkor még egy utolsó, ha már sikeres, és világbajnokság, és magyar, hogy a fiúkon, a jégkorong stadionokon túl is lesz élet hamarosan, hiszen a lányok, a kosárlabdások pedig a világbajnokságra kijutottak. Női kosárlabda világbajnokság lesz Németországban nyáron, aztán júniusban. Ez is egy akkora szó, mint a fiúk A-csoportos szereplése a jégkorong világbajnokságon. A lányok, a kosárlabda a második látványsport a Földön. Második, harmadik. És hogy csak egy csoport ellenfelünket ajánljak figyelmetekbe, fogunk játszani a franciákkal a csoportmeccsekben. A franciák lettek a másodikok az olimpián. Alig-alig kaptak ki az USA-tól. Az USA-t ugye nem lehet megverni ebben a sportágban, legalábbis nagyon nehéz, de a franciáknak a kosárlabda az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, és mi velük is fogunk játszani csoportmeccset, úgyhogy azt a meccset is, ha valaki előre már meg tudja nézni, hogy mikor lesz, ne adj Isten kijut, és élőben élvezheti azt, a csajok baromi jól játszanak már kosárlabdát, és nem csak jégkorongot, nem csak focit, mindent. Úgyhogy izgalommal várom nem csak azt a meccset, hanem a teljes világbajnokságot. Én nem akarok többet mondani, mert sportoljunk. Sportoljunk, és szüntessük meg a profi futballt Magyarországon.
1: Sportoljunk, énekeljünk, táncoljunk. Ez a kettő bontakozott ki nekem a Mentálliget fesztiválos tanulságokból.
0: És akkor az utolsó zene pedig, mert mindig kell egy levezetés, az Rostam nevéhez. Egy indiai származású amerikai zenei producer. Ha valaki nagyon-nagyon benne van ebben a világban, az indi zenék világában, akkor a Vampire Weekend nevű zenekar talán mond valamit, ez egy New Yorki egyetemistákból verbuválódott a 90-es évek végén. Elég jó, az ő frontemberük volt, dalszerzőjük, ami ki nem vált, és saját lemezeket nem kezdett el készíteni, a harmadikra készül Rostam, és a Back of the Truck című dalt szeretném ajánlani mindenkinek. Ne felejtsétek, hogy vasárnap ennek lesz ennek a műsornak. Milyen? Ismétlése?
1: Nem tudok úgy ordítani. Ez a szókeresés napja.
0: Igen, és akkor pedig utána hamarosan felkelő a hellojárat.hu-ra.

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
7: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
9: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
10: Mi, Krisna hívők, pontosan tudjuk, mennyi mindent adhat 1%. Lelki békét, egy őszinte mosolyt, együttérzést és ételt a rászorulóknak. Rendelkezz te is adód egyházi 1%-áról és támogasd munkánkat. Technikai számunk 0389. Készült a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők megbízásából.
11: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánk

0: 1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
3: A fővárosban erős a forgalom a Pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban. A Kiskörúton az Asztúria felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Mától Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert úgy gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Mától a 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Lezárták csütörtök éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Még pár óra is lejár az eszi a bevallási határidő. Elkezdődtek az egyeztetések a kárpátaljai magyarok jogairól. Kora nyári idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma éjfélkor lejár az eszi a bevallás határideje. Akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV központi ügyfélszolgálatai most már zárnak, de az infovonal a 18-19 este 8-ig hívható. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1+1 százalékokról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tették meg. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével összefüggő magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de elsődlegesen a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét kell rendezni. Ukrajna kinyilvánította, arra törekszik, hogy bizalomra épülő új, kölcsönösen előnyös fejezetet nyisson a kétoldalú kapcsolatokban. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben, azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet Ukrajnából érkezette. A balti államban rövid időre légi vészhelyzetet hirdettek. Leállt a vilniuszi repülőtér és a tömegközlekedés, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Tegnap egy NATO vadászgép Észtország fölött semmisített meg egy Ukrajnából érkezett drónt. Indul a nyári utazási szezon, a körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
7: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás óta fapados légitársaságokkal kapcsolatban különböző technikával próbálják maguk hozzonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
6: Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Ma lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk. A szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő.
8: Orbán Ottó írását előadja Gazsó György, Jászai és Ózsa díjas színművész, a Radnóti Színház tagja.
9: Orbán Ottó, epilógus. Időmalma, százra száz év, hány remény és mennyi szándék, s mind leverve, véres sárral elkeverve bugyborogja, hogy huszadszor dől fejünkre az aranykor, huszadszor, hanem ezredszer rogy a porba. S ha ezredszer is mit számít, Isten verte remény ámít, földdereng, és lángban áll az új teremtés. Egy évszázad, mint a többi, mind nagyon tud hőbörögni, adóztatni, ítélkezni, ide aszni, oda életed és véred, hogy beteljen az ígéret, ami persze nem telik be ezredszer se, míg örök szerencsejáték, világkezdet és világvég, aki tesz, kár, hogy bárhogy játszol, vesztesz. Unlak föld, és a panaszdal még betegen sem vigasztal, csak a nyelv az, amit beszélője élvez, Arany János aranypénze, melyet nem váltottam részre, de megőrzök, még a gyönyörtől lúdbőrzök, mert mint rokkantat a gyógyvíz, ő is simogat és őriz, s majd ha voltam, fölkelt és sétáltat holtan.
1: A ma 90 éve született Orbán Ottóra emlékezünk. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1986-ban úgy tűnt, hogy a rap és a rock békésen megfér egymás mellett. Amikor a Run DMC és az Aerosmith együtt ostromolta a listákat a Walk This Way újra gondolt változatával. 1990-ben már közel sem volt ilyen rózsás a helyzet, ez volt az év, amikor a rap előadók kiadói elfelejtettek fizetni a hangmintákért. A rockzenészek ügyvédei pedig megtették a szükséges jogi lépéseket. A Queen tagjait és David Bowie-t társszerzőként kellett feltüntetni, miután Vanilla Ice engedély nélkül használt fel egy részletet az 1981-es Under Pressure-ből, az Ice Ice Baby-hez. Lou Reed pedig csak azzal a feltétellel tekintett el a pereskedéstől, ha az 1972-es Walk on the Wild Side mintáját lenyúló, a Tribe Called Quest szám a Can I Kick It jogdíjainak 100%-át ő kapja.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Elise Hegina Brazília egyik legnépszerűbb énekesnője volt a 60-as, 70-es években. Nemzetközi turnéi során felemelte hangját a hazájában akkoriban uralkodó katonai rezsim ellen. Hazatértekor ilyen esetekben hírneve megóvta ugyan a börtönbüntetéstől, de arra kötelezték, hogy állami rendezvényeken himnuszt énekeljen. Balakon Bala című 72-es dalában óvatosabban kritizálta a rendszert. Mivel a Bala szó portugálul cukorkát és golyót egyaránt jelent, így a dal is kétértelmű. Ha akarjuk, ez mindössze egy pörgős táncdal az édességről. De beleláthatjuk a korszak folytogató légkörét, ahol az embereknek hevesen szambázniuk kellett a golyók között a túlélésért.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Pigeon John nevének kacifántos története, hogy Jézus egyszer kiszállt egy autóból a kaliforniai Inglewood településen, adott a kis Johnnak egy halottnak tűnő galambot, megkérte a srácot, hogy érezze jól magát, majd elhajtott. Erre a galamb feltámadt John kezében, és elrepült. A zenész az LA Symphony hip-hop csapatból vált ki, hogy szóló karrierbe kezdjen. Tim Myers nevének kevésbé kacifántos története, hogy szülei így nevezték el őt. A zenész a One Republic pop-rock csapatból vált ki, hogy szóló karrierbe kezdjen. Kettejük közös munkájának egyik, de nem egyetlen gyümölcse a 2025-ös New Vibration.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
6: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
7: Sztár fellépőnk Jules Le Magique. A bűvész, a mestermágus, aki még soha, de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, akarom mondani, hogy Jules Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium. Délután.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
8: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
9: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
10: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
11: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Miss Shirley Bassey 1999-ben lovaggá ütötte az angol királynő. Azóta Dame Shirley Bassey-ként szerepelteti magát. Elnézzük neki, hisz megérdemelte. Az 50-es években kezdett jazzes poppal, 64-ben a Goldfinger főcímdalát, majd még további két James Bond film betétdalát is elénekelhette. 98-ban egy fiatalabb generáció is megismerhette, a Propellerheads duó felkérésére domborított az óriásit robbanó Decks and Drums and Rock'n'Roll című Big Beat alapvetésen.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A The Preachers szerint borzasztóan szólt élőben is az Is This How You Feel című 2013-as daluk. Az ausztrál indie zenekarnak nehezére esett koncerten reprodukálni a stúdióban megírt, gondosan kimunkált hangszerelésű szerzeményt. Úgy érezték, mintha pár perc alatt kellett volna maratont futniuk. Pehjükre ez lett legnagyobb slágerük, így muszáj volt minden bulin elnyomni. Majd amikor inaktív időszak, feloszlás és külön zenélés után 2024-ben újra összeállt a csapat, hogy az inkrimináció számot is tartalmazó Blue Planet Eyes nagylemezt ismét teljes egészében eljátsszák. Az első újkori fellépés Sydneyben 6 perc leforgása alatt teltházas lett. Ezúttal a rajongók futottak maratont pár perc alatt a koncertjegyekért.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Zoológiai becslések szerint 220 különböző kígyófaj honos Ausztráliában, 145 mérges kígyó, 49 vak kígyó, 18 piton és 8 sikló. Azonban egy melbourne-i hangstúdió környékén 2025-ben tudósok ráleltek a 221. fajra, a pszichedelikus folk kígyóra. Ez a különleges lény, bár a 21. században él, mégis az 1960-as és 70-es évek fordulóján érzi otthon magát. Így régészeti ásatások rámutattak, hogy a Disney 67-es a dzsungel könyve rajzfilmjéből ismert K. a kígyó, valamint Alice Cooper 71-es Killer albuma borítóján szereplő Kacsina, a boa, lehetnek a legközelebbi ismert rokonai. A váratlan felfedezésről az éppen a stúdióban dolgozó Cantrips formáció Snakeskin címmel írt tanulmányt.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas! Minden vasárnap reggel 8 órától. Ismétlés, kedd este 8-tól. Bízz magadban! Utazz okosan! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
3: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
6: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének!
7: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A Műfaj úttörője június 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Lengyel-magyar összefogás jöhet a térség vasúti beruházásaiért. Megugrottak márciusban a fizetések, környezetkárosítás miatt nyomoznak a BYD ellen. Villányi Eszter vagyok. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Szépen nőttek márciusban a bérek, a bruttó átlag keresett több mint 9%-kal, csak nem 780 ezer forintra, míg a nettó több mint 11%-kal 546 ezer forintra gyarapodott tavaly márciushoz képest. A kézhez kapott összegek többek között a családi, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt ugrottak meg. A nettó keresett medián értéke 432.100 forint. Ez az az összeg, amelynél a dolgozók egyik fele kevesebbet, a másik fele pedig többet keres, ez 13%-kal nőtt. Nyomoz a rendőrség a szegedi BYD beruházás ügyében. A fejlesztési területen lévő talajrétek felhasználásával összefüggésben merült fel a környezetkárosítás gyanúja. A vármegyei kormányhivatal tett feljelentést. A feltételezések szerint a kitermelt föld a határérték felett tartalmazott szennyezőanyagot, amelyet több külső helyen rakottak le. Az ügyben szigorú vizsgálat indítását jelentette be Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter. A cég nem kommentálta az esetet, ugyanakkor közölte, mindenben együttműködik a hatóságokkal. Vonzó az egyérintéses fizetési módszer. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak így módon a budapesti metrókon. A Pay & Go-t legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük használatával a terminálnál egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. A tervek szerint az új rendszer 2028-tól fokozatosan a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózaton megjelenhet. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Ma lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk. A szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő.
3: Orbán Ottó művét előadja Berényi Nóra Blanka színművész, a Radnóti Színház tagja.
4: Orbán Ottó dal a kockázatról és a mellékhatásról. Egy szérnaszálon függ az életed. Számol csak össze, hányféleképp, hányféle veszély mondhatja ki ránk a halálos ítéletet. Túl sok ahhoz, hogy mindegyiktől félj. Életben tart fiatalságunk maradék könnyelműsége. E vizet árasztó és füvet sarjasztó erő. Egy hazárd játékos beül az öreg kártyások körébe. 18-ra lapot kér, és ő a nyerő.
1: A ma 90 éve született Orbán Ottóra emlékezünk. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A 90-es évek elején rövid időre igen népszerűvé vált indie dance csapat, az IMF neve hivatalosan az Epsom Mad Funkers, vagyis őrült epsomi funkerek rövidítése. Nem hivatalosan az Every Mother's Favorite, minden anyuka kedvence, az Eat My Fetus, edd meg a magzatom, Every Music Forever, zene örökkön örökké, Eat More Fruit, egyél több gyümölcsöt, Easy Motherfuckers, anyaszomorítók, vagy Eat More Faggots kifejezéseket rövidíti.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Oé Kocsis Bence 2019-ben indult színes elektronikus szólóprojektje. A magyar underground zenei szintéren jól ismert név, mint producer-dalszerző, szervező, multimédiás művész, a Vopo Vopo élő impro elektronikai zenei sorozat házigazdája, valamint a Savern és az Ablak zenekarok vezető énekese. Az Oé fő műfajai a New Disco, a Dance és az R&B. Az instrumentális hangzásokat house, techno, disco és trance elemekkel, valamint modern szólszerű vokálokkal keveri. Táncolható dallamokat és fülbemászó horgokat adva egy nagyon egyéni és kompromisszummentes hangzásvilágnak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Végy egy kis kelet-európai keserűséget. Adj hozzá egy leheletnyi amerikai feeling good életérzést. És keverj hozzá némi R&B-t és indie popot. Már meg is kapjuk a fiúk zenekar hangzását. A srácok célja az volt, hogy olyan zenét csináljanak, amellyel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Következetesen figyelnek arra, hogy ne nagyon hasonlítsák össze őket más előadókkal. Ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
3: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Baraka Rétes, a Rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
6: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az Amorf Ördögök zenekar még 1993-ban jött létre. A legenda szerint a Budapest 13. kerületében működő Németh László gimnázium iskola rádió stúdiójában. Az első években a formáció hosszas kísérleteket folytatott saját hangjának megtalálása érdekében. Majd a megoldást a két világháború közötti operettek, kuplék és magyar nóták zenei világa jelentette. Ezek adtak mintát és támogatást a megszülető dalokhoz. Péterfi Bori énekesnő csatlakozásával következett a zenekar életében az igazi áttörés. Több sikeres szám után 2002-ben a Nincsen a világon című dalt már a nagy kereskedelmi rádiók is játszották. Az Amorf Ördögök ebben az évben léptek fel először a Sziget Fesztiválon. A lendület 2006 végére fogyott el. Az év végén még megjelentették Pokol Diszkó 1994-2006 című válogatás lemezüket, amelyen a korábban ki nem adott koncertverziók mellett demo felvételek is szerepelnek. 2007 áprilisában a zenekar hivatalos blogján jelentette be, hogy befejezik a közös munkát. A csapat utolsó formációjának nagyobb része megalakította a Péterfi Bori and Love Band nevű zenekart. A két alapító, Tariska Szabolcs és Tövisházi Ambrus, Amorf Lovagok néven 2010-től gyerekközönség előtt lép fel.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. 1999-et írtunk, amikor Fatboy Slim annyira megunta a fellépésein játszani egy évvel korábbi gigaslágerét, a Rockefeller Skanket, hogy saját szórakoztatására ráeresztette a dalra a Rolling Stones 1965-ös klasszikusa, az I Can Get No Satisfaction legendás gitárriffjét. A közönség és maga a DJ is lelkesedett a Satisfaction Skank címre keresztelt mashupért, amely a turné visszatérő eleme lett 25 éven keresztül. Még Mick Jagger is imádta, azonban a Rolling Stones menedzsmentje Fatboy Slim sokszoros kérése ellenére üzlet

Ti okokból megtiltotta a mashup megjelentetését, így az hosszú időn át csak kalóz verziókban terjedhetett. 2025-ben megtört a jég. Jaggerék páncélozott járműben küldték el a 65-ös mesterszalagokat, hogy a DJ minél jobb hangminőségű felvételt készíthessen, immár hivatalosan.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Zene. A csendhez legközelebbi állapot, mely kifejezi a kifejezhetetlent, mondta Aldous Huxley, brit író, költő és filozófus.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
4: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Baraka Rétes, a Rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Visegrádi csúcs találkozó lehet Budapesten. Fontos az UV-védelem, földrengés volt Dániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját, Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-éig több mint 20 000 diák érkezik a zánkai, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve a szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezt követően június 21-től startolnak a 6 napos nyári élménytáborok, a 3 napos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
3: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakori. Míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
2: Gyenge földrengés volt Dániában. A 3,9-es erősségű földmozgást Kopenhága térségében regisztrálták, jelezte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ. A rengés középpontja mintegy 30 kilométerre délre volt a dán fővárostól. Sok hívást kapott a rendőrség, és a rengést még 170 kilométerrel távolabb is lehetett érezni. Károkról nem érkezett hír. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Ma lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk. A szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő.
4: Orbán Ottó írását előadja Tóth Ildikó, Jászai Díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Radnóti Színház tagja.
5: Orbán Ottó, a döntés. Dönthettem volna én is így, hogy eljövök. S most én is egy 3 fürdőszobás házban szomorkodnék, vagy boldogulnék. Ha rászántam volna magam valamilyen derékfoglalkozásra. Hisz végül többé-kevésbé beváltam professzornak is. Csak gurigázom itt egy szivárvány színű üveggolyóval. A döntést, hogy magyar maradjak, kemény üzleti megfontolás sugalta, még ha az ösztönök végezték is a japán módra aprólékos piackutatást. A robbanó keverékhez, amit a szüleim lényéből örököltem, biztos kéz kellett, és szilárd egyéniség. És minden hely közül leginkább a szülővároson volt az, ahol én lehettem én, ahol akárhány hatás érhetett, mert a nyelv és a bal sorsatujába fogva minden maláriás stílusroham után maradtam, aki voltam. Költő és föltaláló. mint egy arizonai a sivatagban sikló földvitorlást, föltaláltam egy darab éggel a fejem fölött a porban repülést.
1: A ma 90 éve született Orbán Ottóra emlékezünk. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sírálj!

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Hát a Jurányi az egy csodálatos. Én nem találkoztam még ehhez hasonló képződménnyel, és valószínűleg nem véletlenül ezt a nevet találták ki maguknak, vagy ezt a meghatározást, hogy inkubátorház, és tényleg az első pillanattól fogva akkor érzik jól magukat, hogyha létre tudnak jönni produkciók. Ők nem valami sikert hajháznak, ők egyszerűen egy olyan helyet, egy olyan bázist próbálnak megvalósítani, illetve életben tartani, ahol létrejöhetnek dolgok, gondolatok, elképzelések, álmok.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Mai első vendégünk Fekete Anna látványtervező, több Jurány is előadás vizuális világáért felelős, illetve Bánki Gergely színész, aki az indulástól jelen van a Jurányi életében. Szervusztok!
3: Szia!
1: Hello!
2: Mi az előnye és a hátránya annak, hogy mindketten alkottok időnként akár együtt is?
3: Kezdem a hátránnyal, az gyorsabb, hogy nehéz összeegyeztetni, tehát főleg amióta gyerekünk van, magát az alkotó folyamatot, amikor nem együtt dolgozunk, azt is nagyon nehéz egyeztetni, mint család, a közöset meg pláne nehéz, hiszen akkor kivigyáz a gyerekre, ha mind a ketten dolgozunk. Az előnye pedig szerintem az, hogy organikusan be tud folyni a családi életbe, tehát, hogy nem kell külön egyeztetni egy munka megbeszélést, hanem azon mondjuk elkezdünk anyagot keresni, hogy min fogunk együtt dolgozni, az úgy már a hétköznapokban is része lehet az életünknek. Hát az, hogy egyébként, ha nem együtt dolgozunk, annak mi az előnye, az, hogy szeretjük a munkánkat nagyon mind a ketten, tehát, hogy feltölt minket az alkotás.
1: Meg ugye az egymás munkáinak a kölcsönös véleményezése, vagy tanácsadás, vagy egyáltalán nyilván a másiknak a véleményét meghallgatni valamiről, amiben éppen benne vagyok, és ezért nem látok ki belőle, és adok a szerencsés esetben ugye a velem együtt élőnek a véleményére, azért az hasznos tud lenni. Bár én egyébként már sokszor megfigyeltem, hogy én olyan vagyok, hogy én iszonyatosan vehemensen és indulatosan reagálok például egy kritikára az Anna részéről, hogyha akár a közös dolgokban, akár hogyha nekem valami tőle független produkcióval kapcsolatban ő megfogalmaz valami kritikát, általában érvényes kritikát fogalmaz meg, ettől csak még rosszabb a dolog. Úgyhogy én akkor nagyon, nagyon ellenkezek, nagyon indulatos vagyok, nagyon, és aztán az esetek túlnyomó részében megcsinálom azt, ami egyébként ő megfogalmazott, hogy kéne. De sose ismerném be abba a pillanatban, amikor elhangzik ez az észrevétel, hogy igaza van.
3: Hát abba kivárom, amíg rájön. Nálunk az a felállás, hogy ő játssza azt az előadást, amit közösen készítünk elő, hogy ehhez segítséget kell adni, és ez sokszor ez a türelem, hogy megvárom, amíg megérti, meg beül az, amit én mondok, és akkor fogja megváltoztatni, amikor
2: megkészül. Tehát te nem kritikának gondolod azt, hanem segítségnek.
3: Igen, hát persze.
1: Mert ez nálunk úgy indult, hogy hát először is lett egy kislányunk, pár évvel később a Jurányinak, ahol ugye mi mind a ketten igazából egymástól függetlenül is több produkcióba részt vettünk, meg időről időre különböző Jurányis munkákba részt veszünk. A Jurányinak meg a Pagony könyvkiadónak, akik gyerekkönyveket jelentetnek meg, tőlük érkezett egy felkérés, ők alkotópárokat keresnek meg, hogy az általuk forgalmazott könyvekből választhatnak, és abból ott a Jurány is keretek között előadás készülhet. És akkor minket is megtaláltak.
2: Ez a Habatortán.
1: Ez a Habatortán sorozat. Igen, ebből már tényleg sok-sok ilyen produkció született, és akkor minket is megtaláltak ezzel. Mi soha életünkben, se az Anna, se én, gyerekműfajban nem vettünk részt. Tulajdonképpen semmilyen módon. Ezt azért mondom így, mert ez egy nagyon-nagyon más világ, mint a felnőtt színház. Nagyon. Minden szempontból. De belevágtunk, és itt a kislányunk, a Luizi, egyébként nagyon sokat segített benne, mert ő akkor még ilyen 3 éves volt, amikor ezt az előadást készítettük, de pont attól, hogy 3 éves volt, egyrészt voltak nagyon érdekes észrevételei, olyanok is voltak, amiket aztán nem építettünk be, például egy ponton azt mondta, hogy itt jó lenne, ha bejönne a mesébe egy zöld krokodil, ez például nem került bele, de egy csomó olyan, nem is feltétlenül, amit ő kommunikált, hanem én játszottam neki azokat a részeket, amikről úgy gondoltuk, hogy ez már úgy valamilyen, vagy valahol tart, és én közben figyeltem őt, hogy neki mikor milyen reakciói vannak, és hát egy gyereknél iszonyatosan pontos, ugye ő nem fogja vissza magát, nem fogja fölülviselkedni esetlegesen az unalmát, vagy ha nem érti, ha nem tetszik, bármi, az azonnal látszik rajta. Úgyhogy ő is nagyon sokat segített. Létrejött ez az előadás, nagyon féltünk, mert nagyon új terep volt mind a kettőnknek, de az Anna világ életébe szeretett volna bábokkal foglalkozni, vagy báb tervezés, vagy ebbe az irányba menni, és igazából a Luizi óta engem is egyre inkább érdekelt az, hogy gyerekeknek készíteni, gyerekekkel, gyerekekről, a gyerekek gondolatvilágát és az érzelemvilágát egy kicsit újra átélni ezáltal. Azóta már csináltunk még egy előadást, azt már csak így önszántunkból, és tervezünk még egyéb ilyen előadásokat is. Lehet egyébként, hogy ahogy a Luizi növekszik, úgy a mi előadásaink is már nem óvodásoknak fognak szólni, hanem szóval, hogy megyünk a Luizival együtt mi is, ahogy készülnek esetlegesen az újabb előadások. Ez egy nagyon érdekes összekapcsolódás nálunk a családi, a magánélettel, gyakorlatilag teljes szimbiózisba került ez a fajta alkotói légkörünk, vagy az alkotói énünk. Ez csodálatos.
2: Annát hadd kérdezem arról, hogy te hogy fogalmaznád meg, hogy mennyiben más a gyerekekhez szólni vizuálisan, vagy egyébként. Tehát, hogy ez egy más műfaj, ugye ezt Gergő mondta, de hogy miben más?
3: Igen, tényleg nagyon régóta vágytam rá, hogy gyerekeknek, és leginkább a báb műfaj kipróbálására, és azóta hál' Istennek voltak egyéb felkéréseim, dolgoztam a Győri Vaskakas Bábszínházban, meg a Budapest Bábszínházban is, és egyre több tapasztalatot gyűjtök arról, hogy fogadják a gyereknézők mennyiben máshogy, mint a felnőtt színházat, de alapvetően a díszletről alkotott felfogásom, hogy az mit jelent, az ugyanaz, hogy tulajdonképpen az előadást kell, hogy szolgálja, és annak atmoszférát kell, hogy teremtsen. Tehát ez akkor működik, akkor jó egy színházi tér, ha tökéletes összhangban van a színészi játékkal és a történettel, és hiába néz ki jól, ha nem szolgálja, ha nem egy irányba tart a mese üzenetével, akkor az nem egy jó színházi díszlet. És ilyen értelemben, hogy valami sikerül vagy nem sikerül, az ugyanazon múlik felnőtt és gyerekszínházban, hogy milyen ingereket adunk, és hogy mennyire dolgozunk ki valamit, szerintem ez sokkal érdekesebb a gyerekeknél, akiknél...
2: Mondasz erre egy példát?
3: Például a színvilágra gondolok, hogy kell-e a gyerekeket túlstimulálni, vagy minél több teret hagyni a képzeletnek, és azt hiszem, hogy ez a felnőtteknél egy felnőtt színházi díszletben sosem volt nekem szempont, de a gyerekeknél főleg így, hogy van egy saját gyerekem, és tudom, hogy annál érdekesebb, minél többet tud ő a képzeletével hozzátenni, és hogy ebbe hogy tudom játékosabban létrehozni annak az előadásnak a díszletét, ez fontosabbá vált, ez előtérbe került, hogyha lehet, ha van olyan megoldás, hogy mondjuk egy tárgy az több dolgot jelent, vagy egy díszletelem kreatívan 5-6 féleképpen használható egy előadásba, akkor az szerintem egy sokkal jobb megoldás, mint behozni egy újabb és újabb eszközt, és többet használni, színesebbet, nagyobbat, sokkal jobban mozgatja a fantáziát.
2: Hát a gyerekirodalomra gondolok, akkor ott is markánsan megkülönböztetünk életkorok között. Tehát ha egy gyerek előadásról beszélünk, akkor hány éves kortól hány éves korig gondolkodtok?
3: Nekünk az első előadásunk az 3 éves kortól van, a második 4 éves kortól, de általában a gyerekszínházakban azért az óvodás és az iskolás korosztályt különveszik, és ott tényleg van szerintem is 6 éves kor környékén egy
2: ugrás.
3: Egy ugrás. És ott is a kisiskolás, és később a kiskamasz, de nekünk addig van tapasztalatunk itt a kisiskolás korosztály.
2: Korig.
3: Igen. Igen. Szerintem gondolatban egyszer belevágtunk egy ilyen kiskamaszoknak szóló előadásba, és nagyon gyorsan rájöttünk, hogy még nincs elég tapasztalatunk, nincs a környezetünkben elég gyerek ebben a korosztályban, hogy valóban tudjuk, hogy mik a problémáik, és mik azok, amik foglalkoztatják őket, és mi érdekes számukra.
2: Ti hazaviszitek a munkát?
3: Nálunk úgy van, hogy az alsó szinten van a műhelyem, és elvileg az a szabály, hogy minden, amin éppen dolgozok, ragaszgatok, szárad, az ott van lent, de hát ez nem tud így megtörténni, mert sosincs elég hely lent. Mindig feljön valami kis épp aktuálisan készülő dolog a nappaliba, meg a konyhába, meg festéket kavarok a gáztűzhelyen. Tehát, hogy a valóság, fizikai valóságban sem tudom elhatárolni, nemhogy a gondolataimban, hogy lezáruljon, amikor belépek az ajtón.
1: Ez egy állandó forpont köztünk. Én inkább a kényszeres vagyok, és kényszeresen próbálok arra is figyelni, vagy megvalósítani azt, melyik dolognak van hol a helye, melyik hova tartozik. Tehát rendet tartani, rendszert tartani. Én magam is eléggé egy kaotikus lény tudok lenni, viszont van valami állandó igényem arra, hogy valami rendszer vegyen körül. Na most ezt mivel nem tudom magamból, mert belőlem pont az ellenkezője jön, ez már eleve bennem is egy amióta az eszemet tudom, egy állandó önellentmondás, ami egy állandó feszültséggel jár. Na most ehhez képest kaptam meg az Annát, akit viszont egy csöppet se zavar a káosz, vagy a rendetlenség, sőt, ő abban tud létezni, igazából ő abban tud élni. Ahogy mondta az Anna, a háznak az alsó részében van egy műhely, ahová én már nem merek bemenni, de valószínűleg nem is tudnék, csak nem tudom, egy ilyen komolyabb barlangász felszereléssel, vagy egy macsétával, hogy valahogy utat törjek azok között az irtózatos mennyiségű lomok között, ami persze az Annának nem lom, de ő abba ki tud igazodni. Ja, és ezért viszont állandóan a lakótérbe fölszüremkednek az ő munkái, és akkor már, amikor már a lakótérből már elkezd műhely lenni, akkor nyilván a gyerek is, neki is van kis képzős asztala, de hát ugye egy gyerek az természetesen mindig az egész házat lakja, ugye, hogy van. De nálunk aztán külön bátorítást kap a Luizi, mert hát a saját anyján látja, hogy szétteríti a nappaliba az éppen aktuális munkáját, úgyhogy akkor ő is hordja oda a saját munkáit, és teljes a káosz, amiből én viszont egy életen át próbálok menekülni.
3: Hozzáteszem egyébként, ez a típusú alkotó tevékenység, amikor tényleg összegyűjtesz nagyon sok mindent, és abból létrehozol egy új dolgot, azért ez sok ember számára egy rendetlen folyamat, de hát ezt nem lehet megspórolni, hogy tényleg oda hordasz rengeteg mindent, és azt elkezded máshogy újra összedolgozni. Márpedig nálunk legalábbis bábok így készülnek, meg díszletelemek így készülnek.
1: Például az alkotói területen, de egyáltalán a világról, az életről, gyerekről, családról a gondolkozásunk, a felfogásunk, ahogy megközelítjük, ugyanaz. Azon belül persze tudunk vitatkozni, meg tudunk, de hogy azért alapvetően az életről, a világról, és a munkánkról nagyon hasonló ízléssel, meg gondolatokkal vagyunk.
2: Beszéljünk egy picit a Jurányiról. A Jurányi a szakmai partnere, vagy támogatója ennek a sorozatnak. Azokat a független kereteket, amiket a Jurányi lehetővé tesz, ezt ti hogyan tudjátok kihasználni úgy színészként, mint látványtervezőként?
1: Hát a Jurányi az egy csodálatos, szóval én nem találkoztam még ehhez hasonló képződménnyel, és valószínűleg nem véletlenül ezt a nevet találták ki maguknak, vagy ezt a meghatározást, hogy inkubátorház, mert nem tudom, most már azt hiszem több mint 10 éve létezik ugye ez, hogy Jurányi Ház, és tényleg az első pillanattól fogva ők igazából azt érzem ezeken a javarészt lányokon, akik ugye összegrundolták a Kulcsár Vikivel az élen, gründolták, és azóta is csinálják ezt az egészet. Azt érzem rajtuk, hogy ők akkor érzik jól magukat, hogyha létre tudnak jönni produkciók. Ők nem valami sikert hajhásznak, nem valami bármiféle magasztos vagy ideológia, vagy bármiféle cél lebeg a szemük előtt, vagy valamit szeretnének. Ők egyszerűen egy olyan helyet, egy olyan bázist próbálnak megvalósítani, illetve életben tartani, ahol létrejöhetnek dolgok, gondolatok, elképzelések, álmok, bármik. Ők egyszerűen ehhez adnak teret, jó esetben pénzt, paripát, fegyvert, de éppen mindig amit tudnak. De ez egészen odáig, hogy én nem tudok oda úgy bemenni, fejvakargatva, hogy valami kis, valami terem valahol, ahol én tudok, most délután tudnék ott, mert kéne ott egy órát, és akkor addig nem nyugszanak, amíg nem tudják kiszaszerolni, hogy legyen egy terem arra az órára, és én oda be tudok menni, és ott tök mindegy, valamit, ami egy munkával, alkotással, bármivel kapcsolatos, én ott tudok foglalkozni. Nem feltétlenül kell, hogy ez olyan dolog legyen, ami ott a Jurányiba valósul meg.
3: Hát összehasonlítva a független létet a közszínházi struktúrákkal, amelyen tervezőként sokat dolgozom más szituációkba, ez egy elképesztően felszabadító szabadság. Erős anyagi korlátai vannak, és így a megvalósíthatóságnak is vannak korlátai, amiket néha kicsit jó érzés magam mögött hagyni, és alkotni máshol, de pont ezeknél a gyerekelőadásoknál jöttem rá, hogy az tulajdonképpen, hogy mi, az egy dolog, hogy van egy előkészített tervünk, amit prezentálunk, elfogadunk, de az, hogy a folyamat közben akkora bizalmat és szabadságot kapunk, hogyha ez a koncepció tovább fordul egyet, és még megértünk egy mélységet a saját előadásunkból, és változtatunk akár a bábokon, akár a díszleten, akár a jeleneteken, akár a zenén, ezt megtehetjük, azt látni kell, hogy ezt egy nagy színházi struktúrában nem lehet megtenni, mert egy akkora gyárszerű működés indul el, annyi fogaskeréknek kell egymást meghajtani, hogy ott elindul egy folyamat, és nagyon piciket lehet variálni, tehát az már végigmegy úgy, ahogy elindítottuk. És a független színházban, vagy a kisebb társulatoknál, ott felerősödik a jelentősége magának a próbaidőszaknak, amikor még történhetnek lényegi változtatások, és ez ettől szerintem sokkal mélyebb produkciók, sokkal rétegzettebb, átgondoltabb produkciók tudnak létrejönni.
2: Egy pici szünetet tartunk, most a Tandem mindjárt folytatódik Fekete Annával és Bánki Gergellyel.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome itarra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
4: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
7: Ez itt a Tandem, vendégeim Fekete Anna és Bánki Gergely. Mennyire fontos nektek a kísérletezés?
8: Merünk és van lehetőségünk változtatni. Lehet, hogy az léptékében nem lesz akkora, mint egy nagy színpadi díszlet, lehet, hogy ez egy nagyon pici változtatás lesz, de jelentésében nagyon erős és fontos változtatás lehet, és a kísérlet az nekem ezt jelenti.
9: Én ugye ebben a Schillingféle Krétakör színházban szocializálódtam. Nekem ez a szó, hogy kísérletezés, ez mindig ilyen kicsit ilyen, nem tudom, ilyen picit ilyen művi volt, ilyen nem, mert valahogy nekem a kezdetektől fogva az volt a természetes állapot, hogy igazából bárhol, bármit lehet csinálni. Csináltunk mi jelenetet, még emlékszem, még annó a Krétakörben, amikor egy előadásra készültünk, és akkor mindenféle dolgokkal próbálkoztunk. Csináltunk jelenetet egy vonatsínen, megnéztük a menetrendet, hogy mikor jön a vonat, és ahhoz képest, és azt ugye egymásnak mutattuk, és akkor ilyen jelenetekből épültek föl előadások. Patakban, nem tudom, a legkülönbözőbb őrületeket a legkülönbözőbb őrült helyeken. De ez számunkra olyan magától értetődő volt, hogy ehhez képest ez, hogy kísérletezni, ez nekem egy fura szó. Mert én valahogy abban nőttem föl színházilag, hogy ez a természetes folyamata egy színházi
7: ez az alapállapot.
9: Igen. De hogy most én is csak ugyanazt tudom mondani, mint az Anna, hogy itt a Jurányiban, ebben a házban, hát ahogy az Anna mondta, tehát tényleg egy olyan szabadság van biztosítva, hogy csináljátok, gyerekek. Nézzük meg, hogy hol, most ott van egy terem, most itt tudunk adni, itt van lámpa, menj le a XY-hoz, beszélj vele, ott ő fog neked adni lámpát, akkor azt föl tudjátok vinni. Hány lámpa kell, hány kell valami kis keverőpultot, jó, akkor azt ott találtok keverőpultot, pénzt, megnézzük, hogy mennyi pénzt tudunk biztosítani. Szóval folyamatosan egy ilyen kommunikáció megy. Én szerintem ez egyedülálló így ebben a formában.
7: És hát ebben a közegben jött létre a gyerekelőadásotok. Van más jellegű közös vágyatok, amit így szeretnétek alkotásban létrehozni, megvalósítani?
8: Volt szó egyébként Gergőnek egy monodrámáról felnőtteknek, de szerintem most jobban érdekel minket ez az út, amin elindultunk a gyerekekkel.
7: Tehát akkor ebből egy hosszabb lélegzetű
8: szerintem
7: dolog.
8: Szerintem igen, vannak terveink. Szeretnénk még egy sokkal kisebb, kis intimebb térben játszható előadást létrehozni, de vannak tervek még nagyobbra, látványosabbra is.
9: Az is fölmerült, bár ez Anna azt mondja, hogy ő ezt már nagyon régen földobta, csak akkor én kerekperecsel utasítottam. Ezt nem tudom, lehet, de hogy nonverbális.
8: Ezt két éve mondtam, hogy legyen egy nonverbális, és most körülbelül egy hete mondta, hogy óriási ötletem van, csináljunk egy nonverbális előadást.
7: És hát ennyi idő kellett, látod.
9: De én erre tényleg nem emlékszem, ez most nem olyan, hogy ellenkeztem, de aztán elfogadom, hogy engem a bohóc, mint műfaj, az is nagyon érdekel, és az nagyon jól nyílt természetesen, ugye, nyilvánvalóan nagyon jól, nagyon kompatibilis a gyerek műfajjal, a gyerek előadással. És én azt vettem észre, hogy most ez a két gyerek előadás, a másodikat, ez egy népmese, a kiskondás, amit csináltunk, ott én már teljesen tudatosan építettem föl úgy, hogy ez a kiskondás, ez egy kicsit igazából egy bohóc. Egy nagyon kedves, nagyon szétszórt, de a maga szétszórtságában egy nagyon érzékeny, csak egy kicsit más dolgokra érzékeny, mint amit a mondjuk a mi társadalmunk elvárna, hogy mikre legyünk figyelmesek, és milyen dolgokra figyeljünk, milyen dolgokban legyünk érzékenyek. Ő nem, ő teljesen más dolgokat érzékel, viszont az nagyon, nagyon hasznosan és kreatívan, és igen, és ez igazából ez egyfajta bohócság. Úgyhogy ilyesmi.
7: Szoktatok nézni más gyerekelőadásokat? Tulajdonképpen arra vonatkozik a kérdésem, hogy hát ahhoz képest, hogy mondjuk amikor én voltam gyerek, mennyivel lassúbb volt az élet, és a mai gyerekek hogy fognak fel, például csak ránéznek egy képre, és azt mennyi idő alatt regisztrálják magukban, óriási szerintem a kettő között a különbség, hogy másképp kell gyerekelőadást csinálni ma, mint korábban?
8: Ezt nem tudom megmondani, hogy régen, én is nagyon sokat hallom, hogy mennyire mások a gyerekek, mint régen, de ugye így nincs összehasonlítási alapom, de nagyon sok előadást nézünk, mi a kislányunkkal sokat megyünk színházba, nagyon szeretünk is, főleg mióta ugye foglalkozunk ezzel, meg ugye én dolgozom is más gyerekszínházakba, és hát iszonyú inspiráló másokat nézni, meg hát azért, tehát mi nem vagyunk bábosok, mi nem ezt tanultuk, meg csináltuk eddig, tehát folyamatosan tanulunk így a szakma nagyjaitól.
9: Ugyanakkor nekünk azért van egy, ez amit említettél, hogy milyen, ha már csak az elmúlt 10-20 évet nézzük, azon belül is mennyire fölgyorsultak a mindennapok. a kommunikáció, a, egyáltalán a ritmus, és hogy mintha ez tényleg szinte már ilyen exponenciális mértékben történne, mi valahogy, és ezt éljük meg a gyerekünkön keresztül, hogy mi azok, mi oda tartozunk, akik ezt inkább visszahúznánk, és inkább szóval, hogy slow down, lassítsunk, mert valami, mintha valami szakadék felé rohannánk, vagy szóval ez de ezt mondom ezt úgy, hogy én is abszolút internetfogyasztó, kicsit internetfüggő, gépfüggő vagyok. Én a közösségi platformokat, azokat nem, még Facebookot sem, de azért, mert sohasem, mert én azt már 20 vagy 25 évvel ezelőtt is valahogy ott volt valami ellenérzésem, hogy itt ez nem oké. De mondom úgy, hogy én egy eklatáns példája vagyok a modern fogyasztói társadalom emberének. Tehát, hogy nem csak fával, meg csuhébabával játszunk otthon a gyerekkel, szóval nem, de mégis azt érezzük. És ezek az előadásainkban is, de ezt már említette Anna, amikor hogy túl stimulálni a gyereket, én, és ez nem is feltétlenül a gyerek, a báb eléb, amiket látunk, gyerekelőadások, báb előadások, nem is feltétlenül, bár ott is tetten érhető, de egyéb műfajokban elképesztő az inger áradat, ami éri a gyerekeket. Őrületes, és az egyébként folyamatosan, én azt gondolom, traumatizálja őket, mert nem lehet ennyi ingert földolgozni. Felnőttként tudjuk szűrni az ingereket, de egy ekkora gyerek nem tudja szűrni. Ő mindent, amire ráfigyel, 100%-osan akar befogadni. És ezt ebben a világban, a mai mi nyugati társadalmunkban ez gyakorlatilag lehetetlen. Úgyhogy mi az előadásainkban, és mi mélyen hisszük azt, hogyha nem lőjük ki a gyerekeket egy ilyen iszonyatos inger bombával, nem sütjük ki az agyukat, hanem mi csak csepegtetünk nekik, de ők abból szuperül tudnak építkezni a kis fejükben, és ráadásul ugye mi interaktívba tartjuk ezeket az előadásokat, és elképesztő, hogy milyen ötleteik vannak, és gyakorlatilag nincs kétszer ugyanaz az ötlet, és egyik se rossz, mindegyik jó, sőt, mindegyik olyan, hogy színészként, miközben csinálom az előadást, állandóan az az érzésem van, hogy tényleg, hát ez nekem hogy nem jutott eszembe, annyira evidens, annyira ott van, csak hát mi felnőttként már nem az előttünk lévő dolgokra figyelünk, hanem minden másra. Ők pedig még olyan szuperek, hogy ők csak azt fogadj, ami ott van előttük, viszont azt 100%-os. Abszolút
7: élnek.
9: A jelenben, persze, uh-huh. Igen. Úgyhogy nekünk ez a mi előadásainkkal nagyon ez a törekvésünk, hogy ezt erősítsük be. Nem kell erősíteni, mert ott van, csak hogy ezt használjuk. Igen.
7: De mintha lett volna korábban egy olyan megjegyzésed, de ha rosszul értelmeztem, javíts ki, hogy amikor a mese megint bekerült az életetekbe, egyrészt a kislányatok által, másrészt az első közös munka jellegű mese előadás által, hogy azt érzitek, hogy ez a fajta őszinte rácsodálkozás, ami egy gyerek sajátja, ezt kellett újra tanulni? Tehát, hogy nagyon felnőttek voltatok? És akkor megnyílt, igen, ez a másik világ is?
8: Abszolút. Nekem mondjuk az, hogy ott végre

0: egy nagy-nagy infantilis oldalam. Szóval én ebben az értelemben belőlem ez valahogy jön. Nem kell újra teremteni magamban. Én inkább színészként azt éltem meg, főleg amikor az első előadásomnak a bemutatója volt, és aztán hát ezt a mai napig tanulom, ott a gyerekek, ugye én ott azért mégiscsak vezetem őket. És az egy pokoli felelősség, hogy mit adok át, és hogyan adom át, és hogyan kezelem őket. Mi van akkor, amikor jön egy csapat troll gyerek? Mert jönnek. Főleg akik mondjuk a tablet elől kelnek föl, és azt mondják, hogy az 5. percben föladják koncentrációba, mert kevés nekik már. Hogy tudom megfogni őket? Hogy tudom azt használni, hogyha valaki valamiért, nem ismerem annak a kisgyereknek a személyiségét, csak azt látom rajta, vagy azt érzékelem rajta, hogy ellene megy az egésznek, akadályozni akarja. Ilyen van. Most Tatabányán tegnap játszottam a Kiskondást, ott is volt egy-két ilyen kisrác. Rájöttem, hogy becsatornázni kell őket. Ha én ellenük megyek, akárhogy a legkisebb gesztusommal, azzal csak erősítem benne azt, hogy ő is ellene menjen, erősítem azt a tudatot, amiért ő ezt csinálja, valamiért azt gondolja magáról, hogy én ez vagyok. Én vagyok a rossz, én vagyok a dolgok elrontója, én akkor nekem ez a szerepem, és én beülök erre az előadásra, és ezt fogom csinálni. Egy ekkora gyerek, egy óvodás gyerek nem rossz, nem lehet rossz. Valamiért van egy képzete magáról, hogy valamiért ő ezt csinálja. De ha én egyszer csak azt mondom neki, és kiemelem őt azzal, hogy egyszer csak adok neki egy extra feladatot. Uh-huh. Most te vidd át ezt a kiskutyát azon az ösvényen. Fogd meg, vidd át. Nem, onnan megszűnik ellenállni. Megszűnik. Mert egyszerűen azt az élményt kapja, amit valószínűleg lehet, hogy otthon, vagy nem tudom, az óvodában nem, hogy ő hozzá tud tenni a dologhoz. Még extrában, mint a körülötte lévő összes gyerek. Tehát egyszer csak nem a destruktív szerepben találja magát, hanem nagyon is a konstruktívban, és tök boldog lesz ettől, és megcsinálja, és utána örül. Ilyeneket veszek észre folyamatosan, de ezt én is tanulom most erről, nyilván egy drámapedagógus, rögtön azt tudnám mondani, hogy miért volt hülyeség, amit most mondtam, de hogy én inkább itt érzem azt, hogy valamit a nulláról kezdek el fölépíteni, mint sem abban, hogy én most így magamból egyszerűen valami gyermekit kihozzak, mert az sajnos elég erősen ott van, kicsit túlságosan is.
1: Az adásidőnk lejár, de a végén vannak néhány villámkérdésem, amit így mindenkinek felszoktam tenni. Próba vagy premier?
2: Próba.
0: Premier.
1: Teljes alkotói szabadság vagy feszes határidő?
2: Teljes alkotói szabadság.
0: Egyszer a kettőt nem lehet?
1: Nehogy. Merészség vagy biztonság?
0: Micsoda?
1: Merészség vagy biztonság?
2: Merészség.
0: Hát oké, mondom a biztonságot.
1: Zenés vagy prózai színház?
2: Mind a kettő lehet.
0: Én nagyon szeretem a zenéset, csak ne kell énekelni.
1: Egyedül vagy csapatban?
2: Csapatban.
0: Egyedül.
1: Egy jó kritikus, vagy 10 lelkes rajongó?
2: Jó kritikus.
0: Hát 10 lelkes rajongó.
1: Ki az, akinek a nézőtéri jelenléte a legnagyobb hatással lenne rád? Akárki lehet az.
2: Rád van hatással, te vagy színpadon.
0: Hát neked látják a díszletedet.
2: Hát jó, ez nincs hatással.
0: Nincs, hát szénné tudja izgulni magát.
1: Mondjuk, ha egy világhírű díszlettervező ott lenne, csak mondok egy példát.
2: Ja. Nem, nincs ilyen. Hát a Gergő nézi, az ő véleménye, az fontos mindig, azt szeretem, ha megnézi.
0: Én nekem a leges, ami most így bevillant, az a Ser Tamás, de biztos, hogy tudnék még mondani 20-at, de ez a név villant első.
1: Minden este más a közönség, ez inspirál, vagy kizökkent?
2: Nem, inspirál.
0: Ja, inspirál.
1: Csend vagy taps?
2: Taps.
0: Hát én itt nem tudok választani.

0: Köszönöm szépen a válaszokat, és hogy eljöttetek.
1: Mi köszönjük a meghívást.
0: Ez volt a Tandem, vendégeim Fekete Anna és Bánki Gergely.
2: Rádió Café. Van barát.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
3: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánk

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Még pár óra és lejár a bevallási határidő. Bővíti a férőhelyeket a MÁV pünköstkor. Földrengés volt Dániában. Köszöntöm Önöket, Villány Eszter vagyok. Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV felhívta figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1+1%-okról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tették meg. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével összefüggő magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de elsődlegesen a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét kell rendezni. Ukrajna kinyilvánította, arra törekszik, hogy bizalomra épülő új, kölcsönösen előnyös fejezetet nyisson a kétoldalú kapcsolatokban. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Kiemelten készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai térségekben is bővítik a férőhelyek számát. Az IC-ken 10%-kal jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az ügyeleteket is megerősítik, hogy probléma esetén hatékonyabban tudjanak fellépni, emellett tartalékszerelvényeket is fenntartanak személyzettel együtt. Arra is felhívta a figyelmet, érdemes időben jegyet és helyjegyet váltani. Gyenge földrengés volt Dániában. A 3,9-es erősségű földmozgást Kopenhága térségében regisztrálták, jelezte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ. A rengés középpontja mintegy 30 kilométerre délre volt a dán fővárostól. Sok hívást kapott a rendőrség, és a rengést még 170 kilométerrel távolabb is lehetett érezni. Károkról nem érkezett hír. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Ma lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk. A szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő.
3: Orbán Ottó írását előadja Bálint András, Kossuth és Jászai Díjas színművész, érdemes művész, rendező, színházigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja és a Radnóti Színház tagja.
4: Orbán Ottó, Vejnemöjnen Kosztolányi. Idézlek vén Vejnemöjnen stéged Daliás Kosztolányi, kik vakon feküsztök a földben, ébresztő föl aranyat csinálni. Verset, mint élő korotokban, mikor dalotokban bűverő volt, s a koporsó deszka roppan, kelnek a holtak, mint a kelő hold. Vejnemöjnen vaskori sámán, dallal bűvöl a ragacsos sárba. Kosztolányi ríme rámán, hímző fonala márga-sárga. Szólítalak unokátok, akit sújt 66 éve, betegségül rajtam átok, lakatlan partra kitéve. Szép új világot rostált a rosta, sikerének méze nem ízlett, míg egymás sarkát taposta politika és ordas üzlet. Jobban tetszett lenni naívnak, keveset kapni, többet adni, nem lépre menni, ha hívnak, elevenen megrohadni. Kosztolányi, Vejnemöjnen, két vajákos a maga korában, hadd változtassam a könnyem, gyémántá a földporában. Minden jó percünk talált kincs, az élet egésze fénylik mindben, hadd szajkózzam, hogy halál nincs, míg legyűrjük a verseinkben.
1: A ma 90 éve született Orbán Ottóra emlékezünk.
5: Melyik a legjobb fotós mobil?
6: Biztonságos-e a felhő?
5: Kell okos óra a nagymamának?
6: Megzabolázható a kategóriások?
5: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
6: Melyik a világ legjobb tévéje?
5: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, és mint ahogy mindig a többes szám most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti!
2: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
1: A mai adás egy picit rendhagyó lesz, mert hogy dupla tesztünk lesz, egyrészt a friss és ropogós Huawei Watch Fit 5 Pro okosóra lesz nálunk, ami meglepően sokoldalú és meglepően hasonló az almás gyártó nagy órájához, mind minőségben, mind funkcionalitásában is. Emellett megnézzük a Soundcore Liberty 5 TVS fülhallgatót is, egy nagyon érdekes kis füles lesz ez, amiről érdemes beszélni, és a műsorban foglalkozunk azzal, az aránylag friss kutatással, ami kifejezetten a magyar internetezési szokásokat térképezi fel, mert ilyen kutatások sajnos ritkán bukkannak föl, éppen ezért úgy gondoltuk, hogy érdemes lesz beszélni róla, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk tartani.
0: iFater.
3: Hey, what's up? This is Tajay of the Mighty Souls of Mischief Crew. I'm chilling with my man Festo, my man A Plus, and my man Boat. You know he's dope. And right now, you know, we're just maxing in the studio. We're hailing from East Oak.

0: Tesztpad. Újszülöttnek minden tech új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Amikor az ember fülhallgatót választ, most már arról beszélgetünk fülhallgató esetében, hogy ezt a klasszikus True Wireless TVS fülhallgatót, tehát kis dobozból kiveszünk a két bogyót, akkor betesszük a fülünkbe. Van egy kis pálcikája, ami kilóg a fülünkből, akkor ez ugye általában fülhallgató, és ami nem lóg ki a fülünkből, csak egy ilyen kis bogyó, azt meg akár budzoknak is szokták hívni. Ez a Samsungtól kezdve a Googlenek és számtalan no-name márkának is van. Van, aki régóta csinálja, mint a Sony, van, aki egy kicsit frissebb márka, mint mondjuk az Anker, és azon belül is a Soundcore, ami most itt van nálunk, és ez nem más, mint a Soundcore Liberty 5, és hát itt aztán ebben a szegmensben a pár ezer forintos, nyugodtan szívemre tett kézzel tudom azt mondani, hagyjuk kategória, után nagyjából két esztergomi lábkép környékén kezdődnek azok a TVS fülhallgatók, amiket a no-name szegmensből így azt lehet mondani, hogy valamennyire már egyetem meg lehet nézni, vagy érdemes megnézni, és aztán igazából a csillagos ég a határ, és akár százezreket is el lehet költeni egy-egy ilyen bogyóra a fülünkben, de nagyjából azért ez a három esztergomi lábkép környéki alsó-közép kategória, vagy mondjuk közép kategória az, ahol a legnagyobb verseny van, mert itt már mutatnak a gyártók pici finomságokat, itt már a gyártók próbálnak valamivel kedvezni nekünk, például az alkalmazás vezérlést, az valamilyen szempontból már itt felmerülhet, és ez jó is, mert azért nagyon sok mindent fogunk tudni a Liberty 5 esetében is beállítani, és innentől feljebb pedig már jönnek a minél jobb hangzás, minél extra szolgáltatások, stb. Stb. De mondjuk azt, hogy három esztergomi látképért az ember azt gondolja, hogy kapjon egy olyan fülhallgatót, legalábbis én szerintem ökölszabály szintjén, valamennyire ismert gyártó legyen, tehát ne ilyen no-name AliExpress-es cucc, szóljon jól, tehát tényleg élvezhetően, szórakoztatóan, nyilván nem audiofil minőségben, de szórakoztatóan prezentálja azokat a zenéket, amiket hallgatunk. Legyen decens üzemideje, mert nem akarunk azzal tökölni, hogy folyamatosan kibe kell rakosgatni a tokba a fülhallgatókat, hogyha mondjuk szeretnénk sok zenét hallgatni, és mondjuk legyen benne egy normálisan használható zajszűrés, mert utazunk a buszon, villamoson, metrón, és szeretnénk magunkat elszeparálni a világtól. Én nagyjából azt mondom, hogy ebben az árkategóriában ennyit lehet, vagy érdemes elvárni, és akkor ezen belül lehet nyújtani, húzni valamelyik funkció javára, esetleg dönteni a többinek a kárára, de nagyjából ez az, amit elvárhatunk ennyi pénzért, és akkor itt az Anker Soundcore Liberty 5 teljes anyakönyvezet nevén, ami egy csomó szempontból jócskán felül teljesít.
2: Kezdjük azzal rögtön, hogy az Anker azért nem egy ismeretlen márka, mert hogy leginkább ugye különféle töltők, kábelek, powerbankok és hasonló kiegészítők terén váltak ugyan ismerté, de nagyon sokféle egyéb kiegészítés gyártanak. A Soundcore az ugye az audio márkájuk, ha lehet így mondani. Ebből a szempontból ugye azért az Anker már nem egy kezdő cég, aki most kezdett el különféle bérgyártókon keresztül tartozékokat készítgetni és piacra dobni, úgyhogy azt rögtön ki is pipáltjuk, hogy a márka valamennyire ismert. Hangzásra áttérve gyorsan, azért már a specifikációk is ígéretesek, mert hogy azért az LDAC korrekt támogatás ebben az árkategóriában, ha nem is egyedi, de azért nem a leggyakoribb, ez egy olyan korrekt, ami azért már magasabb kategóriába is néha-néha még hiányzik. Ehhez képest azért itt ezt megkapjuk. Dolby Audio támogatást is találunk a készülékben, és összességben el lehet mondani egyébként a hangzásra, hogy egy kifejezetten kellemes és az átlag zenehallgatáshoz abszolút passzoló hangzásról van szó, mármint a Soundcore esetében is. Ezt némileg megfejli egyébként az, hogy a divatosabb irányba viszi el a hangminőséget és a hangképet is az Anker, méghozzá egy kicsit inkább ilyen basszus, nehezebb vonal felé, de ettől függetlenül ez nem egy bántó erősségű basszus, amiről most is szó van. Nyilván a közép tartomány rovására, tehát érezhető, hogy egy inkább ilyen V-sép hangzást vesz fel a Liberty 5-nek a hangképe, de alapvetően ezt is testre szedjük szabni az alkalmazásban, tehát van arra lehetőség, hogy finom hangoljuk a Liberty 5 hangzását, és az úgynevezett Hear ID, ahogy itt most éppen a gyártó nevezi, vagyis a személyre szabott és a hangzás preferenciáink szerint kialakított hangképet is egy picit magunk szájézére tudjuk szabni ezzel a szolgáltatással, hogy az applikációban már mindenképpen van egy pici extra extra ezen a téren is, szintén nem a kategóriában jellemző, ahogy olyan extrák sem, mint mondjuk a Qi töltés, tehát a vezeték nélküli töltés funkció, illetve az, hogy két eszköz kezelését egyszerre, tehát multipoint funkciót is kínál a füles.
1: Ezek fontos dolgok, mert igazából ezek tényleg, na nem is azt mondom, hogy kategória ugrató funkciók, de ilyen mennyiségben már bizony-bizony tényleg a drágább fülhallgatókban találkozunk azzal. A multipointot én kifejezetten szeretem, tehát én nagyon szeretem és nagyon sokszor használom azt, hogy a notebookomhoz és a telefonomhoz egyszerre csatlakozik a fülhallgató, és tudok váltani, tehát itt tudom, én nézem a dolgokat, hallgatom a YouTube videókat, ami kell a munkához vagy bármi máshoz, de ha jön egy hívás, semmit nem kell csinálnom, megállítom a videót a notebookon, és azonnal átkapcsol a telefonomra, és lefolytatom a beszélgetést. Tehát ez mindenképpen egy plusz. Az LDAC kodek egy olyan dolog, ami nélkül lehet élni, de ad egy jobb fajta hangzást, és hogyha már a Peti említette ezt a klasszikus V-shape, V-alakú, ahol ugye a mély és a magas meg van nyomva, nem tolta túl, tehát nem annyira fájó, mint sok-sok akár prémium, vagy nagyon ismert gyártó esetében ez a túltolt basszusos vagy magas, annál egy kellemesebb dolog. Ráadásul az applikáció, amiről még azért fogunk beszélni, az applikációban ez nagyon-nagyon szépen személyre szabható, hogyha nekünk ez nem tetszik, tehát tudunk rajta finomítani, de már az alapbeállítások is sokkal-sokkal emberközelibbek, vagy hogy mondjam, neutrálisabbak, semlegesebbek, és aztán mindenki kedve szerint javítja a hangzást magához képest. És amit én nagyon szeretek a Liberty 5-ben, hogy kifejezetten jó, pláne kategóriához, vagy hát árához képest, kifejezetten jó a zajszűrés.
2: Az aktív zajszűrés egyébként egyrésztről egy erősebbnek számító, mármint úgy az ilyen típusú fülhallgatóknál, de nem az a némító és nem ez a víz alá nyomó érzést keltő zajszűrés. Van sok olyan fülhallgató, ami olyan erős zajszűrést produkál, amitől már azt érzi az ember, hogy kicsit-kicsit talán bele is szédul abba, hogy szinte mintha egy ilyen hangkioltott szobában lenne. De nem erről van szó, azért itt szerencsére az erősebbek közé tartozik. Van pár olyan magasabb hangszín, amit nem tud kizárni, de szerintem egy teljesen normális egy aktív zajszűréses fülestől. Az áthallásmód számomra egy ilyen nagyon kritikus kérdés, hogy mennyire lehet használni, és mennyire élvezetes, mennyire inkább érződik úgy, mint hogyha egy csövön keresztül beszélne hozzánk valaki. Megvan picit ez az érzés, hogy nem teljesen tiszta és naturális a hangzás, ami ilyenkor bejön, de ebben az árkategóriában még mindig egy kifejezetten jónak számító áthallási megoldást kapunk, amit lehet automatizálni is, tehát mondjuk, hogyha bejövő hívásunk van és azt felveszik, akkor rögtön át is tud váltani erre, illetve váltástól függően ugye megtarthatja a kizáró zajszűrést is a fülhallgató. De még mielőtt a egyéb szoftveres funkciókra áttérnénk, azt gyorsan megjegyzem, hogy egyrészt már a design ennek a fülhallgatónak, főleg a doboza tekintve is egészen érdekes, egy ilyen felcsúszó kis ajtónyírás mögött találjuk a fülhallgatókat, és a kényelemre egy picit jobban is ráment az Anker, mert hogy nem a megszokott 3, hanem 6 különböző gumiharangot kapunk a fülhallgató mellé, ezzel pedig mindenki megtalálhatja azt az ideális viseletet, ami számára a legkényelmesebb.
1: Szóval alapvetően nagyon szépen összerakta, azt el kell mondani, hogy mondjuk egy pici női fülbe lehet, hogy nagyobb bacska lesz ez az Anker Liberty 5, tehát maga a készülék test, amit a fülünkbe kell tenni, az egy picit nagyobb, úgyhogy érdemes mindenképpen kipróbálni, ha van rá lehetőségünk, de hogyha szépen beleilleszkedik a fülbe, akkor nagyon-nagyon kellemesen ott marad. Még azt mondom, hogy egy könnyed sportolás, kocogás is belefér a dologba, nem fog kiesni, de igazából letudtuk a dolgot, jó szól, jó az üzemideje magának a fülhallgatóknak is, és több 10 órányi plusz nafta van benne még ebben a felcsúsztatható fedelő tokban is, de van egy-két olyan extra az applikációban, azon túl, hogy tényleg már-már túlzóan az árához képest, túlzóan személyre szabható az egész fülhallgató, tehát az, hogy például az érintés vezérlés teljes mértékben úgy bonyolíthatjuk, vagy egyszerűsíthetjük, ahogy mi akarjunk, ez még azért a legnagyobbaknál sincs, tehát ott is azon, hogy 1-2-3 funkciót tudunk max egy-egy gesztusra kivezérelni, itt azért majdnem azt mondom, hogy teljesen szabadon tudjuk átszerkeszteni, hogy érintése, csúsztatása, stb. Mi történjen, dupla érintése, stb. Ez mindenképpen egy óriási pozitívum, jól szól, meg vannak azok a kodekek, amik nekünk kellenek, de például az, hogy van benne egy magyarul is egészen tűrhetően használható, valós idejű, mutatom az idézőjelet, de majdnem valós idejű fordító megoldás, nyilván AI alapú, ebben is van AI, AI nélkül már nem tudok élni, az ebben a kategóriában teljességgel hallatlan.
2: Az Anker Anka névvel illette a mesterséges intelligencia szolgáltatását, amely egyébként valóban képes arra, hogy a fülünkbe helyezett fülhallgatón keresztül halljuk a másik felet a saját nyelvünk, pultjukon, tehát idegen nyelvről tud a telefon mikrofonját használva is fordítani, illetve a telefon hangszóróján keresztül az általunk mondjuk magyarul felmondott szöveget angolra, németre, egyéb más nyelvekre is le tudja fordítani. Ezzel azért, ha nem is egy tudományos konferenciát, de egy átlagos hétköznapi bevásárlást vagy információ kérést abszolút kényelmesen le tudunk bonyolítani, és egy picit még kényelmesebb is azért az, hogy ilyen módon tudjuk használni a fordítót, mint mondjuk ha a klasszikus Google fordító alkalmazást próbálnánk erre bevetni. Úgyhogy számomra ez egy nagyon hasznos funkció, nem azt mondom, hogy megváltja a világot, de mindenképp extra és kellemes dolog, hogy ebben az árkategóriában ilyen különlegességre is gondolt egyébként az Anker.

0: Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
3: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
4: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kakucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kakucsring.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
7: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
8: Nagyon ritka, amikor kifejezetten hazai vonatkozású, és nem csak hogy hazai vonatkozású, hanem hazai felmérést tudunk felmutatni mondjuk az internet használati szokásokról, és nem csak arról szól mondjuk, hogy hány gigabájt adatot töltöttünk le karácsonykor, hanem ténylegesen egy olyan rétegelt, életkor szerint felhasználókat külön emlegető tanulmányból tudjuk megnézni azt, hogy mik is mostanság az internet használati szokásaink, mert hogy szerintem nagyon sokaknak van a fejében egy elképzelés arról, hogy melyik generáció, melyik korosztály mit szeret az interneten használni, hogyan szeret interneten tartalmat fogyasztani, és mi az, ami nem jellemző rájuk. És ehhez képest egyébként szerintem az NMHH és az Egységes Digitális Mérésért Egyesület közös felmérése azért okozhat némi meglepetést, mert nem biztos, hogy mondjuk annyira igénytelen egy-egy társadalmi korosztály vagy korcsoport, ahogy azt más korosztályokból gondolják. gyakorolnák.
4: De a saját gyerekeimen látom, 14 és 16 évesek, hogy igényük van arra, hogy jobb minőségi tartalmakat is kapjanak. Az is egy nagyon fontos szó, mert ugyanúgy képesek órákon keresztül doomscrollozni az Instagramon és a TikTokon legfőképpen, a fiam pedig a Twitchen és az összes többi ilyen gamer platformon, de valóban felmerül bennük konkrétan az az igény, hogyha valami érdekli őket, hogy valamit találnak, valami érdekeset ezeken a gyorsfogyasztású social media platformokon, nevezzük ezt így, akkor annak utána mennek, és ott már viszont nagyon-nagyon fontosnak tartják azt, hogy vagy olyan embertől halljanak véleményt, akikben megbíznak és ismerik, és tudják, hogy alapvetően jó minőségű tartalmat és hiteles információkat közöl, vagy konkrétan utána mennek az információk hitelességének, aminek én személy szerint nagyon örülök, mert az elsőt nem tudom megakadályozni, mármint a doom scrollingot és az agyrohasztást, mondjuk ezt így szülők, amikor látjuk a gyerekeinket, hogy sosem teszik le a telefont, addig azért nagyon-nagyon jó hír ez, hogy néha engem is felkérdeznek olyan dolgokról, ami meglep, AI-jal, stb.-vel kapcsolatban, hogy ezt hallottam-e, vagy erről mi az én véleményem, stb. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát engem ez a része a kutatásnak annyira nem lepett meg, mert hogy az is azt támasztja alá, hogy a 18-39 éves korosztály kifejezetten szereti, hogyha egyrészt a tartalom minőségét, tehát nem egy ilyen összecsapott utcán valakinek az orra alá tolják a telefont, fenékkel fölfelé, hogy az legyen a mikrofon, és akkor beszélnek arról, hogy hihi, nem tudom én, milyen jó ez a burger, és hogy nem tudom, mit csinált múlt héten, hanem ehhez képest sokkal inkább összerakott, átgondoltabb, szerkesztettebb látványban, vizualitásban, hangban, minden szempontból minőségi tartalmat kerestek, már akár a doom scrolling ideje alatt is, de amikor valaminek utána néznek, akkor kifejezetten igénylik a minőségi tartalmat, szóval ez engem kevésbé lepett meg, az már inkább, hogy milyen eltolódás van, vagy hogy hogyan viszonyulnak a mesterséges intelligenciához, de ide hagy gomboljam be a rossz rendőr gondolataimat ehhez képest, mert én most nagyon örülök, és mint mondtam, a saját bőrömön, a saját gyerekeimen látom, hogy ez relatív jól működik, vagy legalábbis sokkal jobban működik, mint azt nagyon sok szülő gondolná, hogy atya úristen, csak a borzalmakkal, bombareceptekkel, meg pornóval találkozik a gyerek az interneten, megnyugtatom a kedves szülőket azzal is, de van az a generáció most, aki kifejezetten szeretik azt, hogyha akár podcastben, akár videóban, akár képben a minőségi tartalmakat teszik eléjük, és ez tök jó. Abban nem vagyok biztos, hogy a most 5-6-8-10 évesek, akiknek azért már sűrűn vagy ritkábban, de kerül a kezébe mobiltelefon, azok majd 18-39 éves korukban vajon a jövőben igényelni fogják ezt a fajta minőséget és hitelességet, amit a most 18-39 évesek. Igen, ezzel kapcsolatban sokkal, de sokkal szkeptikusabb vagyok, hiszen, mint arra az NMAH kutatás is kitér, az algoritmus és azon belül is a mesterséges intelligencia algoritmusok, amik egyre ügyesebbek, egyre jobban pozícionálják a tartalmakat, egyre inkább bezárhatják a fiatalokat abba a buborékba, amit a fiatal szeret, és nagyon nehezen néznek ki belőle, és míg a jelenlegi generáció fordít arra is figyelmet, hogy akár ellentétes véleményeket is szándékosan akarva, kitörve szándékkal a buborékból meghallgat és megnéz, addig nem tudom, hogy ez a jövő generációjának lesz igénye.
8: És nem csak arról van szó, hogy a közösségi média klasszikus értelmezésben vett főképviselői algoritmus rendszerekkel tárják elénk azt, hogy mit olvasunk, mit fogyasztunk, mit látunk, mit hallunk, és ezáltal vélemény buborékba zárják a felhasználókat, tehát nem a Facebook, nem az Instagram, hanem a 18-39 éves korosztálynál olyan gyakrabban használt közösségi platformok, mint mondjuk a YouTube vagy a Reddit, az egyaránt érintett ebben a kérdéskörben. Ezek a rendszerek azért nyilván már sokkal komplexebbek olyan szempontból, hogy nem annyira egyszerű az algoritmus, és nem annyira buta az algoritmus, úgymond, hogy tényleg mindig csak azzal lehetettél felhasználót, amit előzőleg tanult a felhasználóról, hanem azért itt már sokkal szabadabban mozognak az átlag emberek, és sokkal jobban tudnak keresni, és sokkal jobban mélyebbre tudnak ásni egy témában. Ezért lehetséges az, hogy könnyebben találnak olyan adatokat, olyan információkat, és olyan véleményeket, amik az övéktől eltérnek. Nyilván ez a Reddit fórum jellegű kialakításából is fakad, a YouTube-nál pedig abszolút jól működik az, hogy különféle véleményeket meg tud nézni egy-egy felhasználó adott témában, adott termékről, és nem csak ők azok egyébként, akik utána mennek a különféle témáknak, a különféle keresendő adatoknak, hanem az idősebb generáció is, annak ellenére azt gondolnak, hogy ők már tényleg csak a Facebookon olvasnak mindent, ott még nagyobb, tehát a 40-es korosztálytól felfelé még nagyobb annak az igénye, hogy szerkesztett és tényleg egy szerkesztőségi kontrollal rendelkező információforrás adja meg számukra azokat a híreket, azokat az információkat, amikre szükségük van. Egyébként abban is jól látszik, hogy mekkora eltérés van a felhasználó rétegek között, hogy a 40-65-ös korosztály az sokkal kevésbé tolerálja a fizetett anyagokat, jobban elvárja az átláthatóságot a különféle média forrásoktól, míg a YouTube-on egyébként gyakoribb, és a Redditen is egyébként egy jobban felmerülő hirdetett tartalmak használata a 18-39 éves generációt már kevésbé zavarja. Egyfajta részeként tekintenek annak a tartalomnak, amit általában fogyasztanak.
4: És ez azért érdekes, mert a 18-39 évesek tudják azt, hogy a tartalomgyártás pénzbe kerül. Tehát az, amit mi itt csinálunk, pénzbe kerül, az, amit a YouTube-on csinálnak az emberek, pénzbe kerül, akár csak a rövid TikTok videók is pénzbe kerülnek, pláne, hogyha tényleg jó minőségűek és szerkesztettek és jól összerakottak. Adott esetben 8-10-20 ember munkája van egy-egy komolyabb, negyed óra, 20 perces olyan bemutatóban, ami mondjuk a legújabb mobiltelefonokat mutatja be az interneten, és a többi, és a többi. Arról még nem is szólva, hogy a legtöbb újságíró, aki járja a világot, még sokkal több költséget kell, hogy valahogy ki tudjon fizetni azért, hogy minőségi tartalmat tudjon gyártani, és ez valahogy a 18-39 éveseknek jobban megy. Az idősebbeknek ugye ez nehezebben lenyelhető, mert mi még hozzá vagyunk szokva, én teljesen rendben vagyok a reklámokkal, hogyha azok normálisak, ízlésesek és relevánsak az adott tartalomhoz, tehát ez fontos a 18-39-eseknek is, hogy adott esetben egy legújabb mobiltelefonról beszélő blogger ne a legújabb intim betétet reklámozza, de hogyha releváns a tartalom és releváns a hirdetés, akkor ők elfogadják. Én idősebbként ugyanígy elfogadom, de valahogy a 40 fölötti korosztály hozzá van ahhoz szokva, hogy valahonnan szerzi a pénzt a szerkesztőség, az csinálja az újságot, bármilyen médium legyen, tehát legyen olvasott rádiós vagy éppenséggel videós anyag, és hát akkor viszont lehetőleg ne toljanak az én arcomba reklámokat, meg ne legyen szponzorált tartalom. Tehát ebben is a fiatalok, a jelenlegi fiatalok megengedőbbek. Ami egy picit aggasztóbb ezzel kapcsolatban, hogy pont a reklámok tekintetében nem nagyon vannak tisztában sem a fiatalok, az idősebbek pedig végképp, hogy milyen mértékben befolyásolja a mesterséges intelligencia és a kereső algoritmusok azt, hogy egyáltalán milyen reklámokat láthatunk, ami nem csak hogy információszerzés szempontjából, tehát az életüket befolyásoló, vagy akár a minket érdeklő információk szempontjából zárhatja be még jobban ezt az úgynevezett vízhangkamrát, echo chamber angolul ennek a megfogalmazása, de hogy hirdetések szempontjából tényleg egész egyszerűen, ha valaki kattintott valamilyen social media reklámra az utóbbi egy évben, onnantól garantálható, hogy minden más platformon naponta még 40-szer fogja látni azt a cipőt, azt a szappant, azt a bármit, amire éppen akarva vagy akaratlanul rákattintott, és ezzel nincsenek tisztában az emberek, hogy ezt bizony kőkeményen mesterséges intelligencia algoritmusok irányítják, ugyanúgy, ahogy az információt is, de ettől függetlenül, ahogy egyre okosabbak, profibbak lesznek ezek a megoldások, és ahogy a nagy óriások is egyre több pénzt fektetnek abba bele, hogy minél könnyebben és minél hatékonyabban adjanak el nekünk bármit, ugyanúgy nagyon-nagyon figyelnünk kell arra, és a következő generációt, a most piciket is arra kell nevelnünk, és arra kell treníroznunk, hogy legyenek tisztában ezzel a visszhangkamrával, és legyenek tisztában azzal, hogy nekik erővel, akarattal ellene kell menni, és ki kell nézni ebből a visszhangkamrából, vagyis egészen egyszerűen bezárja őket egy olyan körbe, hogy az a végeredménye, hogy valaki gőzhajtású rakétát épít, csak azért, hogy felrepülhessen az űrbe, hogy bebizonyíthassa, hogy lapos a Föld, és most nem vicceltem. Tehát, hogy egész egyszerűen ez megtörtént, és ide nem szeretnénk eljutni a jövőben, szeretnénk, hogyha a gyerekeink élelmesek, okosak, tájékozottak lennének, így nekünk, szülőknek kell a mostani piciket, tehát tinédzsereket afelé irányítani, és arról meggyőzni, hogy bizony-bizony bármennyire is szórakoztató a TikTok, a YouTube, a shorts videók, az Instagramon is itt-ott, vagy bármilyen felület, nézzenek ki ebből a buborékból, és figyeljenek oda arra, hogy ha lehetőleg valamiről véleményt alkotnak, akkor azért nézzék meg a másik oldalt is, és utána döntsék el maguk, hogy mi a véleményük arról az adott témáról.
0: iFater.

0: Tesztpad. Újszülöttnek mindentek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Az az igazság, hogy én szeretem azt, amikor akár kényszerből, akár saját elhatározásából egy cég egy picit arrébb kormányozza a hajót, mint ahogy mondjuk elindult a kikötőből. És ez a Huawei, ugye akit annak idején az Amerikai Egyesült Államok hát finoman szólva is páriává tett, és azóta egy ilyen nagyon erős kanoszajárásban van az egész cég a világon, hogy végül is azért a világ legjobb mobiltelefonjait csinálják, de közben meg mégsem, mert alapvető Google szolgáltatásokat kell ugye mellőzniük. És akkor úgy gondolta Huawei, hogy oké, megtartjuk a mobil szegmest, mert fontos, mert oda tudunk jó készülékeket gyártani, de hogy nézzük már meg ezt a wearables, hordozható eszközök piacát, mert hogy ott is van már múltunk, és igazából azt láttam, hogy nagyon-nagyon komolyan elkezdtek koncentrálni erre a területre, és ennek egy tökéletes példája a most nem a csúcs szegmensbe szánt Watch GT 5, hanem a Watch Fit 5 széria, ami hát nem is titkolják szerintem nagyon, hogy egy Apple Watch homás, hogyha szépen akarom mondani, a formavilág mindenkinek ismerős lesz, és nagyon-nagyon sokszor fog szerintem előkerülni a mai teszt során, amúgy is az Apple okosóra ökoszisztémája is.
2: Már csak azért is elsősorban, mert ugye nyilván a design is nagyon-nagyon hasonló a két termék vonalon. Ez a szögletes és négyzetes kijelző okosóra, ami inkább sportos, tehát kevésbé próbál a nagyon az elegáns és a mondjuk azt, hogy kicsit az elegáns és a sportos vonal közé bárhova is elhelyezkedni. Ez a modell abszolút egy olyan termék, amit leginkább könnyed ruházathoz sportoló emberek karján fogunk viszont látni, illetve ha ránézzük is, ez fog eszünkbe jutni. Alapesetben ugye a legtöbb okosóránál kínálnak kétféle méretet. Itt a Huawei úgy döntött, hogy mindenki egy méretet kap. Ez egy 44,5x40,8x9,5 mm kocka, amit így a kezünkre csatolhatunk. A három alap szíjjal, amivel megjelenik a készülék, nem kell feltétlenül megelégedni, le lehet csatolni a szíjakat, de egyedi csatlakozó van, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen meg kell várni, amíg lesz utánpótlás. Minden másban külső szempontjából egyébként pont azt kapjuk, amit egy okosóránál el tudunk képzelni, főleg ugye az említett Apple Watch homás kategóriáján belül. Ennek megfelelően az előlapon egy 1,92 szolos érintő képernyőt találunk, ezen keresztül kommunikál velünk az okosóra rendszere, ami már szintén egyébként alapértelmezés szerint nagyon-nagyon hasonlít az Apple-re. És teljesen őszintén ezt úgy utoljára fogjuk igazán ilyen rugózás szintjén feladni, de hogy érdemes azt elmondani, hogy ez nem ciki, főleg nem az első gyártók legfőbb piacén nem ciki dolog, mármint hogy tényleg ennyire ráállni, vagy hajozni egy másik versenytárs termékére, mert hogy ez segít úgymond vásárlókat szerezni, akik érdeklődnek a másik márkák iránt is, de mondjuk az előző dizájnjához, megjelenéséhez, kezelési felületeihez szoktak, és ennek megfelelően például a gombbal is csak egy tekerhető koronás, lenyomható gombbal, illetve egy programozható funkcióból együtt kapunk a jobb oldalon, tehát mondhatjuk azt, hogy Apple Watchról dizájn szempontjából könnyű váltani.
1: Ráadásul a Huawei tényleg jó abban, hogy mind a két ökoszisztémában jól érzi magát, tehát a Huawei Watch Fit 5 Pro és a kis testvére, a sima Fit 5, amiben nincs a Pro kitétel, is egyaránt jól fog működni androidos platformon és az almás gyártó platformján, tehát így aztán végképp egy direkt konkurenciája tud lenni az Apple Watchoknak, habár például olyan funkciókról az Apple ökoszisztémában le kell mondanunk, mint mondjuk az üzenetekre való válaszolás, de ha meglátjuk, hogy az EU hogyan szabályozza majd ezt a területet, ez az egyik olyan terület nyilván az USB-C, a cserélhető aksik, stb. Mellett, ahol bizony-bizony presszionálni fogja a következő években az Európai Uniós szabály.

0: szabályozás a gyártókat abba az irányba, hogy nyissák ki ezeket a szolgáltatásokat, tehát lehet, hogy később ezeket a funkciókat is megkapja majd a Huawei Watch Fit 6-7 valamelyik széria jövőben, de ez akkor is egy nagyon nagy aduász a Huawei kártyái között, hogy Apple ökoszisztémában is jól működik az óra, Androidon meg nyilvánvalóan teljesen mindegy, hogy milyen androidos készüléket használunk. Ha letöltjük a Huawei Health applikációt, akkor tökéletesen fogjuk tudni használni az órát, habár egy picit azért tud idegesítő lenni ez az app.
1: És amiben itt igazából idegesítő, az nem is a funkcionalitás. Egészen konkrétan egy dologról van szó, mindjárt kitérünk, de önmagában nézve az applikáció nagyon részletes, nagyon sok információt kínál, nagyon jól használja a beépített szenzorait az eszközeinknek, beleértve a tűpontos több csatornás GPS-től kezdve, a Pro modellekben elérhető EKG-n át mindent, és ezek többségét egyébként semmilyen korlátozás nem tartja vissza a felhasználótól, nem kell előfizetnünk semmilyen előfizetéses konstrukcióban ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk használni. Vannak olyan funkciók, vannak olyan extra edzéstervek, olyan extra életmódtanácsok, amikért a Huawei is már pénzt kér havi szolgáltatás formájában, de alapértelmezés szerint minden elemzésünkön, az részletes alvás elemzéstől kezdve, és itt fontos, hogy a különféle kis, mondjuk azt, hogy délutáni szundikat, a power nap-nek nevezett gyors kis alvásokat is képes mérni, és ezeket is képes rögzíteni az eszköz. Tehát minden ilyesmit nagyon ügyesen, nagyon jól mér. Egyébként ebben az elmúlt években egyre ügyesebb és ügyesebb lett a Huawei is. Ami idegesítő picit számomra egyébként, az egyik ilyen noszogatós dolog, igazából arra van szó, hogy nagyon gyakran próbál emlékeztetni az óra minket arra, hogy mozogjunk többet, igenis mozogni kell, még 300 lépés, még 50 lépés, még 18 kilokalóri elégetése kell ahhoz, hogy a napi célunk meglegyen, és ezzel nekem ez már egy picit erőszakos, ahogy egyébként a szoftver csinálja. Ezt nem is elsődlegesen az óra, inkább a Huawei Health alkalmazás adja, és valahol viszont megértem, mert a gyártó a legalapabb, leginkább kezdőtől kezdve a profibb sportolókig mindenkit egy kalap alá akar venni, hogy mindenkit le tudjon fedni egy ilyen eszközzel, és pontosan ezért viszont van egy olyan érdekes szoftveres funkció, a mini edzések funkció, amit idén bemutatott a Huawei Watch Fit 5-tel és az Air Pro-val, mint például a mini edzés funkció, ami igazából arról szól, hogy jelen esetben ennél az órán egy ilyen kis animált panda mutogatja meg nekünk, hogy mit kell csinálni egy ilyen rövid edzés sorozat során, de alapvetően, ha valaki úgy gondolja, hogy edzeni akar, akkor fejben végigmegy, hogy át kell öltözni, el kell pakolni, hogyan kell elkészülni, hogy mentálisan, fizikailag minden, hogy arra, hogy edzünk, főleg azok az emberekről beszélek, akik mondjuk nem szokott, vagy előszokott az edzésektől, és ehhez képest itt vannak ezek a 30, 60, 90, 120 másodperces kis mini gyakorlatok, amik nagyon-nagyon minimalisták is lehetnek, és igazából arról szólnak, hogy egy-egy izomcsoportot megmozgassunk, főleg akkor, hogyha ülő munkát végzünk, vagy nagyon kötött mozgásunk van munka közben, akkor ezekre a pillanatokra, ezekre a rövid alkalmakra, ezzel a kis animált pandával bemutatott, az óra előre egyébként indítható, és az óra által nagyon gyakran felajánlott kis mini edzésekkel tudunk egy picit tenni azért, hogy egészségesebben éljünk, és nyilván onnan, ha elindulunk tovább, akkor majd kihasználhatjuk jobban az EKG-t, jobban a véroxigén szintmérőt, jobban a különféle szenzorokat, különféle további edzőgyakorlatokat, amiket kínál a szoftver, úgyhogy tényleg megpróbál egyébként lökni abba az irányba, hogy legyünk aktívabbak, legyünk egészségesebbek, ilyen szempontból értem a szavatást.
0: És ha már szenzorok, akkor gyorsan egy pár szó arról, hogy mire képes az óra. Természetesen pulzusmonitorozást, alvásfigyelést, stresszkezelési funkciókat is kapott, de a Pro modellben ugyan mindig kiemeli a Huawei, hogy nem orvosi szintű eszközről van szó, de a Pro modellben, ami nálunk van, ebben még EKG funkció is van, úgyhogy gyakorlatilag tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy amit lehetett egy ilyen prémium aluházas órába belepakolni szenzorok szempontjából, azt azért a Huawei beletette, és még egy óriási hiányosságát pótolta az okos óráinak a Huawei. Ez az első olyan okosóra, Huawei okosóra az utóbbi időben, amivel már tudunk fizetni. Ehhez természetesen, mint hogy a bevezetőben mondtam, nem a Google-féle Google Pay szolgáltatást fogja használni, nem is az Apple Pay-t, hanem a Curve céggel állapodtak meg, és a Curve Pay nevű alkalmazást telepítve oda fölvive a bankkártyáinkat, de már tudunk fizetni a Huawei Watch Fit 5 Pro-val is. Ez mindenképpen egy abszolút pozitívum, ez nagy hiányosság, és tényleg egy olyan népszerű funkció, amit szinte minden okos órában megtalálunk, akik Google vagy éppen Apple ökoszisztémában képesek dolgozni, úgyhogy ez is megoldódott, és hát a szén-szilícium alapú aksi, amiket mi nagyon szeretünk az utóbbi időben a Petivel, az bizony ez egy jótékony hatással van az üzemidőre is.
1: Ez az egyik, mondjuk azt, hogy nagyon sarkalatos pontja az okos óráknak, mert vagy elég okosak és nagyon sok szenzor van bennük, vagy inkább egy picit butáskák, és inkább egy egyszerű fitness trackerként működnek, cserébe nem kell naponta töltögetni, vagy két naponta töltögetni őket. Igen, mi is tudjuk, vannak olyan nagyobb gyártók, akik mindkettőre képesek voltak már elfelelni, Garmin például, de hogy a többség, és ugye a sok szempontból példaként emlegetett Apple Watch is, egy olyan eszköz, amit azért naponta, két naponta rá kell dobni a töltőre, ez a Huawei Watch Fit 5-nél nincs így, az említett szén-szilícium alapú akkumulátor képes akár 10 napig üzemeltetni a készüléket, viszont ha nagyon mindent kihasználunk, tehát tényleg ebben úgy is kell számolnunk, hogy azért a GPS használattól függ nyilván az üzemidő, de hogy egy 4-5 napot így is lazán ki tudunk húzni vele aktív edzések mellett is, és mindezekkel együtt tökéletesen jól összerakták azt, amit az elmúlt években a gyártó az asztalra tett, jó üzemidő, jó funkcionalitás, és most már végre van fizetési mód is.
0: A Huawei Watch Fit 5 Pro és a kis testvére a sima Pro kitétel nélküli Watch Fit 5 igazán jól sikerült, látszik, hogy tényleg nagyon sok energiát, mérnökórát, pénzt és fejlesztést tesz a Huawei abba, hogy az okos eszközök és a viselhető eszközök piacán éllovas legyen. Kifejezetten jó Apple Watch alternatíva, jóval olcsóban az Apple Watchoknál, de természetesen iOS platformon nem annyira tökéletes és nem annyira részletes működéssel, de abszolút, ha azt nézzük, hogy nem az Apple gyártotta óra, akkor szerintem most Apple-nél ez a második legjobb óra, amit lehet vásárolni, úgyhogy nagyon-nagyon jól sikerült az óra, nagyon örültünk, hogy megnézhettük közelebbről, de hát ez az egy óra általában igen-igen kevés szokott lenni. Most is így van ez, de az iFutter.net oldalon, a Blue Sky platformon, a TikTokon és a YouTube-on is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
1: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
0: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
1: Sziasztok!
2: Ez volt az iFutter. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
0: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kapucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kapucsring.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
4: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Erősödnek a magyar-lengyel kapcsolatok, még pár óra és lejár a bevallási határidő, egy hónap és itt a múzeumok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Villámi Eszter vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját, Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV felhívta figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1+1%-okról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tették meg. Kiemelten készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai térségekben is bővítik a férőhelyek számát. Az IC-ken 10%-kal jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az ügyeleteket is megerősítik, hogy probléma esetén hatékonyabban tudjanak fellépni, emellett tartalékszerelvényeket is fenntartanak személyzettel együtt. Arra is felhívta a figyelmet, érdemes időben jegyet és helyjegyet váltani. Egy hónap múlva, június 20-án lesz a múzeumok éjszakája. Az idei rendezvénysorozat kiemelt városa Sopron lesz, nagykövete pedig Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró. Országszerte több száz helyszínen több ezer programmal várják a látogatókat a múzeumok, galériák, kiállítóhelyek. A részletes programot június 2-ától lehet majd elérni. Meghosszabbították az Öröklét őrei az első kínai császár agyakkatonái című kiállítást. A tárlat a tervezetnél 3 héttel tovább, június 14-ig látható a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. A közönség több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat itt. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Kisgyerekként egy chicagói baptista templom gospel kórusában kezdett énekelni Dinah Washington, ahol még 10 éves korában a kórus vezetőjévé vált. 15 évesen megnyert egy helyi énekversenyt. Ennek következtében felfigyeltek rá. Rendszeresen fellépett egy bár emeleti színpadán, ahol a földszinten Billie Holiday énekelt. 1942-ben vette fel a Dinah Washington művésznevet. 1944-ben jelent meg első lemeze, az Evilga Blues, amelyen Lionel Hampton és zenekara kísérte. A következő 2 évben vele dolgozott. 1948 és 55 között 27 felvétele szerepelt az első 10 között az R&B top listán. A London Palladiumban megrendezett koncertjét meghallgatta II. Erzsébet angol királynő is. Dinah Washington rövid élete alatt 8-szor volt férjnél. 39 éves korában vesztette életét fogyókúrás tabletták túladagolása miatt.

0: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Roisin Murphy énekesnő és Mark Brydon nagy hatású elektropop zenekara, a Moloko, 3 album, 2 remixlemez, 1 koncert CD, 15 kislemez, valamint egy belga TMF zenei díj büszke, boldog tulajdonosa. A valaha egy párt alkotó művészduó 2003 óta külön utakon jár.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Én soha nem írok dalokat, csak leírom őket, mondta Neil Young.
2: Egy-kettő, egy-kettő. Egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beértem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgy is elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
3: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
4: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
6: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
7: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
8: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
9: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
10: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
11: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
13: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Kevesen tudják, hogy Cserháti Zsuzsa férje, Szirtes Károly volt az első magyar férfi, aki hivatalosan gyermekgondozási segélyen, azaz gyesen maradt otthon. Azért vállalta ezt, hogy felesége zavartalanul folytathassa zenei karrierjét. Ez a döntés jól mutatja, milyen erősen hitt a család a művészi hivatás fontosságában. Ezért is támogatták egymást minden lehetséges módon.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 1989-es megalakulást követően egy éven belül már lemez szerződést kapott az angol alternatív rock együttes a Blur. A debütáló album végül 1991-ben jelent meg, és a brit eladási lista 7. helyéig jutott. A második kísérlet után végül a harmadik lemez hozta meg a régóta várt igazi áttörést. Az 1994-es Park Life album első száma, a Girls and Boys, hatalmas siker lett. A lemez az első helyig jutott, és 97-ig volt a slágerlistán. Az 1995-ös Brit Awards-on 4 díjat is kapott a csapat. 96-tól kezdve az együttesen belül a válság jelei mutatkoztak. A tagok egy része botrányos magánéletet élt, és meghatározó kapcsolatba került az alkoholtartalmú italokkal. Néhány szólólemez és a közös munka szüneteltetése után 2009. júliusára meghirdettek egy Blur koncertet a londoni Hyde Parkba. Miután a jegyek 2 perc alatt elfogytak, újabb dátumot jelöltek meg, szintén a Hyde Parkba. A 2 élő fellépés anyagából megjelent egy koncertlemez, valamint egy dupla DVD is No Distance Left to Run címmel. A csapat fellépett a 2012-es londoni nyári olimpiai játékok zárókoncertjén. Emellett több európai fesztiválon is megjelentek, így Magyarországon is. A rajongók nagy örömére 2023-ban újra koncerteket adtak, de még nagyobb meglepetés volt, hogy 2023 nyarán új albummal is jelentkeztek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A verklé, vagyis sípláda, vagy kintorna egyenletes kézihajtással, forgatókarral működő szerkezet, amely előzetesen rögzített zenét szólaltat meg. Mechanizmusának alapja egy szögekkel kivert henger, amelynek forgatása hangzó acélnyelveket hoz működésbe. 1700 körül kezdték utcai muzsikusok használni, de hasonló elven működő kisebb zenélő szerkezetek már korábban is voltak. Budapesti lépcsőházakban régen kiírták, köpködni, koldulni, kintornázni tilos. Ma már se tábla, se kintornász.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat. Óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
2: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének!
4: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kakucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kakucsring.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Indul a Buda Beats Show a Rádiókafé 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.

0: sola en la arena, yo decidí dejarte, desgarrando tu alma. Y ahora, mirando esta luna de cristal, tengo hambre de tu boca, de tu voz, de tu pelo. Estoy hambrienta de tu amor. Te quiero, yo no puedo vivir sin ti. Esto es el viento del amor. Escucha, el viento del amor. Amor.
1: A Buda Beat Show-t hallottad a Rádió Café 98.0-án. Folytatás jövő szerdán 11-től.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
7: Zseppengék, reppennék már. Zseppengék vágják a szárnyomnémán. Tűröm, tűrtöztesd már magad inkább, gyere.

0: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.

0: Sziasztok, én Csicsi vagyok a Dexshellből.
1: Én meg Árpi a gitáros.
0: És hallgassátok a Rádiókafét.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Rádiókafé. Ferihegyen, az FM 98-as frekvencián.

most komoly? Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

kedves vagyok, csak ahhoz nem, akit szeretek. Ismerősök, munkatársak, idegen nő, gyerekek, csak te vagy mindig szomorú.

Sziasztok, Kontor Tamás vagyok. Hallgassátok a Rádió Café 98.0-át. Rádió Café, van barátod.

0: van barátod.
1: Kérlek, ne nyisd rám a kocsi ajtó, hordítsd le a fejem, kérlek, szépen húzz egy kicsit arrébb.

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Tornácomra ereszkedő tiszta köd.